amire nekik szükségük volt a bizonyossághoz. Aztán előtte és utána is Péter meg a többiek a nagy halfogás csodájáról ismertek rám. Mindenki csodálkozna, ha egy halászt nem a szakmája révén szólítana meg az Úr, illetve, hogy segítse, hogy fölismerje őt. Vagyis mit láttunk? Azt, hogy Isten személyre szólóan szeret minket és foglalkozik velünk. Ahogy Ézsaiás 46-ban is olvassuk, így szól a Teremtő. Hallgass rám, és most mondd ki a te nevedet. Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségeitek ugyanaz maradok. Őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Adja az Úr, hogy örökké így legyen, és mi is adjunk dicsőséget ezért Teremtőnknek. ...1799. kérdés. Lehet-e Isten szolgája az erőszakos, a haragra gyors, a gyűlölködő, a kolerikusan akaratos alkat? A válasz. Nos, nagyon sok ilyen embert ismerek, sőt, még a családunkba is bekerült hasonló. Nem könnyű velük. Ha vágynak is a szeretetre, nem értik meg, ha megkapják. Nehéz a természetük. De bizony volt ilyen szereplő a Szentírásban, nem is egy. Mint például Saul Pál, akiről azt olvastuk, hogy gyűlölettől lihegve üldözte a keresztényeket, mert kemény Adonáj hitében nem ismerte föl idejében a messiást, Jézust. Aztán ott volt a testvérpár, Jakab és János, akiket a Biblia a mennydörgés fiainak nevez. Na de azért mit jelent ez? Hát az, hogy amikor méregbe gurultak, és ez elég gyakran megesett velük, hisz olyan melléknevük lett, ami ezt jelentette, akkor olyan féktelenül dühöngtek, hogy zengett tőle a genezáreti tó. Nos, sorolhatnánk még ilyen személyeket, de minket inkább a kérdés izgat. Lehet-e Isten szolgája az ilyen alkat? Nem azt mondtam, hogy az ilyen ember, hanem az ilyen alkat, ami egy kicsit más. Nos, én úgy láttam a Bibliában, hogy Isten minden embernek ad tulajdonságokat ahhoz, a szolgálathoz, amiért őt a földre küldte, teremtette. Van, akinek ehhez igen erős akaratra van szüksége. Van, akinek szilárd jellemre. Van, akinek jó beszélőkére. Másoknak bizalmat adó megjelenésre, és így tovább. De azt is látjuk, hogy az istentelen ember ezeket a tulajdonságokat birtokolja ugyan, de nem az isteni, hanem saját céljaira fordítja, például a dühös ember. Akaratát a saját céljai elérésére fordítja, és nem az Úr tervére. Nos, egy szó mint száz, amennyiben az ilyen ember megtér, akkor az Úr jó irányba fordítja ezeket a tulajdonságait, megtisztítja, és már is csodás eredményei lesznek, mint például a fenti példákban is. És ez ma is így működik. Próbáljunk meg így nézni a nehéz emberekre, és az Úrhoz vezetni őket. Legyen így. Ezernyolcszázadik kérdés, újjong a szívem. Melyik volt a Biblia leghosszabb, személyre szabott Biblia órája? A válasz. Na, cselesen, már említettem is őket ebben a műsorban, hogy fül előtt legyenek, és könnyebben rátaláljunk a válaszra. Nos, sok személyes Biblia óráról olvastunk a Szentírásban. Keresztelő János a börtönben hirdette Heródesnek az igét.
Péterre csak ránézett az úr a kakasszónál. Tamásnak adott 8 napot, hogy értékelje és gondolja át azt, hogy ő miért is nem volt jelen, amikor Jézus megjelent föltámadása után a többi apostolnak. De a mi kérdésünkre mégis az Emmausba tartó tanítványok esete a válasz. De miért? Lukács evangéliuma 24. fejezetében olvassuk a leírtakat. Emmaus 60 futamnyira volt Jeruzsálemtől, ami körülbelül 11-12 kilométer. Ezt a tanítványok slattyogva 6-8 óra alatt tették meg, nem siettek. Különben is végletekig elkeseredett emberek nem is tudnak rohanni, és nem is akarnak. Jézus ezen út alatt csak és kifejezetten nekik magyarázta el a messiás értelmezését az Ószövetségben. Mai tudósok azt állítják, hogy közel 300 ilyen utalás van a Bibliában. Hát nem volt mindennapos Biblia óra ez, de a végén a tanítványok megértették, és ez volt a lényeg. Látjuk ismét, hogy az Úr minden emberrel külön-külön és neki személy szerint testre, lélekre szabva foglalkozik. És akkor ime, itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1801. Milyen jeleket adott Jézus a templomi katonáknak, és hittek-e benne? 1802. kérdés. Mit jelent Jézus életében az Ézsaiási ige? Király jön, minden utat egyengessetek el. 1803. kérdés. Hányan pihennek Ábrahám sírjában, és miért ott? 1804. kérdés. Mondj 3 olyan jövendőlést a messiásról, amit a zsidók sose fogadtak volna el. 1805. kérdés. Helyesen cselekedette Pál, amikor a szökött rabszolgát visszaküldte gazdájához.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk mára véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat és áldott pünkösdvárás kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekben figyeljük meg, vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk. Ezen keresztül már számtalan adásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy itt, a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai tanúságai is vannak, hiszen csak a korszak változott, mint a ruha, a politika, hasonló külsőségek, na de az emberi természet ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is, de előtte még szeretnék áldott pünköst várást kívánni mindnyájunknak, elsősorban a saját lelkünkben.

Ruth könyve. A generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó, Isten hatalmas tervének beteljesítéséről, mely később az üdvtörténet jelentős pontja lesz. Már nagyon sok mindent megtudtunk, például Pérec jelentőségéről Betlehemben, a sógorházasságról, az éhínségek okáról, a családról, ahol a férj és a két fiú is meghalt idegenben, a pogány Moábita földön. A három gyászról és a két menny ragaszkodásáról anyósukhoz, aztán az egyik visszafordult a régi életébe, és ahogy az úr tervezte, Ruth a másik, Naomival az anyossal elindul mindkettőjük új élete felé haza Betlehembe. Talán nem győzöm hangsúlyozni, az úr tervéhez, hogy most alakítja ki Jézus családfáját, ugye a szükséges héber férfi ág már megvolt, Júda törzséből ez a bizonyos Pérec, de még egy pogány nőre volt szükség az ős szülőkhöz. Ruth lett a kiválasztott, aki sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke erre a hatalmas feladatra. Látjuk, hogy Isten időzítése szerint éppen árpa érés idején érkezik haza a két asszony a nincstelenségbe, mert itt és így van lehetőség a szükséges találkozásokra. Ruth elmegy, és a gazdag Boáz földesúr földjén, a rokonnál, szedegeti össze a betakarítás nyomán elhullott magokat. Isten újból lép. Boáz is kimegy a mezőre, bár eredetileg ott és akkor még semmi dolga nem volt. De meglátja, és megszereti Ruthot, aki kívül szép és csinos, belül pedig elragadó tulajdonságokkal rendelkezik. Megszólítja, majd egyre több szeretettel fordul felé, sok kedvezményben részesíti amolyan megváltó gondoskodásban, aminek már jelzés értéke van. Isten ezzel is tovább szőtte a szerelem fátlát, és mindkettőjük szívében valami édes érzés kúszott föl, amikor meglátták egymást, de ez még titok volt, talán önmaguk előtt is. Nos, itt és most. Boáz ennél többet tenni nem tudott. Ahogy jó lelkű zsidó nagyúrhoz illett, és ahogy a bontakozó szerelem engedte, ő, bár semmiről semmit nem tudott, mégis szívére hallgatva mindent megtett, ami Isten tervét előre vitte. Boáz és Ruth pont azon a csodálatos úton haladt, amit az Úr tervezett nekik, mert, mint már tudjuk, minden ember céllal születik a földre. Ők boldogan belesimultak Isten tervébe, és ez nagyon sok áldást hozott az életükbe. És már könyvünk lényegi részénél tartunk. Anyósa tanácsára Ruth levette a gyászruháját, kiment az arató ünnepségre, és az ott elszenderedő Boáz takarójának a sarkát magára terítette, aminek ismét komoly, törvényi és népszokásbeli jelzés értéke volt. Azt üzente, kész vagyok új életet kezdeni veled, mint rokonnal, ha te is akarod. Nos, így fejeztük be az előző részt. Ekkor csendben, szinte suttogva, félve, hogy más meg ne hallja, föl ne ébredjen, elmondta Boáz az asszonynak, hogy mennyire becsüli őt, és hogy igen, vállalja a rokoni köteléket, hiszen erre már ő is gondolt. El is veszi őt feleségül, de előbb még el kell rendeznie valami jogi témát, mivel a rokoni sorban ő most csak a második, és az elsővel még beszélni kell. Mindez másnap a kapuban meg is történt a bírák előtt. Amikor Boáz mindent elrendezett, ezt mondta: ti vagytok a tanúi, hogy megvettem Naomitól, anyósától mindazt, ami a férjé és a fiaié volt, sőt,
A Moábi Rútot, Mahlon feleségét is feleségül veszem, hogy föntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy kinevesszen a meghaltnak a neve testvérei közül lakó helyének a kapujából. Végül, mint mindig, Isten terve győzedelmeskedik, Rút Boáz felesége lesz, és kisfia születik, aki az Óbéd névre hallgat. Ő lesz Dávid király nagypapája. Aztán, mivel tudjuk, hogy a messiás Jézus Dávid házából születik, már is ott vagyunk az üdvtörténet igen gondosan kidolgozott családfájánál, amit az evangéliumokban is olvashatunk.

talán már csak utolszóként. Most már csak pár sor van hátra a Szentírásban, ezzel a történettel kapcsolatban Rut könyvében, amikor tisztelet az ősöknek gondolatjegyében már is rögzítve találjuk az egész leszármazási sort. Ime. Ez Pérec nemzetsége. Pérec nemzette Hekront. Hekron nemzette Rámot. Rám nemzette Aminádábot. Aminádáb nemzette Naksont. Nakson nemzette Szalmont. Szalmon nemzette Boázt. Boáz nemzette Obédot, Obéd nemzette Isait, Isai pedig Dávidot. Mindez gyönyörű lecsengése annak, hogy Isten milyen módon hajtja végre csodálatos terveit a földi életben. És ez így van még ma is. Minden ember céllal születik a földre, és akkor lesz sikeres az életében, és ezt minden történet igazolja napjainkban is, ha azt cselekszi, amire született. Nos, tudom jól, sok ember ilyenkor fölháborodik, hogy hát ez aztán már a teljes szabad akarat megcsúfolása, nem egy báb ő, majd amihez neki kedve van, azt fogja csinálni, neki aztán senki nem mondja meg a tuttit, még az Isten se. És ime, mit látunk az életben? Napjainkban egyre több fiatalnak fogalmas nincs arról, hogy mi a csodának él. Minek van itt a földön? És miért gondolják ezt? Mert nincs kapcsolatuk Istennel, a Teremtővel, és így nem tudják meg, hogy mire vannak teremtve. És ez nagyon nagy átok. Sok öngyilkosságot elkövetett fiatal. Sok drogos és iszákos, sok nihilista vallja be előbb-utóbb, hogy üres az élete. Nincs miért élni, nem lát jövőt és nem lát célt maga előtt holott. Minden ember csodálatos, isteni céllal születik. És ha ezt valaki nem látja meg, akkor is akar valamit kezdeni, és elindul a saját feje után, mely az esetek nagy részében aztán kiüresedést, bukást, csalódásokat, komoly tévutakat hoz magával. Tehát mi a helyes életforma? Ha azt csináljuk, amihez értünk, vagyis amihez azt az Úr minden, de minden lehetőséget és ajándékot megadott nekünk. De hogy is működik ez a gyakorlatban? Mondjuk van egy személy, akit Isten például kiváló asztalosnak teremtett, mert arra volt szükség, hogy ő valamit prima módon megtegye, mint például a jeruzsálemi templom faragói. De neki ez a munka alantas volt, és ő jogász akart lenni. Végig küzdötte az egyetemet, szinte soha semmi nem maradt meg a fejében, szabályokat is mindig keverte, végül irodakukac lett a területén. Semmi sikerélmény. Nos, kérdezem, boldog lett? Egy másik embert Isten arra teremtett, hogy oktató legyen. Adott neki sok ajándékot a gyermekek kezeléséhez, de ő úgy gondolta, hogy ez macerás. Ő énekesnő akar lenni. Nem volt meg hozzá semmi tehetsége, és csalódott, amikor olyan lett az élete, mint a partra vetett halnak. Ismét másnak az Úr azt a tehetséget adta, hogy jól tudott problémákat megoldani, és kedves lénye legyen. De ő nem akart lelki gondozó lenni, hanem marketinget tanult. Aztán valahogy nem alakult a karrierje, és a végén minden ember nem magát okolja, hanem az Istent. Hogy lehet ilyen vele az Isten, már ha van? Hát miért engedi, hogy ez meg az megtörténjen vele? Hogy létezik, hogy ő ilyen meg olyan nehézségekkel küzd, aztán meg semmi? És sorolhatnánk. Mostani történetünkben pedig komolyan megtanulhattuk, hogy aki kapcsolatban van a világmindenség teremtőjével, azzal, aki minket egyenként is tervezetten küldött erre a földre, annak az élete sínen lesz.
Ez nem azt jelenti, hogy milliókat fog keresni, hogy semmi baja nem lesz az életben, de azt jelenti, hogy a helyén van, és tudja, érti, hogy az ő útján mik történnek vele. Már csak azért is, mert beszélő viszonyban van Istennel, és megtárgyalhatják a történteket. Sokan mondják, hogy ez leuralás. Hát nem. Mert ha a ruhásszekrény frigider akarna lenni, akkor tiltakozhat-e, hogy a gyártásnál elvették az akarati szabadságát? Vagy a saktáblán? Milyen következménye lenne, ha egy parasz király akarna lenni, vagy a királynő esetleg ló? Hát biztos, hogy nem lenne jó vége, igaz?

És az isteni lépések? Nos, történetünkben sok-sok olyan mozzanatot láttunk, amit maga Isten tervezett el, meg is említettük sorra, ki is emeltük ott a helyén, de legyen most itt még egy összefoglaló is erre vonatkozóan, hogy megmaradjon a szívünkben, hiszen pontosan ilyen folyamatokat látunk a saját életünkben is, melyekről gyakran azt hiszük, hogy hát ez véletlen, meg hogy jókor voltam jó helyen, vagy fú, rosszkor voltam rossz helyen, meg hát megesett ilyen már másokkal, és aztán semmi nem történt, vagy ugyan már, nehogy Isten pont velem foglalkozzon, és így tovább. De pontosan látjuk, hogy Isten milyen aprólékosan tud rólunk mindent. Nos, nézzünk egy másik esetet is ennek az állításnak az igazolására. Ott van a Bibliában az a történet, amikor Péter apostol elindul, hogy az újszülött keresztény gyülekezeteket meglátogassa, és éppen Jaffa felé jár, és neki Isten tervében éppen akkor éppen ott kellett lennie. De miért? Mert van egy római százados nem messze, aki megtért a zsidók istenéhez, és azt gondolja, hogy most már rendben van az élete, pedig csak a törvény szerinti szabályokat követés nem ismeri a Krisztus áldozata árán elnyerhető teljes kegyelmet. Vagyis nem a törvények betűje üdvözít, hanem a kegyelem által kapott hit Krisztusban. Tehát Joppéban, vagyis Jaffában meghal egy kedves adakozó szerető asszony, ez a Tábita. A testvérek rögtön üzennek Péternek, aki a közelben volt, hogy jöjjön! Majd Péter még marad is, és megszáll egy tímárnál. Na, Isten terve közelít a célhoz, mert ennek a századosnak a lelkét a helyes útra kell terelni a kegyelem jegyében, és az arra tartózkodó Péternek kell elmennie hozzájuk tanítónak. És akkor megjelenik egy angyal ennek a Cornelius nevű századosnak, és elmondja, tű pontosan, hogy hová kell küldeni az embereit, melyik város, melyik ház, ott a tengerparton, kinek a háza az, kit kell keresni személyesen. Na, csak kérdezem. Isten nem követi az emberek életét pillanatról pillanatra, és méterről méterre, valamint lelki rezdülésről lelki rezdülésre? De igen. És ez csak egyetlen egy történet a Szentírásból. És Péter némi mennyei Biblia lecke után a barátaival engedelmesen elment, úgy másfél napi gyalográsra, és a ház népe Krisztus élet. Ez volt az isteni terv. Isten ránk is így gondol az ő nagy tervében. Ritkán adódik, hogy valami fú, de nagy óriási dolgot kell tennünk. Inkább csak engedelmes, fogas kerekeknek kell lennünk az Úr tervében. És tudd meg, hogy Péter is részesült abban a hatalmas örömben, ami elárasztott ott, és akkor a százados házában mindenkit, a lakókat, a katonákat, az övéit. Mert ez a mennyei öröm, hiszen hatalmas diadal ünnep van a mennyben minden megtért lélek hazaérkezésekor, ez a mennyei öröm lesugárzik, nem csak a megtértekre, hanem mindazokra is, akik ebben bármit is tettek, és Péterre is. El tudod képzelni, hogy mekkora örvendezés volt ott ezek után? Én már láttam olyat, hogy mennyei fények csillogtak ilyenkor az emberek arcán, hogy boldogan ölelgették egymást, ugráltak boldogságokban. Hol sírtak, hol nevettek, végtelen, múlni nem akaró szent lélek örömükben. Csodás történeteket emlegettek föl egymásnak, ami szorosan a megtéréshez vezetett. Dicsőítették és méltatták, áldották az Isten, aki számtalan bűnök elengedése után Krisztusra nézve, befogadta őket a mennyei hazába. Ezeknek az embereknek immár két hazájuk lett, egy a földi születés kapcsán, mint nekünk drága magyarságunk, és egy polgárjog a mennyek országában.
ami azt is jelenti, hogy ezentúl az örök haza törvényei szerint akarok élni, és azt gyakorlom már itt lenn a földön is. Ami ezzel nem egyezik, attól tartózkodom. De miért? Mert a Krisztus által adott öröm, hogy vele élhetek és maradhatok is vele, sokkal nagyobb örömet és boldogságot ad, mint a földi pillanatnyi öröm, ami éppen hogy ellenkezik az Úr lényével. Sok ilyet tudnánk mondani egymásnak, de legyen itt mondjuk egyik példának a mértékletesség. Azért, mert rengeteg étel áll rendelkezésünkre, Urunk áldásából, nem azt jelenti, hogy mindig és sokat kell ennem. Fordítsuk le. A falatot az ízlelő bimboinkkal élvezzük. És meddig tart ez az érzés? Amíg le nem nyelem, pár másodperc. És meddig tart a kövérség? Az ebből eredő betegségek, a hányinger, a rossz közérzet, az elgyengülés, a fejfájás. És ha azt mondjuk, hogy dicsőség Istennek a bőségét, és kiveszem belőle azt, ami nekem egészséges, akkor ez a mennyei törvény örömet és megelégedést ad nekem. És bizony, a mi Rút könyvében lévő szereplőinknél is ez volt a sorsuk. Boldog megelégedettség. Nos, tehát következő részünkben még visszatérünk könyvünkben lévő isteni lépések felidézésére. Találkozzunk akkor is, jó?

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámos Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. Második tanulmány. Pál tekintélye és evangéliuma. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ismét együtt lehetünk. Elkezdjük a Galáciai levélnek a tanulmányozását. Ez a levél, múlt héten emlegettem már, nagyon fontos minden keresztény ember számára, mert az üdvösségnek egy jellegzetes titkát mondja el, nekünk pogányoknak, hiszen mi is nem zsidókból lett keresztények vagyunk nagyrészt, hanem pogányok, pogányoknak, hogy Jézus Krisztus keresztje mit is jelent a mi számunkra. Éppen ezért látni kell, hogy az első keresztény gyülekezetben az első igazi nagy válság e körül robbant ki. Zsidóvá kell lenni, és csak úgy lehetek keresztény, vagy pedig Jézus úgy, ahogy vagyok, elfogad engem. Éppen ezért, hogyha van egy vita kérdés, akkor mindig azt, aki valamilyen más véleményt képvisel, akár az Isten szava alapján, az Isten kinyilatkoztatása alapján, annak a tekintélyét vonják kétségbe, ez mindig így van. Ezért a leckének a címe Pál tekintélye és evangéliuma. Erről a két fogalomról fogunk beszélni, méghozzá úgy, hogy vasárnap beszélünk Pálról a levélíróról, méghozzá nagyon érdekes módon, hogy egy másik apostol, Péter, mit mond Pálról, azután beszélünk Pál elhívásának a problémájáról a Galáciai levél tükrében, mert a múlt héten láttuk az elhívás történetét, most a Pál maga hogy emlékszik vissza az elhívásztására, és mit tart ennek, ebben a lényegnek. Aztán Pál evangéliumáról beszélünk, azután arról, hogy nincsen más evangélium, nincs sok evangélium, nem lehet privatizálni az evangéliumot. Csütörtökön pedig Pál evangéliumának az eredetéről fogunk beszélni, és egy összefoglalóban azokat a tanulságokat rögzítjük, amit tulajdonképpen ennek a leckének az igazi mondani valója. TV képernyője előtt ülőknek mondjuk azt, hogy nagyon szívesen, hogyha írnak, hozzásegítjük ennek az írott formájához is a kedves nézőket, írjanak nekünk, szívesen válaszolunk rá. A másik, amit említenék, az az, hogy a Pál Galáciai levelének első fejezetét fogjuk lényegében átvenni,

0: Róla, mondjuk éppen Péternek mi a véleménye. Péter apostol második levele, harmadik fejezet, 15-16. Versét kérem, hogy Erzsike olvassa.
1: A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére.
0: Igen, van ebben egy elismerés, egy felhívás, és van egy nagyon érdekes óvás is. Mert Isten igével, minden részével különben így vagyunk, hogy a tanulatlanok és álhatatlanok kiforgatnak. A tanulatlan az nem az, akinek kevés iskolája van. Mindig szoktam mondani, nem az iskola tesz tanultá, hanem az, hogy mennyire foglalkozom az igével, mennyire mély érdekel az igével. Ha nem mély érdekel az igében, nem, az ige szelleme nem él bennem, akkor én is tanulatlan vagyok. A másik pedig az, amit mond, hogy a nehezen értető dolgokat az álhatatlanok kiforgatják. Ha én nem akarok valamit megtenni, akkor mindig meg tudom magyarázni, hogy miért nem teszem meg. És ez így van az Isten igéjével is. Otthon is a mindennapi életben, hogy nem akarsz megtenni valamit, akkor ezt meg tudod magyarázni. Várom a hozzászólásotokat. Tessék, parancsoljatok. Gyula, parancsolj, aztán Marian.
2: Hát, amint láthatjuk a kortörténetet nézzük, Sátán nem bíz semmit se véletlenre. Tehát ahogy itt Péter is mondja, hogy a Sátánnak azok a szolgálja a gyülekezetben, a konko és a búza, mondhatnák úgy azt a bibliai történetet, együtt nő. És ezzel nekünk mindig számolni kell, és tudatába kell lennünk, és ezeket a kérdéseket kezelni kellene. De hát erre megint, ahogy a Szigeti testvér mondta, tanulni kell, fölkészülni kell, és nincs autentikusabb egyéniség megint, mint ahogy Pál a álhatatosságával, kitartásával, a szívóságával, és ő kiválóan tudja kezelni ezeket a kérdéseket, és hát szinte egyedi az apostolokat, ha végignézzük meg az egész új szövetséget, ahogyan Pál kezeli a megváltás történetét, és értelmezi, és véghez viszi ezt a vitát a gyülekezet és a hívek között is, és az apostolok között, a gyülekezetek és az apostolok között.
0: Köszönöm szépen, Mariannak adjátok.
3: Párról elmondhatjuk, hogy nagyon lelkesen és nagy szenvedéllyel terjesztette Isten igéjét, és ugyanilyen szenvedélyesség és lelkesedéssel lépett fel a tévtanítókkal és tévtanokkal szemben is. És ugye a tanítás folyamán nagyon szépen haladt előre, és a gyülekezet növekedik, azt olvashatjuk a Szentírásban. De ugye voltak némelyek, akik megzavarták sátáni sugallat kapcsán, és azok, akik frissen tértek meg, és frissen keresztelkedtek meg, azok ugye hitben még nem voltak olyan szinten, hogy ezt tudták volna helyre tenni. Éppen ezért megzavarta őket, és ezek fölött tulajdonképpen Pálnak nem nagyon volt már úgymond hatalma ilyen értelemben, és de minek után az Isten igéjével az Isten igét jól hasogatta, akkor inkább így fogalmaznék. Ezáltal annyira meggyőző volt, és valóban nyomon beszélt is a Szentírásból, a Szentírás szavait szólta, hogy gyakorlatilag rájöttek ezek az emberek, hogy végül is becsapták őket. És ezáltal Sátán műve meghiúsult.
0: Sátán köszönöm, terve. Marika.
4: Itt Péter apostol azt mondja, hogy a Pál a néki adatot bölcsesség szerint nem a saját maga bölcsességét hangoztatta, hanem a Szentlélek által kapott bölcsességgel szólt és írta a leveleit. És mi meg úgy sokszor erőltetjük a saját magunk bölcsességét, és nem hallgatunk arra a belső hangra, ami esetleg más irányba akar téríteni. Tehát nem mindegy, hogy milyen bölcsesség az, amit mi hangoztatunk.
0: János, aztán majd Anikó.
5: Miért levél? Szoktuk mondani, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Én 26 éve dolgozom már egy német üzletembernek, és ő nem hisz Istenben egyáltalán, de jól ismeri a Bibliát, és alkalmazza. Például az üzletkötét mindig párosával küldtek ki, mert ő is így küldte ki a tanítványokat. És egyszer megkérdezte tőlem, hogy

0: miért járnak a hívők minden hétvégén a templomba? És a válasz az volt, hogy azért, mert egy hét alatt az emberek mindent elfelejtenek. Ezért azt adta nekem utasításba, hogy irassam le minden kollégával azt, ami a munkájához szükséges, és hetente egyszer vegyem át vele, és újra olvassuk el, hogy megrögzüljön a fejében. Azt hiszem, hogy az, hogy miért levél, ez kicsit segít jobban ebből a példával megérteni, hogy a leveleknek milyen fontossága volt akkor is, és a mai időkben is.
1: Anikó?
2: Én visszatérnék a Péteri levélhez. A szeretett testvérünk Pál, és megvédi Péter. Egyrészt nem azt mondja, hogy hát Pál apostol nagyon bonyolultan fogalmaz, hát ő ilyen, de bezzeg én. Hanem azt mondja, hogy szeretett testvérem, és hogy vannak nehezen érthető dolgok, de ez nem Pál apostolnak a bűne, hanem azoknak, akik megpróbálják kiforgatni. Mi összefogunk, vagy egymás ellen harcolunk, hívők? Nagyon fontos kérdés.
1: Igen, a neki adott bölcsesség szerint kapta. Tessék, parancsolja.
3: A múltkor csináltam valamit otthon, és elővettem egy mérőeszközt, amit előtte kaptam valakitől ajándékba, és hüledezve néztem, hogy hát én elég régen dolgozom már ezt, azt, amazt, például fával nagyon szeretek dolgozni, de hát ez a mérőeszköz, ez teljesen ostoba, hát ez lehetetlen. Amíg rá nem döbbentem, hogy hát hüvelyekben van rajta a mértékegység, tehát a mérőeszköze semmi probléma nincsen, összesen nekem kell tudni az, hogy hogy olvasom le. És ez nekem nagyon tetszik, hogy Péter tulajdonképpen megmondja a gyülekezeteknek, hogy hát tessék odafigyelni, Pál rendben van, de időnként tudni kell, hogy mit, hogy olvas le az ember, mert hova írta ezeket a dolgokat, és miért úgy szólnak a dolgok. Úgyhogy én nekem kifejezetten örömet okoz látni azt, hogy nem lehetett kijátszani Pétert meg Pált egymással szemben.
1: Így van. Na nézzük, hogy is írt ez a Péter. Nézzük meg a Galatai levél első két versét, ahogyan bemutatkozik a galáciai gyülekezeteknek. Ez egy körlevél, több, ez egy tartomány a Galácia. Érdekes népség lakott ott. Úgyhogy hogy mutatkozik be az apostol? Dénest kérem, hogy olvassa az első két verset.
4: Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem levő testvérek minnyájan Galácia gyülekezeteinek.
1: Hát ebben sok érdekes van, mert egyrészt Pál azt mondja, hogy nem emberektől, nem magamtól szólok, nem én akarok most kioktatni benneteket, én akarom megmondani, hogy mit csináljatok, hogy csináljatok, hanem én kaptam. A másik nagyon érdekes az, hogy ezt Jézus Krisztus által, az Atya Isten által kapta, és ez a Jézus Krisztus és az Atya Isten igazolta is Jézus Krisztust a feltámadás által, a feltámadott Jézus által, tehát ez nem csak beszéd, hanem megtörtént a legnagyobb csoda. És az is érdekes, hogy maga mellé veszi, hogy a velem lévő testvérek minnyájan küldik az üdvözletet a galáciai gyülekezeteknek. Ez egy nagyon érdekes valami. Gyulának adjátok a mikrofont, aztán majd Marian.
5: Röviden és tömören úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy én a mennyei terv része vagyok. Elhívtak, kezembe adták a tervet, az Úr arra hívott el, hogy a pogányoknak hirdessem az evangéliumot, és azt fogom tenni, nem? Tehát, és így vezeti föl a gyülekezetnek, amit aztán persze később meg előzőleg is, tehát megpróbálják megkérdejelezni az elhivatását, de ő bátran igaz, hogy utólag hívja el, nem akkor, mint a többi tanítványokat, de az tény, hogy Damaszkuszban találkozik az Úr Jézussal, és megbeszélik a terveket, hogy milyen tervek alapján végezze a dolgát.
1: Köszönöm szépen, Marian.
6: Amikor egyértelművé válik már, hogy Saul nem az, aki volt, hanem már ugye megtért, és valójában már nem ellenség, akkor az apostolok nagyon érdekes, mert azt mondja, nem vonakodnak, úgy írja ellen, vagy nem vonakodnak, és nem állnak ellene, hanem azt a barát jobbot nyújtják, és olyan, akitől korábban féltek, azt most amennyire féltek, most ugyanolyan szeretettel, nagyon érdekesen fogalmaz, ugyanolyan szeretettel, és olyan megbecsülés és örömmel fogadják, és borulnak a nyakába, és igaziból, mint testvért üdvözlik, és azt mondja Ellen White az apostolok történetében, hogy azt a hangot, amely komolyan vitatkozott Istvánnal, nem sokára ugyanabban a zsinagógában hallhatták, amint félelem nélkül hirdeti, hogy Jézus Istennek fia. Ugyanazt a hitet védelmezte, amelynek védelmében István meghalt, és ugye tudjuk, hogy ő is ugye úgymond áldását adta rá, tehát rábólintott az ő halálára, és milyen érdekes, hogy ugyanazon a helyen, ugyanarról beszél ő is, csak legfeljebb fázis késéssel, picivel később István halála után.
1: Köszönöm szépen.
3: Az autoritás kérdés az borzasztóan fontos a hívő életben, és ezt én azt hiszem Pál apostol is tudta. Ha én most azt mondanám nektek, hogy én a Magyar Köztársaság nagyköveteként vagyok jelen, ez nagyon hamar lelepleződne, hiszen akkor kellene egy megbízó levelet mutatni. Pál apostol viszont nem véletlen hivatkozik erre, és tulajdonképpen Korintusban, például a második levélben azt mondja, hogy Krisztusért járunk követségben, mintha Isten kérne általunk. Ez nagyon kockázatos, ez a bemutatkozás is nagyon kockázatos. Tehát ez vagy igaz, vagy az írója pszichopata, közte semmi. És ez azért nagyon fontos, mert akik Krisztust képviselik, azok vagy biztosak abban, hogy ki hívta el és ki küldte el őket, vagy pedig összeomlanak az első támadás sor közben. És ezt ma is játsszák, tehát a világban mindenütt az autoritást fogják megkérdőjelezni, mert ha nem hiteles a szóló, akkor nincsen semmi probléma, nem kell komolyan venni. Ha hiteles, akkor bajban lehetünk, mert akkor oda kell figyelni arra, amit mondott.
1: István, és megyünk tovább.
7: Tulajdonképpen, amit fejtegettünk el mögött, az a gondolat is ott van, hogy Pál, ahogy majd látni is fogjuk, hogy sokat szenved az előéletéért. Tehát ezt nekik sosem nem fogják elfelejteni, és most a támadás is ez az előélettel kapcsolatban hozzák össze. Még pedig az apostoli tekintélyét kérdőjelezik meg. És bár igaz az, hogy tulajdonképpen az alapvető problémájuk az volt, hogy a üzenetével voltak probléma, mert nem, mi szerint az üdvösség alapja egyedül a Krisztusba vetett itt, nem pedig a törvény cselekedetei, de azért mégis olyan finom módon, módszerekkel kezdik támadni, például azzal, hogy nem tartozott Jézus első követői közé, ennél fogva tekintélyét nem Istentől, hanem emberektől kapta. Tehát nem a tanítással volt neki problémája, és Pál azért hangsúlyozta, hogy ő nem emberektől kapta tekintélyét, hanem Istentől kapta tekintélyét, ami, ha végigkövetjük Pál levelébe, ez állandó támadási felület lesz.
1: No, akkor menjünk, lépjünk tovább, hogy mi is ez az evangélium, amire elkötelezte magát Pál, és Irmuskát kérem, hogy a első fejezet 3., 4. és 5. versében olvass el, lényegében a köszöntésben már elmondja Pál tulajdonképpen a lényeget, az evangéliumot.
8: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség, örökkön, örökké. Amen.
1: Ez most egy nagyon érdekes szöveg, mert megszoktuk ezt a kegyelem nektek és békesség Istentől. A kegyelem az a gyökér, a békesség a fán a gyümölcs. De mindez Istentől jön, de hogyan jön az Istentől, ami atyánktól, ami az Úr Jézus Krisztus által. És rögtön Krisztusról kezd beszélni, hogy ki ez a Krisztus. És ez az evangélium lényege. Az evangélium lényege nem az, amit én magyarázok. Az evangélium lényege az, hogy kicsoda Jézus az én életemben. Ez az evangélium lényege. Tessék, ha van gondolatotok, szívesen vesszük. Marika, parancsolj.
9: Nem véletlenül, hogy azt írja itt az ige, hogy a gonosz világból akar bennünket megszabadítani. Ez akkor is igaz volt, ma meg pláne. Tehát ne itt a földön akarjunk mennyet teremteni, mert az lehetetlen. Mert itt csak a gonoszság sokasodik. Az Úr Jézus reménységet ad nekünk, hogy ettől a gonosz világtól meg tudunk válni, és egy más világ lesz számunkra elérhető. De ez csak általa lehet.
1: Igen. Tibor, aztán majd.
3: majdnem csak egy fél mondat. Ha valaki ezt elolvassa, olyan, mintha Péter pünkösdi prédikációjának a sűrítményét olvasta volna el, teljesen egybecsengés egybe hangzik, szinte fél szóról fél szóra.
1: Így van. Az evangélium egy, csak ez az egy evangélium különbözőképpen szólal meg különböző emberekben, és az evangélium az lényegében valaki, nem valami, Jézus Krisztus. Marian, parancsolj!
6: Kegyelem és a békesség, én úgy fogalmaztam meg magadnak, hogy a két legszebb isteni tulajdonság. A kegyelem az alapja mindenek, ezt már mondtad. És tulajdonképpen nyugodtan kimondhatjuk, hogy mindent Isten kegyelmének köszönhetünk. És Isten vágyik arra, és várja, hogy mi hozzáforduljunk, és igényeljük az ő kegyelmi ajándékát. Mert ő szeretné mindenkinek adni, és korlátlanul, ha az ember vágyódik rá. És nagyon érdekes, mert hogyha az Isten szívébe, az emberek szívébe az Isten szent lelke beköltözik, akkor vágyódik az ember azoknak a társaságára, akik hasonlóképpen gondolkodnak, és hasonlóképpen szeretnének szintén kegyelemben részesülni. A békességhez pedig röviden annyit, hogy ha valaki elhagyja a bűnét, mert vágyódik arra, hogy elhagyja a bűnt, akkor az Isten békéje költözik annak a szívébe, és Isten vágyódik arra, hogy a békességet adja az embernek, és azt szintén korlátlanul. És Ellen White-nak egy mondata, aki a megszentelt élet csöndes, öntudatlanul áldásos hatásával Krisztus szeretetét tanúsítja, aki szavával, viselkedésével arra vezet másokat, hogy elvessék a bűnt, és Istennek adják át a szívüket, az békességszerző. Jó lenne, hogyha mi mindannyian békességszerzők lennénk.
1: Ha már most így kiemeltük a kegyelmet és a békét, ez két félreértett szó. Mi kegyelem alatt a büntetés elengedést értjük, a Biblia pedig az új kezdés lehetőségét, hogy Isten azt mondja, na most indulhatsz újra. A békesség alatt pedig azt értjük, hogy békén hagynak bennünket, és azt csinálok, amit akarok, pedig a békesség az éppen az Isten békességébe való bekapcsolódást jelenti. Bandi, akarsz valamit?
10: Igen, az ellenfelek, ahogy Pál viaskodik velük, ők a törvényhez ragaszkodnak, a szokásokhoz, és azt erőltetik. És Pál pedig rá akarja őket vezetni arra, hogy az evangélium alapja más, amit Krisztus tett értünk, mert az fölöttébb áll mindennek, mert Krisztus az egyetlen fiát áldozta értünk, és ebben nem akartak a régi hívők bekapcsolódni, mert a régi megszokások kötötték őket. Mit szoktuk mondani, karóhoz az embert, ugye?
1: Igen, Tibor.
3: Ha nem bántalak meg vele, megengedett, hogy hozzátegyek valamit a békességhez?
1: Sőt,
3: mivel hogy Pál ugye mégiscsak héber volt, neki nem azt jelentette a békesség, mint nekünk. Amikor ő azt mondta, Salom, az azt jelentette, hogy lehet, hogy véres a tenyerem, mert annyit dolgoztam, de áldott a munka. És a Salomhoz bőven hozzátartozik, hogy neki állunk kitépni a gazt és gyomírtani, úgyhogy most mindjárt neki fog a gyomírtásnak, de előre bocsátotta, hogy ő ennek a lelkületnek az alapján fogja tenni. Tehát itt nem arról van szó, hogy mindjárt ellenmondásba keveredik önmagával, hanem ő teljesen, autentikusan neki kezd a békességért.
1: Na, akkor nézzük a gyomírtást. Menjünk tovább. A következő versekben tényleg az következik, és Magdikát kérem, hogy olvassa a 6-tól 9. versig az első fejezetből a Galáciai levélből.
11: Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Amit már korábban is megmondtuk, most ismét megmondom. Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen.
1: Az evangélium egy érdekes görög szó. Az evangélium, azt szoktuk mondani, egy örömhír, nem. Az evangélium több. valami kézzelfogható valami volt az evangélium mindig, akkor azt lehetne mondani, a jó hírért a jó hír húzónak adott ajándék. Ez volt tulajdonképpen az evangélium, az Odüsszeába fordul elő, először így fordul elő, és később is ez volt az evangélium. Tehát Pál azt mondja, az evangélium az nem egy tanítási rendszer, nem egy szép prédikáció, nem egy szépen megfogalmazott mondatsor, vagy egy irodalmi műfaj, vagy egy könyv, hanem az evangélium a Jézus Krisztusban lévő új lehetőség, amit mindjárt kaptunk. Ez az evangélium. Ezért Jézus Krisztus az evangélium. Ő az út, az igazság és az élet. Éppen ezért ez nagyon fontos, hogy a gyülekezet pedig azt mondja, hogy nem, a Jézus Krisztus az nagyon bonyolult, hanem vitatkozunk azon, hogy körülmetélkedés vagy nem körülmetélkedés, ez egy cselekedet. Ha egyszer megteszem, akkor biztos az üdvösségem, és nem kell kínlódnom, hogy Jézus Krisztus követésével. Éppen ez a baj. Mindig vannak ilyen kis evangéliumok az evangélium mellett, amit az emberek úgy gondolnak, hogy ha én megteszem, akkor jó vagyok, akkor bent vagyok a mennybe. Tessék a gondolataitokat, várom, István parancsolj.
7: Nagyon keménynek tűnik ez a megfogalmazás, hogy aki más hirdet, mint az ő evangéliuma, az átkozott legyen. És nagyon érdekes, hogy az átkozott tulajdonképpen kiterjeszti magára, pára is, vagy akár egy angyalra is érvényes ez a szöveg szerinti megfogalmazás. Én úgy érzem, hogy ez tulajdonképpen azt mondja nekünk, hogy az evangéliumnak a hitelessége ugyanis annak a tartalmától függ, nem pedig a hirdetőjének személyétől. És ezt nagyon sokszor szoktuk a kettőt keverni.
1: Igen, hát itt is erről volt szó, hogy Pált nem mernek az evangéliummal vitatkozni, ezért Pál hitelességét próbálják lerontani. Marian, parancsolj!
6: Pál nagyon meglepődik, hogy ilyen gyorsan elhajlottak, ugye így fogalmaz a Szentírás, a Galaták az igaz evangéliumtól, és a Ellen White-nak van egy olyan gondolata, ami azt fogalmazza meg, hogy mai világunkban se lepődjünk meg azon, mert hogy az Isten művében, akik munkálkodnak napjainkban, ugyanolyan problémákkal, ugyanolyan tévtanításokkal, ha nem pont ugyanazokkal, de hasonló tévtanításokkal találkoznak, akik az Isten művében szeretnének tényleg őszintén, buzgóságosan munkálkodni. Tehát ne lepődjünk meg, mert Sátán mindent el fog követni annak érdekében, hogy ezt behozza akár az egyházunkba is. És azt mondja Ellen White egy mondattal, amikor énünk feloldódik Krisztusban, a szeretet akaratlanul is árad belőlünk. A keresztény jelleme akkor jut el a tökéletességre, amikor benső énje állandóan arra készteti, hogy másokon segítsen, amikor a menny napfényes szívét betölti, és az arcáról is sugárzik.
1: Anikó, parancsolj!
11: Ha valaki ilyet kimer jelenteni, hogy ha valaki más evangéliumot hirdet, az legyen átkozott, még ha én magam vagyok is, annak annyira biztosan tudnia kell, hogy a színtiszta való igazat hirdette, különben ezt önelátkozásnak hívjuk. Ha én teljesen meg vagyok győződve, hogy abban a pohárban színtiszta, éltető ivóvíz van, akkor belemerek inni. De hogyha tudom, hogy hát lehet, hogy én mást kavartam bele, akkor lehet, hogy nektek ajánlgatni fogom, de hogy én nem iszom meg, az biztos.
1: Köszönöm szépen. Marian, Gyula, bocsánat.
5: De hogyan is kezd itt az ige? Érdekes. Mert azt mondja, csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, nem Pál hívtál a gyülekezetet. Tehát megint szinte, mintha a gyülekezet meghasonlana önmagával. Ilyen gyorsan, ilyen hamar eltértetek. Tehát azért ne értékeljük le a Sátán munkáját, és a végidőben sem, akkor sem, a kezdet-kezdetén, hisz azt mondjuk, hogy az első század egy mintaértékű és példaértékű, profécia beteljesedik, megváltás megtörténik, és elkezdődik a nagy-nagy munka, Istennek az álmodott terve, úgy is mondhatnák mi pogányok, ugye, hogy a világ minden terve, minden nemzetséghez, ágazathoz és nyelvhez. És a gyülekezet önmaga ilyen ama meghasonlik. És úgy, ahogy Anika mondta, tehát én is hoztam azt a véleményt, hogy teljesen tisztában van Pál a tanítással.
1: Köszönöm szépen, Marika.
9: Pál apostol figyelmezteti a galáciaiakat, de bennünket kifigyelmeztet. Tehát ugye egyházon belül is sokszor van, hogy a tiszta tanítás valahogy egy kicsit akadozik. És ha nem hallgatunk a Szentlélekre, és nem engedjük, hogy a tiszta gondolkodást ébrezgesse bennünk, akkor bizony eltévedhetünk. Tehát nagyon fontos az, hogy ismerjük a Szentírást, mindent az alapján ítéljünk meg, és ne aszerint, hogy kinek milyen a pozíciója, vagy rangja, vagy akármilyen helyzete, mert néha az emberek megtéveszthetők, de bennünket nem szabad, hogy megtévesszen egy helytelen tanítás.
1: Tibor, és utána majd János.
3: Az az igazság, testvérek, hogy én szerintem nekünk arra is kéne figyelni, hogy mi milyen könnyen vagyunk megtéveszthetők. Mert gondoljatok csak arra, minden közösségnek megvannak a bácsiai. Észrevettétek? Tehát ha X bácsi mondott valamit, akkor az teljesen mindegy, mi van a Bibliában, ő mondta, akkor az hiteles. Hogyha Spurgeon mondott valamit, mondják sokan, akkor az megfelebbezhetetlen. És nem szeretnék más neveket mondani, most maradjunk ennyinél. Pál nagyon jól tudta, hogy ha az emberek érzelmileg kötődnek valakihez, akkor hajlamosak letenni a fegyvert, és azt mondani, hogy annyira szeretjük őt, hogy elfogadjuk tőle, elhisszük neki. Iszonyatos veszély, és azok, akik ige hirdetők vagyunk, ezzel a veszéllyel számolni kellene. Nem élvezni, hogy végre megfelebbezhetetlennek tartanak, hanem óriási veszélyként élni meg, és nagyon nagy felelősségként. Tehát én is Pálban pont ezt a felelősséget látom, hogyha én térnék tévútra, akkor is átkozott legyek inkább, de az evangélium maradjon sértetlen. Ez nagyon fontos, én úgy gondolom.
1: Igen, János.
0: Ennek van egy másik oldala is, hogyha én Jézus Krisztust nem szeretem. Tehát tudom a tantételeket, ismerem a Bibliát, de nincs bennem az a élet tapasztalat, amit mondjuk egy házaspár 30-40 év alatt együtt jár, együtt él, egymás gondolatait is tudjuk. Ha ez nincs meg Jézussal, ha nem tapasztaltam meg, hogyan vezet, kell néha az érzelem ilyen szempontból, mert maga a száraz tények azok nem mindig tartanak meg. De Jézus szeretet ez nem olyan, hogy hazamegyek, leveszem, és holnap reggel majd megint fölveszem, az egy életforma. És ez kell, hogy bennünk éljen ahhoz, hogy ne forduljunk el tőle.
1: Köszönöm, Band, és utána megyünk tovább.
10: Ne felejtsük el, hogy a gyülekezetekben a hagyomány keményen bele volt ívódva és tanítva az emberek szívébe, lelkébe, tudatába. És mikor megtértek, ugye úgymond a Szentlélek által, a visszafordulást nem nehéz beitatni az emberbe, ugye? Könnyen veszi. Hát régen jó volt, most miért nem jó? De a Biblia utolsó szakaszában, a Jelenések könyvében minden felelős embernek, nem csak úgy mondom, hogy prédikátoroknak, ott van, hogy aki hozzátesz, vagy aki elvesz, a büntetés ott van leírva, és vegye komolyan. Tehát egy evangélium van, ami ott a kezünkben van, a Szentírás. Ezen kívül, hogy így fordítottam, amúgy most nem tartalmilag, meg hozzátesz, meg elvesz, az hamis. Az Sátán Bibliája.
1: Na akkor nézzük az eredetét ennek az evangéliumnak, és Gyöngyikét kérem, hogy olvassa tovább csak a 11-12. Verset.
12: Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől való. Mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam.
1: A kinyilatkoztatás az nem más, mint Isten belép, ami téri idői világunkba, és ott kezd beszélni, cselekedni a mi életünkben. Különben nem tudnánk Istenről, mert végtelen nem tudjuk elképzelni, mindent jelenvalót nem tudjuk elképzelni, nem tudjuk elképzelni az örökkévalót, isteni tulajdonságokat nem tudjuk elképzelni. Isten abban szeret bennünket, hogy belép a téri idői világból mi élünk, tehát a mi életünkbe, belépett a te életedbe, az én életembe, és elkezdett szólni és cselekedni. Én hívő gyerekként nőttem fel, és egyszer csak megszólított az ige, mintha nekem szólt volna. Akkor szólt a Szentlélek által Jézus Krisztus, és ez így van sokakkal. És ezt kell nagyon világosan látni, Pál is ezt mondja, hogy nem emberektől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Jézus belépett az életembe, és ott szólt, cselekedett. Tessék parancsolni, István először, aztán Gyula, aztán Marian.
7: Tulajdonképpen, ha jól végig gondoljuk, akkor a jó akarok, vagy mondhatnám úgy, hogy bajkeverők, Pál evangéliuma mögött azt húzódik meg, azt mondták, hogy az apostol emberek tetszését kívánja elnyerni. Ez gyakran kísért bennünket is, ez az emberi tetszésnek való megfelelés. És itt van egy alapvető probléma, ami felmerült, nevezetesen az, hogy miért nem követelte meg Pál a pogányok közül megtértek körülmetélkedését. És erre nagyon érdekes ideológiák születnek. Ugye ez az ideológiai eszköztár benne van a mi gyakorlati valóságunkban, és ha jól belegondolok. Egyesek azt állítják, hogy mert azt akart, hogy bármi áron csak megtérjenek. Vagy egy másik eszköz, mivel az apostol számított a körülmetélkedéssel kapcsolatos fenntartásokra a pogányok körébe, nem is kérte ezt tőlük. Vagy egy harmadik, azt terjesztették róla, hogy embereknek kívánt kedveskedni. Tehát Pál szemére tulajdonképpen azt vetették, hogy egy olcsó kegyelmet prédikál, hogy itt könnyen érjen el eredményeket. Tehát az eredmények és az olcsóság azért a mi valóságunkban is nagyon összefügg, és erre Pál nagyon határozottan válaszol, amit olvastunk, hogy nem emberöktől származik, és Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kapta ezeket a dolgokat.
1: Köszönöm szépen, Gyula.
5: Mennyire igazán és helyreigazítja. Most végig gondoltam a Pál korát, az 500 évvel ezelőtti reformációt, hogyan csúszik ki a kereszténység évszázadra évszázadra, vagy évtizedre évtizedre, és milyen kardinális kérdéseket feszeget itt, mert mi a protestáns világ is, ahogy szoktam mondani, hogy hogyan üdvözülünk kegyelemből hitáltal, és mint a kedves tévénézőknek is elmondhassuk, hogy arról beszélgetünk, hogy hogyan nyerhetünk üdvösséget, és ennek a részleteit próbálja a Galata levél elmondani. Mert nagyon, de nagyon fontos dolog, hogy hogyan üdvözölök, és hogyan leszek én az örök életnek részese.
1: Köszönöm. Mariant kérem.
6: Pál, aki autentikus és hűséges követője volt, és magától az Úrtól kapta az eligazítást, a parancsot, éppen ezért számára ez nem volt egy percig se kérdés, mint hiteles tanúnak, hogy ő gyakorlatilag vigye az igazát, és kiálljon az ő igaza mellett. De, és ezt olvashatjuk Ellen White-nál, hogy a Szentírásnak az igéit összevetve, és azzal összhangban a menny rányomta a pecsétjét az ő tanítására, és az egész életére és munkájára. És ahogy a kereszt fényében szemléli tulajdonképpen, ugye átértékelődnek a sorok, és az egész gondolatmenete Pál apostolnak, mert úgy nyilatkozik, hogy nem akarok másról, csak Krisztusról, mint a megfeszítettről tudni. És utána olyan szavakkal folytatja, még ezt most idézném akkor pontosan, mert nékem az élet Krisztus, és utána folytatja, hogy annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, hogy a Krisztus megnyerjem, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Jézus Krisztusban való hitáltal. Ő erre a megállapításra jutott, és azt hiszem, hogy körülbelül nekünk is valamilyen szinten így kellene, hogy hozzájunk, hogy mi is ezt a konzekvenciát vonjuk le, és erre a megállapításra jussunk.
1: Anikó?
13: Ezt a mondatot még egyszer azért elolvasnám, mert szerintem nagyon lényeges, tehát mert én nem emberektől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam, mármint azt az evangélium, amit hirdett Pál apostol. Na most az a gond, mert ugye, ha egyik oldalra nem tudja az embert lelkünk ellenség elbuktatni, akkor nagyon sokszor a másik oldalral próbálkozik. Itt van egy nagyon komoly veszély azért, amire érdemes felhívni a figyelmet. Nagyon sok ember taníthatatlanná válik, mert azt mondja, hogy hát ő is Istentől kapta a kijelentést, és mondanak olyan dolgokra ilyeneket rá, hogy hát finoman szólva is az embernek ketté áll a füle, már bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom. Tehát a teljes írás Istentől ihletett, itt van a kinyilatkoztatott iga a kezünkben, és ami ezzel nem áll összhangban, arra én mondhatom azt, hogy én ezt az Úrtól vettem, hát én azt nem az Úrtól vettem.
1: Köszönöm szépen. Tibor parancsolj, és aztán...
3: Hát azt hiszem, most látszik, hogy több mint 30 éve házasok vagyunk, mert ugyanazon jár a fejünk néha, de én hadd tegyek egy másik dolgot hozzá. Tudnélik, most Pál fölébe helyezkedik mindenkinek, vagy pedig ez egészen más? És itt van értelme annak a bizonyos három napnak. Mi a vége a damaszkuszi három napnak, amit vakon töltött? Az a vége, hogy egyszer csak elhangzik, hogy zavarba ejtette a damaszkuszi zsidókat, bizonyítva az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Én azt hiszem, hogy ez a kinyilatkoztatás ez azt jelentette, hogy ez alatt a három nap alatt rendbe rakta a proféciákat a fejében Isten, a kijelentett igét. Nem magyarázta el neki senki, nem volt valaki más. A Szentlélek összehozta az igével, és persze, hogy utána tudta bizonyítani. Úgyhogy itt nem fölébe helyezkedés van, csak annyi, hogy Isten értette meg vele ilyen direkt módon az ő saját igéjét.
1: Marika, és utána Rózsikát kérem majd az összefoglalóra.
9: Ha olyan nagyot fordul az ember élete, mint Pál életében, akkor vajon felfedezzük-e azt, hogy az Isten útja sokszor más, mint amit mi akarunk. Nincsenek véletlenek, csak kell tudni mögé nézni. És aki embereknek akar tetszeni, akármennyire is biblikusan szól hozzá, az nem Isten szolgája. Mert aki embereknek tetsző dolgokat tesz, az nem áll teljesen a helyzet magaslatán.
1: Az összefoglalót olvassuk Rózsikának.
14: Csak nem minden gyülekezetben voltak zsidó származású tagok. A zsidó tanítók könnyen fel tudták venni velük a kapcsolatot, rajtuk keresztül pedig megvethették lábukat a gyülekezetekben. Szentírási érveléssel lehetetlen volt megdönteni a Pál által képviselt tanításokat. Ezért a leggátlástalanabb módszerekhez folyamattak, hogy befolyását ellensúlyozzák és tekintélyét gyengítsék. Kijelentették, hogy Pál nem volt Jézus tanítványa, és nem is kapott megbízást az Úrtól. Ő azonban merészel Péter, Jakab és a többi apostol által kifejezetten ellenzett tanokat hirdetni. Pál lelkét felkavarta, amint látta. A baj azzal fenyegetett, hogy hirtelen tönkre teszi a gyülekezeteket. Azonnal írt a galáciai hívőknek, leleplezve téves elméleteiket, nagy szigorúsággal fedve azokat, akik eltértek a hittől.
1: Igen. Lényegében nem Pál győzött ebben a vitában, hanem a hit. A Jézus Krisztusba vetett hit. Mi nem valamiben, hanem valakiben hiszünk. Ez a Jézus Krisztus nem valahol van, hanem azt ígérte, hogy mi velünk van minden napon a világ végezetéig. Ezért kereszténynek lenni, az azt jelenti, hogy Krisztus követőjének lenni. Legyünk mi is ilyenek, és áldja meg a Jóisten a mi szívünkben ezeket a gondolatokat az ő kegyelméből. Amen.
15: A Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: az evangélium egysége.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Kik a boldogok? Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Máté evangéliuma 5. fejezet, 3. vers. A csodálkozó tömegnek különös és újszerű volt ez a beszéd. Éppen az ellenkezője volt annak, amit eddig a papoktól és rabbiktól hallottak. Semmit sem találtak benne, ami büszkeségüknek hízelegne, vagy ami becsvágyó reményüket táplálná. Az új tanító mégis olyan hatalommal rendelkezett, amely lenyűgözte őket. Az isteni szeretet jó illata úgy áradt ki egyéniségéből, mint a virágok illata. Szavai úgy szálltak, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Zsoltárok 72.6. Mindnyájan ösztönösen érezték, hogy olvas lelkük titkaiban, mégis gyengéd részvéttel közeledik feléjük. Szívük megnyílt, s miközben őt hallgatták, Isten lelke kinyilatkoztatta előttük azon tanítások értelmét, amelyekre az emberiségnek minden időben oly nagy szüksége van. Krisztus korában a nép egyházi vezetői azt gondolták, hogy dúskálnak a lelki javakban. A farizeus imája, hálát adok néked, Isten, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, Lukács 18.11, az egész közösség, sőt az egész nép érzéseit fejezte ki. Az urat körülvevő tömegben azonban mégis akadtak néhányan, akik lelki szegénységük tudatára ébredtek. Amikor a csodálatos halfogás alkalmával Krisztus isteni hatalma megnyilvánult, Péter a megváltó lábaihoz borulva így kiáltott: Eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Lukács 5.8. Hozzá hasonlóan a hegyen összegyűlt emberek között is voltak olyanok, akik Jézus szent jelenlétében érezték, hogy nyomorultak, nyavajások, szegények, vakok és mezítelenek. Jelenések 3.17. S akik Isten üdvözítő kegyelme után vágyakoztak. Bennük Krisztus szavai reményt keltettek, látták, hogy életükre Isten áldása árad. Jézus azoknak is felajánlotta az áldások kelyhét, akik azt hitték, hogy gazdagok és semmire sincs szükségük. Jelenések 3.17. De ők megvetéssel fordultak el ettől az értékes adománytól. Aki elég jónak tartja magát, és lelki állapotával elégedett, az nem törekszik arra, hogy Krisztus kegyelmének és igazságának részesévé váljon. A büszke nem érzi szükségét, ezért elzárkózik Krisztus elől, s a felmérhetetlen áldások elől, amelyek tőle jönnek. Az ilyen ember szívében nincs helye Krisztusnak. Akik gazdagok és tiszteletre méltóak a saját szemükben, nem tudnak hittel kérni, így nem is kaphatják meg Isten áldását. Akik úgy érzik, hogy jól laktak, üresen távoznak, viszont akik érzik, hogy önmagukat meg nem menthetik, saját erejükből meg nem igazulhatnak, azok értékelni fogják a kegyelmet, amelyet Krisztus ajánl nekik. Ők azok a lelki szegények, akiket Jézus boldogoknak nevez. Akiknek Krisztus megbocsát, azokat először bűnbánatra készteti. Isten lelkének szolgálata, hogy meggyőz bűneinkről. Akiknek szívét Isten lelke meggyőzi, azok rájönnek, hogy semmi jó nincs bennük. Belátják, hogy mindaz, amit eddig tettek, önzéssel és bűnnel vegyül. A szegény vámszedőhöz hasonlóan, távol állva, szemüket sem merik az égre emelni. Így szólnak: Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek! És ők boldogok. A bűnbánók bocsánatot nyerhetnek Krisztustól, mert ő Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. János 1.29. Isten ígérete így hangzik: ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ézsaiás 1.18. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok. És lesztek nékem népem, s én leszek néktek istenetek. Ezékiel 36.26-28. Övék a mennyeknek országa, mondja Krisztus a lelki szegényekről. Ez az ország nem földi, tehát nem is mulandó. Krisztus feltárta előttük szeretetének, kegyelmének és igazságának lelki birodalmát. Hogy Krisztus bennünket vezérel, annak egyedüli bizonyítéka, hogy hasonlítunk az ember fiához. Az ő alattvalói a lelki szegények, az alázatosak és az igazságért üldözöttek. Övék a mennyeknek országa. Ha Krisztus műve még nem is egészen tökéletes bennük, a folyamat megkezdődött, és alkalmasakká teszi őket a szentek örökségében való részvételre a világosságban. Kolossé 1.12. Akik beismerik lelki szegénységüket, akik érzik, hogy semmi jó sincs bennük, azok Krisztusra tekintve erőt és igazságosságot nyerhetnek. Ő mondta: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Máté 11.28. Krisztus felajánlja, hogy szegénységünket kegyelmének gazdagságával cseréljük fel. Bár nem vagyunk méltók Isten szeretetére, azonban kezesünk Krisztus méltó rá, és teljesen üdvözítheti is mindazokat, akik hozzá közelednek. Lehet, hogy múltunk rendkívül szomorú, a jelenlegi helyzetünk pedig még csüggesztőbb. De ha úgy megyünk Krisztushoz, ahogy vagyunk, gyengén, elhagyottan és nyomorult állapotban, ami részvétteljes megváltónk elénk jön, átölel bennünket, igazságának fehér ruháját adja ránk, és így vezet bennünket az Atyához. Istennél értünk könyörög. Kérlek, ne erre a tévejgő gyermekre tekints, hanem én rám. Én vettem át a bűnös helyét. Bárhogy harcol is Sátán lelkünk ellen, és ha bűneinkre mutatva igényt tart is ránk, mint zsákmányra, Krisztus vére nagyobb hatalommal nyilatkozik meg. Csak az Úrban van igazság és erő. Az Úrban igazul meg és dicsekszik Izraelnek egész magva. Ézsaiás 45, 24, 25.

Ahogy ma reggel Józsué 4. fejezetét olvastam, csodálatos emlékeket idézett fel Isten fenséges szeretetéről, védelméről és vezetéséről életem utóbbi pár évéből. Tudtam azonosulni az emlékkövekkel, amikor Isten arra utasította Józsuét, hogy a Jordán közepéről szedje ki a köveket.

Józsuét választotta az Úr, hogy népét az ígéret földjére bevezesse. 40 évnyi pusztai vándorlás után a nép most már ott állt, hogy belépjen az először Ábrámnak megígért földre. De újabb akadály tornyosult eléjük. A Jordán folyó, amelyről Józsué azt írja, hogy túláradt a medrén. Hát ehhez az átkeléshez tényleg csodára volt szükségük.

Kaptál már Istentől világos jelzést, hogy menj előre, de csak leküzdhetetlen akadályokkal szembesültél? Emlékszem, amikor az Úr világossá tette, hogy fel kell adnom a munkámat. Nem szívesen hagytam ott, mert jól jövedelmezett. Elhatároztam, hogy böjtölni fogok, és útmutatásért imádkozom. 3 egymást követő napi böjt és ima után egyértelművé vált, hogy Isten az Egyesült Államokba vezet. De több kihívás is volt. Kihívások, melyek közé tartozott a pénzhiány, valamint, hogy nem tudtam munkát vagy lakhatást találni már az érkezésem előtt.

munkám egyik követelménye az volt, hogy hosszabb felmondási idővel kell számolnom, különben elveszítem a fel nem használt juttatásokat és a fizetésemet. Aggódva nyújtottam be a felmondásomat, hogy vajon eleget tudok-e tenni a követelményeknek. A félelem hatalmába kerítette a testemet. A kétségbeesés és az aggódás szorongó hullámai gúzsba kötötték az elmémet is. Mi van, ha felmondok, és a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy elterveztem?

ahogy egyre közeledett az indulás napja, még mindig jelen voltak az akadályok. Hozzáfűztem a lemondásomhoz, hogy engedélyezzék, hogy folytathassam a munkámat és megtarthassam pozíciómat, ha a dolgok nem a terveim szerint alakulnak.

Visszatekintve, jól látom Isten türelmét, még akkor is, amikor próbára tette a hitemet. Egyre erőteljesebben könyörögtem, és a hitem megerősödött. A menny megragadta a jobb kezemet az ő igazságos jobbjával, és átvezetett az akadályok Jordánján. Ma már egész gyűjteményem van az emlékkövekből, vagyis Isten csodás beavatkozásairól, különösen életem nehéz időszakaiban. Visszatekintve eszembe jut, hogy van egy személyes és hatalmas Istenem, aki a legapróbb szükségleteimmel is törődik. Neked vannak olyan emlékköveid, melyeket újra és újra fel kellene elevenítened? Emlékeztessenek csak arra az Istenre, aki érted él.

Az Úr így szólt. Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes második könyve, 33. fejezet, 14. vers.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Köszöntünk titeket az Érted

0: küzdelmei, de egyre inkább látom azt, hogy ez a mi generációnk és jelenlőzés a mostani fiatalokat is érintheti. A függőségekről szeretném, ha beszélgetnénk ma hárman, meg főleg veled, Peti. Valami ilyesmit mondanak a könyvek, hogy valakinek valamiből egyre több kell, többre van szüksége az adott szerből, vagy a viselkedésből, hogy tovább tudjon menni. Hogy ez határozza meg a függőséget valamint. Ha nem kap többet az adott szerből, vagy a magatartásból, akkor ingerlényt kell, ezt nyomorultnak érzi magát, mert nincs meg ez a úgymond dopamin löket, hogy ez öröm érzetet adjon neki. Ha mondanál néhány dolgot, vagy mondanátok néhány dolgot arról, hogy milyen dolgok okozhatnak függőséget, mi az, ami kiváltja, mennyi idő kell, hogy függő legyek egy bizonyos dologtól.
1: Igen, hát ez egy egész hosszú lista. Kezdjük azzal, hogy ugye maga a drog, vannak legális drogok is, ugye kávé, cigaretta, alkohol, ezek olyan anyagok, amik mértékkel fogyasztva nem okoznak olyan jellegű függőséget, vagy olyan jellegű problémát, viszont túlzásba víve, ugye megvonási tüneteket okoznak, és kimondott függőséget. Aztán vannak olyan szerek, a tiltott drogok, nyilván, amelyek között vannak könnyű drogok, tehát ugye ilyen például az ecstasy, az LSD, a cannabis, a szipó, ugye, mert hirtelen nem is tudjuk, hogy mi, de emlékezzünk csak vissza, hogy hányszor látunk az utcán ilyen fiatalokat zacskóból szipózni, és igenis mai napig jelen van, vagy természetes anyagok, például halucinogén gombák, tehát ezek az úgynevezett könnyű drogok, és vannak a kemény drogok, az opium származékok, a kokain, ami megint egy más kategória. Na most ezek a klasszikus drogok, amikkel a pszichiátria már nagyon régóta foglalkozik, ezek mind olyan anyagok, amik általában a 60-as, 70-es években már megjelentek, tehát az orvostudomány nagyon jól ismeri őket, feltérképezte őket, tudja, hogy hogyan hatnak, milyen részekre hatnak az agyban.
0: 50 éves, 60 éves kutatás
1: van, tehát nagy tapasztalat van, és a többi, illetve tudják a mellékhatásokat, tehát tudják a problémákat, tudják a kezelési módot. Na most, ami az igazi probléma a jelenkorunkban, amiről folyamatosan hallunk a médiából, ezek a designer drogok, évente körülbelül 70 új ilyen készítmény jelenik meg a piacon. Na most gondoljatok bele abba, hogy ugye egy ilyen szert meg kell ismerni, fel kell térképezni, egyszerűen a tudomány nem tudja követni ezt a ritmust, és nem lehet betiltani egy olyan anyagot, amit nem ismersz, amiről nincs kimutatva, hogy problémát okoz. És ezt kihasználják, tulajdonképpen a meglévő drogokat egy kicsit változtatják meg, a molekula szerkezetet, és az a cél, hogy hasonló hatásokat érjenek el, de az a baj, hogy megvannak ezek a hasonló hatások, néha sokkal erősebbek, viszont olyan mellékhatások jelentkeznek, amikről fogalmuk sincs a fogyasztóknak. Szerintem erre majd még kitérünk, tehát ugye beszéljünk olyanokról is, ami nem csak anyagok, vagy talán még ezeket az anyagokat fejezzük be azzal a gondolattal, hogy egyesek nyugtatókat is kontrollálatlan módon szednek, használnak, ami szintén okozhat függőséget, tehát ezt is érdemes megemlíteni, de nem csak szerek vannak, hanem vannak úgymond szokások, vagy vannak olyan fajta függőségek, amikor nem egy tablettát, vagy nem egy bizonyos anyagot veszek be, hanem ugye szerencsejáték függőség, itt kimondottan arról van szó, amikor fogadnak pénzösszegeket ezért a dologért. De beszélhetünk a játékfüggőségről tágabb kontextusban is, amikor nem csak fogadás keretén belül, hanem különösen ugye hálózatban játszanak ilyen játékokat, vagy egyesek az impulzus kontroll zavarokat is kicsit ide veszik, tulajdonképpen a szerencsejáték függőség is átfedi, és ez húz. Ilyenek, mint kleptománia, trihotillománia, amikor valaki a körmét rágja, vagy a haját piszkálja. Külön vitatott terület a munkamánia. Egyesek elfogadják, mások vitatják, hogy ez valóban függőség lenne, de tény, hogy ilyen is van. Vagy ugye önmagában képernyőfüggőség, amikor valaki ezekhez a szociális hálókhoz.
0: Telefon
1: és a többi.
0: Facebook, Instagram, dob be valamit, és nem bírod ki. Tehát, hogy kattan egyet, jelzi, és már rögtön nyúlsz utána.
1: Így van. Tehát ezen függsz tőle, vagy olyan témákról, amikről már beszéltünk, a pornófüggőség, tehát erről beszéltünk, és ez is ugye egy függőség, amit meg kell említeni. Tehát nagyon

Nagyon széles körű, nagyon tág az a terület, ahol, ahogy te is mondtad, Lóri, az agy egy dopamin bombát érzékel, és egyszerűen rákattam valamire. Még egy valamit hadd említsek meg, tulajdonképpen itt a szerencsejátékok kapcsán a pénznyeremény, a lottó, ugye, tehát ugyanarról beszélünk a szerencsejátékokról, hogy itt is ugyanaz megy végbe. És egyszerűen az ember azt az érzést, azt az élményt nem felejti, és addig jár, addig kutatja, amíg újra meg nem találja, még akkor is, hogyha az egész életét néha eljátsza.

0: az a döbbenet, én azt olvastam tanulmányokban, ezt sokkal jobban ki tudod fejteni, hogy amikor valaki folyamatosan elállítja ezzel a dopaminnal azt a jutalmazó központot, akkor így utána gát képződik, hogy nem elég ugyanaz a mennyiség abból az élvezetből, abból a filmből, abból a facebookozásból, abból a képernyőből, abból a bármi, tehát legyen a szer, vagy legyen az akár egy ilyen szokásbeli függőség, hanem kell egy jóval nagyobb adag, vagy több kell belőle. Azért van az, hogy órákat ott ül és játszik, és még a WC-re is sajnál kimenni, vagy nem is eszik, vagy rámennek a kapcsolatai, rámegy a családjával a kapcsolat, a barátaival, mert neki több-több is több kell ebből, hogy ugyanazt az örömérzetet kiváltsa a szervezetében. Tehát ugyanúgy működik, mint egy szer például a kokain, vagy az alkoholnál. Tehát, hogy döbbenetes ez.
1: Ezt hívja az orvostudomány toleranciának, tehát ezt a jelenséget, és tulajdonképpen ez a függőségnek az egyik fő problémája, hogy több és több kell, és gyakrabban kell abból az anyagból. És hogyha említetted a kokaint, miután az ember felszívja, körülbelül egy 15 perc alatt eléri a maximum hatást. Egy nagy eufórikus állapot, egy hihetetlen, úgy érzed, hogy mindenre képes vagy, energikus vagy. Csak az a baj, hogy utána ez a hatás alább hagy, és helyébe megjelenik egy fáradékonyság, egy apátia, egy rossz érzés, és az agyad egyből rákattan arra, hogy
0: újra.
1: Újra. És gondoljatok bele, 15 perc.
0: Nagyon durva. Azt én egy ilyet is olvastam, Peti, javíts ki, hanem, hogy ezeknél a digitális dolgoknál ez a veszély, hogy túl gyakoriak az ingerek. Tehát, hogy régen, ha megnézte egy 20 másodperces kis rövid bejátszást, vagy egy kis meserészletet, nem volt annyira ingergazdag, mint most. És akkor azt mondják, hogy a gyerekek nagyon sokat nézik ezt, hogy állandó képernyő előtt vannak, vagy akár a serdülőkorban lévő fiatalok is, akkor csökkenti a figyelem, tehát a képességüket, hogy koncentrálni tudjanak, és ha nem ugyanazt kapják a környezetet, ezt az állandó kattogó ingereket, akkor már egyszerűen nem tudnak koncentrálni. És felteszem a kérdés, miért nem tudnak figyelni egyesek egy gyülekezetben, ahol nyilván nem pattog az organista, meg a prédikátor, tehát hogy más inger ér bennünket, hogy nem tudnak egyszerűen figyelni. Én beszélgettem olyan fiatal, hogy nem tudott végigülni egy ifjúsági alkalmat, és kérdeztem, miért nem. És elmondta, hogy elmentem játszani. Tehát, hogy egész más kapott, más stimulálott benne, és neki ezt kellett.
2: Döbbenetes. Mesélte az egyik ismerősöm is, aki képzőművészetre jár, készítettek egy kis videót, hogy bemutassák az egyetemet. És ezt úgy csinálták, hogy nagyon gyorsan változnak az információkra, itt a képek, jöjjenek a hangok, effektek, minden, és nagyon gyorsan működött az egész, és bemutatták ezt az egyetemistáknak, tehát vele egykorú embereknek, és azt mondták, hogy kicsit gyors, nem tudtak nagyon figyelni rá. Bemutatták a licistáknak is, tehát 92-be, azt mondták, hogy teljesen jó volt, tudtak rá figyelni, és minden okés volt. És pár év a különbség a kettő
0: között. És érdekes, hogy figyelem zavart okoz ezeknél, tehát akik állandóan ezt csinálják, tehát tehát még nincsenek kutatások, hogy mondtad, Peti, mint a drogokkal, ami 60 évet tanulmány, ez az orvostudomány, ezekkel kapcsolatban, ezekkel a digitális függőségekkel, hogy mit válthat még ki az emberekbe. Ezt már látják, hogy figyelemzavar, hogy nehezen megkezelhetők, hogy hisztizik a gyerekért, tehát hogy mit levág azért, hogyha nem adod oda neki, tehát hogyha elveszed tőle. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni. Mi például a családunkban gyakoroljuk ezt, vagy ezt mondom fiataloknak, hogy szándékosan megvonni magad, akár a képernyőtől, akár a tévétől, akár a telefont, hogy tudod ebben gyakorolni magad. Ne csak így ráfog, hogy igen, én meg vagyok nélkül, mindenki más érvény, csak nem rám. Oké, csináld meg, nem viszed el egyszerűen a telefont, nem viszed el a suliba, nem viszed a munkahelyedre, vagy tudsz egy napot kihagyni, hogy nincs nálad, vagy nem nézel meg egy filmet, vagy tehát, hogy nagyon könnyen fülön csípheted magad.
1: Az a helyzet, hogy érzékelitek ezekről, úgy beszélünk, mint akik tapasztalatból mondjuk ezeket.
0: Mert nekünk is harc, tehát be kell valamunk, nem úgy állunk itt, mint a nagy ászok, akik azt mondjuk, hogy az igazság, hogy hozzánk nőt is. Tehát a telefon ma nem csak annyi, hogy telefonálsz, minden benne van. Benne van az e-mailed, benne van a tudod kezelni a számláidat, fizetni tudsz, stb. Tehát, hogy ott van a Facebook. Érted? Tehát, hogy szinte kényszerít vagy arra, hogy kötődj hozzá, és akkor ebben megtalálni az egyensúlyt, és tényleg vigyázni arra, hogy ne légy függő, hogy egy család összejöttel ne arról szóljon, mindenki előtt képernyő van, hanem egymás szemben nézünk és beszélgetünk, vagy meg lehet tartani egy áhítatot, vagy lehet tartani egy istentiszteletet. Tehát értitek, hogy azért ott van benne a kihívás, de látjuk is nyilván a használat. Tehát én nem azt mondom, fúj, de hogy fú, nekünk is nehéz ezt az egyensúlyt megtalálni.
1: És ugye a társadalom ezt érzékeli, és csak ami eszembe jut hirtelen, talán Dél-Koreában van egy ilyen, hogy az emberek fizetnek azért, hogy börtönbe mehessenek egy néhány napra, telefon és minden nélkül, mert egyszerűen szükségük van arra, hogy kikapcsolódjanak ebből az egész folyamatból, amit ti leírtatok nagyon jól. Vagy eszembe jut egy másik férfiaknak szervezett hétvége, ahol szintén nem használhat az ember telefont és ilyen virtuális dolgokat. Tehát valóban ezt érezzük, ezt érzékeljük, fel van minden gyorsulva. Sokszor az a kísértésünk, hogyha nem végzünk egyszerre két-három dolgot, hogy lusták vagyunk, vagy elherdáljuk az időt, és ez csapda.

0: Itt egy, még nekem eszembe jut valami ismert, és köszönöm, hogy mondtad ezeket a példákat, akár azzal, hogy fizetnek arra, hogy elvonuljanak, vagy a férfiaknak szervezett ilyen hétvégék, vagy többnapos kiruccanás, amikor nincs semmilyen digitális dolog. Jézus! Tehát többször látjuk azt azért, hogy félrevonult a csend. És szerintem, ha most élt volna, aztán nem mondok el ezzel lehetetlenségét, ezt tette volna, kikapcsolta volna a gépeit, mindent hátrahagy, és megy. Megy a természet, és ott van az atyával. Tehát, hogy azt hiszem, ami leginkább segíthet ebben a digitális függőségben nekünk, és aztán nem akarok itt leragadni, bocsi Peti, hogy ha elterjedtünk egy kicsit, hogyha csendben vagyunk néha Istennel, néha, vagy gyakran, vagy minél többet, és akkor ez segít józanodni. Bocs, mondd.
1: Ezt nekem a vallástanárom úgy fogalmazta meg, hogy este mielőtt imádkozik, ugye valószínűleg telefonozott vagy mi, de hogy lenyugodjon, falazni, elkezdett falazni. Az abból állt, hogy hátrafeküdt és nézte a falat. Ott egy kicsit lenyugodjon, ne csendesedjen, összegezze a gondolatait.
0: Köszönöm, Peti, hogy megengedte ezt a kitérőt. Én visszakanyarodnék, és ha említél néhány példát, vagy néhány ismérvet arról, hogy mi megy keresztül egy fiatal, ha függő. Mert úgy tűnt, hogy na, megmondtuk, hogy kik a függők, de lehet, hogy egyik másik hallgató, vagy éppen mi magunkba kell nézzünk. Ha mondanál példákat esetleg, amikkel találkoztál, ha ebben segíteni nekünk, hogy ezt tudjuk azonosítani.
2: Igen, hát szívesen mondok egy néhány példát. Kezdeném egy olyan fiatal, akit a gyülekezetben ismertem meg. Nem hívő hátterű, de eljött a gyülekezetbe is, és ő elszívott egy füves cigit, vagy talán többet is, de ha jól emlékszem, az első alkalom volt, egy este barátokkal. És sajnos, hogy azon kívül, hogy volt az elején egy ilyen ellazuló érzés, mint általában, sajnos kialakultak nála pszichotikus tünetek. Egy nagyon erős szorongás, egy paranoia, üldözéses gondolatok.
0: Ami egyértelműen ezzel a narkotikummal
2: kezdhető. Egyértelműen ezzel hozható kapcsolatba, és oda jutott, hogy kezelést kellett szedjen. És úgy képzeljétek el, hogy találkoztam vele néhány évvel később, és azt mondta, hogy még mindig volt neki ilyen problémája. Tehát nem csengett le az első esetnél, hanem még mindig volt neki ilyen problémája. Igazából ez az egyik gond a füves cigivel. Azt mondják a statisztikák, hogy körülbelül 1000-ből 3-5 esetben kialakul egy akár egy skizofrénia is. Na most ezt mások vitatják, hogy itt hajlamról van szó, és most,
0: és ez könnyű
2: most
0: drog.
2: Jött ki.
0: Ez
2: igen,
0: a könnyű
2: így van, kategória. Így van. Viszont én azt gondolom, hogy és lehet, hogy azt is mondjuk, hogy hát ez nagyon elenyésző ez a szám. De hogyha mondjuk te vagy az az egy abból az 1000-ből, hát akkor neked a 100%.
0: Így van.
2: Akkor neked a 100%, és hogyha mondjuk elkerülhetnéd ezt a zavart azzal, hogy nem szívod el azt a cigit, akkor neked az nem 3000-elék, hanem neked a 100%. Na most ez az egyik példa, ami eszembe jut, de mondanák itt rögtön egy másik fiatalembert, a 20-as évei elején járót, aki hát ezeket a designer drogokat próbálta ki. Ez a fiatal ember, ez bekerült hozzánk a pszichiátriára. Tehát ezeket a designer drogokat fogyasztotta, és az elején úgy került be, mint fogyasztó, szintén pszichotikus tünetekkel, illetve nagyon sok más tünettel, alvászavarral, nyugtalansággal, irritáltsággal, de a problémáknak a gerince nyilván ezek a pszichotikus tünetek voltak. És sajnos miután kiutaltuk a kórházból, utána több visszaesés volt, többször visszakerült hozzánk, aztán oda jutott a dolog, hogy ő maga kezdte forgalmazni ezeket a szereket. Egy olyan fiatalról van szó, akinek van hívő vonal a családban, akiért imádkoztak, akivel én is beszélgettem, aki egy adott ponton elsírta magát, aki egy adott ponton gondolkozott azon, hogy az életét Istennek odaadja, és sajnos a történet úgy folytatódott, hogy aztán nem tudott megállni, a rendőrséggel is problémái lettek, míg nem talán a negyedik beutalás után úgy került el tőlünk, hogy börtönbe került. Amennyire tudom az eseménynek a szálát felvezetni, börtönbe került. És ami érdekes, hogy az édesanyjával, amikor beszélgettünk, akkor ő is, és én is azt mondtuk, hogy ennek így kell lennie.
0: Hát, hogyha ott kiózanodik.
2: Ugyanis tudni kell azt, hogy ahhoz, hogy az ember ebből helyreálljon, el kell érni a legmélyebb pontot. Koppanni kell egyet, mert egészen addig egyszerűen úgy leszorítja az agyadat egy ilyen szer, hogy nem tudsz gondolkozni. Amikor fizikai fájdalom van, húsba vágó ez a dolog, és összetörsz, akkor tudsz onnan felállni.

0: Peti, te mint tapasztalt, és kezelti nem egy ilyen esetet a praxisod kapcsán, és vannak is az osztályodon beutalvén emberek, akkor kimondhatjuk azt, hogy ezek a drogok, vagy ezek a dolgok, amelyek függőséget okoznak, ezek pillanatnyi átmeneti örömöt, felszabadultságot okoznak az emberbe, de ott van mellett egy csomó hátulütő, egy csomó velejáró, egy csomó olyan tünet, ami szorongást okoz, ami depressziót, ami... Tehát egyszer nem vagy felszabadult, elveszíted az életednek a lüktetését, az értelmét?
1: Egyértelmű. Egyértelmű, mindegyikben van valami, vagy ellazulsz.
0: Tehát addig tart, míg a szer hat, vagy ameddig hatás alatt vagyok a dolognak, és aztán, ha nincs újra, akkor nem zökenek vissza rendes, normális kerékvágásba.
1: Így van.
0: Ez is rémisztő ezekben a dolgokban, én azt mondom. Tehát, hogy nem tudsz normális életet élni azok nélkül, a szerek nélkül, vagy a hatások nélkül.
2: Ott lesz benned folyamatosan egy űr, amit...
0: De nem is akármilyen űr, tehát lehet, hogy bekerülsz...
2: Jobb esetben csak egy űr.
0: Mert ki tudja, meddig bírod.
1: Vannak videók az interneten, nagyon jó kis információs videók, ahol kimondottan ezt a monomotivációs szindrómát lovagolják meg, és gyakorlatilag bemutatják azt, hogy az egész világ beszűkül. Maradsz te, meg marad az a szer, és az egész életed arról fog szólni, hogy mikor tudod újból azt az élményt előidézni. És ez a baj. Tehát van egy jó élményed, akár egy ellazulás, akár egy boldogság, akár egy békesség, akár egy szociabilitás, beszédes leszel, kimozdít, vagy nagyon érdekes élmények, halucinációk, ugye az LSD-nél panoramikus halucinációk, geometrikus formák, filmekben is látunk ilyet, hogy csak ülnek és néznek, és el vannak szédülve és mosolynak, de ez nagyon rövid, nagyon keveset tart. Eleve kérdés az, hogy miért van erre szüksége valakinek, de tegyük fel, hogyha még ezt jónak is tudnánk mondani, ez nagyon keveset tart. És utána az ára a maradék életed. Na de nem menjünk szerintem el még az LSD-i meg a kokaini, mert vannak olyan dolgok, amik lehet bennünket is érintenek, vagy kérdés. Nem tudom, mit szóltok ezekhez, hogy például kávé.
0: Jó, beszéljünk is erről, Peti, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket, ha felismerek magamban, segítségért kell folyamodjak. Tehát nyilván lehet, hogy egy kávénál nem kell még egy pszichológushoz elmegyek, vagy egy pszichiáterhez, vagy lelki gondozóhoz, ha erről beszélnél néhány dologról, említenél neked színszó alatt akár.
1: Igen, hát ugye a kávé az egy nagyon érdekes dolog. Talán az egyetlen, amire azt tudnám mondani, hogy hosszú távon nincsen rossz hatása, mert nyilván ez egy legális dolog.
0: Meg ti is kávéztok.
1: Kezdeném a jó hatás, vagy nem, kezdeném azzal, hogy mikor nem ajánlom a kávéfogyasztást, mert vannak olyan helyzetek, amikor azt mondom, hogy ne. Kell tudni arról, hogy a kávéról az, hogy úgynevezett anxiogén hatású, tehát aki hajlamos a szorongásra, ez egy metilszantin származék, a szorongást felerősíti. És akit például szorongásos zavarral kezelek, annak mindig megmondom, hogy próbáljuk nagyon lecsökkenteni, vagy kivenni teljesen. Tehát ezt jó tudni.
0: Aztán a
1: másik probléma a kávéval, amit nagyon jól tudunk, hogy az alvást megzavarja. És ez nem egy kicsi hatás. Tehát nagyon sok tanulmány van, főleg az utóbbi időben, nagyon is megzavarhatja. A reggeli kávé még rendben van. De aki például 11-12 után issza a kávét, akkor is, hogyha nem érzi, akkor is, hogyha fiatal és jól alszik, sajnos azt mutatják a kutatások, hogy hosszú távon ez problémát okoz. Tehát, hogyha valaki kávézik, mértékkel tegye, és reggel fogyassza. Nem egy olyan illetőt látok, aki délután kávézik, fáradt vagy, egy kávét, így van. Tehát nyilván most ez nem két nap alatt fog gondot okozni, de hogyha ez szokássá válik, az egy nagyon rossz szokás. Egyébként tudjuk azt, hogy a pulzusszámot felviszi, élénkít, nagyon érdekes történetek vannak, hogy is fedezték fel ezt, amikor a törökök Bécst ostromolták, hogy a keresztények állítólag nem ismerték, és a lovaknak adták, és azt látták, hogy bevadultak tőle a lovak, és elevenek lettek. Na mindegy, ez csak zárójelbe. Antioxidáns hatása, tehát van sok jó hatása, de van rossz hatása is, és esetenként kell mérlegelni, hogy mi az, ami megéri.
2: Na, ugye nem úgy van, én ezzel így hallottam, hogy a koffein, ami benned van a szervezetben, az 6 óráig van ott. Tehát mondjuk, hogyha te 10-kor szeretnél lefeküdni, akkor 4-kor még ihatsz utolsó kávét. Ez mennyire van így?
1: Nem. Minden anyagnak van egy felezési ideje. Ez azt jelenti, hogy amikor a vérplazmában lemegy a színnek a felére. És az nem azt jelenti, hogy teljesen kiürül. Tehát nem ürül ki. Még ott van, csak nagyon kicsi mértékben, de az a mérték sajnos még elég arra, hogy hosszú távon neked az alvás-ébrenlét ritmusodat befolyásolja. Igen. Van egy brit kutató egyébként, egy 50 körüli, a YouTube-on fenn van nagyon sok videója. Ő azt mondja, hogy amióta folytatta ezt a nagyon nagy tanulmányt, leszokott a kávéról.
0: Folytassuk akkor ezzel. Igen, mikor például... kell pszichológushoz, lelkigondolhoz,
1: hát a kávéfogyasztással kapcsolatosan senkit nem ajánlom, hogy lelkigondolhoz forduljon. Hogyha valakit zavar, vagy úgy érzi, hogy szorong, vagy az alvását zavarja, akkor szokjon le róla. Nyilván vegye vissza, igyon kevesebbet, és álljon meg vele. Még akkor is, hogyha lehet, egy néhány nap fejfájással lesz, vagy hasonló. De a kávé, hál' Istennek, nem egy olyan függőség, ami komoly gondot okozna. Viszont ott van a másik, például a cigi, akkor néhány szót erről is gyorsan. Ugye ezzel a fő probléma az, hogy nagyon egészségtelen. Tehát ezt nem kell nagyon részletezni, rákot okoz. Tehát 1400 olyan anyag van benne, ami a szervezetre hat. Azt mondják, hogy 25 év cigizés, körülbelül 8 évet veszel az életből. Oly. Tehát gondoljunk bele, 50 év cigizés, 16 év. Ez nagyon sok. Főleg egy olyan világban, ahol rengeteget fizetnek az emberek, hogy egy pár héttel, hónappal többet éljenek, és a másik ugye veszik el
0: maguktól. Szívja az életét.
1: És persze tudjuk, mit jelent az, hogy már egy néhány óra után is az ember ideges, nyugtalan. Tehát engem nagyon zavarna egy olyan dolog, hogy el kell menjek valahova, és hogyha nincs ott, akkor egy néhány óra múlva már ideges kell legyek, már nyugtalan kell legyek, már szorongás és ilyesmi. Tehát nem tudom, hogy milyen pozitívumot tudnánk ehhez mondani. Nem látok.

0: De hát az alkohol ugye az már nem csak annyit jelent, hogy függőséget okoz, hanem családokat is tehet tönkre. Mikortól alkoholizmus? Ugye ez egy nagyon vitatott kérdés. Nincs egy egyértelmű válasz. Valaki azt mondja, hogy aki egy uncia alkoholt fogyaszt naponta, az nagyjából 28 g tömény alkohol, az már jó úton van a függőség fele. Még nem biztos, hogy függő, de már rajta van a pályán. De aki például heti 120 g-ot fogyaszt, hát ez a napi egy uncia, ez körülbelül egy sör, a 120 g alkohol az meg körülbelül heti 4 sör. Tehát, hogyha te majdnem minden második nap megiszol egy sört, akkor gyakorlatilag készülhetsz arra, hogy a függőségnek az előszobájába kopogtatsz. Tehát Amerikában, az Egyesült Államokban azt mondják, hogy körülbelül 11% az embereknek benne van ebbe. Magyarországon körülbelül 20% az embereknek benne van egy hasonló dologba, és körülbelül 700 ezer magyar, tehát olyan durván 7% már alkoholista, vagy annak lehet mondani. Az alkohol is dopamin szintre hat, a gamma-aminó vajsavnak a szintjét változtatja az agyban, tehát igenis nagyon egyértelmű hatásokat végez el, és ugye, mivel hogy ez egy nagyon-nagyon romboló probléma, és nagyon gyakori probléma, azért hadd mondjam el azt, hogy van az intoxikáció, amikor valaki lerészegedik, aztán jelentkezik az alkoholfüggőség, aztán az alkoholfüggőségnek jelentkezik az a része, amikor kimondottan olyan megvonási tünetek vannak, amikor kikapcsolsz, és egy delirumos állapotba kerülsz, és ez tart akár egy-két hétig. Volt egy betegem, aki a fát tolta a kórházudvaron, és kérdeztem, hogy mit csinál, és megkért, hogy segítsek neki az autót kitolni az árokból. Tehát egy delirumos állapot, az ember kikapcsol, nem tudja, hogy mi történik vele. Aztán innentől jelentkezhet pszichózis. Nem csak abban az elvonási vagy megvonási időszakban, hanem találkoztam olyan beteggel, egy hölgybeteggel, 50-es években járt, aki hónapokon, sőt éveken át hallott beszélgetéseket, nagyon zavaró tartalmakkal, róla volt szó, szorongott, félt, és nem volt egyéb szervi vagy más skizofrénia betegsége, csak az alkohol miatt. Ez egy alkoholos pszichózis, van egy ilyen hosszú távú formája is, hallucinációk jelentkezhetnek, aztán gondolkodásban nagyon gyakran megjelennek a féltékenységi téveszmék. Köztudott dolog, hogy az alkoholfogyasztás a férfiaknál a szexuális funkciókat tönkreteszi, ugye, és innen már csak egy lépés az, hogy mindenféle féltékeny gondolatot keletkezzen. Tehát érzékelhet, hogy ilyenkor már a családot is tönkreteszi, ó, hát igazából már sokkal hamarabb, de ha addig nem sikerült volna, ennél a lépésnél mindenképpen. A személyiség megváltozik, és az utolsó stádiumokban eljutunk egész odáig, amikor arról beszélünk, hogy alkoholos demencia. Tehát az agy olyan szinten sérül, károsodik, ezelőtt már általában egy epilepszia is kialakul, illetve úgynevezett komicialitás, tehát epilepsziás rohamok, tehát az alkohol roncsolja az idegszöveteket. És borzasztó az a pusztítás, amit el tud végezni, és esetekben ez a folyamat, ezt ne feltétlen 30-40-50 évre gondoljatok, hanem találkoztam olyan velem egyidős pácienssel, aki hátulról úgy nézett ki, mint egy 80 éves görbebottal járt, olyan, ugye az idegeket támadja az ital, és tönkreteszi, és olyan neuropátiája, periférikus neuropátiája volt, hogy nem tudott járni rendesen, mint az ujjam olyan sovány volt, és sajnos ez a beteg meghalt. Meghalt. Körülbelül velem egy idős volt. Tehát az alkohol nagyon rövid idő alatt egyeseket teljesen tönkre tud tenni. Tönkreteszi a szívérendszert, ugye a májat tönkreteszi, cirózis, májrák, szájrák, nyelvrák, gégerák. Nemrég olvastam egy tanulmányt, hogy a Angliában egyre több a szájrák az alkohol miatt. A fiatalok körében. Ugye, különösen a tömény italok, tehát borzasztó az a pusztítás, amit el tud végezni. Alvászavarokat idéz elő már kezdeti stádiumokban is akár, depresszív zavarokat idéz elő, ez nagyon köztudott, ugye, hogy a nagyon sok alkoholista hangulati problémával küzd, önváddal és a többi, és öngyilkossághoz vezethet. Tehát sajnos annyira széles körű, és olyan drasztikus pusztítást végez, hogy hihetetlen, hogy az emberek nem veszik elég komolyan.
1: És generációról generációról egyre több ilyen.
0: És generációról generációra, és nem egy esetbe találkoztam azzal, hogy nem volt kimondottan egy alkoholizmus kialakulva, de mondjuk az egyik fél iszogatott. És a másik fél annyira nem tudott ezen túllépni, hogy házassági problémákat okozott. És olyankor kérdés az, hogy ha azt mondod, hogy nem vagy függő, akkor nem fontosabb neked a házasságod, még akkor is, hogyha lehet a másiknak nincs igaza, vagy téved. Hogyha te ragaszkodsz mégis ahhoz a heti néhány sörhöz, szerintem már függő vagy valahol. Tehát nagyon-nagyon sok rétű ez a kérdés.

0: Mondaná még esetleg valamilyen példát, Peti, az alkohollal kapcsolatosan?
1: Eszembe jut nemrég egy szintén egy fiatal, szintén velem nagyjából egy idős férfi beteg, aki, hogy érzékeltessem, hogy az alkohol milyen morális romlást végez, a feleségével jött hozzám, és a szeretőiről beszélt.
0: A felesége
1: ott állt mellette, és megkérdeztem tőle, hogy mégis kit szeret jobban, a feleségét vagy a szeretőjét. Gondolkodott, és azt mondta, hogy hát inkább a szeretőjét. Úgyhogy a felesége ott állt mellette. És a felesége hozta be, és képzeljétek el, hogy többször beszélgettem vele, megkérdeztem egy adott ponton tőle, hogy mi vonzotta a szeretőjében, miért kellett a feleségét megcsalnia. És azt mondta nekem, rám nézett, gondolkozott, és azt mondta, hogy az ártatlansága. Ez tragikomikus. Tehát akivel megcsalja a feleségét, azt mondja, hogy az vonzotta oda hozzám, mert mennyire ártatlan. De ez a férfi nem viccelt, hanem morálisan az alkoholfogyasztás annyira tönkretett a morális érzékét, hogy nevetséges dolgokat
0: beszél. De érzéketlen is volt, tehát olyan apátia volt a feleségére, hogy ez döbbenetes, mikor egy szakember előtt, vagy egy lelki gondozó előtt ilyet mondasz másikról, tehát hihetetlen. Az beletaposott a lelkébe annak a nőnek.
1: No, de az alkoholról sok mindent lehetne még mondani. Nagyon röviden szeretnék beszélni egy kicsit a cannabisról, ugye, ami a kendernek ez a fű meg virág része, a has is ez a gyanta része, azért, mert nagyon gyakori, és nagyon gyakran fogyasztják. Ugye egy euforikus állapotot ad, 10-30 percen belül kialakul ez a boldogság, ez a jólét, elernyedés, ez a high állapot. Nem is szeretnék sokat a hatásairól beszélni, inkább azt, hogy mi ezzel a fő probléma. Tehát az egyik, amit említettünk, hogy pszichotikus zavart okozhat bizonyos esetekben, ami megmarad. A másik dolog igazából talán a fő probléma, hogy a füvezés az nagyon sokszor kapu. Úgy is mondják, hogy kapudrog. Tehát aki füvezik, sok statisztika van, általában rátér keményebb drogokra. Nem áll meg annál. Aztán kialakul ez az amotivációs szindróma, nem érdekli semmi, legyen meg a fű. Van egy ironikus videó az interneten, ami arról szól, hogy nagyon sikeres életem lehetett volna, megnősülhettem volna, jó munkám lehetett volna, csak be voltam lőve. És amennyire tragikomikus, annyira igaz, hogy az élet elmegy melletted. Aztán leírtak olyat is, hogy egy krónikus agresszivitás jelentkezik, illetve egy agresszivitás jelentkezik azoknál, akik krónikus füvezők. Tehát olyan dolgokhoz vezetett el, amik igenis nagyon problémák. Csak megemlítem, hogy ne keverjük össze a kanabiszolajjal, ami mostanában divatos, amit lehet, hogy hallottatok róla, még szorongásra is, meg depresszióra, meg ilyenekre ajánlják, de amibe állítólag tényleg működik, az a bizonyos formájú epilepsziák. Tehát van ilyen is a piacon, ez nem drog. Tehát ez nem drog. Nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, ugye LSD-ről, halucinogén dolgokról, kokainról és a többi, de talán a hallgatóság nem gondolkozik ilyenen, vagy annyira nem találkoztunk ezekkel. Tehát lehet, hogy erről most nincs idő nagyon témázni.
0: Ha néhány dolgot mondanál azért, mert az ördög nem alszik, és ez egy bölcsmondás. Megmondta te is, hogy sajnos találkoztál önök, akik keresztény körökből, vagy keresztény felmenőkkel rendelkezett, vagy hozzátartozók, akik belevegyültek ilyenbe. Azt sem merjünk kijelenteni, hogy a keresztények közül nem próbáltak ki ilyen dolgokat, vagy nem látják a veszélyt éppen egy alkoholnak, vagy a pornónak, vagy ennek a digitális dolgoknak, amit említettünk a beszélgetés elején, hogy mit tehetünk megelőzés gyanánt. Hogyha valaki felismert valamit magában, az orvoslással mondaná egy néhány dolgot erről a két kérdéskörről, ha...
1: Igen. Hát ugye a legelső kérdés az, hogy miért jut oda valaki, hogy egyáltalán kíváncsi legyen ezekre a szerekre. És azért a pszichológia azt mondja, hogy a nagy része a szerfogyasztóknak olyan emberek közül kerül ki, akik keresnek valamit, akiknek az élete sokszor nincs a helyén. Nagyon sokszor elvált szülők gyerekei, vagy tönkrement életek, vagy boldogtalan életek, boldogtalan emberek. És ez azért nagyon elgondolkoztató, hogy igazából Isten felkínálja nekünk a teljességet, és azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, és bőhölködő életük, bőségben. Miért lenne szükségünk valami másra, azon kívül, amit Isten megad áldásként? Miért kellene keressünk olyan élményt, amit Istenben, lelki értelemben meg tudunk kapni? És úgy gondolom, hogy a legelső megelőzés, hogyha akár magamban nézek, vagy bárkire őszintén, hogyha a helyemen vagyok, hogyha be vagyok telve Istennek a jelenlétével, akkor nem fog eszembe jutni az, hogy most nekem sörözni kell, ki kell próbáljak egy füves cigit, nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen egy halucinogén élmény, ki akarok próbálni egy LSD-t, tehát nincs szükségem erre. És azt hiszem megelőzésként ezt tudom mondani, hogy legyünk a helyünkön, legyünk boldogok Istenben, ne legyen szükségünk másra.
0: Legyünk betelve vele, és akkor nem kellene ilyen más szerek, amivel pótold ezt, hogy törzs be.

0: Mondanák egy gyakorlati dolgot, érdemes kipróbálni azt, hogy csendben legyünk. Egy fél órát, egy órát legyen csend. És nézzük meg azt, hogy az agyunk a csenddel mit kezd. Megnyugszik? Beteljesedik? Boldog lesz? Milyen gondolatok jönnek fel? Vagy hiányzik neki valami? Ez egy nagyon érdekes próba, mindenki elvégezheti magán, és hogyha az agyunk nincs a helyén, valamit keres, kattog, akkor azt jelenti, hogy többször kellene csendben legyünk.
1: Nekem vannak néha ilyen gondolataim, van úgy, hogy vezetés közben sokszor mondom, na, kezdjem imával is. Volt olyan, hogy beugrott, hogy nem, most légy csendben. És akkor kitűztem, most a következő városig egy óra csend. Jó, a motor megy, de hogy csend. Uh-huh. Vagy hogy mikor áhítatot is tartok valamikor, na most nem beszélni kell, most nem mondani és papolni az Úrnak, hanem csend. És akkor, de ez egy gyakorlat, említettük a beszélgetés elején, hogy Jézus félre vonult és csend volt. Ez egy lelki gyakorlat egyébként.
0: Igen, ez az egyik, ami tőlem függ, és azért még mondanék mást is, tehát gyakorlati dolgok is. Vigyázzunk azért a társaságra, vigyázzunk arra, hogy mit fogyasztunk,
1: ki kell, hova megyünk.
0: Nem akartam ide említeni, de muszáj megemlítsem a GHB-t. Ez egy színtelen, íztelen, italba keverhető szer, erőszakdrognak is mondják, ellazít, elveszi a morális érzékedet, sőt, tudatvesztést is előidéz. Mai napig használnak ilyet, éppen nemrég olvastam egy cikket, talán Szatmáron volt valami eset. Általában a hölgyeknek az italába keverik bele, és utána ugye visszajönnek velük. Tehát jó tudni ezeket a dolgokat. Jó tudni, hogy olyan anyagok vesznek körül, olyan emberek vesznek körül. Engem is volt, hogy leállítottak az utcán, és kérdezték, hogy nincs-e szükségem drogra. Mondtam, hogy köszönöm, nincs. Tehát jó vigyázni ezekre is. Lehet, hogy nem én akarok valamit fogyasztani, de mégis olyan környezetbe kerülök, óvakodjak ezektől a társaságoktól is. Hadd mondjak el még egy példát, így a végére. Ezt elmondtam az utóbbi időben kétszer is. Volt egy alkoholista páciensem, aki úgy került hozzánk a kórházba. Az édesapja hozta, félt tőle, verte az édesapját, rendőrséget kellett többször kihívni, szintén 40 és 50-es évek közötti illető, és olyannyira tönkrement az agya, hogy nem is tudta, hogy hol van, félrebeszélt, halucinált, és hosszú ideig volt így, tehát nem csak a megvonási tünetek alatt, hanem hosszú ideig volt így, körülbelül 6 hónapig volt nálunk benne a kórházba. Az alatt meg is haragudott rám, hogy nem engedem haza, és a többi, viszont vártam azt, hogy amennyire lehet helyre tudjon állni. És képzeljétek el, hogy az édesapja megkért arra, hogyha lehet, ne is engedjem ki. Fél tőle, nem hitt már abban, hogy a fia meg fog változni. És 6 hónap után én győztem meg az édesapját, hogy higgyel nekem, a fia megváltozott. Nem garantálom, hogy nem fog soha visszaesni, de adjunk neki egy esélyt. És kiengedtem. És képzeljétek el, hogy azóta, ennek nem is tudom, 5-6 éve, azóta a férfi egy gram alkoholt se fogyasztott. És körülbelül 1-2 éve hívott fel, hogy az édesapját hozná. Ugyanis az édesapánál kialakult egy időskori demencia, és úgy hozta az édesapját, hogy az édesapja is, meg ő is könnyes szemmel mondták, hogy szeretik egymást. Az édesapja mondta, hogy vigyázzak a fiára, a fia könyörgött, hogy vigyázzak az édesapjára, mert neki csak ő van. És ez egy annyira csodálatos helyreállás, egy olyan szép történet, hogy van szabadulás. Akkor is, hogyha valaki belement, lehet az egészségét eljátszotta. Nem igaz az, hogy nincs ebből helyreállás, nincs ebből szabadulás, de Istent kell keresni hozzá.

0: Peti, köszönjük ezt a beszélgetést, Isten áldjon mindannyiótokat. Sziasztok!
1: Sziasztok.
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhítat címe: Isten kipótolja a veszteséget. A mai ige Jóel könyve 2. fejezet 25. verse. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Gondolatok az igéről. Igen, kárpótlást kapunk az eltékozolt, nyomorúságos évekért. Isten olyan bőségesen kiárasztja ránk kegyelmét, hogy hátralévő éveinkben még annyit dolgozhatunk érte, hogy az kárpótol bennünket a megtérésünk előtti évekért, amelyeket alázatos bűntudattal elsiratunk. A visszaesés világiasság sáskáit most már rettenetes csapásnak tekintjük. Bárcsak soha többé ne közelítenének hozzánk. Mint hogy az irgalmas Úr elvette rólunk őket, telve vagyunk lelkesedéssel, hogy neki szolgáljunk. Áldott legyen az ő neve, aki olyan bőven adta kegyelmét, hogy a korábbi sáska ette korszak nyomai eltűntek. Gazda kegyelme által múltbéli keserves tapasztalatainkat most már arra használhatjuk fel, hogy másokat is inteni és óvni tudjunk. Egyre inkább gyökeret ver bennünk az alázat, a gyermeki bizalom és a bűnbánó érzés, mert él bennünk korábbi csődjeink emléke. Ha így egyre lelkesebbek, éberebbek és szelidebbek leszünk, korábbi veszteségeink tulajdonképpen nyereségünkre szolgálnak. Az eltékozolt éveket a szeretet csodája által pótolhatjuk. Túlságosan szépnek látszik mindez. Higgyünk benne, éljünk érte, és akkor megtapasztaljuk. Péter is sokkal buzgóbb és hasznosabb lett, miután felismert gyöngesége megtörte elbizakodottságát. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, amely mától kezdődik május 18-a és 19-én. Fontos volt, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak menni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelezte részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Keresztény Értelmiségi Fórum. Előadó Petrás Mária. Szeretettel hívnak mindenkit a Keresztény Értelmiségi Fórum soron következő, az idei évad utolsó alkalmára, ma, május 18-án este 18:30-kor a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termébe. A vendégelőadó Petrás Mária Kossuth díjas népdalénekes és kerámikus művész. A helyszín a 12. kerület Kéggolyó utca 17 szám alatt. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad majd helyet. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma hétfőn csökken a felhőzet, az esők is fokozatosan megszűnnek. Az északi szél élénkül és 15-20 fokunk van. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Jöjj, Szentlélek!

Jöjj, Szentlélek! Sokszor elhangzik ajkunkról ez a kérés, és remélhetőleg nem csak most, pünkös tájékán. Nagy szükségünk van a Szentlélekre, hiszen az ő ereje nélkül nem tudunk hiteles keresztény életet élni. Amikor figyelmen kívül hagyjuk őt, nagyon kevés különbség lesz a között, ahogyan mi élünk, és ahogyan a hitetlenek, az Istentől távol levők élnek. Mindannyian arra vagyunk meghívva, hogy a lélek szerint járjunk, hogy figyeljünk az indítatásaira. A Szentírás tele van olyan ígéretekkel, amelyben Isten elmondja az övéinek, hogy vezetni fogja őket. De ezt nem erőszakolja ránk. Ha úgy tetszik, mehetünk makacsul a magunk feje után is. Mehetünk fejjel a falnak, de dönthetünk úgy is, hogy figyelünk a Szentlélekre. Elsősorban csend kell ahhoz, hogy megértsük a lélek vezetését, és folyamatos, komoly Szentírás tanulmányozás. Az igén keresztül ugyanis vezethet téged a lélek. Nem mindig úgy, hogy amikor például döntéshelyzetbe kerülsz, kapsz egy frappáns igét, és annak alapján döntesz. Hanem inkább úgy, hogy a rendszeres ige tanulmányozás megtanít az isteni igazság szerint gondolkodni. Megújul az értelmed, a gondolkodásod, és ezen keresztül irányíthat a Szentlélek. Például úgy, hogy eszedbe juttat egy szentírási részt, amivel korábban már foglalkoztál, és ezáltal megőrizhet a nem Isten szerinti döntésektől, cselekedetektől.

Próbáld ma meghallani a Szentlélek csendes hangját. Jegyezd fel minden olyan alkalmat, amikor úgy érzed, hogy Isten lelke sugal valamit. Segíthet az, ha tudatosítod, hogy a lélektől jövő indítatások mindig összhangban állnak a Bibliával. Az Úr sohasem fog tőled olyat kérni, ami ellentmond az ő igéjének. Innen fogod tudni, hogy Istentől jön-e az üzenet, vagy sem. Persze ehhez ismerned kell a Szentírás tanítását. Ha pedig megértetted, hogy mit kér tőled Isten, engedelmeskedj neki. Hiszen egy aprócska engedelmesség közelebb visz az Atyához, mint rengeteg elmélkedés, vagy sok beszélgetés. Minél többször engedelmeskedsz, annál könnyebben fogod érteni legközelebb a lélek vezetését.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 18-a. János evangélium a 8. fejezet, 25-től 29. versig. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik. Az, akinek kezdettől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de igaz az, aki elküldött engem, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Jézus tehát ezt mondta. Amikor felemelitek az ember fiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem azt mondom, amire az atya tanított engem. És aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Jézus a templomban beszélt a zsidókhoz saját haláláról és feltámadásáról, és világossá tette, hogy mindaz, amit mondott, az atyától származik. Nem a saját elképzeléseit hirdette, hanem amit az atya tanított neki. Valószínűleg azért hangsúlyozta ezt, hogy a hallgatósága megértse, ha őt elutasítják, valójában magát az atyát utasítják el. Felmerülhet bennünk a kérdés, ha valaki tanít valakit, az nem jelent-e aláfölé rendeltségi viszonyt? Jézus egy az atyával. Ugyanakkor, amikor a földre jött, alávetette magát az ő akaratának, ahogyan a Filippi 2:6-7-ben olvassuk. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Ahogyan Jézus tanulója volt az atyának, és ezért nem őt, hanem az atyát utasították el, úgy, ha mi is az ő tanulói vagyunk, akkor nem minket fognak elutasítani, hanem Istent. Ezért ne csüggedjünk, ha ellenállásba ütközünk, hiszen nem a mi szavainkat vetik el, hanem azt, amit az atyától tanultunk. Jézus Krisztus példát adott nekünk az atya iránti engedelmességből és tanulásból. Isten iskolájában milyen tanulók vagyunk mi? Megelégedünk egy kegyelem kettessel, vagy dicséretes ötösre törekszünk? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

név, Jézus neve, kiöntött keret az életünkbe. Nem adatott más név, amely által üdvözülhetünk, csak az ő neve által. Az ő nevében erő van, hatalom van, gyógyulás van, szabadulás és csodák vannak az ő nevében.

fajol, mennyeieké, földieké, s föld alatt valóké, minden bűn, minden átok, elnyomás, fájdalom és betegség, a sátánnak minden ereje le van győzve Jézus nevében. Kihirdetem, hogy Jézus nevében enyém a győzelem.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Nicole Magyita írta a Dominikai Köztársaságból. Szülői szeretet. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Máté evangéliumának 7. fejezetének 9. verse. Ügyvéd vagyok, és nemrég beszélnem kellett egy alperes ügyvéddel egy bizonyos esetről, ami információ szerzés céljából egy egyszerű beszélgetésként indult, végül egy teljes családról szóló átfogó magyarázatban és annak mélyebb értelmezésében zárult. Egy férfi és felesége próbált egy bizonyos juttatást megszerezni fiúk számára. Már hosszú ideje küzdöttek ezért, de a juttatás odaítéléséhez szükség van mindkét szülő aláírására. Az apa anyagi nehézségek miatt nem tudott elutazni a bíróságra, hogy hitelesítse a kérvényt aláírásával, ezért hajlandó volt lemondani a szülői jogairól az anya javára. Az apa nem akarta, hogy fia álmai romba dőljenek, csak azért, mert ő nem tudta megtenni a hosszú utat. Úgy gondolom, ennek az apának a tette példa az igazi áldozatra, és arra emlékeztet, hogy Isten segítségével jót tudunk adni gyermekeinknek, családunknak és barátainknak. Most pedig képzeljük el, mennyivel többet ad nekünk mennyei atyánk, kezdve sok ajándékát a megváltás csodájával. Soha nem felejthetjük el a létező legnagyobb ajándékot, ami mennyei atyánknak örökké tartó szeretetét. Istenünk, segíts bízni, hogy megérted szükségleteinket és hiányainkat, és hogyha hittel kérjük, akkor megadod azt számunkra. Amen. Napi gondolat: Isten jósága minden embernek szól. Imádkozunk olyan emberekért, akik nehéz jogi helyzetben vannak.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Lászlóffy Aladár 1937. május 18-án lépett e világba. Erdélyben lektor, szerkesztő, rovatvezető, főszerkesztő különböző orgánumoknál, a Nemzetközi PEN Klub tagja, József Attila díjas költő.

előbb a hegyi kápolnáig, aztán a falu templomáig, két torony örök irányáig, holló éveken által máig. Néha nagyanyed zárkájáig, Donkanyarig, Szibériáig, s vissza az alvat városokba, meghagyott kicsi otthonokba, ronyszőttes tiszta tájromokba, vissza a hajnal vereckéken, tűzön vízen keresztül, éppen, mert nem test szerint, csak egyképpen, de makacsul, de mindenképpen, keresztül születve egy házon, keresztül származva egy népen, Uram, nem a te láncot tépem, nem a gonosznak táncát lépem, hinni egyedül is hihettem. De ha már így lett, néped lettem, örök Dunákban, csermelyekben, ösvények medréből csepegve, eljövök mindig ligetedbe. Ott, ahol vagy te örök máshol, megérkezni a búcsúzásból, hogy elfogadj, és látva lássad, használlak kortynak és falásnak, és csak te tudod, hogy ennyi, mennyi. Netán a sors mindent felégett, a lenti földön, fellegeken, s a visszanövő rengetegen már senki nem tud megjelenni. Májusi eső verte bókkal, szél szalagozta lobogókkal, a megmegújítása végett, te ne feledd e szövetséget.

0: Mértékletesség a munkában.
1: Mértékletesség. A Prédikátor könyve 5.18-ban ezt olvassuk. Íme láttam, hogy jó és kellemes dolog enni, inni és jól élni az embernek minden munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, amelyeket adott neki Isten. Gondolatok az igéről. A leghasznosabban töltjük el az időt, amelyet arra fordítunk, hogy megőrizzük testi-lelki egészségünket. Könnyen elveszíthetjük az egészséget, de nehezen szerezhetjük vissza. Nem engedhetjük meg, hogy csökkentsük, vagy megnyomorítsuk testünket, agyunkat a túlmunka miatt, visszaélve szervezetünk bármely részének teherbíró képességével. Soha se nyerünk azzal, ha nagy erőfeszítéseket teszünk egy bizonyos feladat elvégzésért, és akkor is folytatjuk a munkát, amikor józan értelmünk azt mondja, hogy pihenjünk. Aki nem hallgat a figyelmeztetésre, az kölcsönzött tőkéből él. Elhasználja azt az életerőt, amelyet a jövő feladataihoz kapott. Amikor szükség lenne az erőre, amelyet gondatlanul elpazarolt, annak hiánya miatt kudarcot vall. Mindazoknak, akik megsértik a természet törvényeit, valamilyen mértékben meg kell szenvedniük ezért. Ha tiszteljük az Urat azáltal, hogy megtesszük a magunk részét, akkor Teremtőnk is megteszi az ő részét, és megőrzi egészségünket.

0: A gerenda eltávolítása.
1: Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. Máté evangéliuma 7. fejezet 1. és 2. vers. Még csak egy kisfiú volt. Alig volt 6 éves és félt. Ki ne félne egy fémszilánkkal a szemében? Ugyanilyen rémültek voltak fiatal szülei is, akik alkonyatkora, sürgősségi osztályra siettek vele. Amikor megvizsgáltam a sérült szemét, az alsó szemhéja mögött egy csúnya kerekfoltot vettem észre a finom hártyán, mintha valaki szöggel ütötte volna meg. Itt volt a szilánk kapuja. Valahol belül volt a fém gömb. A röntgen sugárral pontosan meg lehetett volna határozni, és talán egy szemsebész el tudta volna távolítani, megőrizve a látását. Talán. De előbb fejezzük be a vizsgálatot. Miközben az anya a sarokban ült és halkan felsóhajtott, az apa pedig szorosan megszorította a baba kezét, elfordítottam az alsó szemhéját. Ujjaimmal kerestem, hogyan tudnám jobban megnézni a csúnya bemeneti pontot. Talán meg tudnám határozni, milyen irányt vett az a kis fémdarab, amelyik utat tört magának a finom szöveteken keresztül. Gyengéden simogatva kis páciensemet és jól megalapozva a helyzetemet, a szemhéj széle alá helyeztem az ellenkező mutatóujjamat, és gyengéden megszorítottam. Hirtelen, csodával határos módon a fényes fémdarab a felszínre pattant. Átcsúszott a lyukon, és a kezembe esett. Borogatásra helyezve átadtam a boldog szülőknek. A karbit puskák, amelyeket egy figyelmetlen szomszédfiú szürkületkor válogatás nélkül használ, komoly veszélyt jelenthetnek egy védtelen szemre. Az eltávolítás pedig ritkán ilyen egyszerű és biztonságos. Mégis, milyen könnyű eltávolítani a szomszéd szeméből a szálkát, és milyen szánalmasan kudarcot vallunk, amikor a saját szemünkből kell eltávolítani a gerendát. Jézus azt mondja, képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Ma döntsünk egy új önvizsgálat mellett, úgy, hogy lássuk magunkat, ahogyan mások látnak minket, és tartózkodjunk attól, hogy másokat megítélünk. Uram, ne engedd, hogy képmutató legyek, és mások felett ítélkezzek, és kritizáljam őket, amikor annyi mindent kell tisztára mosnom a saját életemben.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 18-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a 115. Zsoltár első versében találhatjuk. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget szeretetedért és hűségedért. Az újszövetségi igét pedig a János szerinti evangélium 7. fejezetének 18. versében találjuk. Jézus mondja, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. Őszintén állítom, a beszéd a legnehezebb emberi tevékenység. Jó időben jót mondani, szellemesen, némi humorral és bölcs utalásokkal megfűszerezve. Mert mindaz, ami elhagyja ajkaidat, azt mutatja, ki vagy. Nem lehet sértő, nem lehet túl könnyelmű. Nem szabad sokat, de keveset sem mondani. Kedves kell, hogy légy, de ne túlzottan, mert a sok bajt jelent, akárcsak a kevés. Összeszedett és egyenes kell, hogy legyen a mondani való, és vékony égre szalad, aki egyszer is téved. Hogyan is lehetne megszólalni hát ilyen időkben? Könnyen szeretném mondani, hogy Jézus Krisztus által. Igen ám, de mind tudjuk, hogy sokszor bélyeget nyomnak a saját homlokukra azok, akik az ő nevében beszélnek. De mégis ez az a beszéd, amelyért megéri. Mert Krisztus egyháza nem csupán emberek gyülekezete, hanem olyanoké, akik a szeretetet, a valódi szabadságot hirdetik, amely bizonyos keretek közé van fogva. Lehet, hogy ezek nem mindenkinek tetszenek, hiszen a szabályok betartása kellemetlen az embernek. Ellenben élni mégiscsak bizonyos szabályok között lehet. Erre a szabad szólásra adja az erejét Krisztus. Bár sokan ferde szemmel néznek majd rád, de az igazság egyedül tőle fakad. Bízni és remélni kell, hogy egy nap meghallja az is, aki a leghangosabban tiltakozik. Imádkozzunk! Mennyei Uram, nyisd meg ajkunkat szólásra, amelyből a Te igazságod szól, hogy amikor eljön az óra, a valódi szabadság, szeretet és hit szólaljon meg, amely tőled származik réges-régtől, és ezt bízhassuk mások szívére is. Amen. Az áhítatot Somogyvári Flóra írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget szeretetedért és hűségedért. Jézus mondja, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz,

Alessio Avenanti és kollégái a Bolognai Egyetemen megfigyeltek egy olyan ember idegi reakcióját, aki szemlélődő volt, amikor valaki másnak injekciót adtak a kezébe. A kutatók a mágneses stimulációnak nevezett eljárás segítségével ismételten megfigyelték, hogy az az ember, aki szemtanúja és szemlélője annak, amikor valakinek a bőrébe szúrják a tűt, szinte hasonló reakciót mutat a saját agykérgi rendszerében. Ez az agy azon része, amely a kar idegeit irányítja, elektromos aktivitása a megfigyelőnél növekedést mutat. Ezt követően a kutatók arra kérték a résztvevőket, hogy legyenek szemtanúi, amint egy paradicsomot fecskendővel injekcióznak. De ebben az esetben nem volt szervi reakció. Ezek a kísérletek bizonyították az empátia neurológiai alapelveit. Nyilvánvaló tehát, hogy mások fájdalma tükröződik a saját idegrendszerünkben.

bátorító belegondolni, hogy a bűn és az erkölcsi hanyatlás ellenére még mindig vannak nyomai annak az eredeti jellemnek, amelyet Isten adott nekünk, amikor az embert a saját képmására teremtette. Az együttérzés, empátia úgy tűnik lényünk szerves része, és megvan bennünk az ajándék, hogy együtt érezzünk egymással, örömben, bánatban egyaránt. De az is igaz, hogy választhatunk, hogy empatikusak vagyunk-e, vagy sem. Pál apostol ezért arra biztatja keresztényeket, hogy szándékosan válasszák az együttérzést. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Az empátia a másokkal való kapcsolatépítés pontos és mindenre kiterjedő módja. Emberek között ezt intelligenciának is nevezzük. Ez egy összetettebb folyamat, mint az idegvégződések egyszerű elektrokémiai reakciója. Az emberi szükségletek kielégítésének jelentős értékkel bíró összetevője ez. Jézus együtt érzett, ami azonos az empátiával, azokkal az emberekkel, akiknek segített, és megoldotta testi és lelki problémáikat. Megszánta őket, a tömeget, és meggyógyította a betegeket. Megsajnálta az embereket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és elkezdte őket sok mindenre tanítani.

Krisztus irgalma nem csupán a szenvedés látványára válaszolt. Együtt érzett az emberekkel. Ő maga is együtt

szenvedett velük. Nem csupán megfigyelő volt, résztvevője lett a szenvedésüknek, hogy aztán megmutassa a gyógyulás és remény útját. Krisztus követőit is hasonló lelkület kell, hogy áthassa. Nem elegendő elkerülni a kegyetlenséget vagy a közönyt. Szeretetteljes részvétre van szükség. Amikor jelen vagyunk az emberek fájdalmában, Krisztus szívének tükreivé válunk. Az empátia nem gyengeség, hanem a Szentlélek munkájának jele bennünk. A világ tele van szenvedőkkel, akiknek szükségük van a szeretetre. De ez tettekben kell, hogy megnyilvánuljon. Az empátia hidat képez az emberi szív és Krisztus szíve között.

Keresd ma valakit, akinek átérezheted a bánatát, fájdalmát. Próbálj meg enyhülést nyújtani neki. Maradj nyitott arra a lehetőségre, hogy a körülötted lévők az empátiád révén kielégíthetik a szükségleteiket. Amellett, hogy jót teszel másokkal, te magad is hasznot fogsz aratni, fizikai, lelki és erkölcsi jólétet tekintetében.

örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Róma beliekhez írott levél, 12. fejezet, 15. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva december 31-én jár le a Magyarországi Református Egyház tisztségviselőjének 6 éves megbízatása, ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a Református Egyház mintegy 1300 egyházközséget foglal magába. Az egyházközségek területi alapon 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4, Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületeket alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek majd mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket, ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, melyekre szeptember hónapban kerül majd sor. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29 és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltárénekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon május 29-én a Calvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban, este pedig zsoltárénekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál 2 kiemelt helyszínét. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22 és augusztus 8-a között. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év, az intenzív kurzuson. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló, szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben honlapukon teszik közzé. A részvételi díj 70 000 forint, mely fedezi a teljes képzés költségeit szállással és ellátással. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3 és 8-a között, ez gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Gyermekmisszió szolgálat. A Gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6 és 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítvánnyá minden népet, fogalmazzák felhívásukban. A pályázati anyag beadásának határideje május 31. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma hétfőn csökken a felhőzet, az esők is fokozatosan megszűnnek. Az északi szél élénkül és 15-20 fokunk van. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. 91. Zsoltár 1-től 8-ig.

0: Minden hatalom.
1: A 91. Zsoltár már évek óta elkísér utamon. Legnehezebb óráimban adott nekem reményt és vigasztalást, hogy tovább tudjak menni, és ne veszítsem el az Istenbe vetett bizalmamat. Jelenleg sok gyermek keserű sorsával kerülök szembe. Sok gyermeknek lenne szüksége családjában személyes segítségre, néha anyagi támogatásra, de még gyakrabban lelki támaszra. Ha megpróbáljuk felkarolni őket, ez sokszor csak csepp a sivatagban, ott, ahol a családban közöny uralkodik, és nem törődnek a kicsikkel. Ezek a sorsok nyugtalanítanak engem, alvás közben is cikáznak fejemben, és egyértelműen szembesítenek emberi tehetetlenségemmel. Épp ebben a helyzetben jelentett most sokat az első vers. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Amikor újra és újra elolvasom ezt a verset, lecsillapodom. Isten jelenlétében én is megnyugodhatok, még ezt a nyomorúságot látva is, amivel naponta találkozom. Megnyugodhatok annál, akié minden hatalom, s felismerhetem, hogy Istené minden. Ő az, aki meg tud változtatni dolgokat. Ő ismer minden egyes életet, ezért bízhatom rá mindegyik gyermeket a családjukkal együtt. Nyugodtabbá válok, és újra tisztán látom, hogy mi az én szerepem.

Mitől szenvedünk mostanában? Vegyük komolyan, amit a 91. Zsoltár mond. Megnyugodhatunk. Hagyjuk, hogy ő megnyugtasson. Nyugodjunk meg annál, akinél minden hatalom egy kézben van, ami mennyei atyánknál és Istenünknél.

forduljunk most teljesen nekiszánt szívvel, nem szűnő reménységgel a Jóistenhez, imádkozzunk.

Örök jóságos atyám, új nap munkájára hívsz most. Hivatásom sok-sok terhét, a másokkal való vesződtséget, és saját benső ínségemet is el kell viselnem. Köszönöm neked, Uram, hogy te egészen mostanáig elviseltél engem türelemmel, és ma is mellettem akarsz állni. Megköszönöm példás, hű küldötteidet, akiket utamba küldtél, hogy segítségemre legyenek. Bár csak én is enyhíthetnék legalább egy kicsit a mások terhén. Add, hogy szereteted legyen Úrrá szívem sötétségén és keménységén. Add, Uram, kegyelmed minden munkámhoz, s amidőn rossz szándék kísértésbe hoz, ments meg engemet, hogy el ne tévedjek. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 18-a.
2: A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977-ben Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el a Múzeumi Világnap ünneplését. A következő év május 18-án tartották meg először. Célja, hogy az év eme napján komolyabb figyelem forduljon a múlt emlékeit őrző és bemutató intézmények felé.
1: A Magyar Református Egység napja is ehhez a naphoz kötődik. Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Zakariás 8:23. 2009. májusában közös zsinaton erősítették meg összetartozásukat a magyar református egyháztestek. A Magyar Református Egység napja a legszebb példája a szellemi kulturális örökség és a nemzeti egység megőrzésének. Egy olyan esemény, amely összefogja a Kárpát-medence és a világ reformátusságát. Azt mutatja, hogy nem lehet adminisztratív eszközökkel megosztani egy nemzetet, hiszen a vallási és nemzeti kötelékek erősek. Méltatta az eltelt 10 esztendő bizonyságát Papp László, Debrecen polgármestere.
2: Idős Bókai János, a korszerű gyermekgyógyászat egyetemi oktatásának magyarországi bevezetője. 1847-ben 25 évesen avatták orvosdoktorra, utána a Pesti Szegény Gyermek Kórház segédorvosa, 1852-től igazgató főorvosa lett. Ezt követően oktatott a gyermekorvostan tanáraként a Budapesti Egyetemen. 1868-tól az Országos Közegészségügyi Tanács tagja volt. Idegen nyelvre is lefordították a gyermekkori sebészeti beavatkozást igénylő betegségekre vonatkozó tanulmányait.
1: 1817-ben született Irinyi János vegyész. 1836-ban szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufát. A gyufa fejében a foszfort nem káliumkloráttal, hanem ólomdioxiddal keverte. A magyar szódás szikesek gipszel történő javítását ő javasolta először. 1848-49-ben Kossuth őt bízta meg az ágyöntés és puskaporgyártás irányításával és az állami gyárak felügyeletével. A szabadságharc bukása után börtönbüntetésre ítélték. Szabadulását követően tudományos munkásságának élt a kémia területén. Jelentős szerepet játszott a magyar kémiai szaknyelv kialakításában.
2: Gustav Mahler, cseh osztrák zeneszerző és karmester 1911-ben e napon halt meg. 1888 és 1891 között a Magyar Királyi Operaház igazgató karmestere volt. Vezényelt Európa nagyvárosaiban, kiteljesedett zeneszerzői pályája is. Dalai és érett szimfóniái a romantika csúcspontjai.
1: Az 1926-os születésű dr. Kocsis Elemér édesapja, Kocsis János hitoktató lelkész volt. Fia Debrecenben, majd Bázelben tanult teológiát. 1952-től a Debreceni Teológiai Akadémián tanított, 1977-től a Református Kollégium főigazgatója és a nagykönyvtár igazgatója volt. 1986-ban szentelték a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökévé. Hálával emlékszem szüleimre, akik által az életet, a hitet és az emberséget kaptam, vallotta beiktatásakor. Több mint 150 tanulmánya jelent meg nyomtatásban, vagy sokszorosított tankönyvként.
2: Csépe Imre, autodidakta költő, író, a vajdasági népies irodalom kiemelkedő alakja, 1972-ig élt. A falusi lét, a szegénység rajzai is munkái. Verses könyvei, Üzen a föld, Májusi mezőkön, Termő porban, önéletrajzi regénye, A fordul a szél. Novelláit élvezetes olvasmánnyát teszi ízes nyelvük, meg a szólás hasonlatok sora. Kötetei, Tarisznyás emberek, Fehér csönd, Alkonyatban.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Példabeszédek könyve 14. fejezet 12. vers.

Mikor ezt az idézetet olvasom, mindig a dacos kisgyerekek jutnak eszembe, akik azt ismételgetik, hogy én akarom, én tudom. Megpróbálják egyedül is azt, amihez még nem elég érettek, és már ott a baleset. Az anyukájuk rászól, hogy ne nyúljanak a tűzhöz, mert forró, de ők akkor is hozzápiszkálnak, és persze megégetik magukat. Máskor arra figyelmeztetik őket a szüleik, hogy ne szaladjanak ki a labdájukért az autó elé. Egyszer csak nagy fékcsikorgás, és ha a sofőr nem tud idejében lefékezni, kész a tragédia.

0: Neved sértésnek, de te, én, és minden ember, legyen az fiatal vagy idős, sokszor olyan, mint ezek a gyerekek. Megyünk a saját fejünk után, mert elgondoltunk valamit, és azt hisszük, hogy az úgy jó és helyes. Hiába jönnek sorban a jó indulatú figyelmeztetések vagy intések, ellentmondást nem tűrően visszük végig az akaratunkat. Mikor pedig kudarcot vallunk, vagy bajba kerülünk, akkor magunkba roskadunk, és a másikat hibáztatjuk, a körülményeket, mindent és mindenkit a sikertelenségért. Ismerős a helyzet? Ugye jártál már így? Sajnos bizonyos esetekben valaki olyan utat választ, ami nyomorba, betegségbe, sőt, halálba is viszi. A mondás azt tartja. Az okos ember a más kárán tanul, a buta a sajátjából. A Jóisten szeretne megkímélni attól, hogy a magad kárán kelljen megtanulnod az élet leckéit, ezért előre tanácsol és óva int. Fogadd meg a tanácsát!
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztust félreértették, és gyakran magára maradt.
1: A mai ige, Ézsaiás 63:3. A sajtót egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Gondolatok az ígéről. Micsoda támaszt talált volna földi rokonaiban Jézus, ha hisznek ő benne, mint mennyei küldöttben, és együttműködnek vele Isten munkájának végzésében. Hitetlenségük árnyékot vetett Jézus földi életére, ez is része volt annak a keserűségnek, amelyet a bánat poharából kiürített értünk. Szűk látókörűség jellemezte őket, ezért nem tudták felmérni Jézus küldetésének jelentőségét, feladatának súlyát. Így aztán nem is éreztek együtt vele megpróbáltatásaiban. Nyers, barátságtalan szavaik megmutatták, hogy nem értékelték igazán a jellemét, és nem érzékelték, hogy az isteni egyesült az emberivel. Gyakran látták őt mélyen elszomorodva, ám vigasztalás helyett lelkületük és szavaik csak még inkább megsebezték szívét. Mindez tövisessé tette Krisztus útját. Nagyon fájt neki, hogy félreértették a saját otthonában, s vigasztalást jelentett számára, ha olyan helyre mehetett, ahol ezt nem tapasztalta. Sokszor csak az együttlétben találhatott enyhülést, amikor mennyei atyával bensőséges beszélgetést folytatott. Akik arra hivattak el, hogy Krisztusért szenvedjenek, akiket meg nem értés és bizalmatlanság vesz körül a saját otthonukban is, vigaszra lelhetnek, ha arra gondolnak, hogy Jézus ugyanezt viselte el. Ő könyörületre indul irántuk. Hívja és inti őket, hogy találjanak társra ő benne, s lelkük megnyugszik ott, ahol ő is békére talált, az atyával való közösségben. Mindazok, akik elfogadják Jézust személyes üdvözítőjüknek, nem maradnak árván, nem kell egyedül viselniük az élet megpróbáltatásait. A mennyei család befogadja őket, és Istent atyuknak nevezhetik. Ők az atya kincsei, akik drágák Isten szívének, s a leggyengébb és legmaradandóbb kötelékkel kapcsolódnak ő hozzá. Különleges gondolkodása és gyengétsége annyival múlja felül azt, ahogyan az apák és anyák éreznek gyámoltalan gyermekeik iránt, amennyivel az isteni fölötte áll az emberinek.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Gyere hozzám, terveidet felfüggesztve. Imádj lélekben és igazságban, és engedd, hogy dicsőségem átjárja egész lényedet. Bíz bennem eléggé ahhoz, hogy átvezethesselek ezen a napon, és megvalósíthassam céljaimat az én időzítésemnek megfelelően. Vesd alá milliónyi tervedet az én mestertervemnek. Én szuverén úr vagyok életed minden területe felett. A szüntelen előtted lévő kihívás az, hogy bízz bennem, és keresd az én utamat minden nap. Ne kövesd vakon a megszokott menetrendet, különben elszalasztod, amit én készítettem neked. Amiképpen magasabbak az egek a földnél, úgy magasabbak az én utaim a te utaidnál, és az én gondolataim a te gondolataidnál.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangélium a 4. fejezet, 24. vers, Ézsaiás könyve 55. fejezet, 8., 9. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve 45. rész. Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusnak, akinek erősen fogom a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. Szolgámért, Jákóbért, választottamért, Izraelért szólítottalak neveden. Nagy hírnevet szerzek neked, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, nincs más, nincsen Isten rajtam kívül. Én övesztelek föl, noha nem ismertél. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy rajtam kívül nincsen más, én vagyok az Úr, senki más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én az Úr cselekszem mindezt. Egek, harmatozzatok a magasból, hújjon igazság a fellegekből, táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele. Én az Úr teremtettem mindezt. Egyedül az Úr ad szabadulást. Jaj annak, aki perbeszáll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között. Mondhatja-e formálójának az agyag, mit csinálsz, és a készítmény ezt, nem ügyes a kezed? Jaj annak, aki ezt mondja apjának, miért nemzettél, és anyjának, miért vajúttál velem? Ezt mondja az Úr, Izrael szentje és alkotója, kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában? Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő. Én indítottam el őt győzelmesen, egyengetem az útját mindenütt. Ő építi föl városomat, és hazaküldi fogjaimat, nem fizetségért és nem ajándékért, mondja a seregek ura. Ezt mondja az Úr, Egyiptom szerzeménye, Etiópia nyeresége, és a szebáiak, e nagy termetű férfiak hozzád mennek, tieid lesznek, utánad mennek, megbilincselve vonulnak. Felét fordulva leborulnak, felét fordulva imádkoznak, csak nálad van Isten, nincsen máshol, nincsen más Isten. Bizony, te rejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító. Szégyen és gyalázat éri őket, a bálványkészítők mind gyalázatra jutnak. Izraelt megszabadítja az Úr örökké tartó szabadítással. Nem ér benneteket szégyen és gyalázat, soha, soha többé. Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta. Én vagyok az Úr, senki más. Nem rejtélyesen szóltam a földnek egy sötét helyén. Nem azt mondtam Jákób utódainak, hogy hiába való dolgokban keressenek engem. Én az Úr igazat mondok, a valóságot jelentem ki. Gyűjjetek össze és jöjjetek, lépjenek elő mindazok, akik megmenekültek a nemzetek közül. Semmit sem tudnak azok, akik fából készült bálványokat hordoznak, és olyan Istenhez imádkoznak, aki nem tud megszabadítani. Mondjátok meg, adjátok elő, tanácskozzatok csak egymással. Hirdetette valaki valaha, jelentette ki ilyet az ősidők óta. Csak én az Úr. Nincs más Isten rajtam kívül, igaz és szabadító Isten nincsen rajtam kívül. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincsen más. Magamra tettem esküt, igazság jött ki számon, szavam megmásíthatatlan. Előttem hajlik meg minden térd, rám esküszik minden nyelv, és ezt mondják rólam, csak az Úrnál van igazság és erő. Megszégyenülve mennek hozzá mind, akik szembeszálltak vele. az Úr által boldogul, vele dicsekszik Izrael minden utóda.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 45. E szakaszban újra szerepel Círusz király, és az Ézsaiás 44. verseit is idézi. Ézsaiás 150 évvel korábban beszélt a bekövetkezettekről. A hódító neve, a királyok és városok leigázása, a folyó kiszáradása, a tény, hogy a kapuk nyitva maradtak, valamint a rendelet, Jeruzsálem és a templom újjáépítéséről mind itt található ezekben a versekben. A történet Círusz saját szemszögéből, amely a Círusz hengeren, a British Múzeumban található, elmondja Babilon harc nélküli bevételét, és azt is, hogy a foglyokat szabadon engedték, hogy a saját földjeiken azt imádhassák, akit akarnak. A görög történetíró Hérodotosz további részleteket árul el. Miközben Círusz fölállította az ostromgyűrűt Babilon körül, a király kedvenc lova megfulladt az Eufrátesz folyóban. Feldühödve a folyóra, megparancsolta az embereinek, hogy ássanak elvezető csatornákat a folyótól, hogy az kiszáradjon. Az Eufrátesz folyó a város falai alatt végigfutott a városon keresztül, így mikor a vízszint eléggé lecsökkent, Círusz serege be tudott vonulni a városba a folyó medren át, és kinyitotta a város kapuit. Azon az estén Babilon királya elesett, ahogy a Dániel 5:30 is leírja. Sok liberális gondolkodású tudós azt mondja, hogy Ézsaiás 40-66. Fejezeteit nem a próféta írta, hanem egy úgynevezett második Ézsaiás, mert hihetetlen a profécia részletessége és a rengeteg helyszín említése a szövegben a babiloni fogság és a visszatérés idejéről. Emiatt vetették föl a tudósok, hogy Ézsaiás könyveinek ez a része 200-addal később íródott az események után, és nem jóval előtte. Ézsaiás szerzőségét azonban szilárd érvek támasztják alá, és ezek közül az egyik az a fontos tény, miszerint János apostol a 12:38-45-ben Ézsaiás könyvének 6. és 53. fejezetéből úgy idéz, mint egy szerző művéből. Ézsaiás könyvét megtalálták a holttengeri tekercsek között is, amelyeket 150 évvel Krisztus születése előtt másoltak le, és 1947-ben találták meg. Ezekben a tekercsekben sem láthatjuk nyomát különálló könyveknek, avagy több szerzőnek. Van még egy fontos téma ebben a fejezetben. A 11. és 12. versekben Isten két rendíthetetlen bizonyítékot ad isteni mivoltáról és tulajdonságairól. Az egyik ilyen bizonyíték, hogy ismeri a jövőt, a másik, hogy ő az univerzum teremtője. Ezt a másodikat, melyet oly gyakran megtalálunk ezekben a fejezetekben, nevezhetjük Isten aláírásának. Három eleme van. Ő teremtette a mennyet. Ő teremtette a földet. Ő teremtette az embereket, hogy népesítsék be a földet. Ez mind 6-szor van megemlítve Ézsaiás könyvének ebben a részében. A 45. fejezetben 2-szer is. A 12. versben én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém. Én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregöket én állatám elő. A világegyetem fantasztikus egysége, szintúgy, mint a mi földünké, melyen élünk, sőt, még a saját biológiai fölépítésünk is csodálatos bizonyítéka, hogy egy Isten létezik, és csak neki, egyedül neki van hatalma, hogy ilyen pompás dolgokat teremtsen. Dicsőítsük az ő nevét, ő a Teremtő.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővelkedésben van az ember élete. Lukács evangélium a 12. fejezet, 15. vers. Krisztus éppen tanított. Szokás szerint a mások is köré gyűltek tanítványain kívül. Mondta pedig néki egy valaki a sokaság közül. Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Miközben Krisztus ünnepélyes igazságokat tanított, ez az ember ezzel a problémával foglalkozott, ezzel árulva el önzőségét. Szívesen elfogadott volna az Úrtól olyan képességeket, amelyekkel előre vihette volna saját földi ügyeit. A lelki igazságok azonban nem érintették értelmét és szívét. Csak az örökség megszerzése foglalkoztatta. Jézus felvilágosíthatta volna ezt az embert az igazságról. Tudta volna, hogy mit kell tenni ez ügyben. A két testvér azonban azért vitatkozott egymással, mert mindkettő kapzsi volt. Krisztus ezért így válaszolt. Nem az én feladatom, hogy egy ilyen vitában igazságot tegyek. Én másért jöttem, azért, hogy hirdessem az evangéliumot. Minden hasonló vitának a gyökerére sújtott az Úr a bolond gazdagról mondott példázatában. Azok oktalanságát szemléltette segítségével, akik csak erre a földi életre gondoltak. A példázatbeli embernek nem volt magasabb rendű célja a pusztulásra ítélt állatokénál. Úgy élt, mintha nem volna Isten, sem menny, sem örök élet. Mintha nem tartozott volna sem Istennek, sem embernek. Szerencsésebbnek tartotta magát másoknál, nagyra értékelte bölcs gazdálkodását. Miközben boldog évekre számított, az Úr ezt a kijelentést tette felőle. Bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet tőled. Ez a kép minden korban találó. Tervezhetsz önző célból, felhalmozhatsz kincseket, építhetsz széles és magas palotákat, mint az ókori Babilon építői, de nem tudsz olyan magas falat és erős kaput építeni, hogy az ítélet hírnöke kint rekedjen. Belsazár király lakomát ült a palotájában, és dicsérték az arany, ezüst, vas, fa és kőisteneket. De a láthatatlan mennyei lény keze felírta a falra az ítélet szavait, és már hallani lehetett a kapuhoz érkező ellenség lépéseinek zaját. Az önző élet pusztulást von maga után. Krisztus arra késztet, hogy adjunk, hogy áldozzuk fel magunkat másokért. Akié a fiú, azé az élet. Akiben pedig nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. János első levele, 5. fejezet, 11. és 12. vers.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A döntés természete. Abban a pillanatban, amikor valaki határozottan elkötelezi magát, a gondviselés is megmozdul. A döntésből események egész folyamata fakad, amelyek előre nem látott fordulatok és találkozások sokasságával kedveznek az illetőnek, s olyan anyagi segítségre lelhet útja során, amelyről ember fia még nem is álmodott.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Emelkedj fölébe az aggodalomnak. Második rész. Bízzál az Úrban. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5. vers. Ha őszintén elgondolkodsz az aggodalmaidon, rá fogsz jönni, hogy félelmeid közben elsőként elfelejted, hogy Isten a barátod. Barátja az Úr azoknak, akik őt félik, mondja a Zsoltáros. Zsoltárok könyve 25. fejezet 14. vers. Az Istennel való barátságot azzal építheted, ha megosztod vele mindazt, ami az életedben történik, minden tevékenységet, minden beszélgetést, minden problémát és minden gondolatot. Máskülönben nem fogod észrevenni jelenlétét, elfeledkezel hangjáról, ellenállsz helyreigazításának, és nem leszel összhangban időzítésével. Ennek pedig elkerülhetetlen következménye az aggódás. Második. Olyan terheket veszel magadra, amelyeket nem kellene. Peter Marshall így imádkozott. Atyám, segíts, hogy bár hajlanánk rá, ne kínáljuk fel magunkat tárcán a félelemnek és a kétségeknek, a kimerültségnek és a türelmetlenségnek, amely megtépázza a kedély állapotunkat, megfoszt a békességtől, szürkére festi felettünk a kék eget, és elfojtja szívünkben a dalt. Akkor hal el a szívedben a dal, amikor szükségtelenül a külsőd megőrzését is a nyakadba veszed, mindenáron lépést próbálsz tartani másokkal, vagy mindenkinek meg akarsz felelni. Harmadik. Nem érted a különbséget a világi és a szent között. Jézus vagy az életed minden területe felett Úr, vagy egyik része felett sem az. Nem mondhatjuk, hogy életünk bizonyos területei Isten fennhatósága alá tartoznak, mások viszont nem. A Bibliában ez áll. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5-től a 6. versig. Aki másként él, annak aggodalmakkal teli élete lesz.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Múzeumi világnap. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977. májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el a Múzeumi Világnap ünneplését. 1978. május 18-án tartották meg először. A múzeumok a kulturális párbeszéd, a kultúrák gazdagításának és az emberek közötti kölcsönös megértés, együttműködés és béke megteremtésének fontos eszközei. A Múzeumok Nemzetközi Napja pontosabban a világ múzeumai által őrzött emlékek, értékek és szimbólumok napja, amelyek mind a kultúránk és a múltunk részét képezik. Az első világnapot 1978-ban tartották, 1992 óta pedig az ICOM tanácsadó testülete minden évben külön témát választ e napnak. A világnap üzenete, amit a múzeumok láttatnak, az nem holt anyag, hanem létünk előzménye, kultúránk, emberi mi voltunk szimbóluma. Internet világnapja. Az internet világnapjának nincsenek olyan hagyományai, mint a távközlés világnapjának, az ENSZ még nem is ismert el hivatalosan, de a folyamatosan növekedő világháló mindenki számára egyre fontosabbá válik. Az internet világnapja május 18-a szervesen összetartozik a távközlés világnapjával, ma már az információs társadalom világnapja néven, hiszen annak legkiemelkedőbb területe. A Nemzetközi Távközlési Egyesület által 2002-ben elindított kezdeményezés célja az, hogy a fejlődő országokban és a lefedetlen területeken is kapcsolódni lehessen a világhálóra. Bár az internet megjelenése és annak elterjedése rövid múltra tekint vissza, ma már szinte nélkülözhetetlen eszköz és lehetőség. A mindennapjainkat alapvetően meghatározza, hogy képesek vagyunk-e részesülni az általa nyújtott előnyökből. A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újragondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését. Feltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára is. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A program helyszíne Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János szombathelyi megyés püspök a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma hétfőn csökken a felhőzet, az esők is fokozatosan megszűnnek. Az északi szél élénkül és 15-20 fokunk van. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Jöjj, Szentlélek! Sokszor elhangzik ajkunkról ez a kérés, és remélhetőleg nem csak most, pünkös tájékán. Nagy szükségünk van a Szentlélekre, hiszen az ő ereje nélkül nem tudunk hiteles keresztény életet élni. Amikor figyelmen kívül hagyjuk őt, nagyon kevés különbség lesz a között, ahogyan mi élünk, és ahogyan a hitetlenek, az Istentől távol levők élnek. Mindannyian arra vagyunk meghívva, hogy a lélek szerint járjunk, hogy figyeljünk az indítatásaira. A Szentírás tele van olyan ígéretekkel, amelyben Isten elmondja az övéinek, hogy vezetni fogja őket. De ezt nem erőszakolja ránk. Ha úgy tetszik, mehetünk makacsul a magunk feje után is. Mehetünk fejjel a falnak, de dönthetünk úgy is, hogy figyelünk a Szentlélekre. Elsősorban csend kell ahhoz, hogy megértsük a lélek vezetését, és folyamatos, komoly Szentírás tanulmányozás. Az igén keresztül ugyanis vezethet téged a lélek. Nem mindig úgy, hogy amikor például döntéshelyzetbe kerülsz, kapsz egy frappáns igét, és annak alapján döntesz. Hanem inkább úgy, hogy a rendszeres ige tanulmányozás megtanít az isteni igazság szerint gondolkodni. Megújul az értelmed, a gondolkodásod, és ezen keresztül irányíthat a Szentlélek. Például úgy, hogy eszedbe juttat egy szentírási részt, amivel korábban már foglalkoztál, és ezáltal megőrizhet a nem Isten szerinti döntésektől, cselekedetektől.

Próbáld ma meghallani a Szentlélek csendes hangját. Jegyezd fel minden olyan alkalmat, amikor úgy érzed, hogy Isten lelke sugal valamit. Segíthet az, ha tudatosítod, hogy a lélektől jövő indítatások mindig összhangban állnak a Bibliával. Az Úr sohasem fog tőled olyat kérni, ami ellentmond az ő igéjének. Innen fogod tudni, hogy Istentől jön-e az üzenet, vagy sem. Persze ehhez ismerned kell a Szentírás tanítását. Ha pedig megértetted, hogy mit kér tőled Isten, engedelmeskedj neki. Hiszen egy aprócska engedelmesség közelebb visz az Atyához, mint rengeteg elmélkedés, vagy sok beszélgetés. Minél többször engedelmeskedsz, annál könnyebben fogod érteni legközelebb a lélek vezetését.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 18-a. János evangélium a 8. fejezet, 25-től 29. versig. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik. Az, akinek kezdettől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de igaz az, aki elküldött engem, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Jézus tehát ezt mondta. Amikor felemelitek az ember fiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem azt mondom, amire az atya tanított engem. És aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Jézus a templomban beszélt a zsidókhoz saját haláláról és feltámadásáról, és világossá tette, hogy mindaz, amit mondott, az atyától származik. Nem a saját elképzeléseit hirdette, hanem amit az atya tanított neki. Valószínűleg azért hangsúlyozta ezt, hogy a hallgatósága megértse, ha őt elutasítják, valójában magát az atyát utasítják el. Felmerülhet bennünk a kérdés, ha valaki tanít valakit, az nem jelent-e alá fölé rendeltségi viszonyt? Jézus egy az atyával. Ugyanakkor, amikor a földre jött, alávetette magát az ő akaratának, ahogyan a Filippi 2:6-7-ben olvassuk. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Ahogyan Jézus tanulója volt az atyának, és ezért nem őt, hanem az atyát utasították el, úgy, ha mi is az ő tanulói vagyunk, akkor nem minket fognak elutasítani, hanem Istent. Ezért ne csüggedjünk, ha ellenállásba ütközünk, hiszen nem a mi szavainkat vetik el, hanem azt, amit az atyától tanultunk. Jézus Krisztus példát adott nekünk az atya iránti engedelmességből és tanulásból. Isten iskolájában milyen tanulók vagyunk mi? Megelégedünk egy kegyelem kettessel, vagy dicséretes ötösre törekszünk? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

Jézus neve kiöntött keret az életünkbe. Nem adatott más név, amely által üdvözülhetünk, csak az ő neve által. Az ő nevében erő van, hatalom van, gyógyulás van, szabadulás és csodák vannak az ő nevében. Az ő neve által minden lehetséges. Jézus

elnyomás, fájdalom és betegség, a sátánnak minden ereje le van győzve Jézus nevében. Kihirdetem, hogy Jézus nevében enyém a győzelem. Jézus

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Nicole Machita írta a Dominikai Köztársaságból. Szülői szeretet. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Máté evangéliumának 7. fejezetének 9. verse. Ügyvéd vagyok, és nemrég beszélnem kellett egy alperes ügyvéddel egy bizonyos esetről, ami információ szerzés céljából egy egyszerű beszélgetésként indult, végül egy teljes családról szóló átfogó magyarázatban és annak mélyebb értelmezésében zárult. Egy férfi és felesége próbált egy bizonyos juttatást megszerezni fiúk számára. Már hosszú ideje küzdöttek ezért, de a juttatás odaítéléséhez szükség van mindkét szülő aláírására. Az apa anyagi nehézségek miatt nem tudott elutazni a bíróságra, hogy hitelesítse a kérvényt aláírásával, ezért hajlandó volt lemondani a szülői jogairól az anya javára. Az apa nem akarta, hogy fia álmai romba dőljenek, csak azért, mert ő nem tudta megtenni a hosszú utat. Úgy gondolom, ennek az apának a tette példa az igazi áldozatra, és arra emlékeztet, hogy Isten segítségével jót tudunk adni gyermekeinknek, családunknak és barátainknak. Most pedig képzeljük el, mennyivel többet ad nekünk mennyei atyánk, kezdve sok ajándékát a megváltás csodájával. Soha nem felejthetjük el a létező legnagyobb ajándékot, ami mennyei atyánknak örökké tartó szeretetét. Istenünk, segíts bízni, hogy megérted szükségleteinket és hiányainkat, és hogyha hittel kérjük, akkor megadod azt számunkra. Amen. Napi gondolat: Isten jósága minden embernek szól. Imádkozunk olyan emberekért, akik nehéz jogi helyzetben vannak.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: költészet hangján.
1: Lászlóffy Aladár 1937. május 18-án lépett e világba. Erdélyben lektor, szerkesztő, rovatvezető, főszerkesztő különböző orgánumoknál, a Nemzetközi PEN Klub tagja, József Attila díjas költő.

Előbb a hegyi kápolnáig, aztán a falu templomáig, két torony örök irányáig, holló éveken által máig. Néha nagyanyed zárkájáig, Donkanyarig, Szibériáig, s vissza az alvat városokba, meghagyott kicsi otthonokba, ronyszőttes tiszta tájromokba, vissza a hajnal vereckéken, tűzön vízen keresztül éppen, mert nem test szerint, csak egyképpen, de makacsul, de mindenképpen, keresztül születve egy házon, keresztül származva egy népen, Uram, nem a te láncot tépem, nem a gonosznak táncát lépem, hinni egyedül is hihettem. De ha már így lett, néped lettem, örök Dunákban, csermelyekben, ösvények medréből csepegve, eljövök mindig ligetedbe. Ott, ahol vagy te örök máshol, megérkezni a búcsúzásból, hogy elfogadj, és látva lássad, használlak kortynak és falásnak, és csak te tudod, hogy ennyi, mennyi. Netán a sors mindent felégett, a lenti földön, fellegeken, s a visszanövő rengetegen már senki nem tud megjelenni. Májusi eső verte bókkal, szél szalagozta lobogókkal, a megmegújítása véget, te ne feledd e szövetséget.

0: Mértékletesség a munkában.
1: Mértékletesség. A Prédikátor könyve 5.18-ban ezt olvassuk. Íme láttam, hogy jó és kellemes dolog enni, inni és jól élni az embernek minden munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, amelyeket adott neki Isten. Gondolatok az igéről. A leghasznosabban töltjük el az időt, amelyet arra fordítunk, hogy megőrizzük testi-lelki egészségünket. Könnyen elveszíthetjük az egészséget, de nehezen szerezhetjük vissza. Nem engedhetjük meg, hogy csökkentsük, vagy megnyomorítsuk testünket, agyunkat a túlmunka miatt, visszaélve szervezetünk bármely részének teherbíró képességével. Soha se nyerünk azzal, ha nagy erőfeszítéseket teszünk egy bizonyos feladat elvégzésért, és akkor is folytatjuk a munkát, amikor józan értelmünk azt mondja, hogy pihenjünk. Aki nem hallgat a figyelmeztetésre, az kölcsönzött tőkéből él. Elhasználja azt az életerőt, amelyet a jövő feladataihoz kapott. Amikor szükség lenne az erőre, amelyet gondatlanul elpazarolt, annak hiánya miatt kudarcot vall. Mindazoknak, akik megsértik a természet törvényeit, valamilyen mértékben meg kell szenvedniük ezért. Ha tiszteljük az Urat azáltal, hogy megtesszük a magunk részét, akkor Teremtőnk is megteszi az ő részét, és megőrzi egészségünket.

0: A gerenda eltávolítása.
1: Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. Máté evangéliuma 7. fejezet 1. és 2. vers. Még csak egy kisfiú volt. Alig volt 6 éves és félt. Ki ne félne egy fémszilánkkal a szemében? Ugyanilyen rémültek voltak fiatal szülei is, akik alkonyatkora, sürgősségi osztályra siettek vele. Amikor megvizsgáltam a sérült szemét, az alsó szemhéja mögött egy csúnya kerek foltot vettem észre a finom hártyán, mintha valaki szöggel ütötte volna meg. Itt volt a szilánk kapuja. Valahol belül volt a fém gömb. A röntgen sugárral pontosan meg lehetett volna határozni, és talán egy szemsebész el tudta volna távolítani, megőrizve a látását. Talán. De előbb fejezzük be a vizsgálatot. Miközben az anya a sarokban ült és halkan felsóhajtott, az apa pedig szorosan megszorította a baba kezét, elfordítottam az alsó szemhéját. Ujjaimmal kerestem, hogyan tudnám jobban megnézni a csúnya bemeneti pontot. Talán meg tudnám határozni, milyen irányt vett az a kis fémdarab, amelyik utat tört magának a finom szöveteken keresztül. Gyengéden simogatva kis páciensemet és jól megalapozva a helyzetemet, a szemhéj széle alá helyeztem az ellenkező mutatóujjamat, és gyengéden megszorítottam. Hirtelen, csodával határos módon a fényes fémdarab a felszínre pattant. Átcsúszott a lyukon, és a kezembe esett. Borogatásra helyezve átadtam a boldog szülőknek. A karbit puskák, amelyeket egy figyelmetlen szomszédfiú szürkületkor válogatás nélkül használ, komoly veszélyt jelenthetnek egy védtelen szemre. Az eltávolítás pedig ritkán ilyen egyszerű és biztonságos. Mégis, milyen könnyű eltávolítani a szomszéd szeméből a szálkát, és milyen szánalmasan kudarcot vallunk, amikor a saját szemünkből kell eltávolítani a gerendát. Jézus azt mondja, képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Ma döntsünk egy új önvizsgálat mellett, úgy, hogy lássuk magunkat, ahogyan mások látnak minket, és tartózkodjunk attól, hogy másokat megítélünk. Uram, ne engedd, hogy képmutató legyek, és mások felett ítélkezzek és kritizáljam őket, amikor annyi mindent kell tisztára mosnom a saját életemben.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 18-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a 115. Zsoltár első versében találhatjuk. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget szeretetedért és hűségedért. Az új szövetségi igét pedig a János szerinti evangélium 7. fejezetének 18. versében találjuk. Jézus mondja, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. Őszintén állítom, a beszéd a legnehezebb emberi tevékenység. Jó időben jót mondani, szellemesen, némi humorral és bölcs utalásokkal megfűszerezve. Mert mindaz, ami elhagyja ajkaidat, azt mutatja, ki vagy. Nem lehetsz sértő, nem lehetsz túl könnyelmű. Nem szabad sokat, de keveset sem mondani. Kedves kell, hogy légy, de ne túlzottan, mert a sok bajt jelent, akárcsak a kevés. Összeszedett és egyenes kell, hogy legyen a mondani való, és vékony jégre szalad, aki egyszer is téved. Hogyan is lehetne megszólalni hát ilyen időkben? Könnyen szeretném mondani, hogy Jézus Krisztus által. Igen ám, de mind tudjuk, hogy sokszor bélyeget nyomnak a saját homlokukra azok, akik az ő nevében beszélnek. De mégis ez az a beszéd, amelyért megéri. Mert Krisztus egyháza nem csupán emberek gyülekezete, hanem olyanoké, akik a szeretetet, a valódi szabadságot hirdetik, amely bizonyos keretek közé van fogva. Lehet, hogy ezek nem mindenkinek tetszenek, hiszen a szabályok betartása kellemetlen az embernek. Ellenben élni mégiscsak bizonyos szabályok között lehet. Erre a szabad szólásra adja az erejét Krisztus. Bár sokan ferde szemmel néznek majd rád, de az igazság egyedül tőle fakad. Bízni és remélni kell, hogy egy nap meghallja az is, aki a leghangosabban tiltakozik. Imádkozzunk! Mennyei Uram, nyisd meg ajkunkat szólásra, amelyből a Te igazságod szól, hogy amikor eljön az óra, a valódi szabadság, szeretet és hit szólaljon meg, amely tőled származik réges régtől, és ezt bízhassuk mások szívére is. Amen. Az áhítatot Somogyvári Flóra írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget szeretetedért és hűségedért. Jézus mondja, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság.

Alessio Avenanti és kollégái a Bolognai Egyetemen megfigyeltek egy olyan ember idegi reakcióját, aki szemlélődő volt, amikor valaki másnak injekciót adtak a kezébe. A kutatók a mágneses stimulációnak nevezett eljárás segítségével ismételten megfigyelték, hogy az az ember, aki szemtanúja és szemlélője annak, amikor valakinek a bőrébe szúrják a tűt, szinte hasonló reakciót mutat a saját agykérgi rendszerében. Ez az agy azon része, amely a kar idegeit irányítja, elektromos aktivitása a megfigyelőnél növekedést mutat. Ezt követően a kutatók arra kérték a résztvevőket, hogy legyenek szemtanúi, amint egy paradicsomot fecskendővel injekcióznak. De ebben az esetben nem volt szervi reakció. Ezek a kísérletek bizonyították az empátia neurológiai alapelveit. Nyilvánvaló tehát, hogy mások fájdalma tükröződik a saját idegrendszerünkben.

bátorító belegondolni, hogy a bűn és az erkölcsi hanyatlás ellenére még mindig vannak nyomai annak az eredeti jellemnek, amelyet Isten adott nekünk, amikor az embert a saját képmására teremtette. Az együttérzés, empátia úgy tűnik lényünk szerves része, és megvan bennünk az ajándék, hogy együtt érezzünk egymással, örömben, bánatban, egyaránt. De az is igaz, hogy választhatunk, hogy empatikusak vagyunk-e, vagy sem. Pál apostol ezért arra biztatja keresztényeket, hogy szándékosan válasszák az együttérzést. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Az empátia a másokkal való kapcsolatépítés pontos és mindenre kiterjedő módja. Emberek között ezt intelligenciának is nevezzük. Ez egy összetettebb folyamat, mint az idegvégződések egyszerű elektrokémiai reakciója. Az emberi szükségletek kielégítésének jelentős értékkel bíró összetevője ez. Jézus együtt érzett, ami azonos az empátiával, azokkal az emberekkel, akiknek segített és megoldotta testi és lelki problémáikat. Megszánta őket, a tömeget, és meggyógyította a betegeket. Megsajnálta az embereket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és elkezdte őket sok mindenre tanítani.

Krisztus irgalma nem csupán a szenvedés látványára válaszolt. Együtt érzett az emberekkel, ő maga is együtt szenvedett velük. Nem csupán megfigyelő volt, résztvevője lett a szenvedésüknek, hogy aztán megmutassa a gyógyítást.

meggyógyulás és remény útját. Krisztus követőit is hasonló lelkület kell, hogy áthassa. Nem elegendő elkerülni a kegyetlenséget vagy a közönyt. Szeretetteljes részvétre van szükség. Amikor jelen vagyunk az emberek fájdalmában, Krisztus szívének tükreivé válunk. Az empátia nem gyengeség, hanem a Szentlélek munkájának jele bennünk. A világ tele van szenvedőkkel, akiknek szükségük van a szeretetre. De ez tettekben kell, hogy megnyilvánuljon. Az empátia hidat képez az emberi szív és Krisztus szíve között.

Keres ma valakit, akinek átérezheted a bánatát, fájdalmát. Próbálj meg enyhülést nyújtani neki. Maradj nyitott arra a lehetőségre, hogy a körülötted lévők az empátiád révén kielégíthetik a szükségleteiket. Amellett, hogy jót teszel másokkal, te magad is hasznot fogsz aratni, fizikai, lelki és erkölcsi jólétet tekintetében.

örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Róma beliekhez írott levél, 12. fejezet, 15. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Missziói lendület. Megszülettek a 2026-os missziói pályázat eredményei. Jelentős érdeklődés mellett zárult az Evangélikus Egyház Evangelizációs és Misszió Bizottságának missziói pályázat 2026 című felhívása. Az idei évben több mint 80 gyülekezet nyújtott be pályázatot, melyek összesített támogatási igénye megközelítette a 70 millió forintot. A benyújtott tervek sokszínűsége és szakmai színvonala jól mutatja, hogy az evangélikus közösségekben élő és aktív missziói gondolkodás van jelen országszerte. A bizottság a pályázatok elbírálása során különösen azokat a kezdeményezéseket kereste, melyek kreatív módon, újító szemlélettel és hosszabb távon is hasznosítható missziói elképzelésekkel kívánják megszólítani a gyülekezeteket, egyházi intézményeket, alapítványokat, egyesületeket és a társadalom különböző csoportjait. A bizottság végül 37 egyházközségi projektet minősített mintaprojektnek. Ezek a kezdeményezések összesen 20 millió 750 ezer forint támogatásban részesültek. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház lelkészi és lelki gondozói szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház lelkészi és lelki gondozói szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezés közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelki gondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, melyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők. A későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, melyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, csak közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8-a között Kőszegtől Sopronig. Jelentkezési határidő június 14. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma hétfőn csökken a felhőzet, az esők is fokozatosan megszűnnek. Az északi szél élénkül és 15-20 fokunk van. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ez a Nehéz Esetek a Bibliában sorozatban, de Kulcsár Tibort hallják. Visszarepülünk a történelembe, úgy, ahogy ezt az elmúlt időszakban tettük, egy picivel több mint 3000 esztendőt. Szóval nem régen történt mindaz, amiről most olvasunk, de ha beletetszenek gondolni, lehet, hogy megváltoztak a technikai lehetőségeink, megváltoztak az eszközeink, megváltozott sok minden, egy dolog nem változott meg, az ember szív és az ember gondolkozási mechanizmusa. Legutóbb ott tartottunk, hogy Sámuel összehívja kortársait, és amikor már eléggé föl vannak ajzva, és már nagyon hiányolják az urat, miután Kirját Jeárimban van az úrládája 20 esztendőt, akkor Sámuel elmondja nekik, hogy hát vannak itt egyszerű feltételek. Ha meg akartok térni, akkor az Úrhoz térjetek meg, de akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket, az Astartékat például, mármint szerelem istennőt, meg a viharistent, a baálokat, és az összes többit is, és akkor szolgáljátok az Úrnak. Csoda történt, mert hogy Izrael abban a helyzetben volt, hogy olyan generáció élt akkor, aki komolyan vette azt, amit Sámuel mondott. Nyilván Sámuelnek az élete olyan bizonyság volt az Úr mellett, jó pár dolgot tudtak vele kapcsolatban, hogy elfogadták hitelesnek, azért ezt soha ne tessenek elfelejteni, hogy az ige hirdetőnek a hitelessége nagyon-nagyon sok emberre döntő hatással lehet. Ez nem biztos, hogy mindig így van. Akkor ez tökéletesen működött, és mivel Sámuel, aki az Úr előtt élt, és az Úr elől jött, mondta el a dolgokat, komolyan vették, és valóban egy áldott időszak köszöntött be. De Sámuel, amikor látta, hogy ez elindul, akkor ebbe nem nyugodott bele, hogy csak itt maradjon. Úgy gondolta, hogy ezt el kéne mélyíteni. Az 5. verstől olvasom, a 7. fejezetből, Sámuel első könyvéből. Majd azt mondta Sámuel, gyűjtsétek össze egész Izraelt Micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát Micpába, vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt, böjtöltek azon a napon, és azt mondták, vétkeztünk az Úr ellen, Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiainak Micpában. Ez egy nagyon megdöbbentő dolog. Nem kellett az embereket győzködni a bűn felől, nem kellett magyarázni, hogy ez elválaszt Istentől, és keresték az emberek az Istent. Természetesen ezek általában ilyen üdvteli pillanatok, ilyen nagyon kedves momentumok az emberi történelemben, de ezeket meg lehet ragadni. És Sámuel azt gondolta, hogy ezzel most élni kell. És ott Micpában, mintha egy új szövetségkötés történt volna Isten és az ő népe között. De más is van itt, hiszen lelkünk ellensége ezeket a helyzeteket nem szokta jól viselni. Tessék csak hallgatni. A filiszteusok azonban meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek Micpába, ezért fölvonultak a filiszteusok város fejedelmei Izrael ellen, amikor ezt meghallották Izrael fiai, félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és azt mondták Izrael fiai Sámuelnek, kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Ugye tetszenek emlékezni, a legutóbbi élmények az vereség, vereség, vereség. Még az Isten ládája is elkerült. És utána az az időszak, ami következett, az nem volt Izrael számára ilyen szempontból valami nagyon kedvező. Mi lesz most? Jön az ősi ellenség. Sárba tipornak bennünket. Fölkészületlenek vagyunk. Ezek az emberek istentiszteletre indultak, nem háborúba. És jön az ellenség, mit fogunk csinálni? Kiálts az Úrhoz, kérik Sámuelt. Könyörögj, szüntelenül, szabadításért. És én tudom, hogy ilyenkor nagyon sokan csak legyingetnek, és azt mondják, hogy ugyan már, a háborúban a fegyverek szoktak dönteni. Itt van egy fegyvertelen tömeg, teljesen mindegy hányan vannak, és jön-e fegyveres erő, ráadásul tudjuk a történelemből, hogy a filiszteusoknak már ebben az időszakban vas fegyverei voltak, acélfegyverei voltak, és Izrael meg ott áll fegyvertelenül. Hát, hogy lesz ebből győzelem? A szabadítás az győzelmet jelent, nem? Sámuel fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égő áldozatul az Úrnak, és Sámuel az Úrhoz kiáltott Izraelért, az Úr pedig meghallgatta, és mialatt Sámuel az égő áldozatot mutatta be, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközenek Izraellel. Na most egy pillanatra itt álljunk meg, mert ha valaki csak így versenként olvassa, tetszik tudni, mostanában így szoktuk a reggeli áhítatunkat, meg az esti áhítatunkat is, 2-3 vers, aztán kész. Hogyha a versenként olvassuk a Bibliát, akkor azt fogjuk olvasni, hogy meghallgatta az Úr, és akkor jött a filiszteus támadás. Most meghallgatta az Úr, vagy támadtak a filiszteusok? Ha meghallgatta, nem támadtak, mondja a mai embernek a feje. Ha támadtak, nem hallgatta meg. De kár lenne itt megállni. Tessék csak hallgatni még egyszer. Sámuel az Úrhoz kiáltott, Izraelért, az Úr pedig meghallgatta, mialatt Sámuel az égő áldozatot mutatta be, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel, az Úr azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, és úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Nem tudom, el tudjuk ezt képzelni? Nyilván a mai fizikusok egyből mondanák, hogy akusztikai fegyvereket vetett be az Úr. És olyan hatalmas dörgést és hanghullámokat gerjesztett az Úr, hogy totál pánikot okozzon a filiszteusokban. Csak tetszik tudni, ha ott akusztikai fegyverek vannak, akkor Izrael fiaiban is ugyanazt kellett volna, hogy okozza, de ott úgy tűnik, hogy nem okoz semmi ilyesmit. A filiszteusok viszont halálra rémülnek. Mert Isten harcol ellenünk. Kicsoda? Aki az egyiptomiak ellen is harcolt. Ezt 20 évvel korábban ők maguk sorolták el. Az, aki előtt arcra esett a mi Dágon Istennünk, úgyhogy a feje meg a keze letört. Majdnem kigurult a templomból, hogyha nem lett volna becsukva a templomajtó, még bent sem marad. És most ez az Isten itt van fölöttünk. Érdekes, amikor korábban a szövetség ládája volt ennek az Istennek jelen a táborban, nem tapasztaltak semmi ilyesmit. Isten jelenlétét tapasztalják. Isten jelenléte okozhat félelmet? Bizony okozhat. És Isten jelenléte okozhat megbátorodást? Bizony okozhat. Mert az Isten tiszteleten megzavart néppel kapcsolatban ezt írja a Szentírás, azon a napon vereséget szenvedtek Izraeltől. Az izraeliek kivonultak Micpából, üldözték a filiszteusokat és vágták őket egészen Bétkárig. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Ében-Haézernek, mert azt mondta, mindeddig megsegített minket az Úr. Akkor a múltkor miért nem? Tessék csak várni. Mert a múltkor egész Izrael szíve elfordult az Úrtól. Na de akkor is az ő népe. Utoljára néhány nappal ezelőtt szembesített valaki azzal, hogy ha Isten szeret minket, akkor hát kell, hogy legalább annyira szeresse, mint egy édesapa a gyerekét. Akármilyen gonosz, meg akármilyen rossz, meg akármit csinál is, hát az én gyerekem, hát csak nem fogom megtagadni. És ez nagyon szép érvelés. De a Szentírás mit mond erről? Mégpedig az Új Szövetségben, Pál apostol a Timóteushoz írt második levélben? Igaz ez a beszéd? Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ami mit is jelent? Hű marad önmagához. És velünk mi lesz? Hát, hogyha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Az előbb ezt kihagytam, ezt a sort. Mert azt szívesen nem látnánk ott. És itt Isten a megtérő népének azt mondja, ti hozzám fordultatok, hozzám kiáltotok most segítségért, jelen vagyok. De ha szemben vagytok velem, akkor nem tudok mellétek állni. Tetszik tudni, ma már kevésbé szokták ezt hangsúlyozni, de év ezredeken keresztül vitorlákkal közlekedtek a hajósok. És ugye nem kell magyarázni, hogy szembeszéllel is el lehet valahogy lassan bolyongani, de azért jobb, hogyha tudja a kapitány, hogy merről fúj a szél. És igazán gyorsan a hajó hátszéllel halad. És Isten akkor tud hátszelet biztosítani az ő népének. Itt nem a magánemberekről beszélek, hanem a népről, a nemzetről, hogyha az a nép megtért és hűséges. És Sámuel nem véletlen fog egy követ. Azt mondja, hogy nézzétek meg, mindeddig hűséges volt hozzánk az Úr. Mindeddig megsegített minket az Úr. Gondolkozzatok ezen. Így kellett a filiszteusoknak megalázkodni, és nem hatoltak be többé Izrael területére, mert az Úr keze sújtotta a filiszteusokat Sámuel egész életében. Olyan jó lenne, legalábbis a mi alapvéleményünk szerint, hogyha és boldogan éltek, míg meg nem haltak, ezzel úgy nagyjából véget érne a történet. De itt következik egy számomra is nagyon megdöbbentő rész, mert a Biblia sok-sok évet minden információ továbbadás nélkül átugrik. Egyszer csak a megöregedett Sámuelről fog beszélni, aki eljut az élete vége felé már, annyira, hogy az ő bírói tisztjét, mint Izrael bírája, átruházza a fiaira. Mindig eljön a szolgálat átadás, átvételnek az ideje. Igen, ám de tessék csak nézni. 8. fejezet első versétől. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Első szülött fiának Jóél volt a neve, a másodiknak Abijá, Beér-Sebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték, megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Sámuel fiai? Hát hogy? Hát nem ezt látták az édesapjuktól? Hát ha valakik kaptak az élő Istenről való bizonyságtételt és életpéldát, ők kaptak! Milyen sokszor szívesen tesszük felelőssé a szülőket a gyermekeik lelki állapotáért, meg a gyermekeik viselt dolgaiért, na de hát Sámuel nem tanította erre a gyerekeit, hanem ki? Hát a kortársaik. Az apjukról azt olvassuk, hogy folyamatosan, ha az előző fejezethez visszatetszenek lépni, akkor ezt olvassuk, évről évre útra kelt, bejárta Bételt, Gilgált, Micpát, igazságot szolgáltatott Izrael minden helyén, és tanította Izraelt. Ők pedig közben éltek az édesapjuk tekintélyéből, tiszteletéből a maguk javára, és lett belőlük két megromlott lelkű valaki. Hogy mondhatok ilyet? Ez ítélkezés. Nem. A Szentírás mondja azt, megvesztegetésre való ajándékot fogadtak el. Elferdítették az igazságot. Na de hát annak idején Éli fiai is így tettek. Tetszik tudni, hogy Istennek soha nem voltak még unokái? Az édesapa hite tanulható, látható, követhető, de nem átörökíthető. Még egyszer elmondom. Az édesapa vagy édesanya hite tanulható, látható, követhető, de nem átörökíthető. És bármennyire is kedves nekünk azt mondani, hogy mi már évtizedek óta vagy évszázadok óta bizonyos felekezethez tartozunk, az lehet. És a Krisztushoz is. Mert Krisztushoz csak akkor tartozhatunk évtizedek óta, ha évtizedekkel ezelőtt személyesen hoztuk a döntést. De azért, mert az apám, nagyapám, dédapám Krisztus követő volt, én nem válok azzá. Sajnos ez egy fatális tévedés, amit nagyon sok magát kereszténynek tartó így gondol. Így lett a keresztény Európából az, ami lett. Hogy sokan azt gondolták, hogy a keresztény kultúra egyenlő Krisztus követés. Nem. Krisztus tanítványává nem lesz valaki azért, mert valamiféle gyökereken, valamiféle információs háttérrel fölnőtt és él. Összegyűltek azért Izrael vénei, elmentek Sámuelhez Rámába, és azt mondták neki, te már megöregedtél, fiait pedig nem a te útadon járnak, tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Tetszett ezt hallani? Tégy valakit királyunká, hogy uralkodjék fölöttünk, ahogy az minden népnél szokás. Milyen akarunk lenni? Annak idején teljesen világos volt, Mózes által is megüzente az Úr, Józsué is megerősítette, és évszázadokon keresztül mindeddig megerősödött az az információ, hogy ez egy különleges nép, mert ennek a népnek a királya a mindenható Isten. És most azt mondják, hogy mi olyanok akarunk lenni, mint a többi nép. Éppen csak azt nem mondják, hogy hozzáállásunkban, szokásainkban, életmódunkban, gondolkozásmódunkban már úgyis olyanok vagyunk, akkor miért ne lennénk olyanok egyébként is. Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk, és imádkozott Sámuel az Úrhoz. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Sámuel nem válaszol nekik csípőből. Oda viszi ezt a kérdést az Úr elé. Az Úr pedig azt mondta Sámuelnek, hallgassa nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Tetszik tudni, hogy amit az Isten mond, az mit takar? Hallgassa nép szavára mindenben. Ahol a nép szavára kell hallgatni, azt úgy hívják, hogy demo, a demos az a nép, a krácia, az pedig az uralom. Demokrácia a nép uralma. Hallgass mindenben a nép szavára, ez azt jelenti, hogy akkor én most átadom az uralmat ennek a népnek. Ne haragudjanak, kedves hallgatóim, de nem szeretem, amikor Isten ilyen engedékeny. Az mindig nagyon gyanús. Mert az azt jelenti, hogy Istennek elege lett belőlünk. Mert amikor az ilyenféle hozzáállásunkra azt mondja Isten, hogy akkor legyen úgy, ahogy akarod, az azt jelenti, hogy kiengedi a kezéből a mi szabadítási eseményeinket is. Azt mondja, hogy tégy úgy, ahogy akarsz. Tetszett már látni hisztiző kisfiút, vagy kislányt? Toporzékol, követelőzik. És mi van, hogyha az édesapja és édesanyja azt mondja neki, hogy hát kisfiám, akkor mostantól nem akarod megenni azt, amit én főztem, én készítettem az asztalon, nem baj. Készíts magadnak ennivalót. Meddig fog élni a gyerek? És hogy? Attól tartok, hogy van egy komoly félreértés. Ha a kezünkbe tudjuk venni a sorsunkat, Izrael éppen ezen fáradozik, jó kézben lesz ez. És tessék csak nézni. Isten magyaráz is Sámuelnek, valószínűleg Sámuel egyáltalán nem valami boldog szívvel hallgatja a magyarázatot. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogy velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból mindmáig. Elhagytak, más isteneket szolgáltak. Hallgass hát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, mi lesz a király joga, aki uralkodik felettük. Megmondom őszintén, hogyha Sámuel helyében lettem volna, ez az isteni felhatalmazás egy kicsit megdobogtatta volna a szívemet, mert Sámuel most el fogja mondani, mi lesz a király joga, és józan eszű ember utána azt fogja mondani, hogy akkor menjünk vissza, inkább maradjunk, hanem hogy Isten a királyunk. Tessék csak hallgatni! Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért. Ez lesz a királynak joga, mondta, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elviszi, harci kocsijaihoz, meg lovasaihoz osztja be őket, futnak a harci kocsija előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokokká 50 ember felett. Hurrá, akkor itt lesz karrier! Aha, velük szántatja a szántóföldjét, és velük végezteti aratását. Velük készíteti hadifelszerelését és harci kocsik felszereléseit. Lányaitokat elviszik kenőcskészítőnek, szakácsnőnek, sütőnőnek. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfakertjeiket elveszi, és odaadja a hivatalnokainak. Vetéseitekből és szőlőitekből tizedet szed, és udvari embereinek meg hivatalnokainak adja majd. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. Nyájaitokból tizedet szed, ti pedig szolgái lesztek. Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akik magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. Még nincs meg a király. Még most azt lehetne mondani, hogy álljunk meg. Mi nem így szerettük volna. Mi nem így gondolnánk. Nem ez lenne a józan válasz? Sámuel, menjél vissza az Úr elé, és mondd meg, hogy végig gondoltuk. Túl kemény szívűek voltunk, vagy túlságosan naívak voltunk. Talán a szomszéd népektől csak valami szépet, vagy valami olyasmit láttunk, ami úgy elbűvölt bennünket, de jó lesz úgy, ahogy az Úr eredetileg tervezte. 19. vers. Tessenek csak hallgatni? A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem azt mondták neki, mégis legyen királyunk. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk és vezesse harcainkat. Sámuel végighallgatta a nép beszédét, és elmondta az Úrnak. Kicsit sajnálom, hogy nincs följegyezve Sámuelnek a beszéde az Úr előtt. Sajnálom, hogy nem látszik a könyv, biztos volt. Nem látszik az a megtörtség, ami az öreg Sámuelen ott kellett, hogy legyen, hiszen eddigre már évtizedeken keresztül tanította volna ezt a népet az Úr útjára, és gyerekkoromból jön vissza egy kifejezés, a sok ige hirdetés a falra hányt borsó szerepét töltötte be, mi mégis, annak ellenére, amit elmondasz, olyanok akarunk lenni, mint minden más nép, nem akarunk különbözők lenni. Az Úr pedig így felelt Sámuelnek, hallgassa szavukra, és válasz nekik királyt. Sámuel meg visszament, és azt mondta, most menjen mindenki vissza a maga városába. Ez azt jelenti, hogy Sámuel nem fogadta el azt, amit az Úr mondott? De ez azt jelenti, hogy akkor most egy új korszak kezdődik. Eddig éltünk az Úrral, az ő vezetése alatt, még akkor is, ha sokszor hűtlenek voltunk, de ide vissza lehetett kanyarodni, de innentől kezdve egy új történelmi helyzet van. Megtérésre való időt Isten kinek-kinek megáld. Ninivének 40 napot, Sodomának egy éjszakát. De megtérni késő lesz már, amikor az idő lejár. Mi fűt bennünket? Mi hajt? Mi motivál? Mi adja a késztetéseinket? Érdekel bennünket az Úr? És ráadásul mi mai keresztények tudjuk azt mondani, hogy Jézus, aki az életét adta értünk, aki az ő vére árán váltott meg bennünket. Jaj, csak ki ne kerüljön a középpontból, mert ha kikerül, akkor lehet visszaélni az ő nevével, és lehet az ő nevének a címkéje alatt rengeteg mindent megtenni és mindenbe belemenni. Csak éppen ő nem lesz jelen. Őrizzen bennünket az Isten. Adjon józanságot a mindenható. De lehet, hogy egyszerű csak annyit mondani, Kyrie eleison. Ha valaki nem értené, Uram, irgalmaz. Amen.
3: Nagyok az Úr tettei. 111. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből, a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké. Igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával

Sumonyi Zoltán, a szeretet himnusza. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék emberként s angyalként szólanom, csak zengőérc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyek bár próféta, vagy tudós eretnek, s lehet oly hitem, hogy hegyeket mozdít meg, mégis semmi vagyok hiány szeretetnek. És a vagyonomat mindet fölé tetem, s bár testemet is végül tűzre vetem, de szeretet nélkül mit sem használ nekem, ha pedig szeretet nincs bennem. Alkalom adódjék emberként s angyalként szólanom, csak zengőérc vagyok, vagy pengő cimbalom. Hiszen a szeretet bosszú tűrő, kegyes, hiszen a szeretet nem irigy, ingyenes, hiszen a szeretet egész, nem részleges. Jövendő mondások mind eltöröltetnek, megszűnik tudomány, megszűnnek a nyelvek, mert az része csak az örök szeretetnek. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék emberként s angyalként szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy is gondolkodtam, úgy is ismertem meg színről színre mindent, s ti is így ismertek, de most tükör által homályosan látunk. Most csak rész szerint van bennünk a világunk, most csak, mint a gyermek, teljességre vágyunk. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék emberként vagy angyalmód szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.

0: Egészségpercek.
1: Ausztráliában egy felmérés segítségével próbáltak választ kapni arra, hogy mitől félnek leginkább az idős emberek. A két leggyakoribb időskori félelemnek az önálló cselekvés képesség elvesztése és a szociális otthonba kerülés mutatkozott. Ezen kívül sokan elsősorban a nők attól is tartanak, hogy egyedül maradnak, és ez szorosan kapcsolódott az önállóság hiányának félelméhez. Habár az eredmény nem meglepő, mégis rámutat arra, hogy az idősek számára is az a legfontosabb, hogy minél tovább értékes és aktív tagjai maradjanak a közösségnek. Az ausztrálok életszínvonala és szemlélete minden bizonnyal eltérő a vidékünkön élőkétől, és az élet végéhez közeledve úgy tűnik, hogy életviteltől függetlenül mindenkinek hasonló gondjai és félelmei vannak. Nagy szerep hárul a közösségre és a családokra annak érdekében, hogy minden biztonságot és támogatást megadjanak a megöregedő korosztálynak.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 91. rész. Az Úr biztos menedék. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltan nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezrenesnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

0: Mai szakasz, 91. Zsoltár. A 91. Zsoltár az Istenben bízók reménységéről és megszabadulásának bizonyosságáról szól. Vallja, hogy a mi Istenünk a leghatalmasabb, ismeri a valós helyzetünket, látja a szívünket és hallja a kiáltásunkat. Ez a Zsoltár mindenhatónak nevezi őt. Bármilyen nehéz és bonyolult helyzetből ki tud vezetni minket. Ne hagyjuk el őt, mert jöhet ezerféle rettenet, az Úr megment minden veszedelemből, és megbünteti a gonoszokat. Gyönyörű kép a remény rajza, miszerint az angyalai kézen hordoznak minden ő benne bízót, hogy meg ne üssék lábukat a kőben. Lukács evangéliuma is él ezzel a Jézus megkísértése leírásában. Kezökben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üsd lábadat a kőbe. A katasztrófák nem léphetik át az Isten által megszabott határokat. A Zsoltár hármas gondolatritmussal fejezi ki a teljes bizakodást a 3, 14 és 15. versben. Isten ígérete biztos. Ő fölemel, megvéd, sajátjának tekint, és fölmagasztal. Maradjunk mellette, és meg fogjuk látni az ő szabadítását. A Zsoltár utolsó szava is a héber Jesuá szó, amelynek a jelentése, hogy szabadulás. Jósua, Jézus tehát maga a szabadulás. Igen, ő a szabadulás. Meneküljünk Jézushoz, mindenkor bízón.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ezékiás arccal a falnak fordulva könyörgött az Úrnak. Ó Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam igazságban és teljes szívvel, hogy ami jó te előtted, azt műveltem. Sírt Ezékiás keservesen. És lőn az Úr beszéde Ésaiáshoz, mondván, menj el és mondd meg Ezékiásnak. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet. Ésaiás 38. fejezet 2-től 5-ig. Isten egészen más normákhoz méri a jellemet, mint az ember. Látja a legyőzött kísértéseket, amelyekről a világ nem tud, sőt, még a legközelebbi barátok sem. Látja a családi életünkben, vagy a lelkünk mélyén támadt kísértéseket is. Látja, amikor megaláz bennünket saját gyengeségünk tudata. Látja a gondolatban elkövetett vétkeink miatti őszinte bűnbánatot. Látja, amikor valaki teljes szívvel neki szolgál. Tud az énünkkel vívott keserves küzdelmekről, és tud a győzelmeinkről. Isten mindenről tud, és tudnak az angyalok is. Egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Malakiás proféta könyve 3. fejezet 16. vers. Bármilyen rövid ideje szolgálunk is, bármilyen egyszerű feladatot látunk is el, ha gyermeki hittel követjük Krisztust, áldott jutalmat nyerünk az ő kegyelméből.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Emelkedj fölébe az aggodalomnak. Második rész. Bízzál az Úrban. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5. vers. Ha őszintén elgondolkodsz az aggodalmaidon, rá fogsz jönni, hogy félelmeid közben elsőként elfelejted, hogy Isten a barátod. Barátja az Úr azoknak, akik őt félik, mondja a Zsoltáros. Zsoltárok könyve 25. fejezet 14. vers. Az Istennel való barátságot azzal építheted, ha megosztod vele mindazt, ami az életedben történik, minden tevékenységet, minden beszélgetést, minden problémát és minden gondolatot. Máskülönben nem fogod észrevenni jelenlétét, elfeledkezel hangjáról, ellenállsz helyreigazításának, és nem leszel összhangban időzítésével. Ennek pedig elkerülhetetlen következménye az aggódás. Második. Olyan terheket veszel magadra, amelyeket nem kellene. Peter Marshall így imádkozott. Atyám, segíts, hogy bár hajlanánk rá, ne kínáljuk fel magunkat tárcán a félelemnek és a kétségeknek, a kimerültségnek és a türelmetlenségnek, amely megtépázza a kedély állapotunkat, megfoszt a békességtől, szürkére festi felettünk a kék eget, és elfojtja szívünkben a dalt. Akkor hal el a szívedben a dal, amikor szükségtelenül a külsőd megőrzését is a nyakadba veszed, mindenáron lépést próbálsz tartani másokkal, vagy mindenkinek meg akarsz felelni. Harmadik. Nem érted a különbséget a világi és a szent között. Jézus vagy az életed minden területe felett Úr, vagy egyik része felett sem az. Nem mondhatjuk, hogy életünk bizonyos területei Isten fennhatósága alá tartoznak, mások viszont nem. A Bibliában ez áll. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5-től a 6. versig. Aki másként él, annak aggodalmakkal teli élete lesz.

25. Zsoltár. Könyörgés Istenhez vezetésért. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül pártolnak el tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, vezess hűségesen és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjú korom vétkeire és bűneimre ne emlékezz, kegyelmesen gondolj rám, mert Te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye, szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A Te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts

Fethetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem, szabadítsd ki, ó Isten, Izraelt, minden nyomorúságából.

49. Zsoltár. Az élet rejtélyei. Halljátok ezt mind, ti népek! Figyeljen a világ minden lakója, közemberek és előkelők, gazdag és szegény egyaránt. Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek. Példázatra figyel fülem, hárfa kísérettel adom elő talányomat. Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, akik vagyonukban bíznak és nagy gazdagságukkal dicsekszenek? Hiszen senki sem válthatja meg magát. Nem adhat magáért váltságdíjat Istennek. Mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tennie róla, még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödröt. Pedig meglátja. Meghalnak a bölcsek, a bolond és ostoba is elpusztul, és másokra hagyják vagyonukat. Azt képzelik, hogy házuk örökké megmarad, lakásuk nemzedékről nemzedékre, földeket neveznek el róluk, de a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak. Ez a bolondok sorsa, és követik őket azok, akiknek tetszik a beszédük. Mint juhok kerülnek a holtak hazájába, a halál lesz a pásztoruk. Alakjuk eltűnik a holtak hazájában, nem lesz lakásuk. Reggelre a becsületesek uralkodnak. De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. Ne törődj azzal, ha valaki meggazdagszik, ha sok kincs lesz a házában. Úgy sem vihet magával semmit, ha meghal. Nem követi a kincse. Bár életében áldottnak tartja magát, és dicsérik, hogy jól megy sora. Mégis őseinek nemzedékéhez kerül, soha többé nem lát napvilágot. Mert a gazdag ember sem marad meg, hasonló az állatokhoz, amelyek kimúlnak.

A reformáció története. A Waldensek. Második rész. A szent életű Kolomba és munkatársai elhagyták Írországot, és misszió munkájuk központjává Iona magányos szigetét tették, ahol maguk köré gyűjtötték a szétszóródott hívőket. Valaki közülük a bibliai szombatot is megtartotta. Így a nép megismerte ezt az igazságot is. Jonában egy iskola létesült, ahol nem csak Skóciába és Angliába küldtek misszionáriusokat, hanem Németországba, Svájcba, sőt Olaszországba is. Róma azonban Nagy-Britanniára szegezte tekintetét, és elhatározta, hogy fennhatósága alá vonja. Misszionáriusai a 6. században vállalkoztak a pogány szászok megtérítésére. A büszke barbárok szívesen fogadták őket, és a hittérítők sok ezrüket rábírták a katolikus

vallás követésére. E munka során a pápai vezetők és híveik szembe találták magukat az őskeresztény hit követőivel. Éles volt közöttük a különbség, az utóbbiak egyszerűek, alázatosak voltak, jellemük, tanításaik, viselkedésük bibliai volt. Az előbbiek viszont a katolicizmus babonájáról, pompájáról és gőgéről tanúskodtak. Róma megbízottja követelte, hogy ezek a keresztény gyülekezetek ismerjék el a pápa fennhatóságát. A britek szelíden azt válaszolták, hogy ők minden embert szeretni akarnak, de a pápának nincs joga ahhoz, hogy uralkodjék az egyházon, és csak annyira tudnak engedelmeskedni neki, amennyire az Krisztus bármelyik követőjét megilleti. Róma újra és újra megkísérelte engedelmességre bírni őket, de ezek az alázatos keresztények Róma megbízottainak hivalkodásán elcsodálkozva rendületlenül azt válaszolták, hogy Krisztuson kívül nem ismernek más mestert. Ekkor mutatkozott meg a pápaság valódi szelleme. A római vezető ezt mondta: ha nem akarjátok fogadni a testvéreket, akik békét hoznak nektek, akkor fogadni fogjátok az ellenséget, aki háborút hoz nektek. Ha nem akarjátok velünk együtt hirdetni a szászoknak az életútját, akkor ők fognak halálos csapást mérni rátok. Ezek nem üres fenyegetések voltak. Róma háborút indított, cselszövéshez és megtévesztéshez folyamodott a bibliai hit e bizonyságtevői ellen, míg nem Nagy-Britannia gyülekezetei megsemmisültek, vagy behódoltak a pápai hatalomnak. A Róma hatáskörén kívül eső területeken még hosszú évszázadokig léteztek a pápaság rontásától majdnem teljesen mentes keresztény közösségek. Körülöttük pogányok éltek, és amint múlt az idő, e pogányok tévelgéseinek hatása alá kerültek, de a Bibliát továbbra is hitük egyetlen szabályának tartották, és számos bibliai igazsághoz ragaszkodtak. Hittek Isten törvényének örökérvényűségében, és megtartották a negyedik parancsolatot, a szombatot. Ezt a hitet valló és gyakorló gyülekezetek léteztek Közép-Afrikában és Ázsia örményei között. A valdensek elsőként helyezkedtek szembe a pápai hatalom túlkapásaival. Éppen ott szálltak szembe a legtántoríthatatlanabbul a pápaság tévedéseivel és romlottságaival, ahol a pápa felállította székhelyét. Piedmont gyülekezetei századokon át megőrizték függetlenségüket. De végül eljött az az idő, amikor Róma megkövetelte, hogy behódoljanak. A zsarnokság ellen vívott, eredménytelen küzdelmek után ezeknek a gyülekezeteknek a vezetői kelletlenül elismerték annak a hatalomnak a fennhatóságát, amelynek úgy tűnt az egész világ hódolattal adózik. A folytatás a jövő hétvégi hírmagazinban lesz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Isten kipótolja a veszteséget. A mai ige Jóel könyve 2:25. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Gondolatok az igéről. Igen, kárpótlást kapunk az eltékozolt, nyomorúságos évekért. Isten olyan bőségesen kiárasztja ránk kegyelmét, hogy hátralévő éveinkben még annyit dolgozhatunk érte, hogy az kárpótol bennünket a megtérésünk előtti évekért, amelyeket alázatos bűntudattal elsiratunk. A visszaesés, világiasság sáskáit most már rettenetes csapásnak tekintjük. Bárcsak soha többé ne közelítenének hozzánk. Mint hogy az irgalmas Úr elvette rólunk őket, telve vagyunk lelkesedéssel, hogy neki szolgáljunk. Áldott legyen az ő neve, aki olyan bőven adta kegyelmét, hogy a korábbi sáska ette korszak nyomai eltűntek. Gazdag kegyelme által múltbéli keserves tapasztalatainkat most már arra használhatjuk fel, hogy másokat is inteni és óvni tudjunk. Egyre inkább gyökeret ver bennünk az alázat, a gyermeki bizalom és a bűnbánó érzés, mert él bennünk korábbi csődjeink emléke. Ha így egyre lelkesebbek, éberebbek és szelidebbek leszünk, korábbi veszteségeink tulajdonképpen nyereségünkre szolgálnak. Az eltékozolt éveket a szeretet csodája által pótolhatjuk. Túlságosan szépnek látszik mindez. Higgyünk benne, éljünk érte, és akkor megtapasztaljuk. Péter is sokkal buzgóbb és hasznosabb lett, miután felismert gyöngesége megtörte elbizakodottságát. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, amely mától kezdődik május 18-a és 19-én. Fontos volt, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak menni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelezte részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Keresztény Értelmiségi Fórum. Előadó Petrás Mária. Szeretettel hívnak mindenkit a Keresztény Értelmiségi Fórum soron következő, az idei évad utolsó alkalmára, ma, május 18-án este 18:30-kor a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termébe. A vendégelőadó Petrás Mária, Kossuth díjas népdalénekes és kerámikus művész. A helyszín a 12. kerület Kékgolyó utca 17 szám alatt. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nem régiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad majd helyet. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma hétfőn csökken a felhőzet, az esők is fokozatosan megszűnnek. Az északi szél élénkül és 15-20 fokunk van. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Kedves barátaim, néhány szót szólnánk Máté evangéliumáról. Az evangélium szó nem csupán írásművet jelent, hanem egy műfajt is. Szó szerint jó üzenetet, jó hírt. A korai görög nyelvben a győztesek jó hírét vagy a tiszteletükre megrendezett ünnepet jelentette. A hellenizmus korában már csak egyszerűen jó hírt. A Bibliában, vagyis az Ószövetségben, az úgynevezett 70-es görög fordításban, a Septuagintában Isten szabadítására vonatkozott, az Újszövetség irataiban pedig magára Jézusra. A Tanakhban, a héber nyelvű Bibliában, melyet a kereszténység Ószövetségnek, Ótestamentumnak hív, megtaláljuk a jó hír hirdetésének a kifejezését. A héberben a bászár ige jelenti a hírhozás, a beszrá vagy beszorá szó pedig a hírt, a híradást. Az induló kereszténységnek nem volt Ó és Újszövetségi szentírása, hanem a héber Biblia ókori zsidó fordítása, a Septuaginta volt a Biblia. Amikor az Újszövetség iratai idézik az Ószövetséget, akkor majdnem kizárólag a görög fordítást használják, mert az Újszövetség görögül íródott. A fordítás mindig értelmezés is. Ezért van az, ha valaki a héber Ószövetségben keresi a görög Újszövetségnek az idézeteit, akkor sokszor alig ismeri fel az egyes mondatokat, mondatrészeket. A korai kereszténység a második század közepétől már kizárólag Jézus Krisztus életének, szavainak és szenvedésének leírására használta ezt a kifejezést. Justinus a Diognétos levélben arról ír, hogy az evangélium azt jelenti, amire az apostolok emlékeztek. Később pedig a kifejezés a hit evangéliumára vonatkozott. A kereszténység kezdettől négy evangéliumról beszélt, Máté, Márk, Lukács és János iratáról. A mai evangélium sorrend Iréneusztól, a Muratóri kánonból, Origenésztől és Eusebiustól ismert. Voltak azonban más sorrendek is, például Alexandriai Kelemen Máté és Lukács szövegét egymásból eredeztették. A Codex Claromontanus Máté, János, Márk, Lukács sorrendet hoz, Tertullianus egyházatja pedig János, Máté, Márk, Lukács egymás utániságot. Az evangéliumoknak mai címzései nem eredetiek, például Evangelion Katamatájon, tehát Evangélium Máté szerint, de igen régiek. 200 előtt már ismerte az úgynevezett Muratóri kánon, de Iréneusz, Alexandriai Kelemen, Tertullianus is így nevezték a második század környékén. Az Újszövetségben szereplő apostoli levelek adott esetben előbb kerültek leírásra, mint az evangéliumok. Jézus szavainak és tetteinek azonban ekkor már valamilyen szinten és formában létező hagyománya volt szóban és kisebb-nagyobb írásokban. Jól lehet, az Újszövetségben szereplő evangéliumok már nem ezt a hagyományt foglalták írásba, hanem hatott rájuk az akkor már írásban és szóban is terjedő újszövetségi levélirodalom. Az első három evangélium igen hasonlít egymással, a nevük ezért szinoptikus együttlátó. Jézus és apostolai arám nyelven annak galileai tájszólásában beszéltek. A Máté, Márk, Lukács evangélium egyezései oly mértékűek, hogy helyes arra gondolnunk, hogy már meglévő görög szövegeket használtak föl forrásként a munkájukhoz. A szinoptikusok tehát egymáshoz és nem a János evangéliumhoz hasonlítanak. Szent Ágoston szerint a párhuzamok onnét erednek, hogy Márk Máté evangéliumát, Lukács pedig Máté evangéliumát használta föl saját evangéliuma forrásaként. Szent Ágoston elmélete az úgynevezett Griesbach-féle hipotézisben öltött újra testet a 18. századig, aki Máté evangéliumának az elsőbbségét vallotta. A 18. században azonban komoly vita alakult ki, és a Márk evangélium forrás elsőbbsége rögzült. Márk evangéliumában 661 vers van, ennek 80%-a megvan Máté evangéliumában, és 65%-a Lukácsnál. Alig van olyan fejezet, aminek nincs megfelelője valamelyik szinoptikusban. Miután a Márkféle hagyomány mind a három evangéliumban megvan, ezt hármas hagyománynak hívjuk. a nem márki hagyományt, ami leginkább Máté és Lukács evangéliumában közös kettős hagyománynak hívjuk. A kettős és hármas hagyományt is írott görög forrásokra vezetik vissza, melyeket közös néven Logion forrásnak neveznek. Mivel azonban Máté és Lukács evangéliuma sokkal hosszabb, mint Márké, 1068, illetve 1149 versről van szó, a már felemlített források mellett fölhasznált mindkettő Máté és Lukács is még egyéb forrásokat is. Máté neve szerepel minden apostol listán, melyek Máté, Márk, Lukács evangéliumában és az apostolok cselekedeteiben is előfordulnak, de azt nem állítják egyértelműen, hogy Lévivel lenne azonos. Máté evangéliuma szerint kafarnaumi vámos, és olvashatjuk azt is, hogy Jézus szavára föláll a vámtól és követi. Herodes Antipász szolgálatában állhatott, Lukács és Márk úgy tudja, hogy korábban Lévi volt a neve, apja pedig Alfeus volt. Az ókeresztény korban azonban többek szerint ez két személy volt, erről vitázott Alexandriai Kelemen és Origenész egyházatja is. Volt kettős névhasználat, de a héber mellé ekkor jött egy római, ugye János, Márk, Saul, Pál esetében például. Máté görögösen Matthaios, talán a héber Mattály szóból ered, ami pedig a Nátán adni jelentésigére megy vissza. Isten nevével összevonva Mattály az Úr adománya lehet a jelentése, görögül Teodorosz, de vannak más elképzelések Máté nevének a jelentésére vonatkozóan. Eusébiosz, az ókor legnagyobb egyháztörténésze szerint öreg korában elhagyta Eretz Iszraelt, Izraelt, és Etiópiában, Arábiában, Perzsiában hirdette az evangéliumot. Alexandriai Kelemen szerint természetes módon Eusébiosz szerint vértanúként halt meg. Papiász Hierápoliszi püspök így írt 130 körül. Máté a héber gondolkodásnak megfelelően írta le a mondásokat, magyarázatokkal is ellátta ezeket, amennyire csak tudta mindegyiket. Schleiermacher kutató szerint a Papiász által említett írás nem Máté arám szövege volt, hanem az Jézus mondásainak gyűjteménye. Papiász minden esetre az arám nyelvű mondás gyűjteményt görög fordításban látta. Ha azt kifejezetten nem is lehet állítani, hogy Máté Lévi, a Máté evangélium szerzője, az bizonyos, hogy Eretz Iszraelnek, Izraelnek a földrajzát, szokásait, társadalmi berendezkedését jól ismerte. Az ókeresztény írók az evangéliumot héber nyelvűnek nevezik, így Papiász Irénaeus, Origenész, Eusébiosz, Hieronymus, Epifániosz. Ez azonban csak az arám lehetett. Ez egy névbeli pontatlanság valószínűleg, amely egyszerűen a köznapi szóhasználatot tükrözi. Említi Tírus, Cezária, Szidon helységeket, Pérea, Jeruzsálem lakóit, kérdés, hogy járt-e mindegyikben. Kedveli a számoknak a használatát, a 7-est, a 3-ast, 14 generációról ír a nemzetségtáblában, az evangéliumban 7 példázat van, 7 jaj, 7 démon, 7 kenyér, 7 kosár, 70-szer, 7-szer kell megbocsátani. 3-szor kísérti meg Jézust a sátán, 3-szor vonul el a Getsemáni kertbe. A Papiásznál említett Hebraisz dialektos Josephus Flaviusnál az arám nyelvet jelenti. A görög szövegben található idegen szavak nem héber, hanem arám eredetűek. A Máté evangéliuma az ószövetségi idézeteket nem a héber szentírásból, hanem annak görög fordításából, a Septuagintából veszi, tehát Máté evangélium eredetileg görögül írodott. Vannak olyan idézetek is, amelyek se a héber, se a görög szöveggel nem egyeznek. Vagy elveszett szöveg változatról, vagy biblicizáló idézésről van szó. A Máté evangéliumban szereplő szemitizmusok nem egyforma sűrűséggel fordulnak elő, többféle forrása lehetett a szerzőnek. Vannak igazából csak görögül érthető szójátékok is. A Máté evangéliumban szereplő Jeruzsálem pusztulására való hivatkozás sokan úgy értelmezték, hogy az evangéliumot Krisztus után 70 előtt írták. A szöveg azonban görög nyelvű, görög sajátosságokkal, tehát inkább a pogányok közti misszió idején keletkezhetett, esetleg 80-100 között. Eusébius szerint Máté akkor írt evangéliumát, amikor Péter és Pál Rómában hirdett az evangéliumot, tehát 60-70 között kellett íródnia. Véleményünk szerint a Krisztus után 80 körüli dátum talán az, ami elfogadható az evangélium megírásának idejére vonatkozóan. A levelet görögül beszélőkhöz írták, egy diaszpórai zsidó keresztény vagy vegyesen görög zsidó keresztény közösségnek. Íródhatott Izraelben vagy akár Szíriában is. Egy igen fontos fogalmi kör a mennyek királysága terminus technicus az evangéliumban, ez Máté evangéliuma teológiájának egy nagyon fontos sajátossága. A mennyek királysága héberül Malchut Shamayim. A Máté evangélium a királyság szót, melyet magyarra országnak szoktak fordítani, egy fontos teológiai fogalomként használja. A királyság szaváról, a mennyek királyságának titkairól beszél. 51 alkalommal fordul elő ez a kifejezés, míg Márknál 14-szer, Lukásnál meg 34-szer. A Malchut Shamayim Jézus teológia fogalmi rendszerének egyik alapeleme volt. A görög kereszténységnek, a pogány keresztényeknek a megjelenése, megerősödése után már nem találkozunk ezzel a fogalommal az újszövetségi levélirodalomban. A mennyek királyságának fogalma nem utal konkrét időre és helyre. A mennyek királyságának fogalma egy nehezen érthető időbeli értelmezési nehézséget hordoz, tudnék egy jövőben bekövetkező valamiről van szó, ami azonban már a jelenben is létezik. Egyes biblikus kutatók szerint itt a Malchut Shamayimnak a mennyek királysága fogalomnak egy új szövetségi megfelelőjéről van szó, így az eljövendő világról, a Leilom Habóról szóló tanítás egybeesne az Isten királyságáról, a mennyek királyságáról szóló tanítással. Így a mennyek királyságát Jézus hozta létre, vagy állította helyre. Mindkét esetben a messiás uralkodásáról van szó. Néhányszor Jézus az atyának a királyságáról kifejezést olvashatjuk Máténál. Máté evangéliumában Isten királyságának értelmezésében a biblikus kutatás több álláspontot ismer. Az első álláspont szerint Isten királyságát Jézus földi megérkezése teremtette meg. Egy második vélemény, egy másik értelmezés szerint Isten királysága Jézus föltámadása után fog megvalósulni. A harmadik értelmezés úgynevezett eszkatológikus királyságról, uralomról beszél. Van, akik szerint Jézus csak a jelenre vonatkozóan beszél Isten uralmáról, és a jövőre vonatkozóan nem. Jézus, amikor Isten uralmáról beszél, néhány esetben időpontot is mond, de ezek az időpontok történelmileg nem meghatározhatóak. Ami egyértelmű az az, hogy ezen Isten uralomnak a kezdet és a vége is a mennybe vezet, vagyis nem lehet pontosítani Isten uralmának idejét. Máté evangélium általában véve többet foglalkozik Isten uralmának mennyei eredetével, mint földi fejlődésének egyes fázisaival. Van, akiket a mennyek királysága fogalomnak elsősorban apokaliptikus háttere érdekel. Ezek szerint a mennyek királyságának fogalma Dániel proféta könyvéből és az apokrif irodalomból ered. A mennyek királyságának fogalma Máté evangéliumában mennyei eredetre utal. Mindig egyértelmű marad Isten és égi eredete, még Isten uralmának földi megjelenése a végnek elővételezése. Ezért hangsúlyozza azt Máté, hogy a mennyek királysága közel van. Isten uralmának előjele a démonok kiűzése, mert Isten uralma már a jelenben is megvalósul. Némelyeknek, így például szegényeknek, üldözötteknek nem lesz nehéz bemenni a mennyek királyságába, de mindenkinek gyermeki módon ártatlanná kell válnia. A legkisebb parancsot is meg kell tartani, sokkal inkább igazságot kell szolgáltatni, mint az írástudók. Aki be akar jutni a mennyek királyságába, annak mennyei atya akaratát kell megvalósítani. A mennyek királyságának titkához tartozik, hogy csak hosszú keresés után lehet megtalálni, mert önmagában véve szerény, alig észrevehető, de idővel megnő, mint a mustármagból növő fa. A jók és a rosszak még össze vannak keveredve benne, de jön az emberfia és angyalaival megtisztítja majd, a világ végén szétválogatja a jókat a gonoszoktól. Máté evangéliumának egyik fő sajátossága a Bibliának, keresztény szóhasználatban az Ószövetségnek igen gyakori idézése. Jézus családfáját úgy mutatja be Máté evangéliuma, mint Ábrám fiat és életének minden fontosabb eseményeit igazolja a Biblia szakaszaival, egy szűztől született Betlehemben, Egyiptomba menekült, mint egykor a választott nép Izrael, miatta ölték meg a kisdedeket, Názáretben élt, majd Kafarnaumban, Galileainak nevezték, a mi betegségeinket hordozta, példabeszédekben tanított, alázatosan vonult be Jeruzsálembe, gonosztevőként fogták el, 30 000 pénzért árulták el. Más bibliai, tehát ószövetségi helyek is előre jelezték sorsát. Csodatetteit is a Biblia igazolja, szenvedését is előre megjövendölték az írások. Az evangéliumban, a Bibliában megjövendőlt Messiás érkezett el Jézusnak a személyében. Erről beszél Keresztelő János, és Jézus is ezzel kezdi az ige hirdetését, erről győz meg a hegyi beszéd, és a példabeszéde is erről tanúskodnak. Jézus ige hirdetésének nem célja a törvény megszüntetése, hanem beteljesítését szorgalmazza. Amikor az új törvényről, új szövetségről van szó az új szövetségben, sohasem arra kell gondolnunk, hogy valami eredendően újról van szó, hanem arról, hogy az eddigi törvények, elvárások, melyek vagy a Bibliában, vagy a zsidóság más hagyományában megvoltak, most már valóban megvalósulnak, most már meg kell valósítani őket. Jézus működése során mindig hivatkozik a törvényre, és azt tiszteletben tartja. Mik voltak Jézus személyének jelzői? Jézus, mint Krisztus jelenik meg. Máté evangéliuma Jézust erőszeretettel határozza meg, mint Jézus a Krisztus megjelöléssel. Ezen címelnevezés bizonyítására szerkeszti meg Jézusnak a nemzetség tábláját, családfáját. Ugyanezt halljuk Pilátus ajkáról is, amikor a tömeg Jézus helyett Barabást kívánja ugye szabadon engedni. Egy másik ilyen cím, hogy Jézus Dávid fia. Máté evangéliuma hangsúlyozza azt, hogy Jézus Dávid fia. Márk és Lukács evangélium ezt a jézusi címet csak kétszer említi meg. Máté sokkal többet használja ezt a jézusi címet, hisz József is ezt hallja az angyaltól, a jerikói és a kafarnaumi vak is így szólítja meg Jézust, a kánáni asszony is ezt mondja, és a tömeg is ezt kiabálja. Egy harmadik cím, Jézus az Isten fia. Máté evangéliuma Jézus sok esetben Isten fiának is nevezi, így amikor Egyiptomból visszatér, megkísértésekor, vízenjárásakor, Péter hitvallásakor és a szenvedés történetben is. Nagyon fontos fogalom az Isten fia. Hogyan is nézett ki az Isten fia elnevezés az ókori keleten, a Bibliában, Ószövetségben, illetve az Új Szövetség iratokban? Hogyan nézett ki az ókori keleten? Az ókori keleten nem tartozott a ritkaságok közé, hogy egy embert Isten fiának mondjanak, vagy mondta magát. Ezt azok a személynevek is tanúsítják, amelyek valamelyik istenség nevéből keletkeztek. A szemiták az Isten fiúságot fiúvá fogadásként értelmezték, a név az istenség atyai oltalmába vetett bizalmat volt hivatott kifejezni. Mindenek előtt a király tartották Isten fiának. Egyiptomban testileg értelmezték az Isten fiúságot, a királyt Ré nemzette, a legfőbb isten. A sumérok, a babiloniak, az arabok egy vagy több isten fogadott fiának tekintették a királyt. Ezen túlmenően Egyiptomban, Babilóniában és Arábiában a királyt egyszeres, mint istenként tisztelték, Asszíriában azonban nem. Az új szövetség időben a római császár vette át ezt a keleti kultuszt, először a keleti tartományokban, később az egész birodalomban úgy kellett tisztelni, mint az istenségnek a fiát, Divi Filius, és mint isteni szabadítót. A Bibliában, az Ószövetségben ismételten találkozunk az Isten fia címmel. Az uralmon lévő királyt, Úr Jáve szintén a fiának mondta, mert maga választotta ki, elsőszülöttévé fogadta, trónra lépése napján fiának nyilvánította, helyetteséül jelöli ki a földön, hogy uralkodjék helyette. Isteni bölcsességet tulajdonítanak neki, sőt egy udvari poéta odáig ment, hogy a királyt Elohim néven tüntette ki a neki adott isteni hatalom alapján. Izraelben azonban a király soha nem illette meg Istennek kiáró tisztelet, és különleges kultusza sem volt. Néhány helyen az Úr Jáve Izrael népét nevezi fiainak vagy elsőszülöttének. Egy helyen Izrael az élő Isten fiaiként szerepel, később Izrael fiai az Isten fiai, vagy azok, akik igazak voltak Izraelben. A zsidóság az úgynevezett király zsoltárokat messiási jövendőlésnek tekintette, de a messiás sose nevezték Isten fiának. Inkább óvakodtak tőle, hogy az Isten fia kifejezést a messiásra vonatkoztassák, mert ez a sok istenhit képzete kapcsolódott hozzá. A Biblia Ószövetség arán fordítója azokon a bibliai helyeken, ahol az Úr a Jáve Izraelt vagy Izrael királyát fiának nevezi, körülírást alkalmaznak, vagy más módon, hát mint egy enyhítettek a kifejezésen. Tehát nem állítható az, hogy az Isten fia kifejezés Jézus idejében egy gyakori messiási cím volt, jól lehet az Új Szövetség helyenként így alkalmazza. A zsidóság a messiásnak nem tulajdonított sem isteni természetet, sem előzetes létet, preexisztenciát Hénoknak a kivételével. Egyes rabinikus forrásokban előjön az, hogy a messiás neve öröktől él Istennél, de ezzel csak azt akarták kifejezni, hogy Isten öröktől fogva tudta, hogy ki lesz az eljövendő messiás. A feltámadás Jézus alakjának már sajátos látásmódját tükrözi, minél inkább elmélyedtek Jézus tanítványai a reflexióikban, annál inkább föltárult előttük Jézusnak a lénye, amelyek az Ószövetségben gyökereztek, de fölülmúlták azt, amit az Ószövetség várt. A szinoptikusoknál Jézus soha nem nevezi magát Isten fiának, Jánosnál 6-szor él saját magára vonatkoztatva ezzel a megnevezéssel. Mégis az evangéliumokban Jézus legtöbbször egyszerűen fiúnak mondja magát. Ezért az Isten fia kifejezés gyakorlatsága Máténál 11-szer, Márknál 7-szer, Lukásnál 9-szer, apostolok cselekedetébe 2-szer, a 3 János levélbe 17-szer, Pálnál 18-szor, ezek arra engednek következtetni, hogy ez a kifejezés nem annyira Jézus személyes öntudatát, mint inkább az első keresztények hitét tükrözi. A kifejezés jelentéstanilag bővülő tendenciát mutat az induló kereszténységnek a gondolkodásában. A legalsó fokon szinte csak annyi, mint az Isten embere. A római százados is ilyen értelemben használta, vagy egyszerűen csak igaz emberre gondolt. Sokkal többre utal az Isten fia kifejezés, amikor a messiás jelöli. Mária gyermek a magasságos fiának fogják hívni, mert övé lesz Dávid trónja, uralkodni fog Jákob házán. Ő lesz a messiás. A Máté 1.35 szerint Jézus azért lesz az Isten fia, mert nem férfitől, hanem a Szentlélek erejéből születik. Az Isten fia kifejezés a Jézus megkeresztelkedéséről és színeváltozásáról szóló beszámolókban jelent legtöbbet, ahol a mennyei atya szeretett fiának mondja Jézust. Ez nem azt jelenti, hogy Isten az adott pillanatban fiává választotta, vagy fiául fogadta, inkább arra utal, hogy Jézus lesz a messiás, mert ő az Isten fia. Tehát itt nem annyira a messiás küldetésére esik a hangsúly, inkább Jézus és az atya közti személyes kapcsolat domborodik ki. Ahogy az őskereszténység Jézus Istenként kezdte tisztelni, annak megfelelően élt az Isten fia kifejezéssel az atyához való viszonya körülírására. Az a hitigasság, amelyre a kifejezés utal, végső fokon azt jelenti, hogy Jézust valóban az Atya Isten idők kezdete előtt született fiának tekintették. Ezzel kapcsolatban krisztológiailag a következő kérdések vetődnek föl, hogy vajon Jézus maga Isten fiának tartotta-e magát, és milyen értelemben tekintette magát Isten fiának, és erre a kifejezés magára alkalmazva utalt-e. Az első keresztény közösségek pedig milyen értelemben tekintették Jézust Isten fiának. Mit értett Pál az Isten fia kifejezésen? A jánosi írásokban, amelyek az apostoli krisztológia legfejlettebb fokát képviselik, az Isten fia kifejezés milyen értelemben szerepel? Tehát az első, hogy vajon Jézus maga Isten fiának tartotta magát, milyen értelemben tekintette magát Isten fiának, és erre utalt-e? Ha Jézus a szinoptikusoknál nem is nevezi magát sehol Isten fiának, egyértelmű, hogy tudatában volt annak, hogy ő az Isten fia. Nem csupán igazként, aki a mennyi atya tökéletességére törekszik, vagy mint zsidó felfogásnak megfelelő messiás, tehát csupán ember Dávid házából, hanem mint Istennek isteni hatalommal bíró küldötte. Erre a tanítványok Jézus föltámadása után eszmélnek igazából rá, ekkor bizonyult az Isten hatalmas fiának. Az Isten fia kifejezés a föltámadással új értelmet kapott, ezt az evangélisták inkább Jézus tetteivel írták körül, nem a szavaival, legyőzi a sátánt, mert már gyakorolja a királyi hatalmát, amely Istenként hát megilleti, megbocsátja a bűnöket, ez Istennek a joga. Szava megmarad örökké, miként Istennek a szava. Tanítása nem kötődik az íráshoz, hagyományokhoz, mint az írástudóké, teljhatalma van, beteljesíti a törvényt. A második probléma volt, hogy az első keresztény közösségek milyen értelembe tekintették Jézus Isten fiának. Jézus föltámadásával és a Szentlélek eljövetelével végleg megszilárdul az első tanítványok ingadozó hite. Most már megértik, amin először megütköztek, hogy mesterük halála része volt messiási küldetésének, és ugyanakkor feltétele annak, hogy bemehessen a dicsőségébe. Most már hiszik, hogy Jézus az Isten szolgálja, hogy Jézust, a Szentet és igazat, aki ahol csak járt, jót tett, és akit elvetettek, megöltek, Isten föltámasztotta halálból, megdicsőítette, úrrá messiássá tette, tehát valóban részesítette a maga uralmában és királyi hatalmában. Ezt a hatalmat gyakorolta az égből, amikor elküldte a Szent Lelket, a világ végén pedig e hatalom birtokában fog ítélkezni, élők holtak bírájaként minden ember fölött. Mivel az a dicsőség, amelybe a föltámadással bement, tisztán isteni, az Isten fia kifejezés jelentése kibővült, az Isten hatalmába való beiktatás mozzanata is hozzá kapcsolódott. Egyre inkább előtérbe került az Atya egyetlen igaz fia, aki földi élete előtt az Atyánál volt, és az emberek üdvösségért lett emberré. Harmadik kérdésünk volt, hogy mit értett Pál az Isten fia kifejezésen. Az Isten fiának ez utóbbi erőteljesen transzcendens jelentése főleg Pálnál jelentkezik. Pál számára, miként az első keresztény közösségek számára is, Jézus a föltámadással a dicsőség ura lett. Ez Istent megillető cím. Pál leveleiben az Urunk, Jézus az Úr sokkal gyakoribb az Isten fiánál, 86-szor fordul elő. A Jézus az Úr a keresztény hit foglalata és az üdvösségnek az előfeltétele. Az üdvösség közvetítőjeként a megdicsőült Krisztus az első szülött sok testvér között. Az első szülött, tehát a holtak közül. Föltámadása révén Isten fogadott fiai, akik részesednek a dicsőségében, hozzá hasonlóvá válnak. Első szülöttsége nem csak arra utal, hogy övé az elsőség mindenben, és fölött áll minden teremtménynek az égen és a földön, hanem magában foglalja Isten szeretett fiának a preegzisztenciáját, így különleges első szülöttség. Erre utal az a kifejezés, hogy Isten tulajdon fia őt küldte el az atya a bűnös testben, hasonló alakban, az emberi külsőben. Az Isten fia tehát azelőtt is létezett, hogy emberi alakot öltött. Pál az Isten üzenetét hirdeti fiáról, aki tesz szerint Dávid nemzetségéből született, a Szentség lelke szerint azonban a halálból való föltámadásával Isten hatalommal bíró fiának bizonyult, Jézus Krisztus a mi Úrunk. Ezek a szavak Pál krisztológiájának a foglalatát jelentik. Nem arról van szó, hogy a föltámadásával lett Jézus Isten fia, aki a megtestesülése előtt is az volt, hanem arról, hogy életet adó isteni erő vált benne a föltámadással hatékonnyá, ami Isten fogadott gyermekei föltámadásának is a záloga. Pál megvan arról győződve, hogy Jézus preegzisztens fiúsága a föltámadásba fejeződik ki, és hogy amikor a keresztények részesednek Jézusnak a föltámadásában, akkor ezzel együtt fiúságának is a részeseivé válnak. Ha Pál Krisztus preegzisztenciáját és istenségét jobban kiemeli is, mint a szinoptikusok és az első keresztény közösségek hitvallásai, tudatában van annak, hogy nem tesz hozzá a keresztény hithez semmit. Annak föltételezése, hogy Pál a keresztények Isten fiában való hitét akarva vagy akaratlanul hellenizálta vagy mitologizálta, ellentétben állna a zsidó neveltetésével, szilárd egyisten hitével. Krisztus istenségét csak az Atya istenségének a megnyilvánulásaként lehet elgondolni, aki mindig az őself Krisztus számára is. A negyedik probléma volt a jánosi írásokban, melyek az apostoli krisztológia legfejlettebb fokának tartják, az Isten fia kifejezés milyen értelembe szerepel. A János evangéliuma a kis-ázsiai hellén keresztények számára készült, a hellén gnosztikus és alexandriai elképzelések alapján ugye a logosz fogalom szemléli Jézust, és úgy állítja elénk, mint az Isten fiát, az örök igét, aki emberré lett, hogy mint az egyetlen közvetítő a kinyilatkoztatást és az üdvösséget közvetítse. Az ige, a logosz kezdetben, amikor az Isten által teremtett világ létezni kezdett, már volt még mielőtt a világ lett. Ő már létezett, Istennél volt, tehát nem azonos az atyával, hanem öröktől fogva létező valóságos személy, mint maga Jézus, aki a világ teremtése előtt már volt, és akivel hát azonosítható. Az ige, a logosz Isten volt, testet öltött emberré lett, és mint Isten egyszülött fia, ez az ige az emberek között élt, tanítványai pedig látták az ő dicsőségét. Kegyelem és igazság töltötte be, övéi az ő teljességéből részesültek. Az atya odaadta vagy elküldte, hogy azoknak, akik benne hisznek, örök életet ajándékozzon. Az Isten fiának üdvözítő munkája az atyával való szoros egységén alapszik. János egyértelműen tanítja Jézus preegzisztenciáját és az atyával való benső kapcsolatát. Az idevágó állítások többnyire épp úgy vonatkoznak az Istennek emberré lett preegzisztens fiára, máskor főleg azokon a helyeken, amelyek arról szólnak, hogy Jézus szeretetből teljesen alávetette magát az atyának, csak Jézus emberi természetéről van szó. Általában azonban nem különül el Krisztus két természete még akkor sem, ha az atyától való függésre kerül szóba, vagy az, hogy az atya nagyobb nála, csak annyiban kisebb az atyánál, hogy emberi természetet vett magára, mivel az atya szereti ember élet fiát, mindent a kezébe adott. Az atya szavakat, tetteket bízott a fiúra, a tevékenység és a hatalom egységéből a vele kapcsolatban lévő honfitársai közül sokan jogosan következtettek arra, hogy egyenlővé tette magát Istennel. Ezt Isten káromlásnak tekintették, és meg akarták érte kövezni. Tanítványai, akikben isteni hatalmának a megnyilatkozása hitet ébresztett, föltámadása után elismerték uruknak, Istenüknek, igaz Istennek. Máté evangéliumának milyen a Jézus karaktere? Máté evangéliuma Jézust a keresztény hit alapján Isten fiának mutatja be, és azokat az eseményeket írja le az életéből, amelyek ezt igazolják. Bár Máté sokszor ember közeli, együttérző barátnak ábrázolja Jézust, mellőzi azokat a Márknál olvasható szakaszokat, amelyek megítélése szerint emberének mutatják be Jézust. Ezért nem beszél talán Jézus haragjáról, vagy arról, hogy Jézus bosszankodott, de még érzékenységéről se. Máté jobban ügyel Jézusnak a méltóságára talán, mint Pál, aki azt állítja, hogy Jézus nem tesz csodát Názáretben, míg Máté ezt úgy korrigálja, hogy nem sokat. Hogyan ír Máté evangélium az apostolokról? Máté evangélium és az apostolok cselekedetei is az induló keresztény gyülekezetet egy csodálkozó közösségként ábrázolja. A tanítványok általában nem a legjobban viselkednek, ezért aztán Jézus néha elveszti a türelmét. Miután Jézus tisztázza a személyével kapcsolatos legfontosabb félreértéseket, Jézus meg akarja erősíteni a tanítványait, beszél a szenvedésről, testvéri szolgálatról, és nagy türelemmel oktatja a tanítványait, akik nagyon nehezen értik meg. Megértik azonban a példázatokat. A vízenjáráskor fölismerik, hogy ő Isten fia, Máté 14:33, de Márk 6:52-ben ez nem történt meg. Máté evangéliumát olvasva érzékelhetjük azt, hogy Jézus milyen közvetlen hangon beszél a tanítványaival. Jézus a tanítványait nagyra értékeli, profétáknak, bölcseknek, új törvényadóknak nevezi őket, és megosztja velük a hatalmát. Máté evangéliumának milyen a szerkezete, beosztása? A Máté evangéliumában 6 elbeszélő részlet és ezen szakaszokat elválasztó 5 beszédre oszthatjuk föl, tehát egy világos szerkezetű mű. Az 5 könyvre felosztott írás eszünkbe juttathatja a Tórát, annak az 5 könyvét. Nem egy új Tórát készített Máté, hanem az formai mintaként használja. A beszédek közül az első és az 5., valamint a 2. és a 4. egymással párhuzamos. A műben csoportosítja anyagát a szerző. A 8.-9. fejezetben 10 csodát mond el, a 13. fejezetben pedig a példabeszédeket gyűjtötte össze. Minden fejezetben kiemelt jelentőségű a mennyek királyságáról és annak királyáról szóló elbeszélés. Tehát indul az első 4 fejezetben van az első elbeszélés, születés, misszió kezdetei, utána jön 5.-7. fejezetekbe beszéd, boldog mondások, közel a mennyek királysága, 8.-9. fejezetbe jön egy a 2. elbeszélés, kicsoda Jézus, meghívások, utána jön a 10. fejezet, itt van egy 2. beszéd, a missziós beszéd, aztán a 11-12. Fejezet, itt jön a 3. elbeszélés, hogy övéi megvetik, jön a 13. fejezet, itt jön a 3. beszéd, példabeszédgyűjtemény, 14-17. Fejezetek, itt van a 4. elbeszélés, a tanítványaival való probléma, 18. fejezet, 4. beszéd, itt a egyházi beszéd, 19-22. Részek, kicsoda Jézus, meghívások, 23-25. Van az 5. beszéd, jajok, mennyek királyságának közeli volta, és van a 6. elbeszélés, halál, újjászületés. Máténak a Jézus története, evangéliumi szerkezete, tehát Jézus 5 nagy beszéde határozza meg igazából az evangéliumot. Mindegyiket egy hasonló mondat zár le, úgy mint a hegyi beszédnél a Máté evangélium 7.28-ban, kaje geneto hote et elessen ho Jézus tus logus tutus. Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, tehát pontosan ugyanezeket a szavakat olvassuk egyébként minden beszédnek a végén. Az utolsónál még hozzáteszi Pántász, hogy mindezeket tudnék, mindezeket a beszédeket. Ezzel talán Mózes 5 könyvéhez, a Tórához, a Pentateuchhoz hasonlítja iratát a szerző. Az első 11 fejezet, tehát egy nagy bevezetés, ekkor mondja el Máté a legfontosabb gondolatait, utána pedig Márkot követi a leírásokban, szempontokat ad az evangélium értelmezéséhez. A bevezetés prológus az első 2 fejezetben, beszélés történet, a nemzetség tábla a zsidó apokaliptikából ismert korszakok 6x7 évhét motívumát felhasználva utal Jézus dávidi származására, és egyben Jézusnak a messiás voltára is. A Dávid név számértéke 14. A nemzetség történet számos részlete, mágusok, gyerekgyilkosság, egyiptomi menekülés, Mózes születésére, életére emlékeztet. A prológus előre vetíti a pogányokból létrejövő új Izraelnek a gondolatát is. A nemzetség táblában szereplő 4 asszony, Támár, Ráháb, Rút, Betszabé egyikese zsidó. A napkeleti bölcsek hódolata is előre jelezheti azon bibliai ószövetségi teológiai koncepciót, hogy az idők végén a pogányok is betérnek Izrael Istenéhez, hiszen eljött a messiás. Jelezheti ez így a kereszténység számára a pogányokból születő egyházat is, az általános keresztény biblia magyarázat szerint. A prológus végén a názáreti elnevezés a későbbi szíriai keresztényekre utal, mert őket nevezték így. A Máté 2.23-ban szó szerint Nazarenus Nazoraios olvasható. A következő részek a 3. fejezet 1-től a 7.29. egy történeti vonatkozás. Máté összekapcsolja keresztelő János, Jézus és a tanítványok küldetését, amikor azonos szavakkal írja le az általuk hirdetett örömhírt, hogy betelt az idő. A tanítványok, a Jézust követők folytatják Jézusnak a küldetését. Keresztelő János a keresztelésnél, bemerítésnél nem ad bűnbocsánatot, ellentétben a Márk 1.4-jel. A Máté 4.23-25 versek előkészítik a tömeg ábrázolásával a hegyi beszédet. Aztán jön a hegyi beszéd Máté evangéliumának, a Máté evangélium első és talán legfontosabb beszéde. A 8. fejezet első verstől a 11. fejezetig ben lévő történet 10 vagy 3x3 csoda elbeszélése található itt. A csodák leírása a keresztény gyülekezetre, az egyházra utal. A viharnak a lecsendesítésekor a bárka maga az, ami az egyházra utal, a tanítványok kiáltása pedig, hogy Uram, ments meg, ez már az ókeresztény liturgiának lehetett az eleme. A bűnbocsánattal kapcsolatos megjegyzés, hogy Isten ekkora hatalmat adott az embereknek, szintén az ősegyházban gyakorolt bűnbocsánatra utal. Máté kiemeli a 9.17-ben, hogy a kereszténységben megmarad a régi törvény. Az úgynevezett csodatörténetek a Dávid fia messiási címet használják. Jézus Dávid fia gyógyít. A nép, a kicsinyek fölismerik, de a farizeusok egy része elutasítja Jézust. Aztán következik beszéd, a missziós beszéd, az apostolok szétküldése, Izraelhez való szétküldésről szól, utal a későbbi pogányok előtti tanúság tételre is. Találkozunk itt az úgynevezett újabb biblikus irodalomban, fölemlítésre kerül ez a fogalom, vándor karizmatikusokkal, vándor radikálisokkal is, akik a mátai közösségnek az alapjai voltak. Olvashatunk az otthon maradókról is, akik a vándor profétákat vendégül látták. A közösség egésze arra hivatott, hogy elkötelezett módon megvalósítsa Jézusnak a követését. A 11. fejezet 13. részekben van történeti rész, ez a nemzedék visszautasítja az evangéliumot. Keresztelő János kételje a galileai városok, Jézus rokonainak a hitetlensége erre utalnak. A hitetlen galileai városok felett mondott ítéletet követi a Krisztusban hívő kicsinyekre mondott áldás. Hasonló szerkezetűek a Máté evangélium záró jelenetei, amikor a föltámadást elutasító honfitársak után a Jézusban hívő pogányok jelennek meg. Ekkor olvasunk először arról, hogy Jézus halálát tervezik, mire ő válaszul, visszavonul. Itt jön a harmadik beszéd, Isten királyságáról szóló példabeszédek. Itt, mintha Jézus beszédben is visszavonulna az őt elvető tömegtől, titokzatosan szól hozzájuk. A példabeszédekben büntetés van azért, mert nem látnak, ellentétben a Márk 4.12-vel, hogy ne lássanak, van itt. Máté ábrázolásában a tanítványok látnak. Boldog a ti szemetek, mert lát, és a fületek, mert hall. Márknál ezt olvashatjuk, van szemetek, és nem láttok. Jézus az adott esetben otthagyta a tömeget. A példázatok gyakran üdvtörténeti allegóriákká, képletes beszédekké alakulnak át, az evangéliumot elvesztik a választottak, és megkapják a pogányságból érkezők. Ilyen jelentést sugároznak a következő példázatok, hogy a játszadozó gyerekek, a visszatérő gonosz lélek, a konkoly, a kerítőháló, mustárma, kovász, a két fiú, a gonosz szőlőmunkások, mennyegzői vacsora. Máté erészben is hangsúlyoz, hogy kincséből újat és régit, így a tórai törvényt veszi elő. Aztán jön a 13-18-as fejezetek. Az apostolok elfogadják az evangéliumot. A názáreti zsinagóga visszautasítás, zsinagógai visszautasítás és keresztelő János meggyilkolása után Máté evangéliuma háromszor jelzi, hogy Jézus visszavonul, mert a honfitársai kivetik. Jön a kenyérszaporítás, a három Péter jelenet, Máté 14-ben a vízenjárás, 16-ban a Péter hitvallása, Fülöp Cezáriában, 17. fejezetben az adópénz. A hagyjátok ott őket vakoknak, vakvezetői felszólítás ismét a népet bírálja. Újra jön egy beszéd, a mennyek királyságáról beszél, annak tagjainak a viselkedéséről. A kicsikre való odafigyelés, a pásztorok szerepe, a kizárás módja, egyébként ez hasonló Qumránhoz, és a megbocsátás a közösség életét szabályozzák. A vétkes kizárását követi a 77-szeres megbocsátásról szóló példázat. A konkolyt hagyni kell nőni az aratásig, a gyomlálás nem az ember feladata, mert a búzát összekeveri a konkolyjal. Az ítélet az Istené. Az ötödik nagyegysége az evangéliumnak történeti részében Jézus Jeruzsálembe megy, a gazdag ifjúnak adott felszólítás mindenkinek szól. A jeruzsálemi viták leírásánál halljuk, hogy a mennyek királyságát egy másik népnek fogják adni. Aztán jön egy beszéd, apokaliptikus beszéd, a Máté 24:1-25-26-ig tartó részek a Márk 13-at követi, de mivel Krisztus után 70 utáni íródott, szétválasztja Jeruzsálem pusztulását és a parúziát. A beszéd zárása az ítéletnek a leírása, az emberfia a mennyben majd a tettek alapján fog ítéletet mondani. A hatodik elbeszélési rendszer a 26-28-as fejezetekben a vére rajtunk és fiainkon rész után Máté az evangélium hátralévő részében már csak zsidóknak mondja a Jézust elvetőket. Az evangélium zárójelenete utal a Dániel 7:14-re, jelzi Isten új népének az indulását minden néphez. Az evangélium záró mondata az ószövetségi teofániák ismert kifejezése, ne félj, veled leszek, így hangzik, én veled leszek, veled vagyok minden nap. Az evangélium koncentrikus fölépítésű közepén a mennyek királyságáról szól. Az első és utolsó beszéd a boldog és jaj nektek, illetve a mások és a második és a negyedik beszéd ezek megfelelnek egymásnak. Az záró mondat pedig, hogy veletek vagyok minden nap, az utal az evangélium elején idézett mondatra, velünk az Isten. A szövegszerkesztés során előjönnek a hármas formulák.

0: síkságon zajlik, de nem ez a lényeg. Az ókori zsidó irodalom sajátosságai közé tartozik az, hogyha ugyanazt a történetet vagy kérdéskört újra tárgyalják, más szerző vezette elő, akkor vannak benne különbözőségek. Ezek azonban nem a lényeget sértették meg, sőt megerősítették az olvasót abban, hogy korán sem ez a lényeg. Ilyen rögtön a Szentírás elején a kétféle teremtés elbeszélés, majd a kétféle tíz parancsolat, és az új szövetségiratok közé is bevettek vagy négy különböző evangéliumot. Máté Jézust, mint az új Mózest egy új sínai hegyen kívánta bemutatni. A Mózes párhuzam Máténál máshol is előjön, így a gyerekség történetben, amin Jézus születésekor a fáraó megölette a fiú gyermekeket. Úgy a gyermek Jézus is halálra keresi Heródes, és megöleti helyette a betlehemi fiú gyermekeket. Jézus éppen úgy, mint Mózes megmenekül, és azután Egyiptomból jött, mint ahogyan Mózes is Egyiptomból vonult ki. Ugyanezen Mózes motívumot találjuk a hegyi beszéd elején is, Jézus felmegy az új sínai hegyre és tanít. Itt a keresztény szövegmagyarázók azt szokták mondani, hogy Jézus új törvényt ad a hegyi beszédben. Nem ad új törvényt, amiről beszél, az mind benne van a Bibliában, az Ószövetségben, így szemlélet és hozzáállásait ott van a proféta irodalomnak alapjain is. Valószínűleg a Lukácsféle híradás az eredeti helyszín, vagyis a síkság. Máté Mózest az új sínai hegyen akarta bemutatni, ezért változtatott az elbeszélés anyagán. Ha Jézus síkságon is mondta el a hegyi beszédet, valójában akkor is fölment a sínai hegyre. Máté ezt akarta kiábrázolni azzal, hogy megváltoztatta a helyszínt. A hegyi beszéd boldog mondásai Isten királyságának a meghirdetését jelentik. Ennek jelentését elsődlegesen az ókori kelet királyeszméjének a hátterében lehet megérteni. Három boldog mondás kilóg az erények listájaként értelmezett boldog mondások közül. Az, hogy valaki szegény, sír vagy éhezik, nem erény és nem jár érte jutalom. Az úgynevezett Q-kvele forrás, amely egy elveszett egykori iratból Máté és Lukács is dolgozhatott, ez a három boldogság együtt szerepelhetett. A több boldog mondást Máté más forrásokból írhatta meg és illeszthette ezekhez. Ez az első három boldog mondás Jézusnak egy eredeti tanításában hangozhatott el, ezeket együtt mondhatta el. Máté ehhez hozzáfűzte például azt, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Ez a 37. Zsoltár 11-ből származik. Máté gyakran használta a boldogmondás műfaját, melyel bőven rendelkezésünkre áll a Biblia, az Ószövetség. Gondoljunk csak az első Zsoltár indulására, Asréha is boldog az a férfi. Máté evangéliuma és korunk között 2000 esztendő van. Az ókori zsidóság teológiája egyistenhite törvénygyűjteménye, kiválasztottságtudata, szabadítás, megváltás teológiája az ókori kelet eszmerendszerében gyökerezett, de sajátos, egyedi módon fejlődött tovább és érte el vallási eszméjének kiteljesedését az első századra. A teológia adott korban alakul ki, vagyis az elvi kérdést egy adott kultúra nyelvezete közvetíti. Máté evangéliuma is olyan teológiai eszmerendszert közvetít, amely tanulmányozás nélkül nem érthető. A múlt teológiai örökségét közvetíteni kell, hogy azokat új szempontokkal is élővé tegyük. Köszönöm a figyelmet!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.
2: Szól a rádió, az evangélium hangja.
3: Boldog mondások a Bibliában. Idézetek gyűjteménye. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Zsoltárok könyve első fejezet.

0: mert amely fül hallott, boldognak mondott engem, és amely szem látott, bizonyságot tett én felőlem. Jób könyve 29. fejezet 11. verse. Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. 32. Zsoltár, 1.-2. verse. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. 34. Zsoltár, 9. verse. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez. 40. Zsoltár, 5. verse. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi azt, és élteti azt, boldog lesz e földön, és nem adhatod oda ellenségeik kívánságának. 41. Zsoltár, 1.-3. versig.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva december 31-én jár le a Magyarországi Református Egyház tisztségviselőjének 6 éves megbízatása, ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a Református Egyház mintegy 1300 egyházközséget foglal magába. Az egyházközségek területi alapon 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4, Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületeket alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek majd mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket, ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, melyekre szeptember hónapban kerül majd sor. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29 és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltárénekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon május 29-én a Calvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban, este pedig zsoltárénekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál 2 kiemelt helyszínét. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22 és augusztus 8-a között. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év, az intenzív kurzuson. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló, szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben honlapukon teszik közzé. A részvételi díj 70 ezer forint, mely fedezi a teljes képzés költségeit szállással és ellátással. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3 és 8-a között, ez gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Gyermekmisszió szolgálat. A gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6 és 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítvánnyá minden népet, fogalmazzák felhívásukban. A pályázati anyag beadásának határideje május 31. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma hétfőn csökken a felhőzet, az esők is fokozatosan megszűnnek. Az északi szél élénkül és 15-20 fokunk van. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A döntés természete. Abban a pillanatban, amikor valaki határozottan elkötelezi magát, a gondviselés is megmozdul. A döntésből események egész folyamata fakad, amelyek előre nem látott fordulatok és találkozások sokasságával kedveznek az illetőnek, s olyan anyagi segítségre lelhet útja során, amelyről emberfia még nem is álmodott. William H. Murray.

0: bölcs ember.
1: Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Példabeszédek könyve, első fejezet, első és negyedik vers.

tollal és füzettel a kezedben foglalsz helyet, és próbálsz legalább olyan értelmesnek tűnni, mint korábbi évfolyamtársaid voltak. Megjelenik a tanár. Könnyű felismerni a kiskabátjáról, a deres hajáról és a kecske szakálláról. Beszéde azonnal elárulja, hogy a távoli akadémia szigetén született. Miközben elmagyarázza, hogy milyen feltételeknek kell eleget tenni a jó jegyekért, valaki heves jelentkezéssel próbálja magára vonni a figyelmet. Ebből vizsgázni is fogunk? Kérdi. A tanár lenézően mosolyog, a diákok a földet bámulják. Most szabadok vagytok, mondja a tanár, de figyelmeztetek mindenkit. Ne csak a legjobb jegyre törekedjetek. Vagy dolgozni fogtok, vagy megbuktok. Ettől éberebb leszel. És a tanár folytatja. Akkor lesztek sikeresek, ha észben tartjátok a következő két dolgot. Azért vagyok itt, mert többet tudok, mint ti. Ti pedig azért vagytok itt, hogy felhasználjátok az én bölcsességemet. A hideg futkos a hátadon, de tudod, hogy igaza van.

Hova fordulsz bölcsességért? Az élet olyan eseménysorozat, melyben mások teszik meg helyetted azt, amire te nem vagy képes. Megtanít arra, amit nem tudsz. Be kell ismerned tehát, hogy bizonyos helyzetekben tényleg tanácstalan és kiszolgáltatott vagy. De ne érezd magad rosszul. Mind ilyenek vagyunk. Mindannyiunknak szükségünk van arra, amire Isten szeretne megtanítani, és pedig a bölcsességre. Megtanulni magasztosan élni. Aztán a figyelemre, az Isten iránti engedelmességben való növekedésre, a felnőtté válásra. Tehát megtanulni a helyes utat választani, és az elővigyázatosságra, számolni a tetteink következményeivel.

0: az isteni bölcsesség nem engedi, hogy naív vagy éretlen magatartást tanúsítsunk, és megtanít arra, hogy miként járjunk el a magunk és a mások érdekében. A szinte felfoghatatlan része ennek az, hogy a mindenható sosem úgy tekint rád, mint értéktelen lényre. Ő nem olyan, mint a tanár, aki kérkedik a tudásával, viszont csak arra taníthat meg, amit te is meg akarsz tanulni. Csak akkor leszel bölcs, ha féled Istent, vagyis tisztelettel fogadod a tanításait. Mert tudod, hogy az életben szükséged van rá. Mindig szükséged lesz tanulnod az Atyától, mert kizárólag ő tudja, mi a jó a számodra.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Néhai Kocsis István lelkipásztor ma elhangzó ige magyarázatát is archív kincseink közé sorolhatjuk. A Lukács 1.66. verse alapján hangzik el Keresztelő Jánossal kapcsolatban, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből?
2: A kérdés így hangzik, amit a szomszédok és Keresztelő János körülmetélése ünnepén jelenlévők tettek fel, vajon mi lesz egy gyermekből? Természetesen mi már időben jóval ez esemény után vagyunk, hiszen amiről ez a történet szól, az 2000 esztendős. Mi inkább ezt a kérdést így tehetjük fel, hogy mi lett ebből a gyermekből, azután magunkra vonatkoztatva így, mi lett mi belőlünk, mióta megszülettünk erre a világra, és leéltünk ezen a földgolyóbison 10 vagy 80 esztendőt, kevesebbet vagy többet, és végül mivé lehetünk még a hátra lévő időben Isten akarata szerint. Függetlenül minden egyéb e földi körülménytől, kortól, egészségi állapottól, társadalomban elfoglalt vagy elért helyzetünktől, pozíciónktól, családon belül, családon kívül. Mi lett tehát abból a gyermekből, akinek a nevét mindannyian nagyon jól ismerjük, tudnunk kell az előzményeket. Lukács az evangélista ugyanennek a fejezetnek 15. versében ezt mondja, illetőleg Lukács szerint az angyal mondja ezt, Zakariásnak, Keresztelő János édesapjának, nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, betelik szent lélekkel, még az ő anyjának méhétől fogva. Nem tudom, testvérek, elgondolkodtatok ezen a kifejezésen. Ha én jól értem, itt arról van szó, hogy Keresztelő János volt az egyetlen ember, akinek földi életében nem volt szüksége megtérésre és újjászületésre. Mert hiszen betelt szent lélekkel anyjának méhétől fogva. Én úgy emlékszem, hogy a Szentírásban egy ilyen kifejezés senki másra vonatkozólag nem hangzott el, és nincs is feljegyezve. Az írás ugyanis fel nem bontható. Épp úgy fogantatott, mint minden más halandó, tehát nem szent lélektől, mint Jézus Krisztus, és mégis betelt szent lélekkel anyja méhében, mert Istennek joga van erre is, és olyanokat cselekednie, amelyek egészen szokatlanok, eltérőek, és amelyek a mi értelmünkben, talán még hitünkbe sem férnek bele. Aztán Keresztelő János az utolsó próféta, ővele zárul az ószövetségi próféták hosszú sora, és ugyanakkor ő az Úr Jézus Krisztusnak szinte az első tanítványa, vele kezdődik tehát a tanítványoknak az a hosszú láncolata, amely mind az idők végezetéig tart. Ő az egyik élő, eleven, összekötő kapocs Isten végzése alapján a két szövetség, a törvény és a kegyelem szövetsége között. Nos, ha csak ennyit tudunk Keresztelő Jánosról, még nagyobb ámulattal tehetjük fel a kérdést, mi lett ebből a gyermekből? Három dologra szeretném a figyelmeteket felhívni, nyilvánvalóan többet is lehetne említeni, de azt hiszem ez a három a leglényegesebb Keresztelő János életéből. Először is ő lett Jézus Krisztus közvetlen útegyengetője, kiáltó szó a pusztában. Ő volt az, aki rámutatott Jézus Krisztusra elsőként, mint Isten ama bárányára, ugyanannak a léleknek az erejével, akitől Jézus Krisztus fogant, és akivel ő is betelt anyja méhében. Péter és a többi tanítvány még sehol sincs, amikor János már hatalmas erővel bizonságot tesz Júdea pusztaságaiban Jézus Krisztusról, mint Isten ama bárányáról, Messiásról, Istenem a felkentjéről. Azután ő a legnagyobb ember. Nem egy népnek a legjelentősebb fia, hanem a legnagyobb ember. Ha valaki azt kérdezné tőletek, hogy ki a világon a legnagyobb ember, nyugodtan lehet erre mondani, hogy Keresztelő János. Nem én találtam ki. Máté evangéliumának 11. fejezetében olyan könnyű ezeket az igehelyeket megjegyezni. A 11. versben ezt mondja az Úr Jézus. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól születtek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. És jól lehet a földön, ő a legnagyobb, az egyetlen illetékesnek, Jézus Krisztusnak a meghatározása szerint, a mennyek országában a legkisebb is nagyobb lesz nála. Ami itt a földön a maximum, az a mennyben a minimum. Ami a legmagasabb itt, az ott a legalacsonyabb. Végül ő lett Jézus Krisztus első felnőtt vértanúja, mártírja. A betlehemi gyermekek voltak az első vértanúk, de hát azok még nem voltak felnőttek. Mint legnagyobb ember, volt mersze a hatalmas Heródes tisztátalan életére nemet mondani. Ki merné ezt megtenni? És ezért volt mersze fogságot és halált is vállalni. De hogy mennyire ember volt, azt mutatja az is, hogy a fogság keservei között ez a Jézus által legnagyobb embernek titulált teremtménye Istennek emberi módon viselkedett, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? Megingott? Nem. Jézus válaszában egyetlen megrovó szó sincsen. Kedvesen megerősíti Keresztelő Jánosban, útkészítőjében Jánosnak korábbi bizonyságtételét, elmenvén mondjátok meg Jánosnak. A vakok látnak, a süketek hallanak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. És Jánosnak ennyi elég volt. Amikor Jézus azt mondja, én vagyok az, akinek te hirdettél engem, Júdea pusztájában, akiről te szólottál, akkor János szíve megtelt békességgel. Nos, mi lett a gyermekből? Jézus Krisztus közvetlen útegyengetője, a legnagyobb ember, és Jézus Krisztus első felnőtt vértanúja. Hát, ha ennek a tükrében nézzük a magunk életét, akkor bizony szégyenkezve kell Isten elé állnunk. Mert mi lett belőlünk? Mi lett belőled? És mi lett belőlem? Azóta, hogy itt vagyunk ezen a földön, akármennyi esztendő óta. Amikor megszülettünk, édesanyánk, nagyanyánk, valaki családunk tagjai közül, csodálkozó aggodalommal karjaira véve egész biztosan föltette ugyanezt a kérdést. Mi lesz ebből a picinke emberpalántából? Természetesen nem az a kérdés, hogy ezen a földön mit sikerült közülünk kinek-kinek elérni. Másról van itten szó. És azt hiszem, ezt a mást mindenki érti. Hívő ember lettél-e? Vagy megmaradtál hitetlennek, aminek születtél. Mert téged nem telített be Isten szent lelkével anyád méhében. De azóta, hogy megszülettél, betelíthetette szent lelkével. Tudod-e mondani, vagy engeded-e, hogy Isten lelke kiáltsa benned, hogy atyám az Isten, és van megváltom Krisztus személyében. Eljutottál-e ideáig? És ha még mindig az vagy, akinek születtél, hadd mondjam, hogy Isten akarata szerint még lehetsz mától kezdve Isten gyermeke. Megfordulhat a kocka. Még Isten mindannyiunknak lehetőséget adott, készített erre 180 fokos fordulatra. Hogy ne csupán azzá legyünk, amiknek anyáink, nagyanyáink megálmodtak, hanem azokká legyünk, akikké Isten Krisztusban mindannyiunkat formálni akar. Adtam néki időt is, hogy megtérjen, mondja Isten a jelenések könyvében, de nem hallgatott rám. Ja, csak azok közé ne tartozzunk, akiknek ad még kegyelmi időt, hogy azzá legyünk, akikké Isten akar formálni. Krisztus képéhez hasonlóvá akar tenni. Ez a lehetőség még mindannyiunk előtt nyitva áll. Ennek csak egy feltétele van, hogy a karácsonykor megszületett Krisztusban és a Golgotán feláldoztatott szentben ismert fel, megváltódott, és fogadd el az örökké való ajándékait. Csak ennyiből áll. Hogy amikor azután dicsőségben visszajön, mert visszajön, nem gyermekként, hanem uraknak uraként, királyok királyaként, akkor meg ne szégyenülj ő előtte. Nos, egy kérdésből három kérdés is adódik. Mind a három kérdésre ugye tudjuk mindannyian jól a választ. Mi lett abból a gyermekből? Krisztus útegyengetője, a legnagyobb ember, az első mártír. Te is lehetsz Krisztus útegyengetője ott, ahol vagy. Te is lehetsz bizonságtevője annak a Krisztusnak, aki érettet szenvedett. Ha eddig nem is voltál az, ha megfáradtál, ha megrestültél, ha meggörnyedtél, öregen is, betegen is, ahogy éppen vagy. És lehet, testvérek, hogy olyan idők is jönnek, amikor ismét mártírokat kell majd a keresztény egyháznak áldozni az oltáron. És lehetsz te is mártír. Véreddel pecsételheted meg Krisztusnak szeretetét, és Krisztusnak irántad való szeretetét. Lehet, hogy benned is feljajong a lélek majd akkor, hogy te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Jó, hogyha mélyen a szíved remésed, boldog, aki én bennem, meg nem botránkozik. Mindhárom kérdésre tudjuk tehát a választ, most már csak az a dolgunk, hogy azzá legyünk, amikké, akikké Isten kegyelme formálni kíván bennünket. Oda szánt életű, Krisztust hordozó kicsi emberek. Testvérek, nincs azon az örvendező keresztény ember, akinek a szívében még ne férne öröm. Nincs az a hívő ember itt a földön, akinek a hitét még Isten kegyelme ne tudná növelni. Nincs az a meleg szívű ember ezen a földön, akinek a szeretetéhez ne tudna Isten még egy kevéske szeretetet hozzátenni. Hogy még jobban lobogjon az a szív, és még inkább betöltse rendeltetését, Isten szerinti rendeltetését a te életed. Vajon mi lesz egy gyermekből? Vajon mi lett egy gyermekből? Mi lett belőled az elmúlt évek, az elmúlt évtizedek során? Így imádkozni csendesen, Uram, hadd legyek az a következőkben, amivé, akivé te akarsz engem formálni Krisztusban. Amen.
1: Dicsőítsük az Urat, mint teremtőnket, mert ő a mi alkotónk, és dicsőítsük, mint törvényadót és mint kiválasztó Istent. Ige hirdetőnk arra is biztatott, hogy gondoljuk végig belőlünk, mi lett. Betöltöttük-e az Úrtól kapott küldetésünket? Kedves hallgatóink, most szeretettel búcsúzunk adásunk végén, kívánjuk, hogy az Úr adjon nekünk lehetőséget sok imádságra, és természetesen ige hirdetések meghallgatására is. Most pedig búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: nyilván ugye a zene az egy különleges, az egy egyetemes nyelv, de nem csak ebben nyilvánul meg, hiszen ez a fajta lét keretezi a napjainkat. Ugye reggeli érkezéskor a gyerekek, amikor már a saját csoportjukba érkeznek, 7:30-kor, akkor beszélgetőkörrel indítanak.
1: Ott mi történik, ezt elmesélem?
0: Igen, nyilván ez ugye pedagógustól függ, hogy ő milyen tartalmakat hoz bele, de nagyon sok esetben, ugye nyilván pici gyerekekről beszélünk, megbeszéljük azt, hogy kivel mi történt. Tehát ez is megint egy jelenlét. Nyilván amellett, hogy mondjuk az emlékezet, felidéző képesség, stb. A folyamatos beszéd, a kifejező készség, nagyon sok mindent fejleszthetünk vele, de maga az, hogy megérkezek, itt vagyok, és beszélünk, köszönünk egymásnak, köszöntjük egymást, mindenki szót kap. Ha nem azt mondja el, hogy mi történt vele mondjuk előző nap este, elmondja, hogy mit reggelizett, vagy mit vacsorázott, vagy a legfontosabb, ami őt akkor érte, és azt elmondhatja. Nagyon sok esetben, akár ünnepekhez kötődve, egy-egy kis mécses továbbadva, egy szeretett gondolatot ad tovább. Tehát ennek nagyon sokféle módja van, amikor szintén az egymásra figyelést tudjuk. Amellett ugye az étkezéseknél mindig hálát adunk, hogy itt lehetünk, és most ezt elfogyaszthatjuk, hiszen a világban számos olyan hely van, ahol ez nem adatik meg nekünk, tehát hogy már is értékelünk olyan dolgot, ami már annyira természetes. Tehát az apró csodákért, az apró jó dolgokért. Ugyanígy, amikor hittanfoglalkozások vannak, akkor nagyon fontos az, hogy megtanulnak, amellett, hogy nyilván egy-egy kis bibliai történettel megismerkednek, megtanulnak imádkozni. Nem csak egy szokványos betanult imád, hanem például a nagyon nagy csoportosoknál már maguk imádkoznak, és számomra is megdöbbentő volt, hogy egy 6 éves kisgyerek hogyan fogalmazza meg az ő imádságát.
1: Saját szavaikkal?
0: Saját szavaikkal, ugye, mert az a nagy csoport, inkább iskola előkészítő csoport, és nagyon kíváncsi voltam, mert nekem is nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, először elmondani egy imát. Mert ugye az ember olyankor, mikor kezdi, meg akar felelni, hogy mit is kell mondanom, most köszönöm, most már men. Nekik nem okoz ilyen gondot. Ő nekik olyan természetes, hogy ők elmondanak egy imát. És megtanulják, hogy az ima, az hálát adok valamiért, és kérhetek is. És olyan aranyos dolgokat szoktak mondani.
1: Milyen érdekes, hogy felnőttként hogy elfelejtjük, vagy elveszítjük ezt a képességünket, nem?
0: Igen.

0: Lekangoló.
1: Mit tanultál azoktól a gyerekektől, akik téged körbevettek az óvodai éveid alatt?
2: Tanulom folyamatosan a jelenbe lenni, és örülni annak, ami történik. Ők képesek rácsodálkozni, és évről évre mindig, amikor előbújnak a bodobács bokarak, és összekapaszkodnak, és hogy milyen érdekes. De jól néz ki, 3-4-5, tehát, hogy mindig lehet rácsodálkozni, és olyan apró dolgokra, ami mellett mi elszaladunk. Jön a

0: tavasz, na, kivirágoztak a fák. És akkor megyünk tovább. Talán oda kellene figyelni, hogy de gyönyörű az a virágszírom. Rászállt a méhecske. Tehát, hogy nekik megvan ez a képessége, és ezt mi felnőttek, valahogy úgy tovább megyünk ezek mellett, a dolgok mellett. Tehát a folyamatos rácsodálkozást, és az, hogy örülni minden percnek.
1: A felnőtt létben folyamatosan le kell lassítanunk magunkat, főleg akkor, hogyha gyerekek vesznek körül bennünket, mert sokszor a türelmetlenségünk, a felnőtt világban megszokott versenyzés, egymás letaposása abszolút nem működik a gyerekek között. És pont az a baj, hogyha ezt a mintát kezdik el ők is látni. Te tapasztalod ezt, hogy képesek a gyerekek a rosszat is eltanulni a felnőttektől?
0: Én azt gondolom, hogy nyilván egy mintát követünk, hát ezt azért tudjuk, hogy úgy tanulunk, még felnőttek is nagyon sok mindent meg tudunk tanulni. Igen, de nekik még megvan az a képességük, hogy képesek arra, hogy átlépjenek. Inkább képesek a haragot és a rossz dolgokat letenni. Mi nagyon sokszor húzzuk magunkkal. Ezen nyilván mérgezzük saját magunkat elsősorban, de ők egy-egy konfliktusnál is képesek arra, hogy újra kezdik. Megbeszéljük, és akkor utána gyere is, összevesztek, de már másik pillanatban semmi nem történt volna, ugyanúgy homokoznak tovább. Tehát, hogy nekik még megvan ez a csodálatos képességük, és jó volna, hogyha gyermekekként tudnánk mi is működni felnőttként, mert akkor én hiszem azt, hogy sokkal nyugalmasabb és békésebb lenne a világ.
1: Hát Jézus is azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, mert különben nem mentek be a mennyek országába. Hát lehet, hogy valami ilyesmire gondolt.
0: Igen, azt gondolom.
1: Amikor köztük vagy a gyerekek között, és ők feltöltenek az ő szeretetükkel, aztán haza kell menned, el tudod-e vinni magaddal azt a töltetet, amit a gyermekek szeretete ad, kitart-e a következő napig, amikor ismét találkozhatsz velük?
0: Igen, hiszen azért már több mint 23 éve folyamatosan köztük élek, és ez olyan feltöltést ad, hogy igen, de nyilván az ember szereti a családját, tehát az sem egy, az
1: igen,
0: sem egy rossz dolog,
1: gondolt,
0: amikor otthon vagyunk, persze. És akkor ugye nem az óvis létbe kell megfelelni, vagy létezni. Én azt is szeretem. Az életem része a munkám, vagy a hivatásom, nem okoz gondot az, hogy most az óvodába teszem a dolgomat, és segítem a kollégákat, és mindent elkövetek a gyerekekért, és azért, hogy az ottani kiváló pedagógusok még jobban végezhessék a dolgokat, hiszen én őket szolgálom, nem okoz gondot, és tart.

0: A lélekhangoló evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Az óvoda vezetésében, vagy egyáltalán az óvoda pedagógusi létben mennyire meghatározó elem a te saját istenhited? Mennyire alapozza meg az itt végzett munkát?
2: Nagyon fontos, bár hogyha visszagondolok, az én hitem az elmúlt 15 évben erősödött meg, vagy mondhatnám azt, hogy akkor jutottam igazán hitre, és utána jöttek a felismerések, hogy tehát ez nem véletlen, ez nem szerencse, nem csak azért kerültem ide, mert. Tehát az, ahogy korábbiakban mondtam, hogy az a közösség, aki ott hirtelen akkor elindította ezt az óvodát, én biztos vagyok benne, hogy az sem véletlen volt. Tehát nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Azt tudom átadni, ami én vagyok. Tehát, hogyha én nem élnék hitben, akkor nem tudnám átadni.
1: Akkor gyakorlatilag a hitre jutásod, meg az óvoda elindulása szinte párhuzamosan
2: igen.
1: alakult.
2: Aha.

0: talán nem háborgok, az a legjobb szó rá, hogy miért történik így, hanem el tudom fogadni azt, hogyha ha nem feltétlenül annyira jó, mert mindig azt nézem, hogy biztos valamit tanulnom kell belőle. Tehát valami oka van annak, és valahogy az egy nagyon erős kapaszkodó számomra, hogy ő tudja, hogy miért. Még hogyha én az én kis emberi képességemmel, értelmemmel képtelen vagyok fölfogni, vagy akár megérteni és látni az összefüggéseket, ő biztosan tudja, hogy miért ennek kell történnie. Biztosan azért adta feladatnak, vagy azért tette rám, mert ő tudja, hogy én ezt el fogom bírni. Ez az, ami a legtöbb lett, hogy ha én nem is hiszek, vagy nem bízok magamban, valaki bízik bennem.
1: Hát ez egy fontos különbség, mert különben, ha ez nincs meg, akkor szerintem az ember folyamatosan csak a körülmények áldozatainak tekinti magát, és mindenki és minden más a hibás, amiért most ezt vagy azt nem tudom megoldani, elérni, ami nem úgy sikerült. És akkor lehet, hogy tényleg hiányzik az ember életéből az a békesség, amiről beszéltél. Akinek ez nincs meg az életében, számára mit tudnál üzenni? Mennyire lehet mondjuk példa egy olyan intézmény, amit vezetsz? Akár felnőttek számára is lehet megtanulni ezt a fajta életvitelt, ami az Isten hiten alapulva egy kicsit több békességet enged be a szívünkbe?
0: Egy mintát követhetünk, de belülről kell, hogy jöjjön ez a meggyőződés, vagy ez a szeretet. Tehát csak akkor tud működni, hogyha ha nem erőltetem, hanem az a szeretet az jön. És ezzel a szeretettel fordulok a gyerekek felé, a kollégáim felé, a szülők felé.
1: Hát ezt a szeretetet viszont kívülről kapjuk, tehát másik emberen keresztül, a szülőkön keresztül plántálódik belénk. Mondjuk ennek egy jó helyszíne lehet egy evangélikus óvoda, ahol még picikorban, hogyha sok szeretettel feltöltik a gyerekeket, akkor lehet, hogy olyan felnőttek lesznek belőlük, akik képesek ezeknek az akadályoknak a legyőzésére. Ez mennyire cél? Hogy a kis szeretett raktáruk megtöltődjön csurig.
0: Nagyon fontos, és nagyon sok olyan szülő keres egyébként bennünket, akiknek nem tartozik egyébként a mindennapjaikhoz a hit. Tehát nem járnak templomba, nem feltétlenül a gyülekezet részei, de mégiscsak valami hiányt éreznek. És valahogy azt érzik, amikor bejönnek, hogy itt tudunk valami olyat adni, amit ők is lehet, hogy keresnek. Ha csak azt a pici magot adom, és akkor nem biztos, hogy egy hívő gyermeket nevelünk, de oda tudom adni talán akkor ennek a képességét, hogy megtanul csendesedni. Még hogyha nem is feltétlenül találja meg egyből a felfelé vezető utat, vagy inkább azt mondanám, hogy nem hallja meg a kopogtatást. De akkor is ezt megtanulja, tehát ez mindenképpen egy nagyon hasznos és szerintem nagyon fontos dolog, hogy ezt így megtanuljuk, de akkor lesz teljes, amikor átjárja az az érzés, amit úgy gondolom, hogy mi evangélikusok érzünk, vagy aki hitben él.
1: Az létező menet, hogy a gyermekeken keresztül, akiket mondjuk nyitottá sikerül tenni Jézus üzenete iránt, sikerül esetleg rajta keresztül a szülőket is megszólítani?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Bár ez úgy szokott lenni, hogy az a gyermek nyitott, akinek a szülei is nyitottak. Volt már rá példa, hogy óvodás gyermekünk utána a gyülekezet része lett, és én ezt sikernek élem meg, és most már azóta a iskolába jár, és ugyanúgy ott vannak az alkalmakon. Amikor bejönnek hozzánk, és látják, hogy hát ez nem is olyan
1: vészes,
0: igen, ez a jó szó, hát ez nem vészes, és akkor rájönnek arra, hogy hát ez jó. Tehát ezt talán te is megtapasztaltad, hogy az ünnepeinknél mi nagyon sokat énekelünk.
1: Persze.
0: És az első alkalommal, mert aztól lelkész úrral szoktunk bemenni ezekre az alkalmakra, hogy hozza a gitárt, és akkor a kis csoportos szülők azok még nem mernek énekelni. Szokta lelkész úr mondani.
1: Nekik még ez új.
0: Igen, szokta lelkész úr mondani, hogy csak könnyebb énekelni, kinyitjuk a szánkat. Uh-huh. És lehet látni egyébként a változást a szülők részéről is, hogy már nyilván nagy csoportba, akkor meg aztán már énekelnek bátran, anyukák és apukák is. Nem az a lényeg, hogy most mindenki tökéletesen énekeljen, hanem a közösségi élmény. És megérzik, hogy ez a fajta út is lehet egy út, és nem is feltétlenül annyira rossz.

0: tekintett sikertörténetnek azt, ami az evangélikus óvodával itt Békés Csabán történt?
1: Én mindenképpen sikertörténetnek tekintem, mindaddig, ameddig keresnek bennünket.
0: Van szükség továbbra is az ilyen óvodákra, nem csak Békés Csabán, hanem szerte az országban, vagy szerte a világban?
1: Mindenképpen kellenek olyan pontok, ahol ennyire tudnak figyelni egymásra az emberek. Én úgy érzem, hogy ez egy ilyen hiánypótló közeg, a légköréből adódóan árad a szeretet, az mindenképpen egy jó dolog, és akárhol történik ez a világnak bármelyik részén, ez szerintem csodálatos élmény mindenki számára.
0: Mióta elindult az intézmény, azóta már egy újabb szint épült az épületre. Szerinted meddig nőhet még az óvoda itt Békés Csabán? Van-e plafonja annak a növekedésnek, amit elérhet az intézmény?
1: Hát nyilván ugye törvények szabják a létszámunkat, tehát most egyelőre van kerete. Én szeretnék növekedni. Nyilván ennek azért nagyon sok feltétele van. Nem tudom, hogy majd a Jóisten merre terel bennünket. Én bízok benne, hogy tudunk növekedni. Lesz rá lehetőségünk.

Végéhez közeledik lélekhangoló evangélikus műsorunk. Hevesi Réka, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetője volt vendégünk, akivel Zsíros András beszélgetett óvoda vezetői útjáról, és hogy mi teszi egy meghitt, Istenre mutató közösségé az óvijukat. Lélekhangoló műsorunkat visszahallgathatják az Evangélikus Missziói Központ felületein, a YouTube-on, illetve webcímünkön, a misszió.luterán.hu honlap rádiómenüje alatt. A Spotify-on Lélekhangoló név alatt találhatóak műsoraink felvételei. A műsorszerkesztőinek a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luterán.hu. Most szerkesztőtársammal együtt szeretettel búcsúzunk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Múzeumi világnap. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977. májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el a Múzeumi Világnap ünneplését. 1978. május 18-án tartották meg először. A múzeumok a kulturális párbeszéd, a kultúrák gazdagításának és az emberek közötti kölcsönös megértés, együttműködés és béke megteremtésének fontos eszközei. A Múzeumok Nemzetközi Napja pontosabban a világ múzeumai által őrzött emlékek, értékek és szimbólumok napja, amelyek mind a kultúránk és a múltunk részét képezik. Az első világnapot 1978-ban tartották, 1992 óta pedig az ICOM tanácsadó testülete minden évben külön témát választ e napnak. A világnap üzenete, amit a múzeumok láttatnak, az nem holt anyag, hanem létünk előzménye, kultúránk, emberi mi voltunk szimbóluma. Internet világnapja. Az internet világnapjának nincsenek olyan hagyományai, mint a távközlés világnapjának, az ENSZ még nem is ismert el hivatalosan, de a folyamatosan növekedő világháló mindenki számára egyre fontosabbá válik. Az internet világnapja május 18-a szervesen összetartozik a távközlés világnapjával, ma már az információs társadalom világnapja néven, hiszen annak legkiemelkedőbb területe. A Nemzetközi Távközlési Egyesület által 2002-ben elindított kezdeményezés célja az, hogy a fejlődő országokban és a lefedetlen területeken is kapcsolódni lehessen a világhálóra. Bár az internet megjelenése és annak elterjedése rövid múltra tekint vissza, ma már szinte nélkülözhetetlen eszköz és lehetőség. A mindennapjainkat alapvetően meghatározza, hogy képesek vagyunk-e részesülni az általa nyújtott előnyökből. A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újragondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését. Feltárja költészetinek történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára is. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A program helyszíne Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János szombathelyi megyés püspök a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma hétfőn csökken a felhőzet, az esők is fokozatosan megszűnnek. Az északi szél élénkül és 15-20 fokunk van. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez év május 10-én az Óbudai Metodista Gyülekezetben rendezték meg az évi konferencia záró istentiszteletét, amelyen Kovács Zoltán Mihály új metodista szuperintendens beiktatása is megtörtént. Ő Kaled Lászlót követi a szolgálatban. Az ünnepi alkalmon részt vettek a hazai egyházak képviselői és a közép- és dél-európai regionális konferencia metodista püspöke Stefan Zürcher, aki az igehirdetés szolgálatát is végezte. Mai műsorunkban ennek az alkalomnak az összefoglalóját hallhatják.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Jeremiás próféta könyvéből egyházunk éves jeligéjével köszöntöm az ünneplő gyülekezetet, Kovács Zoltán Mihály, új metodista szuperintendens beiktató istentiszteletén. Reményteljes a jövő, mert Istennek jó tervei, jó akarata van felénk Jézus Krisztusban. Ennek megértése, ennek keresése az imádságunk, a célunk, a kérésünk. Így indulunk el ma is, így kérünk áldást egyházunk életére, és azok szolgálatára is, akiket majd ma látunk, akik a mai istentisztelet keretében állnak be a szolgálatba. Isten tiszteletünk elején hadd köszöntsem külön szeretettel a közép- és dél-európai regionális konferencia püspökét, dr. Stefan Zürchert és kedves feleségét, Valerit, és köszöntjük az ökumenikus vendégeinket, a testvér egyházak képviselőit és vezetőit, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Köszöntöm szeretettel Szabó Gábort, a központi szeminárium prefektusát. Köszöntöm szeretettel Kondor Péter püspök urat az evangélikus egyházból. Köszöntöm a baptista egyház elnökét, pap Jánost, a pünkösdi egyház nevében Pataki Albert lelki pásztort, az anglikán egyháztól John Wilson káplánt, a názereti egyházból Gusztin Imre szuperintendenst, az osztrák metodista egyházból Stefan Schröckenfuchs szuperintendenst, az ökumenikus tanács főtitkárát, dr. Fisul Vilmost, és mindnyájatokat, akik megjelentetek ezen a különleges ünnepen. Szeretnénk köszönteni még a 94. évi konferencia külföldi vendégeit. Az elmúlt napokban tanácskozásokon vagyunk túl, tanácskozásokat folytattunk Szolnokon. Köszöntjük szeretettel Regula Stotz testvért a svájci metodista egyházból, és Uwe Onnen lelkipásztort az észak-német metodista évi konferenciából. Szeretnénk köszönteni a 94. évi konferencia tagjait is. Ez a mi éves metodista zsinatunk, úgyhogy zsinatoláson vagyunk túl. Szolnokon zajlottak ezek a napok, csütörtöktől vasárnapig. Köszönjük a szolnoki gyülekezetnek a kedves vendéglátást, nagyszerű házigazdák voltatok. És köszönjük most, hogy itt lehettünk az Óbudai Metodista gyülekezetben, és itt ünnepelhetjük ebben a népes közösségben Kovács Zoltán Mihály új szuperintendens beiktatását. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük a gyülekezet közösségét, köszönjük ma neked ezt az ünnepi pillanatot. Köszönjük, hogy összetereltél bennünket, mint nyájadat, mint népedet. Hálásak vagyunk, hogy célod van az életünkkel. Hálásak vagyunk egymásért. Te látod, hogy sokszor milyen nehezen tudunk nyitni egymás felé, de kérünk, hogy te tégy alkalmassá, cselekvővé, hogy ez a közösség a te dicsőségedre tudja élni mindennapjait. Urunk, hálásak vagyunk, hogy a szolgálatra felkészítesz és alkalmassá teszel egyen-egyenként bennünket. mert nem mi tesszük alkalmassá magunkat. Te ígérted, hogy szavakat adsz a szánkba, tégy szószólóvá és szavait hirdetőivé, tetszésed szerint, Jézus Krisztus nevéért. Amen.

0: Álljunk fel és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Te előtted állunk meg, és hálát adunk neked, áldva a Te nevedet, mindazért, amit végzel és végeztél közöttünk az elmúlt időszakban is. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy vezettél bennünket. Köszönjük, hogy elénk jöttél, mikor távolodtunk tőled. És köszönjük, hogy Te szent lelkedet adtad a mi szíveinkbe. Köszönjük neked azt, hogy ezen a mai ünnepen előtted állva megvallhatjuk, hogy ha nem lettél volna velünk, akkor egy lépés sem tehettünk volna. És ma is az a kérésünk feléd, és azért könyörgünk, hogy jöjj velünk, mert ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne vigyél bennünket tovább. De bízunk benned, hogy te hűséges vagy ígéreteidhez, és azt mondtad, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. A te ígéretedben bízva, Jézus nevében könyörgünk te hozzád. Köszönjük ezt a mai ünnepet, annak minden résztvevőjét, minden kiküldésre váró, szolgáló testvért, és köszönjük azokat is, akikkel ma együtt lehetünk az ország különböző pontjairól, ökumenikus körben, testvéri körben, és Uram, ebben a nagy gyülekezetben is hadd kérjünk közösen együtt téged azért, hogy áld meg a te egyházadat Magyarországon, áld meg minden egyes felekezetben, minden egyes testvér egyházban, ahol ma is velünk egy időben imádják a te nevedet, Jézus Krisztus. Te áraszd ki a te szent lelkedet egyházadra. Hadd legyen a gyógyulás, a megváltás, a helyreállásnak a helye. Emeld fel a te Jézus nevedet, ami népünk, nemzetünk életében. Könyörgünk így a hazánkért, könyörgünk így azért, hogy ebben az országban szolgálva hadd tölthessük be a mi küldetésünket. És köszönjük, hogy a te egyházad tagjaiként ahhoz a nagy nemzetközi és világra szóló közösséghez tartozhatunk, amely az Istennek a népe, az Istennek a családja. Köszönjük neked azt, hogy kérhetünk, hogy ebben a nagyon összetört, nagyon utat vesztett világban a keresztények bizonyságtétele hadd vezessen embereket az üdvösségre, Jézus útjára, a békesség fejedelméhez. És kérünk téged ma, hallgass meg, amikor együtt, egy gyülekezetként az Úr Jézustól tanult imádsággal így jövünk eléd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Jeremiás próféta könyvének 29. fejezetéből olvasom, 10-től a 14. versekig. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr. Jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtlek benneteket minden nép közül, és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr. És visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. Amen.
2: Dear conference congregation, dear sisters and brothers in Christ.
3: Kedves konferenciai közösség, kedves gyülekezet, kedves testvérek.
2: Verse 11 of the 29th chapter of Jeremiah is the theme of the annual conference.
3: Jeremiás könyve 29. részének 11. verse kísért bennünket az évi konferencián.
2: Of the conference which is now coming to a conclusion.
3: Annak a azon a konferencián, amelynek most a végét ünnepeljük.
2: And this verse set the tone for many of the reports.
3: És ez a bibliai vers adta meg a hangot a konferenciai jelentéseinknek is.
2: God has good plans for us.
3: Istennek jó tervei vannak a számunkra.
2: Plans of peace.
3: Békességet.
2: Despite many dark clouds, he guides us toward a hopeful future.
3: Békesség tervei, és a sötét fellegek ellenére jót remélhetünk Istentől.
2: God is close to us.
3: Isten közel van hozzánk.
2: Always reachable.
3: Mindig elérhető.
2: And he walks with us.
3: És velünk jár.
2: God is with us on our journey through life.
3: Az élet útunkon Isten mellénk szegődik.
2: The prophet Micah speaks of this God and of how his presence transforms and empowers us for the journey ahead.
3: Mikeás próféta erről az Istenről beszél, aki megerősít bennünket az utunkon, aki mellénk áll.
2: We hear Micah 6, verse 1-8.
3: Mikeás próféta könyvének a 6. fejezetének az első 8 versét hallgassuk. Halljátok meg, hogy mit mond az örökkévaló. Álljatok elő, védjétek meg ügyeteket. Hadd hallják a hegyek, hadd hallják szavatokat a dombok. Ti hegyek, figyeljetek az örökkévaló vádbeszédére. A föld örök alapjai, halljátok meg az örökkévaló panaszát a népe Izrael ellen. Mit vétettem ellened, népem, mivel terheltelek? Válaszolj nekem, hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a rabszolgaságból, elküldtem Mózest, Áront és Mirjámot, hogy vezessenek. Emlékezz, népem, hogy mit tervezett ellened Bálák Moáb királya, és mit felelt neki Bálám Beor fia. Emlékezz, hogy mi történt Sittim és Gilgál között. Emlékezz, hányszor megmentett az örökkévaló. Milyen áldozattal menjek az örökkévaló elé, hogy meghajolva tiszteljem a mennyistenét. Hozzam a legszebb orjakat égő áldozatul? Gyönyörködik-e az örökkévaló a sok ezer áldozatikosban? Vagy kedvét leli az olajpatakokban? Talán az elsőszülött fiamat áldozzam föl váltságul bűnömért? Gyermekemet ajánljam föl a vétkeimért? Nem, hiszen megmondta neked ember, hogy mit tekint az örökkévaló jónak, és megmutatta, hogy mit kíván tőled, hogy igazságosan cselekedj, őrizd meg a hűséges szeretetet, és alázatosan élj a te Istened előtt.
2: My first thought, God walked with us.
3: Az első gondolatom az, hogy Isten velünk jár.
2: The prophet Micah is not a moralist.
3: Mikás nem egy erkölcstanító.
2: His words are not a moral lecture.
3: Nem egy erkölcsi kioktatás, amit
2: Rather,
3: hallunk.
2: He reminds his listeners that the Lord always walk with them.
3: Inkább arra emlékeztet bennünket, hogy Isten mindig ott van velünk.
2: Blessing them with good along their way.
3: Hogy megállt bennünket és jót akar nekünk adni.
2: Because that is God's passion.
3: Mert Istennek ez a szenvedélye.
2: That is what his heart beats.
3: Ezért dobog a szíve.
2: The Israelites experienced this powerfully many times on their journey from Egypt to the promised land.
3: Izrael népe ezt erőteljesen tapasztalta, ahogyan a Vörös-tengeren keresztül átkeltek, és ahogyan bevezette őket Isten az ígéret földjére.
2: God compels Pharaoh to let his people go.
3: Isten meggyőzi a fáraót, hogy engedje el a népet.
2: And God goes before them.
3: Előttük megy.
2: By day in a pillar of cloud, by night in a pillar of fire.
3: Felhőoszlopban nappal és tűzoszlopban éjjel.
2: And then he splits the Red Sea, and God leads them through it into the freedom.
3: Aztán szétválasztja a vörös tengert és szabaddá teszi őket, a szabadságra vezeti őket.
2: When Balak, king of Moab, seeks to curse and destroy Israel, God causes Israel to blessed through the seer Balaam.
3: Amikor Balák Moab királya meg akarja átkozni Izraelt, hogy tönkretegye őket és elpusztítsa őket, Isten vezeti a prófétát, a látót Bálámot, hogy megáldja Izraelt.
2: And during the crossing of the Jordan from Shittim to Gilgal, they recognize God's intervention once again.
3: És a Jordánnál Shittim és Gilgal között még egyszer megtapasztalják, hogy Isten hogyan vezeti őket.
2: God miraculously leads them through the river into the promised land.
3: Csodálatos módon átvezeti őket száraz lábbal a folyón, az ígéret földjére.
2: Does God not continue to do good?
3: Hát Isten nem folyamatosan jót tesz velük.
2: God with us. Emmanuel walks with us.
3: Isten az, aki velünk van. Ő a velünk lévő Isten, Immanuel.
2: God is a God who walks alongside us.
3: Isten az, aki mellettünk lép.
2: The disciples on the road to Emmaus also experienced this in their grief and confusion.
3: Az emmausi tanítványok a gyászukban és összezavarodottságukban ugyanezt tapasztalják.
2: On their way back to their home.
3: Ahogyan mennek hazafelé.
2: As they talked about those things, Jesus himself came up and walked along with them.
3: Ahogy olvassuk, ahogy beszélgettek ezekről a dolgokról magukban, Jézus csatlakozott hozzájuk és velük együtt ment.
2: Jesus, God incarnate, walked with them.
3: Jézus a testélett Isten, velük sétált.
2: God walks with us.
3: Isten velünk jön.
2: With all of us.
3: Mindannyiunkkal.
2: Especially I want to mention the new superintendent.
3: Különösen szeretném az új szuperintendest is említeni.
2: And the pastors we will commission
3: és
2: this morning.
3: És a és a helyi lelkészeket.
2: God walked with you.
3: Isten veletek megy.
2: The poem Footprints in the Sand, which many of you probably are familiar with, powerfully conveys the truth that the Lord is a God who has always walked with us.
3: Egy kis vers, amit mindannyian talán ismertek, az a címe Lábnyomok, kifejezi azt, hogy Isten hogyan jár velünk.
2: And continues to do so.
3: És hogy Isten folyamatosan ezt teszi. Így hangzik ez. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt-ott csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, és sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, követődnek szegődtem, mesterem. Azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem, most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom a te szent lábod nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen, elhagytál a legnagyobb ínségben. Az Úr kézen fogott, a szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át, azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged a vállamon hordoztalak.
2: God is a God with us.
3: Isten a velünk lévő Isten.
2: God walks alongside us.
3: Isten mellettünk jár.
2: God wants to be our God.
3: Ő a mi Istenünk akar lenni.
2: Our companion in every moment and in all of life's questions.
3: A társunk minden pillanatban az életünk nagy kérdéseiben.
2: Do you let God walk with you on Sundays and in your daily life?
3: Engeded, hogy Jézus veled járjon? Vasárnap is vagy az életed minden pillanatában?
2: In your personal lives and also in your church services?
3: A személyes életedben vagy az egyházi szolgálatodban veled
2: van Isten? In every moment?
3: Minden pillanatban?
2: Do we let God walk with us in the daily life of our congregations, the daily life of our local churches, of our United Methodist?
3: Engedjük őt, hogy velünk jöjjön a Magyarországi Metodista Egyház minden gyülekezeti hétköznapjában?
2: Of our churches with all its questions and challenges?
3: Az összes kérdésünkben, az összes kihívásunkban?
2: How much room do we give him, his word, his love, his shalom and his leadership?
3: Mennyi helyet adunk az ő igéjének, az ő békességének, az ő vezetésének?
2: My second thought, walking with God.
3: A másik gondolatom az, hogy mit jelent Istennel járni.
2: We realize this text is one big invitation.
3: Figyeljük meg, hogy ez a Mikeási szakasz egy meghívás.
2: The invitation to let God walk with us.
3: Meghívás arra, hogy hagyjuk, hogy Isten velünk járjon.
2: To live with God as our companion.
3: Hogy éljünk úgy Istennel, mint a társunkkal.
2: And to receive all the good God gives us along the way.
3: És hogy vegyük át mindazt a jót, amit ő nekünk készít.
2: And conversely, living with God as our companion means nothing other than walking with God ourselves.
3: És Istennel járni igazából pontosan azt jelenti, hogy mi is ő vele járunk. Nem csak azt, hogy ő velünk jön, hanem hogy mi ő vele megyünk.
2: Following in God's footsteps.
3: Az, hogy a lábnyomaiban járunk.
2: Following Christ.
3: Hogy követjük Jézust.
2: That is why God, through Micah, urges his people to walk with him.
3: Ezért Mikás arra biztatja az embereket, hogy járjanak Istennel.
2: To accept the good from his hands and to live in it.
3: Hogy fogadják el a jót Isten kezéből, és abban járjanak.
2: Because God longs for us walk in the good works that God has prepared, Ephesians 2.
3: Ahogyan az Efezusi levél második rész 10. versében olvassuk, előre elkészített jó cselekedetekben járunk.
2: And this answers the question in verse 6.
3: Ez válaszolja meg a 6. vers kérdését.
2: What should we bring to God when he come before when we come before him?
3: Mit kéne hoznunk Istennek, amikor jövünk hozzá?
2: Nothing.
3: Semmit.
2: Our hands are empty.
3: A kezeink üresek.
2: We must not, indeed we cannot bring anything with us.
3: Nem tudunk, és nem is vagyunk, nem is kell semmit hoznunk az Istenhez.
2: Except ourselves as we are and our willingness to walk with him.
3: Csak magunkat, ahogy vagyunk, hogy akarjunk vele járni.
2: That is what Paul asks for.
3: Ez az, amit Pál is kér.
2: Romans 12:1.
3: Római levél 12. rész első versében.
2: Brothers and sisters, God has shown you his mercy.
3: És testvéreim, Isten megmutatta az ő irgalmát nekünk.
2: So I'm asking you to offer up your bodies to him while you are still alive.
3: Arra kérlek hát benneteket, hogy szánjátok oda testeteket, mint élő áldozatot, amely tetszik Istennek.
2: Your bodies are the holy sacrifice that is pleasing to God.
3: Testetek az az élő áldozat, amely tetszik az Istennek.
2: When you offer your bodies to God, you are worshiping him in the right way.
3: Az igaz Isten tisztelet az, ha odaszánjátok a testeteket az Istennek.
2: And God promises a wonderful transformation through the prophet Ezekiel.
3: Ezékiel proféta könyvében egy csodálatos ígéretet olvasunk, amely igaz azokra, akik odaadják az ő életüket Istennek.
2: I will give you new hearts.
3: Új szívet adok nektek.
2: I will put my spirit in you.
3: Az én lelkemet adom belétek.
2: I will make you want to obey my rules.
3: És azt teszem, hogy az én parancsaimat megtartsátok és teljesítsétek.
2: A new living heart that beats just as God's heart beats.
3: Egy új élő szív, amely együtt dobog az Isten szívével.
2: Namely for the good in the world.
3: Mindazzal együtt dobog, ami jó ezen a világon.
2: Of the good of humanity and of life.
3: Ami jó az emberiségben és az életben.
2: A heart that filled with the Spirit of God follows his guidance.
3: Az Isten szent lelkével megtöltött szív Isten parancsolatait teljesíti.
2: And the prophet Micah summarizes God's guidance in verse 8 as follows.
3: Mikeás így foglalja össze azt, hogy mit jelent követni Isten parancsolatát.
2: The Lord has shown you what is good.
3: Megmutatta neked az Úr, hogy mit kíván tőled.
2: He has told you what he requires of you.
3: És elmondta, hogy mi az, ami jó és mit kíván tőled.
2: To act with justice.
3: Hogy igazságosan cselekedj.
2: To love, to show kindness.
3: Hogy hűséges szeretettel élj.
2: And to walk humbly with your God.
3: És alázatosan járj a te Isteneddel.
2: What is good can be discerned from God and God's actions.
3: Mi az a jó, amit Istenben és az ő cselekedeteiben láthatunk.
2: From the way God walks with his people.
3: Az az ő jó, ahogyan ő járt mindig is az ő népével.
2: In the Old Testament, good is a relational concept.
3: Az egész Ószövetségben a jó az egy olyan fogalom, ami nem egyedül jár. Ez egy kapcsolati fogalom.
2: Good is the behavior that does people good.
3: A jó az egy olyan fogalom, ami az embereknek jó.
2: That serves as a blessing to them.
3: Amely áldás az embereknek.
2: That allows them to breathe freely.
3: Amely segít abban, hogy végre szabadon lélegezzenek.
2: Not that which restricts, oppresses or worries them.
3: A jó valami olyasmi, ami nem agódást kelt, ami nem lenyomja vagy ránehezedik az emberre.
2: God gives us his commandments for this purpose.
3: Isten az ő parancsolatait erre a célra adja.
2: We uphold them when we foster relationships.
3: És akkor tartjuk meg őket, amikor a kapcsolatainkban élünk.
2: The relationship with God and the relationship with our fellow human beings and the whole creation.
3: Megéljük az Istennel való kapcsolatot, és megéljük a kapcsolatot az embertársainkkal és az egész teremtett világgal.
2: This is the good that God seeks in us.
3: Ez a jó, amit ő keres bennünk.
2: That through our lives, the lives of others flourish.
3: Hogy a mi életünkön keresztül mások élete virágozni tudjon.
2: So, what does someone who walked with God do?
3: Mit csinál az, aki Istennel jár?
2: The first answer.
3: Az első válasz.
2: He practices justice.
3: Igazságosan cselekszik.
2: She follows God's good order for human community and for human interaction.
3: Követi Isten jó parancsát az emberi közösségre és az emberi kapcsolatokra nézve.
2: It is not about personal gain.
3: Nem arról van szó, hogy mi mit kaphatunk.
2: One's own reputation.
3: A jó hírünkről.
2: Profit.
3: A haszonról.
2: Comfort.
3: A kényelmünkről.
2: Or claims to power.
3: Vagy a hatalom iránti vágyunkról.
2: Those who walk with God ask, what is good for the community?
3: Akik Istennel járnak, ezt a kérdést teszik föl. Mi az igazán jó a közösségnek?
2: The community to which I belong.
3: Annak a közösségnek, amihez tartozom.
2: My marriage, my family.
3: A házasságomnak, a családomnak.
2: My church, my annual conference.
3: A gyülekezetemnek, az évi konferenciámnak.
2: The society.
3: A társadalomnak.
2: What is good for them?
3: Mi a jó nekik?
2: What can we do to help strengthen the social structures that
3: mit
2: make our life
3: tenni,
2: together possible?
3: Mit tudunk tenni ahhoz, hogy megerősítsük azokat a kapcsolati struktúrákat, amelyek erősebbé, gyümölcsözőbbé fogják tenni az életünket és a körülöttünk élők életét?
2: What allows our fellow human beings, including those who are so often overlooked, to flourish?
3: Ami segít a kapcsolat, azoknak az embereknek, akikkel kapcsolatban vagyunk, hogy akik iránt felelősséggel is tartozunk, hogy virágozzanak és kibontakozzanak.
2: This is what God seeks in his followers in us.
3: Ezt keresi Isten bennünk az ő követőiben.
2: That we commit ourselves to a community where everyone can live a life of dignity.
3: Hogy szánjuk oda magunkat a közösségben való életre, amelyben mindenki egy méltó életet élhet.
2: What does someone who walks with God do?
3: Mit tesz az, aki Istennel jár?
2: The second answer.
3: A második válasz.
2: He loves to show kindness.
3: Hűségesen szeret, kedves szeretettel szeret.
2: Instead of kindness, one could more precisely translate this as a sense of community.
3: Talán a kedvesség vagy hűséges szeretet úgy is lefordítható pontosabban, hogy a közösség érzése.
2: Sociality or solidarity.
3: Szolidaritás vagy társasági érzés.
2: And solidarity is meant in the same way that God stands in solidarity with us.
3: Ez a szolidaritás vagy együttérzés úgy lehet érteni, ahogyan Isten szolidaritást vállal velünk és együtt érez velünk.
2: And this connects people.
3: Ez összeköti az embereket.
2: Heals broken relationships.
3: Meggyógyítja az elszakadt kapcsolatokat.
2: And fosters community.
3: És megerősíti a közösséget.
2: This is what God seeks from us.
3: Ezt szeretné Isten látni tőlünk.
2: That we resolve conflicts.
3: Hogy megoldunk konfliktusokat.
2: Seek reconciliation and shalom.
3: Hogy a megbékélést és a békét keressük.
2: And stands in solidarity with our former adversaries.
3: És hogy könyörülettel és szolidaritással fordulunk minden felé és a körülöttünk lévők felé.
2: What does someone who walks with God do?
3: Mit tesz az, aki Istennel jár?
2: The third answer.
3: A harmadik válasz.
2: To walk humbly with your God.
3: Alázatosan jár az Istenével.
2: To live watchfully, thoughtfully and prudently with God who walks with you.
3: Figyelmesen, gondoskodóan, tisztán járni Istennel.
2: To look up and keep our eyes fixed on God.
3: Fölnézni, a szemünket Istenen tartani.
2: Who goes before us?
3: Aki előttünk jár.
2: And on his footsteps of goodness.
3: Az ő jóságának lábnyomaiba belelépni.
2: To walk God's path, the path of my God, consciously and resolutely.
3: Tudatosan és magunkat ellenőrizve is, Isten útján járni, az én Istenemmel járni.
2: Be open to God's speaking and working through his Holy Spirit.
3: Azt jelenti, hogy mindig nyitott vagyok arra, hogy ő a Szent Lelkével hozzám beszél.
2: To long for it and to reach out for it.
3: Alig várom és megragadom, amit mond nekem.
2: In prayer.
3: Imádságban.
2: In Bible study.
3: A Biblia olvasásban.
2: Worship.
3: Az Isten tiszteleti közösségben.
2: In fellowship with other Christians.
3: És amikor más keresztényekkel együtt
2: and
3: vagyunk.
2: So on.
3: És így tovább.
2: This is what God seeks from us.
3: Ez az, amit Isten keres, és ez az, amit vár tőlünk.
2: That we follow God's footsteps.
3: Hogy Isten jó lábnyomában járjunk.
2: With care and determination.
3: Azzal az elkötelezettséggel és gondossággal.
2: And do the good He has prepared for us.
3: Ahogyan ő, és hogy azt a jót tegyük, amit ő nekünk is elkészített.
2: Personally and as a church.
3: Személyesen és gyülekezetként is.
2: Why can we do this?
3: Miért tudjuk ezt tenni?
2: Because God walks alongside us.
3: Mert Isten velünk jár.
2: Yes, Lord. Be our companion.
3: Igen, Urunk, légy te a mi társunk.
2: Walk with us.
3: Járj velünk.
2: We will follow you.
3: Követünk téged.
2: We walk with you, our God.
3: Veled járunk, Istenünk.
2: Amen.
3: Amen.

0: On Friday, during a colorful festive evening, we thanked Laszlo Kalet for his service as superintendent of our church in Hungary.
1: Pénteken egy színes ünnepi estén megköszöntük Kaled Lászlónak a szolgálatát, amelyet egyházunk magyarországi szuperintendenseként végzett.
0: The formal transition will take place at the end of June.
1: A hivatalos átadás mindkettőjük számára majd június végén történik meg.
0: Nevertheless, the new superintendent is being introduced today.
1: Mindazonáltal az új szuperintendens bemutatására már ma sor kerül.
0: Zoltán Kovács.
1: Ő Kovács Zoltán.
0: We are grateful for his willingness to take on this great responsibility.
1: Hálásak vagyunk azért, hogy készségesen vállalja ezt a nagy felelősséget.
0: And we are also deeply grateful that your wife Gabriella support you in this ministry.
1: És mély hálával tartozunk Kovács Gabriellának is, feleségednek, aki támogatja férjét ebben az új szolgálatában.
0: May God bless her and the whole family as well.
1: Isten áldja meg őt és az egész családot.
0: And now come forward, Zoltán, and also Uwe Laszlo and Zsolt. Zoltán Kovács, as an ordained elder in the annual conference, I have appointed you to a special ministry of supervision and leadership in the United Methodist Church in Hungary.
1: Kovács Zoltán, mint az évi konferencia felszentelt lelkésze, kinevezlek téged a felügyelet és vezetés különleges szolgálatára magyarországi metodista egyházban.
0: Your predecessor can entrust the work experienced hands.
1: Elődöd tapasztalt kezekre bízhatja a munkát.
0: This you have demonstrated through your dedicated ministry at your previous service locations.
1: Ezt már bizonyítottad elkötelezett szolgálatoddal korábbi szolgálati helyeiden.
0: You will experience a great deal of love and deep commitment from many people toward God, humanity, our world and our church.
1: Sok szeretetet és mély elkötelezettséget fogsz tapasztalni sok ember részéről Isten iránt, az emberiség, a világunk és egyházunk iránt.
0: You will experience joyful moments, but also challenging times.
1: Lesznek örömteli, de kihívásokkal teli időszakok is.
0: You are called to guard the faith, to seek unity, to exercise the disciplines of the church.
1: Arra kaptál elhívást, hogy őrizd a hitet, keresd az egységet, gyakorold az egyházrendet.
0: And to supervise and support the church's life, work and mission.
1: És felügyeld, valamint támogasd az egyház életét, munkáját és küldetését.
0: Do you affirm your commitment to these ministries? Then say, I affirm my commitment to these ministries.
1: Megerősíted elkötelezettséget a szolgálatok iránt, úgy felelj, megerősítem elkötelezettségemet a szolgálatok iránt.
2: Megerősítem elkötelezettségemet a szolgálatok iránt.
0: Brothers and sisters in Christ, as a people committed to participating in the ministries of the church, I ask you to support and uphold Zoltán Kovács by your prayers, your presence, your gifts and your service.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, mint olyan néphez fordulok hozzátok, akik elköteleztétek magatokat az egyház szolgálatában való részvételre. Kérlek benneteket, hogy támogassátok és hordozzátok Kovács Zoltánt imádságaitokkal, jelenlétetekkel, ajándékaitokkal és szolgálatotokkal.
0: If you are willing to do that, so answer, we will do it with the help of God.
1: Ha készen álltok erre, mondjátok azt, megtesszük Isten segítségével.
0: And now I invite you to pray for.
3: Úr Jézus Krisztus, szerető karjaidat kitártad a golgotai kereszt kemény fáján, hogy a te megmentő, átölelő szereteted minden embert elérjen. Úr Jézus, ezzel a kézzel áld meg Zoli testvérünket, az új szuperintendenst, és add, hogy a te kezed lehessen ebben a világban, evangéliumot tudja képviselni a te követetként. Úrunk, imádkozunk az ő családjáért, feleségért és gyermekeiért, imádkozunk azért, hogy te adj neki bölcsességet, erőt és kegyelmet a te egyházad vezetésében, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
1: Amen.
4: Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked kegyelmedért és irgalmadért. Köszönjük neked azt, hogy a te kinyújtott karod soha nem rövidül meg. És köszönjük neked mindenható Atyánk azt, hogy tanítani akarsz minket nap, mint nap. És kérjük, hogy így segíts Zolinak is életének minden napján. Te áld meg az ő életét. Segítsd őt, Uram, hogy ő hadd tudjon mindig ott lenni te előtted, hadd tudjon mindig szelíd és alázatos szívű lenni, amire te is tanítottál bennünket, Úr Jézus Krisztus. Kérjük, hogy te töltsd be őt a te lelkeddel. Kérjük, hogy te nyisd meg az ő szívét. Te töltsd el őt szent lelkeddel, és adj neki mindig világos utat, adj neki mindig világos döntéseket, és segítsd őt, Istenem.
1: Amen. Kovács Zoltán, ruházom fel téged az Úr Jézus Krisztus Atya Krisztus kegyelmével.
0: May he strengthen you through the Holy Spirit with joy in him and with the transforming love of God.
1: Erősítsen meg téged a benne való örömmel és az ő átformáló szeretetével.
0: And may he fill you with his shalom and make you his messenger of peace.
1: És töltsön be téged az ő shalomjával és tegyen a békesség követévé. Amen.
0: Yeah, dear conference congregation, in the Church of Jesus Christ, every member has been commissioned to a ministry of witness and charity.
5: Kedves ünneplő gyülekezet, Isten egyházában mindenkinek van szolgálata.
0: At the same time, individuals have been called and commissioned to a pastoral leadership ministry in the congregations.
5: Ugyanakkor Isten elhív embereket a vezetés és a vezetésnek a szolgálatára a gyülekezetekben.
0: And they will again receive the appointment for one year.
5: És ma az ő szolgálati beosztásukat újra egy évre megkapják.
0: We are grateful for your willingness to serve the people at your place.
5: Hálásak vagyunk, hogy készek vagytok szolgálni az emberek felé a saját helyeteken.
0: And we are also grateful for your spouses and your families that support you.
5: Hálásak vagyunk a családotokért és azokért az emberekért, akik támogatnak titeket.
0: Thank you from the bottom of our hearts.
5: Szívünk mélyéből köszönjük.
0: And I ask you as a conference congregation to continue to pray for our pastors and their families during the year and support them wherever you can.
5: És mint konferenciai közösség, kérlek benneteket, imádkozzatok a lelkészekért és az ő szolgálatukért.

Nagyon hálás vagyok a köszöntésekért, a méltató szavakért, és jól tudom azt, hogy főként ennek a tisztségnek, szolgálatnak szól, amelyre megbízást kaptam, és végül is Isteni a tisztelet, és legyen minden dicsőség az övé az ő egyházában. Szeretném elsőként megköszönni családomnak, hogy több mint 20 éve együtt járnak velem ezen az úton, feleségemnek és gyermekeimnek. Egy lelkész család helyzete nem egyszerű, és a metodista lelkész családok helyzete még nőbb kihívással teli. Hálás vagyok ti értetek. Köszönöm édesanyámnak, aki imádkozott értem és hitben nevelgetett, aki ott volt születésemnél, lelki születésemnél, és aki itt lehet a beiktatásomon is. Köszönöm családomnak is, családtagjaimnak is, rokonaimnak, akik együtt ünnepeltek velem. Köszönöm püspök úr a jelenlétedet. Hálás vagyok lelkész testvéreim támogatásáért, azért a bizalomért, amit tőletek kaptam. És kérlek arra titeket, hogy merjetek és bátran incsetek és figyelmeztessetek, hogyha úgy érzitek, hogy erre van szükségem a következő 4 évben. Hálás vagyok azért a szövetségért, amely veletek összekapcsol és összeköt. És olyan jó tényleg rátok tekinteni és látni, hogy micsoda sokféle ajándék van bennetek és közöttetek, hogy végzitek szolgálatotokat,

elhívásomat lelkészi szolgálatra. Itt kaptam az első megbízatásaimat is lelkészként, és olyan jó volt körüljárni és körbejárni a körzeteket Kaled László szuperintendenssel együtt, és látni, hogy micsoda gazdagság van egy-egy közösségben. Kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, de olyan rengetegféle ajándék van közöttetek, és nagyon jó volt látni, hogy támogatjátok a lelkészeiteket ebben a szolgálatban, és hogyan az ég a szívetek az evangéliumért és más emberekért. Kívánom, hogy a következő 4 esztendőben jobban megismerjük egymást, és megerősödjön ez a közös szolgálat. Köszönöm azoknak a testvéreimnek, szolgatársaimnak, akik különböző egyházak képviselőiként, vagy az ökumenikus tanács képviseletében vagytok itt, és itt hozzáteszem még a szuperintendenseknek a közösségét is. Hálás vagyok ti értetek, és amit tudok ígérni a következő 4 évben, egyrészt ott leszek június 1-én. Ha az Isten éltet, és a saját nevemben is, egyházam nevében is szeretnénk kivenni továbbra is a részünket ebből a közös szolgálatból, hogy együtt mutathassuk fel, hogy mi egy Istenhez tartozunk. És szeretném még megköszönni azoknak a barátaimnak is, akik lehet, hogy nem tartoznak semmilyen egyházhoz, felekezethez, közösséghez, de itt vagytok velem, és együtt örültök ezen a mai napon. Isten áldja meg a ti életeteket is. Egyik barátommal arról beszélgettünk, hogy ha 5 perc adatik, akkor ez körülbelül 700 szó, és micsoda programbeszédet lehet elmondani. Azután kezembe jutott egy levél, amelyet Csernák István volt szuperintendenstől kaptam, akit szinte napra pontosan 30 évvel ezelőtt köszöntöttek beiktatása után, innen egy néhány kerületnyire, a 6. kerületben, a Felsőerdősor utcában, és 30 évvel ezelőtt az én anyai nagypapám köszöntötte őt, Keve Pista bácsi, és a 3. pontban a következőt írja: bizonyára tudnál programbeszédeket tartani, akár Budapesten, akár más gyülekezetekben, mert ezt tudatosan vagy tudatalatt el is várják tőled. És nyilván vannak elképzeléseid a szuperintendensi szolgálatok távolatairól. Bizonyára sokan fognak megszólítani is ebben a dologban, akár elégedettek voltak elődött szolgálatával, akár kevésbé. El kell kérned a bölcsességet Istentől, hogy ezt milyen mértékben veheted figyelembe. De programod idővel való kialakításához azt vizsgáljad, hogy Jézus Krisztusban mit ígért Isten, és hogyan ítél. Mert mi a magunk nevében nem ígérhetünk, és nem ítélhetünk semmit. Hiszen nem önmagunkat kell megvalósítanunk és igazolnunk, hanem Istent kell kiábrázolnunk a keresztről szóló beszédben, hogy önmagunkat üresítsük meg Isten számára, ne a Krisztus keresztjét. Bonyolult körmondatok, ahogy nagypapám gondolkodása is az volt, de valamit érez belőle az ember, hogy itt valami sokkal nagyobb küldetésről van szó, mint saját magunk megvalósításáról, vágyairól, terveiről. És ehhez, hogyha az ember ezen az úton jár, akkor egy sokkal nagyobb erőt kap hozzá, mint amit el tudna képzelni, amikor a határaihoz ér. Ezt kívánom valamennyünknek, ezt a küldetést, ebben való közös munkát, és ezt az erőt, amit Isten szent lelke ad nekünk és közénk.

0: Then let us stand up for the blessing.
1: Álljunk föl az áldásra.
0: And now go in peace and bring the peace to others.
1: Menjetek békességgel és vigyétek a békességet magatokkal.
0: God empowers you to be his ambassadors.
1: Isten felhatalmaz benneteket, hogy a nagykövetei legyetek.
0: Others want to hear from you what you have heard from God.
1: Azt szeretném hallani felőletek, amit Istentől hallottam.
0: You can do

0: to others what God has done to you.
1: És amit hallottok Istentől, azt mondjátok tovább, és amit Isten veletek tett, azt tegyétek másokkal is.
0: So his words becomes your word, and his work becomes your work.
1: Hogy az ő szavai a ti szavaitok legyenek, és az ő szavai a ti tetteitek legyenek.
0: You are blessed in the name of the triune God, the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit.
1: Áldjon meg benneteket a Szent Háromság Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
1: Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 18-a, 12 óra, 1 perc. Velünk az Isten. A napjáhita címe: Isten kipótolja a veszteséget. A mai ige Joel könyve 2. fejezet 25. verse. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Gondolatok az igéről. Igen, kárpótlás kapunk az eltékozolt, nyomorúságos évekért. Isten olyan bőségesen kiárasztja ránk kegyelmét, hogy hátralévő éveinkben még annyit dolgozhatunk érte, hogy az kárpótol bennünket a megtérésünk előtti évekért, amelyeket alázatos bűntudattal elsiratunk. A visszaesés világiasság sáskáit most már rettenetes csapásnak tekintjük. Bárcsak soha többé ne közelítenének hozzánk. Mint hogy az irgalmas Úr elvette rólunk őket, telve vagyunk lelkesedéssel, hogy neki szolgáljunk. Áldott legyen az ő neve, aki olyan bőven adta kegyelmét, hogy a korábbi sáska ette korszak nyomai eltűntek. Gazdag kegyelme által múltbéli keserves tapasztalatainkat most már arra használhatjuk fel, hogy másokat is inteni és óvni tudjunk. Egyre inkább gyökeret ver bennünk az alázat, a gyermeki bizalom és a bűnbánó érzés, mert él bennünk korábbi csődjeink emléke. Ha így egyre lelkesebbek, éberebbek és szelidebbek leszünk, korábbi veszteségeink tulajdonképpen nyereségünkre szolgálnak. Az eltékozolt éveket a szeretet csodája által pótolhatjuk. Túlságosan szépnek látszik mindez. Higgyünk benne, éljünk érte, és akkor megtapasztaljuk. Péter is sokkal buzgóbb és hasznosabb lett, miután felismert gyöngesége megtörte elbizakodottságát. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad majd helyet. Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva december 31-én jár le a Magyarországi Református Egyház tisztségviselőjének 6 éves megbízatása, ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a Református Egyház mintegy 1300 egyházközséget foglal magába. Az egyházközségek területi alapon 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4, Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületeket alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek majd mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket, ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, melyekre szeptember hónapban kerül majd sor. Missziói lendület. Megszülettek a 2026-os missziói pályázat eredményei. Jelentős érdeklődés mellett zárult az Evangélikus Egyház Evangelizációs és Misszió Bizottságának missziói pályázat 2026 című felhívása. Az idei évben több mint 80 gyülekezet nyújtott be pályázatot, melyek összesített támogatási igénye megközelítette a 70 millió forintot. A benyújtott tervek sokszínűsége és szakmai színvonala jól mutatja, hogy az evangélikus közösségekben élő és aktív missziói gondolkodás van jelen országszerte. A bizottság a pályázatok elbírálása során különösen azokat a kezdeményezéseket kereste, melyek kreatív módon, újító szemlélettel és hosszabb távon is hasznosítható missziói elképzelésekkel kívánják megszólítani a gyülekezeteket, egyházi intézményeket, alapítványokat, egyesületeket és a társadalom különböző csoportjait. A bizottság végül 37 egyházközségi projektet minősített mintaprojektnek. Ezek a kezdeményezések összesen 20 millió 750 ezer forint támogatásban részesültek.
1: Kulturális programajánló.
2: Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, amely mától kezdődik május 18-a és 19-én. Fontos volt, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak menni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelezte részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Keresztény értelmiségi fórum. Előadó Petrás Mária. Szeretettel hívnak mindenkit a Keresztény értelmiségi fórum soron következő, az idei évad utolsó alkalmára, ma, május 18-án este 18 óra 30-kor a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termébe. A vendégelőadó Petrás Mária, Kossuth Díjas népdalénekes és kerámikus művész. A helyszín a 12. kerület Kégolyó utca 17 szám alatt. A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újragondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését. Feltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára is. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A program helyszíne Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29 és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltárénekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon május 29-én a Calvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban, este pedig Zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János szombathelyi megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház lelkészi és lelki gondozói szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház lelkészi és lelki gondozói szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezés közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelkigondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, melyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők. A későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, melyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. A szentmise keretében tartották a klinikai lelkigondozó, klinikai pasztorális munkatársak és a kórház pasztorációs önkéntesek fogadalomtételét, valamint az önkéntes képzést elvégzők tanúsítványainak átadását. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, csak közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8-a között Kőszegtől Sopronig. Jelentkezési határidő június 14. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Lassan megszűnik az eddigi lehűlés. Ma hétfőn csökken a felhőzet, az esők is fokozatosan megszűnnek. Az északi szél élénkül és 15-20 fokunk van. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű. A hét közepétől ismét erősödhet a szél, kezdetben csökkenhetnek a maximumok, majd kiegyenlítődnek a különbségek, és újból emelkednek a hőmérsékletek.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Dvorzsák 9. é-moll Új világ szimfóniáját.

Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunk keretében Dvorzsák 9. émol Új világ szimfóniáját hallgathatták. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Missziói lendület. Megszülettek a 2026-os missziói pályázat eredményei. Jelentős érdeklődés mellett zárult az Evangélikus Egyház Evangelizációs és Misszió Bizottságának missziói pályázat 2026 című felhívása. Az idei évben több mint 80 gyülekezet nyújtott be pályázatot, melyek összesített támogatási igénye megközelítette a 70 millió forintot. A benyújtott tervek sokszínűsége és szakmai színvonala jól mutatja, hogy az evangélikus közösségekben élő és aktív missziói gondolkodás van jelen országszerte. A bizottság a pályázatok elbírálása során különösen azokat a kezdeményezéseket kereste, melyek kreatív módon, újító szemlélettel és hosszabb távon is hasznosítható missziói elképzelésekkel kívánják megszólítani a gyülekezeteket, egyházi intézményeket, alapítványokat, egyesületeket és a társadalom különböző csoportjait. A bizottság végül 37 egyházközségi projektet minősített mintaprojektnek. Ezek a kezdeményezések összesen 20 millió 750 ezer forint támogatásban részesültek. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház lelkészi és lelki gondozói szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház lelkészi és lelki gondozói szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezés közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelki gondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, melyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők. A későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, melyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, csak közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8-a között Kőszegtől Sopronig. Jelentkezési határidő június 14. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma hétfőn csökken a felhőzet, az esők is fokozatosan megszűnnek. Az északi szél élénkül és 15-20 fokunk van. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. 7. tanulmány. A hithez vezető út. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Galata levélről beszélgetünk már hetek óta, és a mai leckénknek az a címe, hogy a hithez vezető út. Ha egy szóval akarom mondani a hithez vezető útat, akkor is a Galata levélre gondolok, akkor egy másik szót kell mondani, törvény. És nagyon sok ember úgy gondolja, hogy hit és törvény az két szöges ellentétben lévő dolog, pedig nem így van. Ha a hit az nem elhívést jelent, hanem ahogy mondtuk többször bizalmat jelent, akkor végsősorban a törvény az olyan kerítés, ami ezt a bizalmat védi. Éppen ezért ebben a leckében a következőkről fogunk beszélni. Először beszélünk majd a törvény és az ígéretnek az összefüggéséről, majd utána a törvény alatt őriztetünk, ez egy idézet a levélből, mit jelent, hogy őriz bennünket a törvény. Azután beszélünk majd a törvényről, mint őrizőnkről. Ezt a gondolatot egy kicsit most más oldalról nézzük meg, majd pedig a törvényről, mint nevelőről beszélünk, és végül pedig a törvény és a hívő viszonyáról beszélünk ebben a leckében, és majd meglátjuk azt, hogy ez a törvény nem egyszerűen azt jelenti, hogy én betartok valamit, vagy betartok valakinek, ahogy ezt szokták mondani, hogy betartok valakinek, az úgy szokott lenni, hogy a törvényt ráolvasom a másik fejére, hanem a törvény valami csodálatos látásmódot ad nekünk arról, hogy hogy is lehet az a bizalmi kapcsolat, ami Istennel kialakul Jézus Krisztus által a miénk. Ez lesz a mi leckénk. Ezért elkezdjük a tanulmányunkat, és először arra kérem Tóth Erzsikét, hogy a Galatai Levél 3. fejezet 21. versét olvassa el. Ez egy alapvetően nagyon fontos ige. Nézzük meg ennek az igének a mondani valója.
3: A törvény tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás.
2: Igen, a törvénynek nem az a funkciója, mondja ez az ige, hogy életet adjon. Életet Isten ad. A törvény az nem a kert, csak a kerítés, szoktuk mondani ezt az ősi példát, amit nem én találtam ki. Viszont az ígéret megnyerése és a törvény összefügg egymással, mert a törvény véd valamit, hogy az ígéretben maradjunk, ne pedig az ígéreten kívül, ne a kerítésen kívül legyünk, hanem a kerítésen belül. Tehát a törvény az nem az ígéretek ellen van, de a törvénynek nem az a funkciója, amit nagyon sok ember gondol, gondolták Galatában is, hogyha betartom a törvényt fogcsikorgatva, akkor én már az ígéretet megnyertem, mert akkor egyszerű üzlet lenne az egész keresztény élet. Ha én betartom, ezt megadom, akkor Istennek csak egy kötelessége van, hogy megadja nekem az üdvösséget. Nem így van. Abban a pillanatban eltűnne az Isten lényege és ez a szeretet. Na, ehhez kérem a ti gondolataitokat. Tessék, parancsoljatok. Marika, parancsolj.
4: Istennél a törvény és az ígéret az összhangban van. Eszembe jutott, hogy régen nem tudom ma, hogy van, de régen a bíróságokon a Bibliára kellett esküdni. Hogy milyen fontos az, hogy mi van ebben a Bibliában, és hogyha erre esküszik valaki, annak nagyon komoly következményei voltak.
2: Köszönöm szépen, Gyula.
5: Hát én is gondoltam arra, hogy a polgári világban hogyan zajlanak a törvények, és a különböző országokat is sorolhatni lehetne. Mi is értünk diktatúrába, meg demokráciába, hogyan készítik azokat a törvényeket, amit emberek készítenek, és ha nem lenne az a törvény, akkor nem működne egy ország. Tehát egyáltalán tehát anarchia lenne. De hát van egy Isten, akinek különleges jellemtulajdonsága a saját törvénye. És én megkockáztatom azt, hogy amely képes életet adni, tehát ha nem tartjuk be, ha anarchia van, akkor élni se lehet egy anarchiában. De ha törvény van, és pláne ha a törvénytisztelő polgárok és a törvényhez viszonyuló emberek vannak, akkor meg élvezet egy olyan országban lakni, ahol betartják a törvényt, vagy megtartják, vagy igyekeznek legalábbis. De hát ha nem lenne a törvény, akkor mi van, amikor nincs törvény egyáltalán?
2: Köszönöm szépen, Marian.
6: Azt olvastuk az írásban, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, és a törvénynek az a feladata, hogy védjen, és valamilyen szinten megfegyelmezzen. És a Galata 3.19 meg azt mondja, hogy a bűnök okáért adatot, tehát azt mondja Pál apostol, hogy nem tudnánk mi a bűn akkor, hogyha nem volna a törvény. És azt mondja, hogy a bűnök okáért adatot addig, amíg eljön a maga, akinek tétre tette az ígéret. Tehát az ígéret annak adatott, aki elveszi a világ bűneit Jézus Krisztusnak, hiszen ő tudta gyakorlatilag teljes mértékig a törvényt betölteni. Egy helyen olvastam egy ilyen definíciót, hogy a törvény az ígéret szolgálja, nagyon tetszett ez a mondat, mert nagyon jól hangzik, és valójában megállja a helyét. És Jézus Krisztus azt mondta, maga mondta, hogy azért jött, hogy a törvényt betöltse és naggyá tegye. És az egész törvény arról szól, hogy az Istennek az igazi akaratát, a végrendeletét, ugye, a testamentumát érvényre juttassa. És az utolsó ítéletnél is, ugye, pontosan a múltkoriban gondolkodtam el ezen, hogy az utolsó ítéletkor ugye nem lesz semmi olyan meglepő dolog, tehát azt szokták, hogy az a papírforma, amire az ember számít, nagyjából az fog bejönni. Tehát, hogyha a törvényt én betartom, illetve én nem tudom betartani, de Krisztus betartja én helyettem, és én rábízom magam, és elhiszem, hogy az én bűneimet el tudja venni, és a törvényt rajtam keresztül be tudja tölteni, akkor tulajdonképpen a végítéletkor nekem felmentő ítéletem fog születni. Aki pedig pontosan hátat fordít ennek, és ezt ennek ellenáll, és nem fogadja el, annak pedig gyakorlatilag egy kárhoztató ítélet fog születni.
2: János, aztán meg.
7: János evangélium a 12. fejezetében Jézus azt mondja, hogy eljött az Úr, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Tehát Jézus azt mondja, hogy ha ő nem ment volna a kereszt, ha nem vallotta volna a kereszt halált, akkor ő attól még a mennybe visszamehetett volna. De a törvény a kereszt nélkül nem adott volna senkinek üdvösséget, tehát egy maga maradt volna. Tehát senki az emberek közül nem tudta volna őt követni a mennybe. De tovább azt mondja, ha pedig meghal a mag, akkor az nagyon sok gyümölcsöt fog teremni. Tehát Jézus Krisztus halála kellett ahhoz, hogy a törvény magában nem adott üdvösséget, tehát Jézus Krisztus halála kellett ahhoz, hogy ez meglegyen bármelyikünk számára.
2: Tessék, Anikó.
8: Én is ehhez a gondolatmenethez szeretnék kapcsolódni. Életet nem tudunk adni fizikai értelemben sem, tehát már mint itt a biológiai életben. Aki egy kicsit is foglalkozott tudománytörténettel, az tudja, hogy nagyon-nagyon sokáig keresték a kutatók az úgynevezett életerőt, ezt vis vitalisnak is hívták, és meg voltak győződve, hogy kell valaminek lenni, valami elemnek, vagy bárminek, amitől élő az élő. Arra nagyon hamar rájöttek, hogy úgymond az egész biológia egységes. Vannak ugye a szerves elemek, amik szerves anyagokat fölépítő 4 legfontosabb elem. Most nem akarok kémia órát tartani, de még mindig nem tudták megfejteni, hogy mitől élet az élet. Az életet forrása Isten, és ugyanígy a lelki élet forrása is Jézus Krisztus golgotai halála, ahogy János mondta. De az életnek vannak szabályai, amit be kell tartanunk, mármint a fizikai életben is, mert vannak életellenes cselekedetek. Ha amit nem tartok be, akkor meghaltam. És ugyanígy a törvény is a lelki életben az életet segítő rendszer, amit azért adott Isten, hogy életben maradjak, de életet ő ad.
2: Így van. Én úgy gondolom, hogy ez a gondolat azért fontos, mert a törvény betöltése a szeretet. Most a törvény betöltése, a szeretet, az nem személytelen. Soha személytelen szeretet nincs. Én azt mondom, szeretem az egész világot, akkor senkit nem szeretek, nem? Csak ez a személyes szeretet az, ami a törvénynek a lényege. De ez nem az, hogy én nekem kell szeretni valakit, kell szeretni, ilyen nincsen, muszáj szeretni, ilyen nincsen, hanem valaki szeret engem, és ennek a szeretetnek a visszhangja az engedelmesség. Ezért a törvény betöltése a szeretet. Most a törvény az előbb volt, mint az ember. Mielőtt Isten megalkotta volna a világot, voltak törvények, nem? Gravitáció volt, stb. Ugyanígy megvoltak ezek a törvények. A bűn az, ami tulajdonképpen az életellenes, az élettagadás, azt lehet mondani, a bűn az élettagadás. A szeretet pedig az élet. Ilyen egyszerű ez az egész. Mehetünk tovább. Akkor még tessék, parancsolj, láttam, hogy valami még van.
9: Igen, egy gondolat foglalkoztat, mert én azt hiszem, hogy nem csak nekünk, hanem hallgatóinknak vagy nézőinknek is állandó gondot jelent az, hogy ha azt a szót használjuk, hogy törvény, abban a pillanatban azért mégiscsak valami morc és rideg és élettelen dolog jut eszünkbe. Én egy svájci hölgytől tanultam meg túrázni. Azelőtt is sokat túráztam, de mindig az volt a lényeg, hogy innen elindulunk, szép nagy hátizsákkal megérkezünk oda, ilyen gyorsan, és megmutatjuk, hogy fú, ezen végigmentünk. És a svájci kedves testvérnő elvitte a családunkat kirándulni, és azt mondta, hogy idáig fogunk elmenni, és hát én elindultam volna, és egyszer csak azt mondta, hogy állj már meg, oda fogunk jutni. És amikor úgy ment a turisták tömege ide-oda, lelkes nagy lendülettel, egyszer csak azt mondta, hogy na várjatok, akkor mutatok nektek valamit. És akkor egyszer csak így félrevitt bennünket egy pár lépésre, aztán mondta, hogy most akkor leülünk. Az ott szemben a Jungfrau, egy gyönyörű hegy Svájcban, mindig havas, és a Jungfrau tövében egyszer csak kiderült, hogy dugig van minden áfonyával, sose láttuk. Rohanva nem lehet áfonyát látni se, nemhogy szedni. És megetetett bennünket áfonyával, és mentünk tovább, és egyszer csak kiderült, hogy néhány száz méterrel arrébb málna van még ott a Jungfrau lábánál. Akkor mondta, hogy talán ennénk málnát. És így végigmentünk az úton, tizenvalahány kilométer gyalogoltunk a végén, és egyikünknek se jutott eszébe, hogy mennyit gyalogoltunk, hanem élveztük valamit, mert tele volt örömmel az út. És nem csak a teljesítmény, hogy ezt most muszáj legyalogolni akárhány hólyagárán is. És szerintem néha a kereszténységünkkel is az a baj, hogy akkor a hólyagtúrán vagyunk, már elnézést, hogy minden élvezet elmúlik a végére, pedig hát Isten telerakta volna.
2: Igen, nagyon érdekes, hogy a Szószövetség, ezt többször elmondtam, a 10 parancsolatot nem törvénynek nevezi, hanem 10 igének. És ez egy nagyon-nagyon érdekes valami. Tehát 10 ígéret, így is lehetne mondani, ige. És ezt nézzük meg most a következőben, a hétfői leckében, aminek az a címe, hogy a törvény alatt őriztettünk. És egyetlen egy igeverset olvassunk, méghozzá ez a következő, a Galatai Levél 3. fejezet 22. verse. Szilágyi Kálmánné testvérnőt kérem, hogy olvassa.
3: De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adossék azoknak, akik hisznek.
2: No, ezt az igét egy kicsikét nézzük meg. Az írás mindenkit bűn alá rekesztett, kezdődik ez. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az írás egy kegyetlen valami, és azt mondja, te most bűnös vagy, ha hiszed, ha nem, mert ha akár mit csinálsz, bűn alá rekesztett vagy. Hogy kell ezt érteni? És ugyanakkor mi az, hogy az ígéret Jézus Krisztusba vetett hit alapján azoknak, akik hisznek? Hit alapján hisznek. Mit jelent ez? Kicsit a véleményeteket kérem, és gondolkodjunk el ezen. Tessék, parancsoljatok. Vélemény. Tessék, Marian.
6: Hát én úgy értelmezem, vagy gondolom, hogy ha az ember a törvénynek engedelmeskedik, akkor él ezáltal. De ugye a törvényt, mint mondottam már az imént, nem tudja az ember betartani, hanem Krisztus érdemeire tud hivatkozni tulajdonképpen, és ezáltal számíthatik be neki igazságul, ugye. És A törvény azt önképpen az embert Krisztushoz mindegy küldi, vagy űzi, vagy hajtja, mert ugye önmagától nem tud semmi jót cselekedni, és az Ábrahámtól kapott ígéret, az tulajdonképpen megint csak mint ígéret Krisztusba váltatott be. Tehát ugye az ember magától nem tudja, Krisztus viszont meg tudja tenni. És ugye azt mondja az írás, hogy Ábrahámtól Krisztusig a törvény alatt őriztettünk. És ugye ez alatt a nevelőmesterünk, vagy pedagógusunk ugye volt az, aki úgymond felügyelt, vagy vigyázott ránk. És ugye a római szokásokban volt az, hogy ugye volt egy nevelő ember, egy mesterember, aki vigyázott az örökösre, és az örökösnek az örökösre úgy vigyázott, hogy mindenféle ilyen retorziókat, meg szankciókat alkalmazott, és utána, amikor felnőtt, akkor meg féltett attól, hogy esetleg majd a bumeráng visszajut, és majd az örökös is majd valamilyen úton, módon megtorolja, tehát nem volt egy hálás feladat, de ugye azt mondja a Szentírás, hogy amikor ez már megszűnik, tehát már úgymond nagykorúvá válunk, felnőttekké válunk, akkor a Krisztusra vezérlő mesterünké válik a törvény, és akkor már Krisztusban őriztetünk. És ugye az áthágott törvény azt tulajdonképpen tehát a törvényszegőnek az áthágott törvény miatt nem bocsájtott meg a törvény, hanem csak Krisztus, és Krisztus igazsága az, ami tulajdonképpen bennünket felmenthet. És ugye a kérdés az, hogy hol a megoldás, hogy egy törvény Krisztushoz vezet bennünket, aki azért feszítetett keresztet, így fogalmaztam meg magamnak, hogy igazságában részesíthesse a bukott és bűnös embert, és így az ember az ő igaz jellemében mutatkozhat meg az Atya előtt.
2: Mielőtt Jánosnak adnám a szót, ezt a nagyon fontos dolgot egy kicsit egyszerűsítem, ha megengeditek. Úgy egyszerűsítem, hogy a törvénynek engedelmeskedek, vagy Jézusnak engedelmeskedek. Tehát egyszerű, Jézus a törvényadó. Ha én engedelmeskedek a törvénynek engedelmeskedek, vagy a törvényadónak engedelmeskedek? Hát nyilvánvalóan a törvényadónak engedelmeskedek, nem? Különösen akkor, hogyha szeretem az illetőt, nem? Tehát van egy parancsolat, hogy ne ölj. Ha én szeretem a másikat, akkor eszembe se fog jutni, hogy ezt meg fogom ölni, nem? Miért? És Krisztus szeretete az én szívemben van, és szeretem a másikat. Abban a pillanatban a törvény az megmutatja, hogy Krisztus hogy viselkedne, mit tenne Jézus ebben a helyzetben. Ezért, ha megnézzük ezt az ígét, bűn alá akkor rekeszt engem az írás, hogyha megmutatja azt, hogy hol nem vagyok olyan, ami ilyen Jézusban lennem kell. Tessék, parancsolj, aztán János majd.
9: Nekem a héber szentírás kanonizációjának a szakszava jutott eszembe, amikor ezt az igét olvastam. Az én ismereteim szerint, amikor ez a folyamat zajlott, akkor azok a tudós rabbik, akik együtt ültek, és a Szentlélek erejét és segítségét kérték a döntéshez, egy kifejezést kellett, hogy kimondjanak egyöntetően, hogy az adott könyv tisztátalanná teszi a kezet. Ami nem azt jelenti, hogy amíg fogtam a könyvet, poros lettem, hanem azt jelentette, hogy amíg olvastam, lelepleződött az, hogy ezzel szemben én nem tudok tiszta lenni, megmutatja rólam, hogy én egy bűn alá rekesztett ember, vagy bűnös ember vagyok. Tehát tulajdonképpen ezt jelenti ez, hogy mi bármennyire is szeretnénk más kategóriát képviselni, Isten igényének az olvasása során, azzal való szembesülés során, ha pláne a saját érdemeinket szeretnénk sorolni, egyszer csak kiderül, hogy ez nem fog menni. Ebben többé-kevésbé, de inkább többé minnyáján részesek vagyunk.
2: Így van. János?
7: Már említettük, hogy a teremtett világ tele van törvényekkel. Középiskolás koromban a fizika meg a matematika tárgyat ugyanaz a tanár oktatta. És amikor elkezdett velünk foglalkozni, első dolog az volt, hogy vetetett velünk egy kis vonalas füzetet. Azt hiszem, az még 50 fillér vagy 1 forint volt. És ráíratta velünk, hogy kisokos. És az a füzet tele volt törvényekkel. De ő nagyon gyakorlatilag nalította ezt. Volt olyan, hogy előző nap én kertészeti iskolába jártam, és sokszor kint kellett dolgoznunk ilyen gyakorlótéren, és eláztunk. Másnap jön egy fiú, máthásan betegen, és megkérdezi, hogy akkor most mondd meg a fizika törvényeivel, hogy te miért vagy beteg. És akkor megtanultuk, hogy a párolgás az hőelvonással jár. Tehát ha nem veszem le a vizes ruhát, mondjuk 40 fokos meleget kivéve, akkor az betegség. És tele volt ez a kis füzet ilyen gyakorlati okosságokkal. Most ha a Bibliát nézzük, főleg a Mózesnek a könyvét, ott nagyon gyakori dolgokat megtanulhatunk, a higiéniai törvényeket például. Ha azokat betartaná az emberiség, nagyon sok minden járványt, meg mindent meg lehetne előzni. Tehát Isten ezeket a szabályokat, vagy törvényeket, vagy akár ugyan is fogalmazzuk, ezt az ember javára adta, hogy ezzel őrizze attól, hogy rossz irányba menjen, rossz irányba jusson, beteg legyen, vagy bármi olyan történjen, ami nem kellene, hogy történjen.
2: Köszönöm szépen, most, hogy tovább menjünk, mert ennél a kérdésnél vagyunk. Ne felejtsétek el, egy másik igét olvassunk, még ami ide tartozik ehhez a leckéhez, tehát még a hétfőhez tartozik, és még csak ott tartunk. Ezt még Heiliger Magdikát kérem szépen, hogy olvassa a negyedik fejezet, negyedik, ötödik versét, mert azokat a gondolatokat, amit elmondtatok, mert el akartok mondani, ez foglalja össze.
10: De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám! Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.
2: Megfigyeltétek, erről beszéltünk eddig, hogy megváltozik a viszonyunk Istenhez, ez változtatja meg az egymáshoz való viszonyunkat, a világhoz való viszonyunkat, ez változtat meg bennünket emberileg. Voltak kezek, csak ezt az igét hozzá kellett tenni. Tessék...
4: Én is ezt a gondolatot forgattam az agyamba, hogy mire jó nekünk Isten törvénye. Mert általa a mi jellemünk tud változni, és megmutatja azt, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. Mert ha nem volna törvény, akkor nem tudnánk, hogy mi a bűn, akkor minden szabad volna. De ha szeretnénk Isten jellemére átformálódni, akkor a törvényt kell alapul venni az életünkbe.
2: Köszönöm szépen. Anikónak adjátok utána Gyulának.
8: Én ezt az őriztettünk kifejezésen gondolkodtam. A mindennapi életben ez ugyanígy megvan. Egy szülőnek a felelőssége a gyerek őrzése. Nem a gyereknek a felelőssége, a saját maga őrzése. Tehát nem a gyereket fogják felelősségre vonni, ha mondjuk a gyerek az autóban nem gyerekülésben ül, és az nincs bekapcsolva. Vagy a szülő felelőssége az, hogy be legyen kapcsolva a gyerekzár. Tehát Isten is, amíg nem voltunk nagykorúak, vagy nem lettünk nagykorúak már, mint hogy a törvény, Isten a törvényét a szívünkbe írta a Szent Lelke által, addig kellett valami, ami vigyázott ránk. És Isten ezt elkészítette.
2: Gyula, és megyünk tovább.
5: Nagyon fontos és meghatározó a törvényhez való viszonyunk. Azért valljuk be őszintén, hogy nem könnyű, amikor a törvény úgy ránk pirít, és akkor engedelmeskedni a törvénynek. Tehát még a keresztény emberek is csetlő-botló emberek, és hibáznak, de ez az egész heti tanulmány arra kell megtanítsan, hogy a törvényhez való viszonyunk az helyes legyen. Mert az itt a gyülekezetben Pálnak meg volt gyűlve a baja bőven, akik csűrték, csavarták az Isten törvényeit, meg rendeleteit, és hát nagyon meghatározó, hogy nekünk mi a viszonyunk a törvényhez, hogyan viszonyulunk hozzá, mert ezt még nagyon sokszor említettem, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a nélkülözhetetlen törvény. Mert ha nem lenne, akkor azt se tudnánk, hogy hol tartunk, vagy milyen életet élünk. De a törvény rámutat, és engedelmeskedni tudjunk a törvénynek, ez is nagyon meghatároz a keresztény életébe. És ne próbáljuk kimagyarázni, megmagyarázni, vagy elmagyarázni, hogy miért nem, vagy miért igen. Mert a törvény az egyértelmű, és az nem félreérthetetlen.
2: Köszönöm szépen. Most megyünk tovább. Tudnélik, Anikó már említette ezt az őrizőnk gondolatot. És ezt olvassuk. Dénes kérem majd, hogy olvassa a Galata 3, 19, 20-at, majd a 23. verset.
11: Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.
2: Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes gondolat. Tehát mi tehát a törvény? Az a tükör, amiben belenézhetek, hogy én tényleg az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény vagyok? Az vagyok, aki vagyok? Ezt nagyon sokszor el szoktuk felejteni, hogy nekünk azzá kell lenni, amire Isten teremtett minket. Marian, parancsolj!
6: Én nekem itt a fő cím olvasatán, hát már az előbb szó volt a mózesi törvényekről, nekem valahogy egyből ez jutott eszembe, mert ugye a mózesi törvényekben az Úr tulajdonképpen az élet minden területére tartogatott tanácsokat, meg jó dolgokat, hogyha az ember betartja, akkor azáltal egészséges is él. Ugye a táplálkozás, az életmód, a betegségek megelőzése terén és egyebek. És ugye úgy hangzik a Mózes 2.15-26-ban például, hogy ha engedelmesen hallgat Istennek az Úrnak szavára. És ez tulajdonképpen nyilván nem csak erre érvényes, hanem az élet minden területén lévő törvények betartására. És azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsájtok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsájtottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És van még egy ige, ami én úgy fogalmaztam meg, hogy egy általános érvény mindenre jó ige, ami úgy hangzik, hogy tartsátok meg az én rendeléseimet és végzéseimet, amelyeket, ha megcselekszik az ember, él azok által. És ugye az Istennek a parancsolat megtartásán ugye azt mondja, hogy él általa, tehát hogy jól fog menni a sora, és egészséges lesz. És ugye nem csak arról van szó, hogy tehát a pozitív része, hanem azt mondja, hogy ha nem fogadod meg, akkor pedig átokról is beszél, mert azt mondja, a törvény elhajlásának, a törvény áthágásának átok a következménye. És az adventista Biblia kommentárból kettő mondatot engedjetek meg, ami így hangzik, hogy Isten minden egyes törvénye az irgalom, a szeretet és az üdvözítő hatalom egy-egy mértéke. Ha engedelmeskedünk, akkor ezek életünket, üdvösségünket, boldogságunkat és békénket jelenti, és az Isten minden törvényére vonatkozik.
2: Igen, köszönöm szépen. Tessék, Marika.
4: Én azon gondolkodtam el, hogy miért csak 10 ige van. Ugye a zsidóknál volt 600 nem tudom hány törvény, hogy az Isten miért csak 10 igét adott nekünk, ami szerint kell élni. Mert ez a 10 ige benne foglalja mindazt az erkölcsi hozzáállást, amivel nekünk az életünket élni kell. És lehet ezt ugye gazdagítani, nem tudom hány törvénnyel, de az alap ez a 10 ige. Ez nem kevés, ez pont annyi, amennyi nekünk kell.
2: És ha még összefoglaljuk, hogy ezt két parancsolatban összefoglalja az Ószövetség már, amit Jézus idéz, amit Jézus egy szóba összefoglal, hogy szeretet, akkor ott vagyunk, hogy lényegében nem bonyolítani kell a dolgokat, hanem minél tekervényesebb egy törvény, annál jobban járnak az ügyvédek, szokták ezt mondani, tehát annál jobban ki lehet bújni. Ezért van az, hogy a törvény az akkor éri el a célját, ha én az emberfia Jézus Krisztus által emberé leszek. Mert akkor törvényszerű szent élek. Nem gondolok a gravitáció törvényére, gravitáció törvénye szerint élem az én életem. Tessék, ha még van, Anikónak adjátok, parancsolj.
12: A múlt héten hosszabban beszélgettem az egyik ismerősömmel, nagyon-nagyon régóta ismerem, de most valahogy úgy a gyerekkoráról mesélt, ami eddig nem fordult elő. És hát kiderült, hogy egy nagyon-nagyon jól kereső édesapa csemetéje volt. Ez annyit jelent, hogy hát ahogy így nagyságrendben legyen elképzelésetek, jó, mi lelkész fizetéssel kezdtünk, de én úgy osztottam, szoroztam, és megállapítottam, hogy hát körülbelül 50-szeres volt a bevételük, mint a miénknek. Tehát nagyon-nagyon jó módú családról van szó. És azt mondta, hogy náluk az volt a szabály,
8: hogy mindenki tudta, hogy hol van a pénz, és szabadon bele lehetett nyúlni. De ez annyit jelent, hogy ő bármikor meghívhatta az osztályt cukrászdába, bármikor úgy dönthetett, hogy elindul egy nyugat-európai nyaralásra, és nem voltak korlátok. Ő úgy fogalmazott, hogy hónap elején a kaviárban duskáltunk és kidobtuk, ha megromlott. A hónap utolsó napján néztük a kifli végeket. De azt mondja, nálunk ez volt az alapfölállás. És azt mondta, hogy ezt ő most felnőtt fejjel borzasztóan sajnálja, és nagyon hálás a társáért, aki be tudja osztani a pénzt. Mert ő a mai napig képtelen. Nem tud semmit csinálni a pénzzel. Ez a fogalom nála nem alakult ki felnőtt fejjel sem. Mert hogy a törvény az egy törvénytelenség volt. Ez volt náluk úgymond a rendszer, de ez egy annyira istentelen rendszer volt, hogy ő ezt tanulta meg. És ez, úgy én gondolkodtam rajta, hogy hát igen, ez sajnos az élet minden területén igaz.
2: Igen, köszönöm szépen. Gyula, is megyünk tovább.
5: Tehát ahogy az időnek teljesége elérkezett, és megszületett a mesiás, tehát tudjuk azt, hogy a ceremóniás törvénynek vége, és a törvénynek más funkció van, és Jézus Krisztusnak más a szerepe itt a gyülekezeti problémákban is, hogy járuljunk bizodalommal a kegyelem királyhoz székéhez, alkalmas időben van a segítségért. Hát a törvény az Jézusra mutatott, és utána egyszerűsítette a székét, testvér mondta, a szeretetben egyszerűsítve van minden és minden. És hát nem tudom, hogy ez egy kérdésként vetődik föl, hogy hogyan küzdött meg a zsidóság azzal, hogy meg tudta emészteni a Jézus, mint megváltó, mint közben járó főpap, vagy ezt a gondolatot, ezt kérdésként szeretném, hogy mi volt a gyülekezetnek ezzel a kérdéskörével kapcsolatosan. Mert erre nem igen tértünk ki a leckében.
2: Köszönöm szépen, kitérünk János még.
7: Tanulmányunk említi, vagy a Mózes könyvében azokat a szabályokat, törvényeket, amelyet Isten adott az ő népének. Említettem, hogy én kertészeti iskolákba jártam, középiskolába, egyetemre is. A legnépszerűbb akkor voltam, amikor borkóstolás gyakorlaton voltunk. Akkor mindenki a barátom volt, és meg akarta írni az én adagomat. Vannak olyan barátaim ma, akik a világban nőttek fel, és mindent megpróbáltak, amit meg lehetett, és megtértek. És egy nagyon példamutató keresztény életet élnek. És sokszor beszélgettünk, hogy mi a jobb. Úgy felnőni, hogy gyakorlatilag gyerekkorod óta követed az isteni tanácsokat, igazából olyan nagy kilengés nincs az életedben, jó, persze néha vannak bűnök, de vagy pedig egy ilyen hatalmas euforisztikus megtérés élménnyel keresztényé lenni. Én nem bánom, hogy így nőttem fel. Sokszor azt mondták, hogy sokat veszítesz, mert ezt se próbálod meg, azt se próbálod meg, de ez nekem nem volt kísértés, nem volt hiány. És én úgy érzem, hogy jobb Istennel minden percet töltenünk az ő szabályai szerint.
2: Köszönöm. Ha már a nevelésnél tartunk, akkor lépjünk tovább. Fogy az időnk a szerdai leckéhez. A Gyöngyikét olvasom, egyetlen verset, a 24. verset kérem, hogy olvasd.
10: Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg.
2: Igen. Tehát a törvény, erről beszéltünk, nevelünk volt Krisztusig. Na most, mit is jelent ez tulajdonképpen egy Krisztusig? Utána már nincs törvény, vagy hogy van ez? Mondjuk nevel bennünket az édesanyánk, hogy hogy kell enni például. Amikor 20 éves leszek, akkor is ugyanúgy nevel, mint amikor 3 éves vagyok? Nyilván nem. Miért? Mert egyszerűen készségem élet. Mert nem úgy tudok hozzányúlni a késhez villához, nem gondolkodom most, hogy kell a késhez villához nyúlni, az bennünk van, nem? Amire a nevelés elérte a célját, akkor az tulajdonságunká lett. És ugyanígy vagyunk Krisztussal. Ha Krisztus él bennünk, akkor nem kell a Krisztushoz vezérlő mestert újra-újra elővenni, de a Krisztushoz vezérlő mester óvja a Krisztussal való kapcsolatunkat, és sajnos a bűn hatalma az mindig azt jelenti, hogy menj ki csak ide ebből a nagyszerű kerítéssel körülvett kertből, és csinálj valami olyant, ami nem helyes Jézus Krisztus szerint. Tessék, parancsolj!
9: Nagyon-nagyon szeretem a tékozló fiú történetét, szerintem az egész keresztény életet úgy szépen végigmutatja, például ezt a mostani égét is. hiszen gondoljatok csak arra, hogy miért hagyta ott az atyai házat ez a fiú. Hát mert neki nem volt atya, csak fater volt, bocsánat, a német hátterűeket nem akarok megbántani ezzel, akinek ilyen szabály, olyan szabály, amolyan szabály, ez a szabály elég volt, ott kell hagyni. És amikor elmegy, akkor kiderül, hogy megy vele a otthon megtanult törvény, mert amikor már minden elfogyott, azért nem lesz belőle zsebmetsző, meg rablógyilkos. Munkát keres, az igaz, hogy disznópásztor lesz belőle, az is igaz, hogy már a végén moslékot is enne, már minden lenne, csak... És akkor egyszer csak kiderül, hogy ez a pedagógus, ez a nevelő utolérte, és megváltóra van szüksége, haza kéne menni. És amit a Galácia levélben úgy olvastunk, hogy egyszer csak fölkiáltunk, hogy Abbá, atyám. Ennek a fiúnak ott a moslékos májú mellett lett atya, akinek van kenyere is, és hazamegy. És azt mondják az okosok, hogy benne van az Úr Jézus személye ebben a példázatban az atya csókja, amivel hazafogadja ezt a fiút, és átöltözteti. És nekem ez nagyon jó példa, erre a nevelőnk volt egészen a Krisztusig. Ha kellett, akkor fülön fogott, ha kellett, édesgetett, de haza szeretgetett, vagy odáig Krisztusig, hogy legalább rájöjjünk, hogy szükségünk van rá.
2: No, Marian, és akkor utána még ne felejtsétek el a gondolataitokat, de a csütörtöki igét is olvasuk hozzá, de Marian először elmondja, majd Ildikót kérem erre.
6: Én azon gondolkodtam, hogy amikor Izrael népe az egyiptomi fogság alatt volt, ott gyakorlatilag már teljesen kivetkeztek ilyen szempontból emberi mi voltukból, hiszen a törvényt csútba dobták, nem? Hát átvették az egyiptomi szokásokat. És minek utána, ha nincsen törvény, akkor nincsen törvényadó, és akkor azt tehetünk és csináltunk, amit akarunk, és ugye maximálisan erkölcsileg lezüllöttek. És én úgy fogalmaztam meg ezt magamnak, hogy Pál megpróbálta őket valamilyen szinten visszanevelni, tehát vissza az eredeti útra, ösvényre. És szerette volna, hogyha a hallgatói végülis rá döbbennek arra, hogy mennyire bűnös az életük, és mennyire nem jól teszik, amit tesznek. És van itt Ellen White-nak három mondat, ami így hangzik, hogy a Krisztus által tanított igazság a szív és az élet alkalmazkodását jelenti Isten kinyilatkoztatott akaratához. A bűnös ember csak úgy igazulhat meg, ha hisz Istenben, és élő kapcsolatot tart fenn vele. Ekkor az igazi istenfélelem emelkedett gondolatokat szül, és megnemesíti az életet. És egy olyan gondolat még, ami rendkívül fontos szerintem, de majd meglátjátok, az ember megvalhatja a hitét az igazságban, de ha ez a hit nem teszi őszintévé, kedvessé, türelmessé, elnézővé, mennyei lelkűvé, akkor az igazság átokká válik számára. Miért válik átokká számára? Azért, mert fals istenképet mutat be gyakorlatilag, és ugye megcsalja Istent, befolyása pedig átokká a világ számára. Úgyhogy nagyon fontos, hogy reprezentáljuk a jó Istent.
2: István, ne felejtsd, de először olvassuk el a csütörtök ígét, mert ezt a nevelő gondolatot akkor vegyük egybe.
13: De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
2: Köszönöm szépen, most István.
14: Erről a nevelésről azt jutott eszembe, hogy sokat küzdünk azzal a gondolattal, hogy a törvény az pozitív értelmű vagy negatív értelmű, és valami tilalomnak tartjuk a törvényt, holott Pál ezt a törvényt most úgy mutassa be, mint nevelőnket, tehát Isten ez adta a törvényt, hogy megmutassa a bűnt és tanítson. Ez egy nagyon fontos gondolat, és teljesen más vetülete van ebből az aspektusból, nem a negatív vetület a lényeg, hanem tulajdonképpen azt akarja ezzel mondani, hogy a törvény által kimondott ítélet az, ami Krisztustól hajt bennünket, tehát visszavezessen minket a Krisztustól. Tehát mint egy kerítés, és ebből a kettő nem egy ellentétes, hanem egymás segítő, egymás kiegészítő fogalommá válik.
2: Igen, Gyula?
5: Vezlítő egy többször meghatározás. A törvény egyrészt állandóan utat készít az evangéliumnak, és figyelmünket reáirányítja. Másrészt az evangélium állandóan a törvény tökéletesebb betöltésére befolyásol bennünket.
2: Igen, ez oda-vissza igaz. No, Marika, parancsolj.
4: Ugye a pedagógus feladata volt, vagy paidagógus feladata volt, aki rabszolga volt, hogy az örökösöket a régi időbe felkészítse a férfiúi szolgálatra, és akkor megkapja mindazt az előjogot, amit örökölt. És bennem felmerült az, hogy mi akarunk-e fiak lenni, vagy örökre gyermekek maradunk, mert nem akarunk felnőni, nem akarjuk a keményebb küzdelmeket. És hányszor van az, hogy tudjuk, hogy valami nem jót teszünk, bűnt követünk el, és akkor mi történik? Vállunkat megrándítjuk, na és akkor mi van? Hányszor találjuk ezt? És nem tudjuk értékelni azt, hogy a mi feladatunk az, hogy a törvények szerint éljünk, és ha a bűnünk közvetlenül nem jön a következmény, attól még ugyanúgy bekövetkezik, és megkapjuk a büntetést. De mivel a kettő eltolódik időbe, akkor valahogy fényezzük a bűnünket, vagy kicsinyítjük, pedig nekünk borzasztó nagy felelősségünk van, hogy ne gyermekek maradjunk, hanem nőjünk fel, és akkor lehetünk örökösek.
2: Nincs máson már időnk, hogy felolvassuk az összefoglalót. Kérem szépen Istvánt olvassa, amelyik válaszol ezekre a kérdésekre.
15: Isten azért adta a törvényt, hogy az mutasson rá, milyen szüksége van a bűnös embernek Krisztusra. Nevelőként Istenről tanít, védelmez a rossztól. Ugyanakkor fegyelmez is, rámutat bűnösségünkre és ítéletet mond. Krisztus azonban megszabadít a törvény kárhoztatásától, törvényét szívünkbe írja. A 10 parancsolatot nem annyira a tilalom, mint inkább a kegyelem oldaláról kell szemlélni. A tiltások az engedelmességben való boldogság biztosítékai. Ha a Krisztusban fogadjuk el azokat, akkor olyan jellemtisztaságot munkálnak bennünk, ami örökkévaló korokon át fog örömünkre szolgálni. Az engedelmesnek a védelem falaként szolgálnak.
2: Köszönöm szépen mindenkinek a gondolatokat. Isten áldja meg ezeket a gondolatokat a szívünkben. Amen.
1: A Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Szolgákból örökösök.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Keressétek először Istennek országát. Máté evangéliuma 6. fejezet 33. vers. A nép figyelmesen hallgatta Jézus szavait, azonban még most is a földi királyság megalapításáról ábrándozott. Jézus a menny kincseit tárta fel előttük, de az ő gondolataikat ez a kérdés foglalkoztatta. Vajon a vele való kapcsolatunk mennyiben mozdítja elő földi terveink megvalósítását? Jézus megmagyarázta nekik, hogy ha minden gondjukat a világ dolgaira fordítják, a pogányokhoz hasonlítanak, akik szintén úgy élnek, mintha Isten, kinek szeretetteljes gondoskodása minden teremtményére kiterjed, nem létezne. Mindezeket, mondotta Jézus, a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Lukács 12:30.

országot. Legyen legfőbb törekvéstek, hogy ezt az országot szolgáljátok. Noha ez az ország lelki ország, nem kell félnetek, mert ennek ura gondot visel testi szükségleteitekről is. Ha az Úr szolgálatába álltok, akkor ő, a menny és föld hatalmas ura, gondoskodik szükségleteitekről. Jézus nem mondja, hogy szükségtelen létfenntartásunkért fáradoznunk, csak azt tanítja, hogy mindenben ő legyen számunkra a kezdet és a vég, a legfontosabb. Ne kezdjünk olyan dologba, ne törekedjünk olyan cél elérésére, és ne keressünk olyan élvezetet, amely által meggátolhatnánk Krisztus szentségének, igazságának, jellemünkben és életünkben való kialakulását. Amit teszünk, mindent tiszta szívből az Úrért tegyünk. Amíg Jézus e földön járt, megszentelte az életet legapróbb részleteiben is, mert az emberek előtt állandóan Isten dicsőségét nyilatkoztatta ki, s mindent Atya akaratának rendelt alá. Ha példáját követjük, ígérete reánk is érvényes, hogy mindaz, amire az életben szükségünk van, megadatik nékünk. Semmiben sem szűkölködnek, akik őszintén szolgálják az Urat. Szegénység vagy jólét, betegség vagy egészség, egyszerűség vagy bölcsesség, mind-mind olyan körülmények, amelyben kegyelmének ígérete szerint gondot visel rólunk. Isten örökkévaló karja átöleli azt a lelket, aki segítségért folyamodik hozzá, ha még oly gyenge is. A hegyek és halmok minden kincse eltűnhet, de az, aki az Úrnak él, megmarad. Mert a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 1 János 2.17 Isten városának aranykapuja feltárul, s beengedi mindazokat, akik e földön megtanulták, hogy a legnagyobb szenvedések és veszteségek között is Istennél keressenek tanácsot, vigaszt és reményt. Angyalok éneke üdvözli őket, és élvezhetik az élet fájának gyümölcsét. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Ézsaiás 54.10

0: Ellen Goldwhite Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet.
1: Csendes percek.
2: A mai áhítatot Nicole Magita írta a Dominikai Köztársaságból. Szülői szeretet. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle? Máté evangéliumának 7. fejezetének 9. verse. Ügyvéd vagyok, és nemrég beszélnem kellett egy alperes ügyvéddel egy bizonyos esetről, ami információ szerzés céljából egy egyszerű beszélgetésként indult, végül egy teljes családról szóló átfogó magyarázatban és annak mélyebb értelmezésében zárult. Egy férfi és felesége próbált egy bizonyos juttatást megszerezni fiúk számára. Már hosszú ideje küzdöttek ezért, de a juttatás odaítéléséhez szükség van mindkét szülő aláírására. Az apa anyagi nehézségek miatt nem tudott elutazni a bíróságra, hogy hitelesítse a kérvényt aláírásával, ezért hajlandó volt lemondani a szülői jogairól az anya javára. Az apa nem akarta, hogy fia álmai romba dőljenek, csak azért, mert ő nem tudta megtenni a hosszú utat. Úgy gondolom, ennek az apának a tette példa az igazi áldozatra, és arra emlékeztet, hogy

0: Isten segítségével jót tudunk adni gyermekeinknek, családunknak és barátainknak. Most pedig képzeljük el, mennyivel többet ad nekünk mennyei atyánk, kezdve sok ajándékát a megváltás csodájával. Soha nem felejthetjük el a létező legnagyobb ajándékot, ami mennyei atyánknak örökké tartó szeretetét. Istenünk, segíts bízni, hogy megérted szükségleteinket és hiányainkat, és hogyha hittel kérjük, akkor megadod azt számunkra. Amen. Napi gondolat: Isten jósága minden embernek szól. Imádkozunk olyan emberekért, akik nehéz jogi helyzetben vannak.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Isten kipótolja a veszteséget. A mai ige Joel könyve 2. fejezet 25. verse. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Gondolatok az igéről. Igen, kárpótlást kapunk az eltékozolt, nyomorúságos évekért. Isten olyan bőségesen kiárasztja ránk kegyelmét, hogy hátralévő éveinkben még annyit dolgozhatunk érte, hogy az kárpótol bennünket a megtérésünk előtti évekért, amelyeket alázatos bűntudattal elsiratunk. A visszaesés, világiasság sáskáit most már rettenetes csapásnak tekintjük. Bárcsak soha többé ne közelítenének hozzánk. Mint hogy az irgalmas Úr elvette rólunk őket, telve vagyunk lelkesedéssel, hogy neki szolgáljunk. Áldott legyen az ő neve, aki olyan bőven adta kegyelmét, hogy a korábbi sáska ette korszak nyomai eltűntek. Gazdag kegyelme által múltbéli keserves tapasztalatainkat most már arra használhatjuk fel, hogy másokat is inteni és óvni tudjunk. Egyre inkább gyökeret ver bennünk az alázat, a gyermeki bizalom és a bűnbánó érzés, mert él bennünk korábbi csődjeink emléke. Ha így egyre lelkesebbek, éberebbek és szelidebbek leszünk, korábbi veszteségeink tulajdonképpen nyereségünkre szolgálnak. Az eltékozolt éveket a szeretet csodája által pótolhatjuk. Túlságosan szépnek látszik mindez. Higgyünk benne, éljünk érte, és akkor megtapasztaljuk. Péter is sokkal buzgóbb és hasznosabb lett, miután felismert gyöngesége megtörte elbizakodottságát. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, amely mától kezdődik május 18-a és 19-én. Fontos volt, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak menni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelezte részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Keresztény értelmiségi fórum. Előadó Petrás Mária. Szeretettel hívnak mindenkit a Keresztény értelmiségi fórum soron következő, az idei évad utolsó alkalmára, ma, május 18-án este 18:30-kor a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termébe. A vendégelőadó Petrás Mária, Kossuth-díjas népdalénekes és kerámikus művész. A helyszín a 12. kerület Kékgolyó utca 17 szám alatt. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad majd helyet. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma hétfőn csökken a felhőzet, az esők is fokozatosan megszűnnek. Az északi szél élénkül és 15-20 fokunk van. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Játékszabály. Jean Renoir 1939.
1: A híres pilóta, nemzeti hős, épp átrepülte az óceánt, hazaérve nyilvánosan szerelmet vall az előkelő, mit előkelő, házas grófnénak, mire annak férje vidéki kastélyába hívja meg őt, aztán a barátokat, szeretőket egy hétvégi vadászpartira, ahol a dekadens urak és szolgák bonyolult csavaros szerelmi kalandjait, hazugságait és intrikáit nézzük, egy kis tragikus balesettel zárva a második világháború első éjszakáján.
0: Urak és szolgák együtt töltenek egy napot egy vadászkastélyban, de fönt és lent összekeveredése, valódi érzéseik kimutatása végül tragédiába torkollik.
1: Biztos? Van itt tragédia? Vagy mi a tragédia? Nagyon furcsa film. A magyar filmeket számon tartó oldalakon nincs az élen, nem szokás erről beszélgetni, nem
0: tessék
1: szokás megnézni.
0: Fölpontozni.
1: Így van. Ellenben, hát majd megbeszéljük a filmnek az egész történetét, de az, nincs még egy ilyen film, ami 1950-es évek óta mai napig a világ legjobb filmkritikusai és filmrendezői szerint a top 10-ben ott van.
0: Legjobb francia film, legjobb európai film, a világ második legjobb filmje.
1: És akkor mi az oka annak, hogy Magyarországon meg ilyen nagy csönd? Az valami igénytelenség van nálunk? Vagy pont akkor nem mutathatták be, amikor ennek megindult a pályája külföldön, és aztán valahogy a videókazetták meg, nem ezzel foglalkoztak meg a későbbi DVD-k?
0: Auguste Renoirral kell kezdenünk, ezer helyen kezdhetjük egyébként, a nagy festővel, aki 1910-ben egy Gyula kedvenc képét megfestette.
1: Na, melyik az?
0: Ez a nagy... Jean Renoir, mint vadász. És egy kisfiút látunk a képen, aki egy puskával és egy kutyuskával áldogál. Eltelik 29 év, és egy vadászat központi jelentőséget kap a filmjében.
1: Én azt hittem, hogy a bál a Moulin de la Galette-ben című festménnyel kezded. Csak akkor még nem élt a rendező.
0: Azért ez jó család, tehát apuka is ügyesen festegetett, és a fiú is jól rendezgetett.
1: Azért annyira nem jó család, mert az édesapja nem magas sorból származik. Aha. Ez szerintem nagyon fontos az értelmezéshez, hogy ők ilyen szabók meg szabó segédek, de az apuka a tehetsége révén a legnagyobb festők közé emelkedik, de valószínűleg mindig érezte, hogy azért ő egy kívülálló. Mert ugye ez a film, ez csupa kívülállókkal foglalkozik.
0: Szörnyi első törvénye, így van.
1: Én kezdhetném...
0: Nem csupa, három kívülálló
1: vagy négy.
0: Van, vagy négy, és
1: ők még akkor a nyulak. Gabriel Renard neve biztos ismerős neked. Ő egy rokon, unokatestvérnek mondhatnánk, ő a kis Renoirnak a dajkája, de apjának a modellje is. És amikor gyerek volt ez a kisrác, akkor erős kötelék alakult ki Gabriel és ő közötte. Például Gabriel vitte őt ilyen-olyan bábjátékokra, Montmartre-ba, stb. És nagyon érdekes, hogy életük végéig kitart ez a barátság, hogyha mernek mondjuk a francia históriáját olvassuk, akkor találkozunk ilyen történetekkel, amikor egy lány az egyszerre családtag, meg egy picit annál több is, és szolga is. Itt is érzünk ilyen tisztázatlan családi és nemi viszonyokat.
0: Így van. Úgy látom, hogy az adás abba fog állni, hogy ezerszer újra és újra elkezdjük a film elemzését. Én megint elkezdem akkor a saját filmélményemmel.
1: Erre nagyon kíváncsi leszek.
0: Mert hogy ugye be volt harangozva, hogy ez a második legjobb film a világon, és hát amikor letettem a tollat, befejeztem a mosogatást, teregetést, és közben néztem ezt a filmet.
1: Óriási hibát követtél el, nagy pászabolcs.
0: Ez egyébként igaz, a mélységélesség miatt, hogy erre gondolsz. Így van. Na, de hogy tehát nem teljesen értettem, hogy mások mit tesznek ezen a filmen, most már értem, mert utána gondoltam, átbeszéltem, utána olvastam. A Bramberg teljesen biztos, hogy ez a második, de azt akarom mondani, hogy Nagypál első figyelmeztetése, és ezt a hallgatóinkkal konzultálva mondom, hogy tilos az erkölcsök oldaláról megközelíteni. Ja. Ne háborodj föl, ha fölháborodtál, akkor vesztettél.
1: De te fölháborodtál?
0: Nem fölháborodtam, inkább azon gondolkodtam, hogy nekem mi közöm ahhoz, hogy mindenki mindenkit megcsal, senki sem őszinte, nem bízhat senkiben.
1: Mert ez a és farsz.
0: És a végén se, úgy sincs semmi. Így van, ez a farsz, tehát ennek a francia drámában hatalmas hagyományai vannak. Könnyed vígjáték.
1: Jaj, most már akkor menjünk, érezzük itt a súlyosulást, hogy holnap, tehát hogy mit tudom én, Franco tegnap bevonult Barcelonába. Spanyolországban megint egy nagy vérontás volt, kivégzések. A francia elnök elismerte Franco hatalmát. Mussolini bevonult Albániába.
0: Németek bevonultak Csehszlovákiába.
1: Igen, igen, nagyon fontos. Adolf Hitler fegyverkezik, és mindjárt Lengyelország ellen fog indulni. És nyilvánvaló, hogyha Lengyelországon túl lesz Adolf Hitler, akkor utána Franciaország közeleg.
0: Nyilván erről beszélget a francia társadalom elitje egy kastélyban, rohadtul, nem?
1: Miért, de erről kéne? Mert amin gondolkodtam, a filmet újra nézve, ezek a small talkok, amiket te nagyon szeretsz, Szabi.
0: Nagyon, és szuper is vagyok benne.
1: Nem, ennek a small talkoknak megvan a maga kulturális értéke.
0: Hogy van, és ezt kell felírni, hogy hogy van.
1: Nem. Szerintem lehet színvonalasan small talkolni, csak az nem könnyű. Én ismertem
0: embert. De meg te vagy a mester.
1: Nem, fordítva, te jó vagy benne, de nem szereted, én nem szeretem, de nem vagyok jó benne. De szóval egy liftben tudunk egy ismeretlennel, vagy fél ismeretlennel, azon fél perc alatt, vagy 25 másodpercben olyan jól kitölteni azt a létet, vagy csak úgy nézzük egymás bamba fejét, és akkor nagyon érdekes, mert a német nyelvterületen nincsenek olyan nagy hagyománya, nincs mondani valót, minek dumáz. Kelet-Közép-Európában itt felszínes nyugati szokásnak tartjuk, de ezt a franciák tudhatnák magas szinten üzni. Lehet, hogy az osztráknak nem megy, mert ő ezt nem tanulta meg. Szóval ez egyszer egy kommunikációs társas kenőanyag, vagy azért vagy a kommunikációnak az előszobája. Nyilván azt gondoljuk, hogy akkor van gond, ha nincs bejjel.
0: Igen, ez az utolsó.
1: Ha ez valami helyett történik, de azért nem lehet helyideggerre berontani a másiknak a hálószobájába.
0: De csak általában nem működik.
1: És akkor itt döbbentem rá, hogy de ezek, hogyha komolyan beszélnének, akkor miről beszélgetnének? Hát arról, amiket felsoroltam. A francnak van kedve napi szinten erről kommunikálni, akkor inkább beszéljünk valami csacskaságról, ami eltereli a figyelmünket. Mert hogyha Heideggerről beszélnék, bár Heidegger ekkor még csak kezd írni, ugye?
0: Hát a létidő már megvan. Hát
1: megvan. Jó, köszönöm szépen. Tehát Heideggerről már beszélgethetnénk, de hát az is egy hamisság volna, mert nem ez jár az agyunkban.
0: De akkor Nagy Pál második figyelmeztetése, és köszönöm, hogy ezeket kihozott belőlem, hogy ne arra figyeljünk, amit mondanak, de nem mondanak semmit, és ne is arra figyeljünk, ami történik, mert nem nagyon történik semmi, illetve ami történik, és még nagynak tűnik, az is teljesen elsikálódik a laposba. De akkor mire figyeljünk, Gyula?
1: Egyrészt a kamera munkára, és ez nagyon fontos, ezt húzzuk alá, hogy ezt a filmet nem lehet egy kis vacak laptopon megnézni. Be kell menni a moziba.
0: Én a mobiltelefonon néztem.
1: Jaj, de jó lehetett. Nézzük meg egyszer, és utána egyből kezdjük a mozigépészt megkenve újra nézni a filmet, vagy győzzük meg, hogy újra le kell menni ennek az adásnak.
0: A legjobb hely legyen a miénk, középüt.
1: Mert hogy amit az először nézünk, mondjuk a vetítővászon közepe, most a következő nézésnél nézzük csak a bal felső részeket.
0: Még nem láttál semmit, ha csak középre nézel. Egyszerre, és ez tényleg zseniális, technikailag ezt a nagy mélységéleség teszi lehetővé, tehát, hogy egyszerre éles a kép minden része, és az előtérben is csokkolóznak, a háttérben meg kergetőznek, balra fönn pedig püföli, és ez három cselekmény szál, és mindegyiket követheted, sőt követned is kell, mert állandóan összefonódnak.
1: Mint egy kisgyerekkel ilyen állatkerti böngészőt nézünk, és akkor most ott történik valami, hogy a macska szalad a nem tudom ki után, ott van a jegesmedve, stb. Ott van a postás, de ki a betörő. Szóval, hogy nézzük ezt, mondjuk egyik jelenetnél kamer...
0: Hát, hogy bröhő, meg bos, tehát hogy egy hatalmas vászon, tele pici, és mindegyik nagyon érdekes, hogy miért fűrészelnek, miért kocsolyáznak.
1: Igen, miért tényleg, miért jönne, mi van a vadászoknak a kezében, tök jó. Tehát a kamera megy a főhős után. arra a szobába, főhős idézőjelben, a másik szobában a jobb oldalon a cselédlány hirtelen elrántja a függönyt, és a kamera nem megy tovább a szobába, hanem hirtelen visszatáncol, és bemegy a másik szobába, mármint ahol a cseléd elrántotta a függönyt, és mi történik? Kiderül, hogy ez amúgy tökre ugyanaz a szoba, ahová a főhős emberünk balról belépett, csak a másik ajtón történt mindez, és akkor ez egy kicsit filozofikusan is megfogalmaz valamit, hogy egy labirintusban vagyunk, de ugyanoda nyitunk be, itt körkörös el lehet szaladgálni.
0: Magyarul útvesztő, de és hogy pont ezt akartam mondani, hogy 2026 van, it's 2022, a számítógépes játékok. Ez egy számítógépes játék, ahol a kamera előre megy, jobbra megy, ott is történik, lelövi, tovább megy. De lehetne újra forgatni ezt a filmet, hogy fordítunk egyet a dolgokon, és más összerendezésben, más szobákban megy a kamera, de a lényege ugyanez lesz egyébként.
1: Jelezzük a számítógépjáték készítőknek, hogy ha Stalkerről tudtak egy, vagy Stalkerből egy csodálatos videójátékot készíteni, akkor ebből a filmből is lehetne. Még egy ilyen szituációt,
0: de hogy itt az a cél, hogy megcsald a partneredet, ez 10 pont.
1: Igen. Szóval
0: Krisz... És leleplezd a téged, megcsalód 5 pont.
1: Krisztin, a grófnő vagy márkinő beszélget egy vendéggel, tudod, ami csacskaságról, arca hirtelen elkomorul, ki az? André, majd a kamera hirtelen, ők balra néznek, és a kamera is befordul balra, és látjuk, amint megérkezik a kastélyba André, hát nem tudom, ez szerelme, vagy ezzel a furcsa érzelmi viszonyban levő ember. És akkor látjuk őt belépni. Ez a kamera munka azért elég gondos szerkesztést igényel, vagy minimum pontos számolgatást.
0: És akkor megint jó tanácsok, tehát figyelj a kameramozgás, és figyelj a szerkezetre. Én nekem akkor állt össze a film, amikor a szerkezetet megértettem. De most még nem ezt mondanám, hanem a műfajt. Most a farsz az elhangzott, oké, de hogy...
1: Háborús film.
0: Az a nyulak miatt?
1: Nem, jó. Ne is. Szokták mondani, háborús film, háború nélkül.
0: Jó, ez jó. A Csehov is eszünkbe jut, és akkor, ha egyet kell kiemelni, akkor Nikita Mihalkov 1970-es etüdök gépzongorára.
1: De ha már Csehov meg, akkor nekem már Puskin és a felesleges ember.
0: Na, jól mondod, igen. Goncsarov. Már elemeztük, vagy ha még nem, akkor elemezhetnénk egyszer az amerikai birodalom hanyatlása, Denis Arcan 1986, és az azért érdekes, mert azt franciául írták, ugye ez egy quebeci film, tehát az benne áll ebben a francia hagyományban, ott ilyen egyetemi professzorok beszélgetnek, tök ugyan arról, mint itt a játékszabályban beszélgetnek, meg csinálják is. A Robert Altman pedig azt mondta, hogy a játék szabályait a Játékszabály című filmből ismerte meg, tudnék a filmkészítés szabályait, és a Gosford Park 2001 ugyanígy egy vadászkastélyban, egy társaság, tragédiába torkollik szerelmi viszonyok, ugyanez az alaphelyzet.
1: Bálintnak a Nagy Gatsby jutott eszébe, amikor beszélgettünk róla, nekem pedig a Buñuel filmek, de elég sok, legyen ez mondjuk a Bourgeoisie a diszkrét bája, de akár a Viridiana, ha jól emlékszem, ott van az, hogy a cselédek egyszer csak a urai lesznek annak a kastélynak. És
0: de azt... az Öldöklangyalban is egy kastélyban vannak bezárva az arisztokráciát.
1: Így de jó. És akkor azt várjuk a szolgáktól, hogy majd ők jobbak lesznek, de nem.
0: De nem, és ezért már szerkezetnél vagyunk. Tehát oké, ami fönt az alant, ismerjük a alapvető szabályát a világnak. Másképp is tudom kezdeni, hogy védj 4 embert, egy erényes feleséget, egy féltékeny férjet, egy kétségbe esett szeretőt, és egy közbeavatkozó idősebb barátot. Ezzel el is mondtam a 4 fönti főszereplőt, és illetve hát 3 fönti főszereplőt, középütt van Octave, majd beszéljünk róla, és alul ez a 3-as tükrözve van, Schumacher, Lizette, Marceau, tehát egy házas pár, ahol a nő hűtlen, a férfi túl komolyan veszi magát, és jön egy megcsaló ember, és próbálja ott tutulgatni a hölgyet.
1: Kicsit vitatkoznék, mert nekem a Marceau az bizonyos értelemben a szolgák alatti kaszt, aki ugye...
0: Az érinthetetlen dalit.
1: Igen, aki ott a nyulakat fogdossa, lobdossa.
0: Jó, de őt fölemelik, és ráadásul fölemeli. A kastélyba emelik föl, ami lehet, hogy magasabb, mint a Schumacher, mert a Schumacher kint van
1: az esőben.
0: Az esőben, igen.
1: Igen, és akkor majd ennek az erkölcsi vetületet is meg lehetne említeni, de hogy azért ez, hogy urak és szolgák világát látjuk egyszerre, vagy kis váltak az nekünk már ismerős Shakespeare Szent Ivániai álmából, ahol a zubojék miatt szerettem én anno ezt nézni.
0: Így van, és hogy ismét, tehát ott is ezzel játszik Shakespeare, hogy is fölül van a minta, és alul meg ismétlik azokat a dolgokat, kicsit ügyetlenebb.
1: Jó, ez fontos, viszont a funkcióban van eltérés, mert itt a Zubojéknál ott dőlünk a nevetéstől, vagy ő rajtuk lehet igazán. A színésznek ott van óriási lehetősége egy nagyon szélsőséges figurát nagyon karikírozva bemutatni.
0: Jó, de nem rosszul nézzük ezt a filmet, önkritikusan mondom, a játékszabály. Tehát mert én is, tehát én egy erkölcsi ember vagyok, oké, és hogy ha ezt zárójelezi az ember, és esztétika emberként nézi, akkor ez elkezd vicces lenni. Hát ez marha vicces, hogy akiben addig megbíztunk, az is ilyen fapofával beszámol, hogy a szeretője azzal mikor találkozik. A legviccesebb jelenet, amikor a nő örök hűséget esküszik, következő pillanatban a férfi fölhívja a szeretőjét.
1: De igen, de a szeretővel szakítani szeretne, talán amiatt is, teljesen igaz. Még ide visszatérnék, és akkor arra is, hogy simán lehet, hogy ez egy vígjáték, abszolút. Szóval, de hogy lehet-e vígjátékot alkotni így a világháború előtt, de én még ahhoz visszatérnék, tehát, hogy akkor Rómeus Júliánál ott a szolgáknak a verekedése indítja el a később az uraknak a nagy tragédiáját. Aztán a Tártüfnél meg azt látjuk, hogy az urak azok elvakultak, és a szolgák látják jól, egészségesen a világot józansággal. És erkölcsi fölényben is vannak. A Molière fösvényében is azt, mint hogyha ők lennének a túlélésnek az igazi nagymesterei, és aztán hát ne felejtsük el Beaumarchais-nak a nevét, ahol már szintén a felvilágosodás szelleme jelenik meg, Figaro ott a szolga, és ő is egy pozitívabb szereplő, mint a Alma Viva gróf.
0: Ez is az eredeti címe Beaumarchais-nél, egy őrült nap, vagy pedig egy nap bolondság. Tehát 24 órában a klasszikus dráma szabályai szerint, mint ahogy ez a film is, helyidő és történet egysége, bele van sűrítve egy, hát egy katartikus tragédia, de hát ugye ez a poén.
1: Na most itt végül is a szolgának mi a szerepe? De mi a szerepe a szolgának? Itt végül is a Schumacher fogja majd lelőni.
0: Igen, tehát amikor összeér az alsó és a felső világ, itt semmiképp sem mint az alsó világ, belekotnyeleskednek, és egy ilyen tévedések vígjátéka, ugye folyamatosan, de legfőképpen a végén az alsó világ lelő valakit a felső világból tévedés miatt, nem lett volna szabad nekik ott a pálmaházban a szerelmeskedő urakat bámulni.
1: Viszont mi lesz a bünti? Mert én azt gondolnám, hogy így, ha nem látnám a filmet, akkor a legsúlyosabb büntetést érdemel egy szolga, hogyha egy urat lelő, de nem ez fog történni.
0: Abszolút.
1: Ő ki van rugva, és ezek után, hogy elsikálják az ügyet, hogy ne legyen botrány.
0: Igen, még azt is sejthetjük esetleg, most már nagyon a végén vagyunk, bár igazából nem a vége a lényeg ennek a filmnek, de hogy én még azt is sejtem, hogy visszaveszik őt.
1: Tehát, de szerintem igen. Szerintem el van sikálva, visszavesznek. Visszaveszünk, kedves Schumacher úr.
0: Azt jelenti ki, hogy ezt véletlen balesetként fogja a rendőrségnek
1: jelenteni. Ez engem egy picit a Casablancára emlékeztet, ami mindjárt elkészül, az meg a háború közepén alakul.
0: És akkor van egy központi figura, Oktáv, és
1: őt ugye a rendező
0: játszik. Hát így vagy úgy, vagy vitatkozhatunk rajta. Ők alapítottak egy filmgyártó vállalatot a három hatalmas filmsiker után.
1: Nem kellett volna.
0: Hát, vagy kellett volna, de nem ezt a filmet kellett leforgatni.
1: Hangsúlyozzuk, hogy itt óriási filmek vannak, tehát például, gondolom nem az éjjeli menedékhelyre gondoltál, hanem mondjuk az 1937-es nagy ábrándra hangsúlyozunk, hogy
0: róla.
1: Az tényleg a világ, tehát ennek a rendezőnek van két filmje, ami egészen biztos, hogy ott van a top 30 között, nagyon nagy hatással volt ránk a nagy ábránd is, de picit már ott is az erkölcs, meg a nemzetek fölöttiség előjön, meg a zsidó karaktere, ott inkább elismerően csettintünk, hogy valahogy így is lehetne, nem? Ott már mindenki egy picit jobban jön ki abból.
0: Igen, bár a maga a cím is arra utal, hogy ez egy ábrázat, egy illúzió, egy káprázat volt, hogy itt békében fognak élni a népek meg testvériesen, hiszen néhány pillanat is kezdődik a második felvonás a világháborúban.
1: És akkor van az állat az emberben, meg, meg hát ez, ugye, a játékszabály.
0: És megalapítják a céget, ami ezután a film után, ami teljes totális kritikai és nézői kudarc, csődbe is megy ez a cég. Uh-huh. a Jean Renoir azért játsza is ezt az oktávot, és akivel alapították ezt a céget, ezért hoztam szóba, az teljesen elégedetlen a Renoir színészi játékával. És ha már akkor ilyen láncban történnek a dolgok, a rendező Renoir az meg teljesen elégedetlen a főhősnő de... Nora Gregor játékával, ki is szeret belőle, miután...
1: De kalandos, ahogyan belé szeret. Mert nagyon érdekes ez a színésznő, mert ő tényleg... azt hiszem ausztriai zsidó, de félig magyar is, Lébény Szent Miklósról, az édesapja az egy
0: tényleg?
1: Magyar...
0: Mert ő goríciai, ma Olaszország.
1: Ott született, igen. Uh-huh. Tehát hogy ez egy fontos dolog, hogy nem értjük ma 2026-ban, hogy ez a nő, ez hogy lehet központi figurája, vagy legalábbis a top 4, vagy a nagy női múzsája ennek a filmnek, mert nem érezzük. 38 éves, és akkoriban egy 38 éves nő az még idősebbnek tűnt. Megfáradt, fakó, egyébként 10 évvel ezelőtt még gyönyörű volt, ha megnézzük korábbi
0: hát mondod,
1: filmekben.
0: Hogy fakó, igen, 9 év múlva öngyilkos lesz depresszió miatt. Tehát amit látszanék ezen a filmen, igen, a depressziója. Igen. A rendező azt mondta a játékára, hogy olyan, mint egy műanyag zsiráf.
1: Amit nem érzünk túlzottan nagy dicséretnek.
0: De hamisnak se érezzük.
1: Igen, igen, igen. Most akkor fontos ezt jelezni, hogy ő egy osztrák nő, és erről beszélgetnek is ott. Tehát egy osztrák nőt játszik, meg egy osztrák színésznő is egyben.
0: A francia kiejtésén is játszik, tehát pont jó a szerepre.
1: És hát a franciáknál idegennek lenni az nem mindig jó. Főleg nem egy olyan néphez tartozni, akikkel egy... 18 évvel ezelőtt még háborúztak, vagy 20 évvel ezelőtt, és régebbre vezet vissza az osztrák-francia rossz viszony, mert a Marie Antoinette, hát őt ugye Autry Chiennek és Chiennek becézgették, ami
0: ilyen
1: egyszer jelent
0: mondani.
1: Osztrák, osztrák hát ribancot, meg szukát is, és meg a Madame Deficitet is jelenti. És akkor egy picit a női karaktert nézzük meg, hogy ő mennyire komolyan vehető nő. Három férfi fejét csavargatja
0: el. Igen, tehát
1: el.
0: Így ennek erős, jobb színésznőnek és fiatalabbnak, most kegyetlenül fogalmazok, de ahhoz, hogy érthetőbben maradjon a dráma számunkra, ennek kellett volna lennie. Az igaz, hogy ha 20 évvel azelőtti képeit és filmjeit nézed, akkor ez tényleg egy gyönyörű nő. Tehát ezt a filmet csak azok hiszik el, hogy ennek a nőnek az ujjai köré van csavarva ennyiféle ember, akik ismerik a korábbi Nora Gregort.
1: Uh-huh. És egyébként ennek a filmnek az egyik nagy erénye, hogy hát kevés ilyen film van, amiről úgy elröppen 90 perc megbeszélése során, hogy még 90 percig beszélgetni.
0: Igen, vagy mondjuk egy podcastben pedig pillanatok alatt elröppen a 30 perc.
1: Jaj, nem tudom, mi lesz ezzel, de hogy valaki mondta a beszélgetésünk során, hogy ez a csaj, ez öntudatlanul kavarja a ganajt. Hogy szépen fejezzük ki magad, nem egy konzisztens karakter.
0: Tehát ez az osztrák kívülállás az, hogy tehát a színésznő zsidó, a filmben ő nem zsidót játszik, de van valaki, aki zsidót játszik a filmben, noha nem zsidó, ez Marcel Dalio, a Márki.
1: Már az előző filmben is játszott egyébként. Aha. Egyik főszereplője volt a Nagy Ábránnak.
0: Őneki ez a kívülállása a társaságból. És
1: akkor nem tudjuk teljesen, hogy hogy lehet egy zsidó márki, de akkor valószínűleg arról van szó, hogy itt a franciáknál is változik ez a társadalmi felállás, vagyis Magyarországon ekkoriban nagyon zajlik a, hogy mondják, jaj, nekem tudni kéne ezt, amikor a két társadalmi értékrend elkezd egymásra hatni, keveredni, stb., amit a Nosztifjú esete Tóth Mariban Mikszát tökéletesen ábrázol. Egyébként Mikszát az azért jó példa, mert nagyon-nagyon szerette Renoir Mikszátnak a regényeit, ugyanis a Mikszát regényekben látjuk azt, hogy bemutatja ezt a elképesztően korrupt, idióta, érték nélküli,
0: dekadens
1: gentri világot, és közben egyetlen egy rossz aló megjegyzés nincs, ő szeretettel, derűvel, humorral, anekdotáról anekdotára mutatja be őket, és itt is az van, hogy mondjuk nem az a Mikszáti derüljön át, de olyan nagy ítélkezéssel biztos, hogy nem találkozunk.
0: A Márki az, aki abban is kívülálló, hogy a burleszk világából jön ez a színész. Ő tűnik annak, aki átlátja a játék szabályait, a film címének fordítóját kivégeztetném, és nem azért, mert nem magyarosan fordította, ugye néven nélkül játékszabálya a film címe, hanem minden más nyelven olyan erősen jön elő, persze ott fordítva alkalmazzák a birtokos szerkezetet, tehát előbb van a szabálya a játéknak, tehát magyarul a játék szabályai, és ugye milyen játék szabályairól van szó? Ez egy társadalmi vígjáték, amiről beszélünk, ismerni kell a játéknak a szabályait. Mondhatom általánosságban, hogy az életnek a szabályait, szerintem ezen figurák egyike se ismeri az élet szabályait, most bölcsességi értelemben, de a társasági életnek a szabályait, azt ismerni illik, és akiket itt sorolgatunk, még a Roland Tuten által játszott repülőpilóta is kilóg a társaságból, ők olyanok, mintha vagy nem ismernék, vagy fittyet hánynának a társaság szabályaira, és akkor ez a repülőpilóta halálához is vezet egyébként.
1: Hát ugye az életünknek egy csomó játékszabálya van, társadalmi szabályok, pont ne lógj ki nagyon a sorból, normalitás megvéd, vagy tartsd be a törvényeket, van a kommunikációs szabályaink, nem mindig azt mondjuk, amit gondolunk, én nagyon sokszor így vagyok ezzel, érzelmi szabályaink, de azokat kontrollálni kell, gondolkodási szabályok, keres általában mondjuk okot a dolgok mögé, időszabályok, kapcsolati szabályok, stb. Stb. Írtál eszembe itt a film kapcsán egy ismerősöm, aki 35 évesen belépett egy munkahelyre, és rányomult minden nőre. 30 és 40 közötti magányos szívekre, egymás után vagy egyszerre, szinglikre, elváltakra, özvegyekre, de a házasságban élők sem gátolták meg kedves ismerősünket, hogy próbálkozzon, és akkor vagy sikerült, vagy nem, és hát nem telt el pár év, és ezen munkahelyen prédák, romok, lövészárkok, mindenfelé.
0: Ez egy jó film lenne.
1: Jó film lenne, házasságot is szétrobbantott, és amikor a cég vezetője felvetett, hogy esetleg elmehetne más munkahelyre, volt fölháborodva, hogy távozzon innen a lúzer, akit felszarvazott, meg az, akinek ez nem tetszik, stb. És még meg is fenyegette a cégvezetőt, hogy feljelenti, mert ő csak egy gyenge nő, na mindegy, nem is akarok folytatni, ő nagyon-nagyon sok, szabályt megszegett, kezdve a házi nyullal, apropó beszéljünk a nyulakról.
0: Igen, de a szabályokat még nem hagynám abba. A filmben nincs főgonosz, noha egy gyilkosság történik, a főgonosz az a szabályok, mégiscsak. Ezeket a szabályokat egyrészt ismerni kéne, gyönyörűen mondja az angol, hogy in the know, tehát, hogy a tudomásában van. A magyarul úgy mondanánk szerintem, hogy érti a csíziót. A csízió az a naptárnak, a kalendáriumnak a régi neve.
1: Mámetov Máricskú, mi így mondjuk ezt Csehszlovákiában.
0: Így is van.
1: Ismerjük a dörgést.
0: A dörgés, de jó. Igen, ezek mind jó fordítások. Tehát, hogy átlátja nem az életet, mert az életet azt a filozófus látja, és a teológus, meg a művész, hanem a konkrét a mikrotársadalomnak a szabályait, érteni kell a csíziót, és mik itt a szabályok? Az, hogy nem kell hűségesnek lenned a házastársadhoz, nyugodtan lehet szeretőd, de tarts tiszteletben a házastársad személyiségét, hogyan, ennek nyilván megvannak módjai, tehát, hogy nem túl feltűnően csinálod, meg nem beszélsz róla, meg nem dörgölöd az orra alá, és így tovább.
1: Oké, akkor innentől kezdve az első, aki megszegi a szabályokat, az André, a film elején, aki, mint mondtuk, egy nemzeti hős, bár vitatkoznék, mert most már ő csak rekorder.
0: Már átrepülték azt
1: igen, a igen, bár fontos stratégiai jelentősége is lehet neki, meg ő egy nagyon nagy karriert is felépíthet majd, és mostantól lehet majd igazi hős, de egy játékrontó, ünneprontó, a nép bálványként, hősként ünnepli, ő meg mint egy kisgyerek ott picsok, hogy
0: erről
1: nem
0: kéne
1: jöttek.
0: Egy szakdolgozat a játékrontókról és az ünneprontókról.
1: Ez nagyon jó, tehát lehet, hogy megírom akkor.
0: Jó. Ezek a szabályok, ezek az erkölcsi értékekkel nincsenek kapcsolatban. kapcsolatban, hagyjuk is az erkölcsi értékeket. Ha figyelmen kívül hagyod, és akkor talán ez a legfontosabb szabály, hogy megcsalhatod, és lehet nemi kapcsolatod, de ne szeress bele. Ha beleszeretsz, vesztettél. Ha túl komolyan veszed a másik feltételezett érzéseid, de különösen a saját érzéseidet, tehát tulajdonképpen ne legyenek érzéseid, akkor vesztettél és összeroppansz. Nyilván, ahogy így most ezt előadtuk, tehát az erkölcstől elszakítás, érzelemtől elszakítás, ez azt jelenti, hogy az emberi természetettől vagy elszakadva, az élet ilyen laposságokban, az élet legkomolyabb, legszebb dolgai, szeretet, szerelem, testi egyesülés, ezek a legfelszínesebb szintjükön vannak csak értelmezve, és így is kell, különben vesztesz.
1: Szóval, hogy például már ennél az Andrénál is fölmerül, hogy tényleg szerelmes Krisztinbe?
0: Biztos, hogy nem, ez csak az agyában
1: Schumacher, Schumacher tényleg szerelmes a Lizettbe? Ugye felesége olyan, mintha ő inkább birtokolná.
0: Külön is élnek, az egyik a városban, a másik
1: és a Lizett az nem is szeretne, inkább az úrnője mellett van Párizsban, mint a férje mellett vidéken. Ugye érdekes, hogy a szexualitást se látjuk, és de nem... mégis van bennünk valami felháborodás.
0: Igen, de hogy, tehát nem csak, hogy nem látjuk, jó, hogy nem látjuk, azt mondjuk csinálják, a, de hogy azt de se látjuk, csinálják. Hogy igen, hogy lenne valami érzéki bizsergés, ezt se látjuk, nincsen,
1: akkor
0: csak pofáznak
1: csak
0: róla.
1: Játék.
0: Ez játék, játék.
1: Ez nagyon érdekes. Bocsánat, a szexuális kapcsolataik, vagy nemi együttléteik lennének, de nincsen azokban a szívük, akkor lehet, hogy ugyanúgy nem egy nagy dolog az az egész. Lehet, hogy csak rutinból lennének amúgy együtt.
0: De lehet, hogy az már nem is kell. A játék űzése az ezt jelenti, hogy megcsalom.
1: Nekem egyik cimborámnak volt egy olyan szerelmi története, hogy elindult, elkezdtek találkozgatni a lányjal, és érezte, hogy a lány az jégcsap, és a lánynak valahogy bele kell szeretnie, hogy itt valami áttörés legyen, és picit hamarabb kéne menni neki, és mesélte nekem, hogy volt egy olyan pillanat, hogy azt érezte, hogy na most beleszeretett a lányba, és akkor szakított vele, mert tudta, hogy ennek nagyon-nagyon rossz. Most itt zuhanás fog következni, és most kéne még talpra esni.
0: Érdekes, hogy a rendező is bejátsza ezt a szerelmi játékot, tehát a vágója a filmnek az a felesége, Marguerite Renoir.
1: De közben
0: szerelmes lesz a főhősnőbe, Nora Gregorba, kiszeret a főhősnőből, szakítanak, és az általa 12 éve ismert gyermekei dadáját veszi majd feleségül. Tehát ez neki
1: egy átmenet. Úgyhogy saját dadája volt neki az egyik első nagy szerelme, élethosszig kitartóan.
0: A dada, igen.
1: Na és akkor önmagáról is szól ez a film kőkeményen. A másik, ami még nagyon fontos, egy, hogy hol vannak a gyerekek. Tehát, hogy ebből érezzük, hogy itt valami végzetszerűen el fog veszni.
0: Tényleg, igen, az mintha el lenne vágva, nyilván vannak, csak ők
1: nem
0: máshol,
1: biztos, mert
0: vagy
1: semmi,
0: nincsenek.
1: Ha még témaként se jönnek elő, akkor... Aztán nekem eszembe jutott, hogy azért az Y nemzedéknél még nagyon-nagyon ment az exeknek a tartása, tehát hogy azért ismerek olyan fiút, meg olyan lányt, aki mögött 30-40 ex van, és hogyha ezek tudnak találkozni egy budapesti belvárosban, akkor egyszerre kellemetlen is lehet, de egyszerre valami hasonló túllépési képességgel, mint ami itt sincs meg a szereplőkben.
0: Azért ugye nagypály jó tanácsait, tehát vegyél egy világhírű festő apukát, és úgy rendezél filmet. A segéd operatőrnek kért föl a később világhírű váló fényképészt Henri Cartier-Bresson-t, a ruhákat ki más tervezni, mint Coco Chanel.
1: Mert szórakozz,
0: ez így van, ez így igen. Van, Gyula. Ha ezeket betartod, Gyula, akkor jó lesz a filmed.
1: A szerelmi háromszögeknél kulcskérdés, hogy ki mit tud. Hogy a szerető számára hűségesebb, vagy informatívabb a szerelmes, vagy a társa számára, és itt nem is tudom, hogy pontosan...
0: És sokszor az a megcsalás nem is a testi, hanem hogy mögötte igen. Intézted, nem mondtad el, hazudtál neki.
1: És valaki mesélt nekünk egy ilyen történetet, hogy egy híres magyar poliamóriában élő párnál ki van adva, hogy mehet a férfi, vagy talán a nő is máshova, mondanám, hogy aludni, de nem mehet nemiség
0: csókolózni,
1: de nem aludhat ott. És ebbe belegondolva...
0: Az a főbűn.
1: Igen.
0: A kapcsolat ellen tudni illik.
1: Szabi, egy szép idézetet mondjál.
0: Ja. A Van egy jó idézet a filmben, a világban csak egy rettenetes dolog van, hogy mindenkinek megvannak a maga indokai. Ha belegondolunk, ez tényleg rettenetes, másképp fogalmazva mindenki bármit elkövet, és ezt marha jól meg tudja indokolni. Mindenki meg fogja találni az igazolást, fölmentést a cselekedeteire, és ha mindenki ilyen, és a társadalom is ilyen, belegondolunk, ez egy borzalmas világ. Innentől kezdve ez egy borzalmas világ. Játékszabály! Jean Renoir 1939. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Lassan a tinédzserország életképek, az már családi életképekké válik.
1: Abszolút, abszolút, de tényleg, főleg, hogy ma is itt van kedves feleséged, Deák Dorka, hitoktató, gyermekvédelmi tanácsadó, a Keceli Tanoda tanára, a gyermekek felzárkóztatásával foglalkoztok. Köszöntelek, Dorka, téged.
3: Üdvözlök én is mindenkit.
1: A különleges bánásmódot igénylő gyerekek témájával kezdtünk el foglalkozni a múltkor, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy azzal folytatjuk, hogy az egy dolog, hogy például nálatok, Dorka, a tanodában ilyen gyerekekkel foglalkoztok, és segítetek nekik felzárkózni. De a tanodában ott megint, hogy így mondjam, bocsánat, csúnyán elzárva vannak. De mit tapasztaltok, hosszú évek óta találkoztok ilyen fiatalokkal is, és foglalkoztok fiatalokkal, gyerekekkel? Mi a helyzet az iskolában? Mi a helyzet a játszótéren, a sportfoglalkozásokon? Egyre többet lehet arról hallani, hogy szülők elégedetlenkednek, hogy egyre több az osztályban a speciális bánásmódot igénylő gyermek, és úgy gondolják bizonyos szülők, hogy speciális iskolába kéne őket adni. Dorka?
3: Nekem az a véleményem, hogy semmiképpen nem kell őket speciális iskolában küldeni, ugyanis egy idő után ezek a gyerekek megtanulják kezelni a saját kis problémájukat. Gondolok itt a hiperaktivitásra. Egy 13-14 éves gyerek ezt már fiúgyermek, mert általában a fiúkra jellemző a hiperaktivitás. Most már a lányok is, tehát most már rájuk is jellemző. Már van egy-kettő nálunk is az iskolában, aki hát nagyon hiperaktív és nagyon aktívan éli az életét. Én azt gondolom, hogy az elfogadás és a türelem a kulcs az egészhez. És a mindkét gyerekünk osztályában volt hiperaktív gyerek, volt magatartási zavarokkal rendelkező gyerek, sőt, a kisfiamnak a szak képzésében is volt. Mondjuk ő nagyon nyitottan kezelte ezt az egészet, nem csúfolódott, segítette, ahol lehetett, meg minden. A lányom sem. Én azt gondolom, hogy nekünk szülőknek a hozzáállásunk, és nekünk tanárunknak a hozzáállásunk nagyon fontos, mert hogyha például egy esenis gyereknél, ahol beilleszkedési zavarokkal rendelkezik, hogyha csúnyán viselkedem vele, vagy lenézem, vagy bármi, ezt nem juthatom kifejezésre, viszont ő megérzi, és akkor úgy is fog viselkedni. Tehát ez a tapasztalat. Tény, hogy nagyobb fegyelmet kell tartani, meg kell húzni a határokat, de én nem tartom indokoltnak, hiszen ezek a gyerekek nem értelmileg hátrányosak. Nagyon jól tudják azt, hogy hogyan kell viselkedni, mit kell csinálni, az elfogadásra van szükségük, és a komoly szabályokra, amik be vannak tartva. És akkor működni fog, illetve türelemre. De mondom, tehát, hogy tényleg tudatosság. Nekem sem sikerül mindig türelmesnek lennem.
1: Azt mondod, hogy legyünk türelmesebbek, főként gondolom azért is, mert ugye múltkor megbeszéltük, hogy régen is, akár 30-40-50 évvel ezelőtt is voltak sajátos bánásmódot igénylő gyerekek, csak nem kategorizáltuk esetleg őket. Feri, neked mi a tapasztalatod?
2: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémánk az azzal van, hogy félünk attól, hogyha valaki másképp működik. És a gyerekeinket féltjük, hogy mondjuk valaki olyannal legyen együtt, aki netalántán segítséggel szorul. Dorka tud majd mesélni arról, hogy volt vak osztálytársa a főiskolán, tehát a főiskolai időszakban, és hogy hogyan segítettek neki, erről majd néhány gondolatot lehet, hogy megoszt velünk. Maga a társadalom megítélése is egy érdekes kérdés, hogy azzal, hogy valaki segítséggel él, vagy egy kicsit másképp működik, ahhoz én hogyan reagálok. Ahogy mondtam korábban, hogy az iskola az nagyon sokszor a társadalomnak is a leképződési helye, és az iskolai problémák megjelennek a társadalomban, és fordítva is a társadalomban megjelenő problémák, azok megjelennek az iskolában. És nagyon érdekes az, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, vagy a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nem csak különleges foglalkozást igényelnek, hanem különleges hatásuk van az osztálytársaikra. Ez egy oda-vissza dolog, hogy nem csak lemaradottak, hanem vannak olyan területeik, amiben ők sokkal fejlettebbek, vagy gyorsabban, aha, vagy másképp működnek.
1: Igen.
2: Főleg az ilyen gyerekeknek nagyon erős az érzelmi intelligenciája. Nem tudja kifejezni magát, de oda jön és megölel. Voltam olyan kávézóban Budapesten, ahol a Nem adom fel alapítványnak a munkatársai szolgáltak föl, ahol különböző testi vagy szellemi fogyatékossággal élők voltak a pincérek, és ők hozták az ételt, és velük együtt dolgoztam, illetve Pap Szabolcs, aki a Nem adom fel alapítványnak a kommunikációs vezetője, együtt voltunk például a Nick Vujicic alkalmon, aminek ők voltak az egyik főszervezői. És tőlük sokat lehetett tanulni, hogy van egy Nem adom fel együttesük, ahol különböző fogyatékkal és nehézséggel és akadályozottsággal élők zenélnek, énekelnek, így találkoztam vakénekessel, találkoztam olyannal, aki hiperaktivitással küzd, és ő bátorítja a közönséget, hogy tessék tombolni, és ő aztán igazán tud bátorítani. Tehát ők nagyon szélsőségesen élik meg az érzelmeiket, de vannak olyan dolgok, amit meg jobban tudnak kifejezni, mint egy kvázi egészséges ember. És egy mozélményt hoznék be, a Nevem Szem, ahol Sean Penn egy olyan színészként alakít egy olyan apát, aki 6-7 évesnek az értelmi szintjén maradt, 30 éves, de gyermeket nevel, mint édesapa, és a bíróság el akarja venni tőle a gyermekét, hogy 6-7 évesnek az értelmi szintjén van, és nem alkalmas a gyereknevelésre. És ez a film, nem akarom lespoilerezni az egészet, de azt mutatja meg, hogy nem minden az értelmi képességű, hanem az érzelmi intelligencia nagyon fontos, amivel Pécsi Rita szakértő is sokat foglalkozik, és sokat olvashatunk tőle, illetve több más magyar kutató, akár Hámori Józsefet is megemlíthetném, aki beszél arról, hogy nem mindegy, hogy a tanuláshoz milyen érzelmeket kapcsolunk. És a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, vagy akik

0: azt érezte, hogy egy fontos feladatot lát el az osztályban, és már kevésbé volt hiperaktív. Aha. Mondom, te felelsz most a rendért. A felelősséget adtam neki. Azt írja a szakirodalom, hogy a koncentrációs nehézségeik miatt nekik jobban meg kell határoznunk a feladatot. Mennyi időd van a feladatra, mert nem érzi, mondjuk lehet az időfogalmát, és hiába mondja a tanár azt, hogy 45 perc, nem tudja fölfogni, hogy mi az a 45 perc. De ha azt mondja, hogy három reklám időd van a feladatra, akkor azt jobban megérti, vagy a feladatban kevésbé kitartó. És hogyha valami nem megy, akkor ő hajlamos feladni. És az ilyeneknek azt szoktam mondani, hogy menj végig az összes feladaton, és amit csak tudsz, old meg, de kell mondani nekik, hogy meg kell fordítani a lapot, mert nem egy természetes dolog, hogy a lap hátulján is vannak feladatok. És tér vissza. Vagy hogyha megkapom tanárként a feladatát, így átnézem, és azt mondom, a hármasnál még én ott úgy látom, hogy tudnál valamit írni. Konkrétan meg kell mutatni, hogy hol van hiány, mert ő neki annyira gyors az agyműködése, hogy nem veszi észre azt, hogy valami mondjuk nem úgy töltött ki. Hanem csak azt látja, hogy az egyest is megcsináltam, a hármas feladatot is, a négyest is, az ötöst is, de hogy a kettes kimaradt, azzal ő nem foglalkozik, az neki nem olyan egetrengető dolog. A másik, amit meg egy érdekes, hogy a családban milyen bátorítást kap, hogy a bezzeg lemezek hogyan hangoznak, hogy bezzeg a testvéred mennyivel jobb, vagy mennyivel rosszabb képességű.
1: Sajnos nem jutott időnk arra, hogy átbeszéljük, hogy volt nálatok Dorka a vak osztálytárssal, bár nem tudom, hogy össze lehet-e hasonlítani egy látássérült és egy mondjuk ADHD-s vagy más típusú osztálytársat, de remélem, hogy legközelebb lesz rá alkalom. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva december 31-én jár le a Magyarországi Református Egyház tisztségviselőjének 6 éves megbízatása, ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a Református Egyház mintegy 1300 egyházközséget foglal magába. Az egyházközségek területi alapon 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4, Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületeket alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek majd mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket, ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, melyekre szeptember hónapban kerül majd sor. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29 és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltárénekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon május 29-én a Calvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban, este pedig zsoltárénekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál 2 kiemelt helyszínét. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22 és augusztus 8-a között. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év, az intenzív kurzuson. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló, szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben honlapukon teszik közzé. A részvételi díj 70 ezer forint, mely fedezi a teljes képzés költségeit szállással és ellátással. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3 és 8-a között, ez gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Gyermekmisszió szolgálat. A Gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6 és 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítvánnyá minden népet, fogalmazzák felhívásukban. A pályázati anyag beadásának határideje május 31. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma hétfőn csökken a felhőzet, az esők is fokozatosan megszűnnek. Az északi szél élénkül és 15-20 fokunk van. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon? És miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról, 18. rész. Mit tanított Jézus a szabadságról? A szabadság az ember élet egyik legnagyobb kérdése. Mindig is az volt, de különösen a mikorunkban az. Hiszen az emberiség történelmének egyik gyászos sajátossága, hogy a szabadság törekvések csak évszázadok, sőt évezredek után jutottak győzelemre, úgyhogy a 16. század előtt például Európában nagyobb szabadságjogok kivívásáról nem is beszélhetünk. És ez azért különösen fájdalmas dolog, mert egy hamis, egy hatalmi kereszténység kendőzte el a szabadságot, illetve akadályozta meg mind a gondolatszabadság, mind a szólásszabadság, mind a vallás és lelkiismereti szabadság érvényesülését. Jobbára csak a 17.-18. században, de alkotmányos szinten szinte a 19.-20. században ütött az órája annak, hogy kimondják azt, hogy Isten előtt minden ember szabadnak születik, és minden embernek alanyi jogon joga van arra, hogy kinyilvánítsa a gondolkodásában, a véleményében, a felfogását a világról. És valahogy mi is így tapasztaljuk a hétköznapi életben, hogy a gyermekek születnek erre a világra, a legkisebb gyermekkortól fogva a szabadság elemi igénye az embernek. Szoktunk beszélni a kisgyermekek féktelen szabadságvágyáról, ami persze sokszor téves, és meg kell fékezni a rakoncátlanságot, vagy fékomatta gyerekről beszélünk, aztán a kamaszkornak, az ifjúságnak is a partalan szabadság vágyáról, de tulajdonképpen felnőtt korban is az emberek többsége azzal azonosítja a szabadságot, hogy hagyjanak békén, azt teszem, amit akarok. Pedig a szabadság nem ilyen üres, tartalmatlan, vagy az emberi önkényre bízott fogalom. A szabadság az emberi életünk egyik leghatalmasabb értéke, ami nélkül nem lehetne igazságkeresés, nem lehetne a szeretet kinyilvánítása, nem érhetnénk el a boldogságot, mindezek kényszerrel együtt nem érvényesek. A szabadság minden embert megillető jog, Isten minket szabadnak teremtett, és még olyan világban is, ahol elveszítettük a szabadságunkat, hiszen Jézusnak egyik leghíresebb kijelentése János evangélium a 8. fejezetében, hogy aki a bűn cselekszik, az szolgálja, rabszolgálja a bűnnek. És mi, ha tudjuk, ha nem, gyermekkorunktól fogva, hogyha rossz dolgokat teszünk, ha bűnöket követünk el, lehet, hogy úgy érezzük, hogy milyen szabadok vagyunk, és hogy mi most azt csináltuk, amit szerettünk volna, de valóságban rabokká lettünk, mert aki a bűn cselekszi, az szolgálja a bűnnek. Hogy a szabadság mennyire fontos érték a Biblia szóhasználatában, azt nyilvánvalóvá teszi a Bibliának egyik legfontosabb része, a 10 parancsolat. A 10 parancsolat Mózes 2. könyve 20. fejezetében olvasható, majd megismétlés szerűen Mózes 5. könyve 5. fejezetében. A 10 parancsolatot kevés ember tudja, még olyanok is, akik különböző felekezetekben növekedtek fel a katekézis órákon. Jobbára a 10 parancsolat egyháziasított formáját tanulták. Nagyon kevés ember tudja elmondani a Biblia szerinti 10 parancsolatot. Most csak az első parancsolatra szeretném felhívni a figyelmet, ami így hangzik, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgasság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Az első parancsolatban Isten bemutatkozik, mint aki én-te viszonyba, tehát a legértékesebb emberi kapcsolatba szeretne kerülni velünk, bemutatkozik úgy, mint a szabadság, a felszabadítás, a szabaddá tevés Istene, aki attól akar óvni bennünket, hogy ne verjük magunkat rabságba, ne imádjunk hamis idegen isteneket, mert ezek csak ártalmunkra vannak. Az igaz Istenen kívül minden más
dolog, ami első helyre kerül az életünkbe, vagy kerülne az életünkben, az tulajdonképpen hamis istenség, akkor is, hogyha a szüleinknek nevezik őket, akkor is, hogyha mondjuk a pénznek vagy a hatalomnak nevezik őket. Természetesen, ameddig fel nem nő egy gyermek, addig a szülei, mint egy istenként állnak mellette, de ezek az istenek, ezek a földi istenek is jól jegyezzék meg, hogy nem maguknak neveljék a gyermekeiket, hanem annak, aki adta őket, tehát, hogy minél előbb rászoktassák a gyermekeket arra, hogy megismerjék az Istent, és szabadon, Isten mellett döntve, választva a helyes utat követessék. Tehát a 10 parancsolat első parancsolata már tulajdonképpen a szabadság törvénye, amit minden embernek belülről kell kivívni. A szabadság elsősorban egy belső dolog. Ezért a legértékesebb szabadság a gondolatszabadság, amit soha senki el nem vehet tőlünk, a legkeményebb diktatúrák sem láthatnak bele a fejünkbe. Természetesen a beszédünkben sok mindent elárulhatunk abból, ami belül lezajlott a gondolkodásmódunkban, de azért a beszédünket tudjuk irányítani, és azért meg lehet mondani úgy is az igazságot, hogy az ne legyen támadó jellegű, és a szólásszabadság nyilván az már csak bizonyos államformáknak az ajándéka, nem is beszélve a sajtószabadságról, vagy a vallás, vagy legfőképpen a lelkiismereti szabadságról. Tehát a szabadság elsősorban belső dolog. Epiktétosz híres mondása, hogyha rabszolgának születtem is, mert ez a görög sztoikus bölcs rabszolgaként és hozzá még beteg emberként látta meg a napvilágot, hát az egy adottság, hogy hogyan születünk, hogy most valaki rabszolgának, vagy földművesnek, vagy kézművesnek, vagy úrnak születik, de nem attól lesz valaki szabad, hogy külsőleg milyen a meghatározottsága. Ha rabszolgának is születtem, mondta Epiktétosz, én belül szabadnak érzem magamat, mert magam gondolkozom, magam járhatok utána a dolgoknak, magam hozok döntéseket, választásokat. Ezt csak azért szeretném hangsúlyozni, mert nagyon sok ember a szabadságot a külső szabadság jogok érvényesülésével látja, és úgy gondolja, hogyha ilyen külső szabadság nincs, magyarul, ha mondjuk diktatúrában vagy monarchiában élünk, akkor már az ember szabadsága mindenestül odavész. Ez nem így van. A legnagyobb szabadság, tehát az a belső szabadság, hogy az ember meggondolhatja a dolgokat, és aztán a meggondolás alapján dönthet. Ezért is mondta Széchenyi István, hogy először ne szabadságot adjatok a népnek, hanem először műveltséget adjatok, helyes gondolkozás, hogy a szabadságot jól fel tudja használni. Mert a szabadság nem önmagában áll, hogy az emberben sincs önmagában semmi se testileg, se lelkileg. Nem önmagában működik a karunk, vagy a lábunk, vagy a szívünk, vagy a vesénk, hanem más szerveinkkel való összefüggésben. De lelkileg is így vagyunk, hogy a lelkiismeret, az értelem és az akaratvilágunk egymásra van utalva, és így egy ilyen hármas egységben a kölcsönösség a vezérlő elve. Ezért a szabadságot is, hogyha meg akarjuk tölteni tartalommal, először is tisztáznunk kell azt, hogy valóban azt tudja jól kihasználni a szabadságát, aki gondolkodó életet él, aki meggondolja a döntéseit, a választásait, tehát meggondolja azt, hogy most számára a szabadság az, hogy azt teszem, amit akarok, vagy a rosszat is tehetem, vagy a szabadság az, amikor én meggondolás után a jót választhatom. Hogy ne tűnjön ez túl filozófikusnak, vagy túl elméletinek, hadd utaljak vissza életem egyik meghatározó eseményére, amikor, mint előfelvétel is egyetemisták, a katona időnket töltöttük a Hódmezővásárhely környéki pusztaságon, és ott a laktanyában egyszer éjszaka, hogy naposak vagy éjszakásak voltunk, hogy vigyáznunk kellett a körletünket, egy matematika szakos hallgatóval, jövendő hallgatóval beszélgettünk, ugye ő a matematikus jelölt, én pedig a bölcsészkarra jelentkező, húzott egy kört a bakancsával, beállt a kör közepébe, és azt mondta nekem ez a nagyon derék társam,
hogy tudod, én akkor érzem magam szabadnak, hogyha itt állok a kör közepén, és bárhova elindulhatok, amerre csak akarok a kör 360 foka felé. A szabadság ugyanis az, hogy ne korlátozzanak, és én eldönthessem, hogy milyen irányba lépek. Azzal kilépett a körből, és kérte, hogy én is álljak be a kör közepébe, és én is fogalmazzam meg a szabadság eszmémet, a szabadság felfogásomat. Akkor kezdtem el először így mélyebben gondolkozni erről a kérdésről, beálltam a kör közepébe, és elkezdtem töprengeni, hogy most én akkor vagyok szabad, ha 360 fok felé elindulhatok, hát úgyse tudok még 2 fok felé is egyszer elindulni, nemhogy 360 fok felé. Úgyhogy azt mondtam a társamnak, hogy tudod, nekem a szabadság annyi, hogy itt állok a kör közepén, én akkor érezném magam szabadnak, hogy kellő meggondolás után el tudnám dönteni, hogy melyik a helyes út, amelyet választanom kell, vagyis ha tudnám, hogy mi a helyes az életben, mert a szabadsághoz nem csak a gondolkozás társul, mint alapeszme, hanem a szabadsághoz társul a jónak az eszméje is, a jónak és a rossznak az eszméje. Ugye említettem, a legtöbb ember azt mondja, hogy akkor vagyok szabad, ha azt csinálok, amit akarok, és a jót is ki tudjam próbálni. Jézus világosan mondta, hogy aki a bűnt cselekszi, a szolgája lesz a bűnnek. De aki a jót választja, és az igazságot cselekszi, az igazság szabaddá tesz titeket. János evangélium a 8. fejezetében Jézusnak 2 híres kijelentése ez. Az is híres kijelentés, hogy aki a bűnt cselekszi, a szolgája lesz a bűnnek, tehát oda van a szabadsága, de az is nagyon nagy kijelentés, hogy a szabadságot tulajdonképpen az igazság megtalálása biztosítja a számunkra, a helyes gondolkozás által megtalált igazság, amire Széchenyi István is azt mondta egy másik aforizmájában, hogy a szabadsághoz a legrövidebb út az igazságon keresztül vezet. Igen, de ez feltételez gondolkozást, és itt van Jézusnak egy másik nagy kijelentés sorozata, miután Jeruzsálembe ment, és néhány nappal a megáldoztatása előtt heves vitákat folytatva a fővárosban és a jeruzsálemi templom övezetében, Jézus egyszer azt mondta Márk evangélium a 12. fejezet 24. verse szerint, hogy azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Minden emberi tévelygés, minden rossz döntés, a szabadságnak minden méltatlan felhasználása abból származik, hogy az ember nem ismeri meg Isten beszédét, Isten igéjét, és nem ismeri meg Istennek a hétköznapi életünkben való gondviselését, segítségnyújtását, hiszen ezt mi mindannyian igényelhetjük, kérhetjük. Ebből a 2 dologból rakódik össze minden emberi tévelygés és szerencsétlenség. És ezért kell a szabadságról úgy beszélnünk, mint akik, ha valóban szabadok akarunk lenni, és szabadon akarjuk meghozni a döntéseinket, és a szabadság tökéletes törvényében akarunk élni, úgy, ahogy ezt Jakab levél 1. fejezete mondja, vagy Istennel együtt akarunk élni, úgy, ahogy Pál a 2. Korintus levél 3. fejezetében mondja, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, akkor nekünk meg kell ismernünk az igazságot, nem is annyira csupán az elméleti igazságot, amit az emberi világban így szoktak mondani, hogy elméleti igazság, hanem azt az igazságot, ami a gyakorlati életben is érvényesül. Mivel majd külön adásban szeretnék szólni Jézus és az igazság viszonyáról, itt most csak elővételezem azt, hogy a Bibliában, legalábbis az Új Szövetségben 2 görög szó is áll az igazságra, egyrészt az aletheia kifejezés, másrészt a dikaio szűné. Az aletheia inkább eszmei, elvi nagy igazságot jelöl, tehát mondjuk egy matematikai, egy fizikai igazság, egy törvényszerűség.
A másik, a dikájó szüné, az pedig a hétköznapi életben a helyes igazságtevést, a bölcsességet, ahogy valaki jól irányítja az életét, és igazságos, mert azt adja a másik embernek, amit ő is elvár tőle. Tehát nem mér kétféle mértékkel, mert utálatos az Isten előtt a kétféle font, a kétféle mértékegység. Tudnék, hogy magunknak jót kívánunk, de a másik embernek ugyanazt a jót nem adjuk meg. Ez a két kifejezés az, ami az igazságról szól, és majd külön fogok beszélni arról is a következő alkalommal, hogy Jézusnak az igazságról a legrövidebb meghatározása létezik. Ilyen rövid meghatározás az egész világkultúrában nem létezik, de hát ez egy tő mondatba is belefér, hiszen ha ez valóban igazság, akkor ez magáért beszél, ezt nem kell részletezni, árnyalni vagy körülkeríteni. Ez János evangélium a 17. fejezet 17. verse, amely szerint Jézus a főpapi imája során mondta ki ezt a rövid, de annál súlyosabb mondatot, hogy a te igéd igazság. Ezért is mondta, hogy azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát, mert hogyha mi az ige igazságát nem fogadjuk el, vagyis ha Isten szavát nem tartjuk igaznak, akkor csak emberi szót tarthatunk igaznak, csak a magunk szavát tarthatjuk igaznak, azzal viszont oda lesz a szabadságunk. A szabadság tehát függ a gondolkodástól, függ az igazság megtalálásától, függ attól, hogy az ember milyen szélességben és mélységben éli az életet. Mert nagyon sokszor mi úgy gondoljuk, hogy szabadok vagyunk, és mégsem vagyunk szabadok. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy igazunk van, és aztán később kiderül, hogy ez csak egy önmagunk igazsága, ez csak egy önigazolás volt. A szabadságra visszatérve, ezért nagyon híres Luther kijelentése, aki egyik művét így kezdte, hogy az emberi akarat szabad akarat, de az emberi akarat szolga akarat. Mert sokszor úgy érezzük, hogy szabadon gondolkodtunk, döntöttünk, és ez a helyes döntés, amit meghoztunk, de hogyha rossz gondolkodás alapján hoztuk meg a döntést, ha nem az élet törvényeinek a tiszteletben tartásával hoztuk meg a döntést, akkor tulajdonképpen bár önmagunkban úgy éreztük, hogy szabad döntést hoztunk, de a legnagyobb rabságban hoztuk meg a szintén a rabság béklyóiba verő döntésünket, vagy döntéseinket. Ezért nagyon fontos, hogy az ember gondolkozzék, helyesen gondolkozzék, keresse az igazságot, hogy csak a 100%-os igazságokkal elégedjék meg az ember, hogy aztán, amikor felnő az ember, amikor megszűnik már a szülői gyámság, amikor már kikerülünk az iskolából, és amikor már tényleg magunk urai kell, hogy legyünk magunkat, és esetleg később a családunkat kell, hogy fenntartsuk, akkor valóban tudjunk már úgy élni, hogy a helyes szabadság légkörében, vagyis mások szabadságát mindig elismerve, sőt biztosítva, és a magunk szabadságát jól felhasználva. Jézus szavait idéztem, Jézus mondatait idéztem eddig, de hadd tegyek utalást Jézus magatartására is. Jézus mindenkinél tisztelte az emberi szabadságot. Jézus mindenkit meghallgatott, mindenki kérdését komolyan vette, sokszor a kérdésekre azért válaszolt újabb kérdésekkel, mert gondolkodtatni akarta az embereket, vagyis hogy ők jöjjenek rá a válaszra, a helyes válaszra, nem kioktatni akarta Jézus. Tulajdonképpen ez az emberi szabadságnak egyik legmagasabb rendű tisztelete, ezért szokták mondani, hogy a világtörténelemben kevés ilyen személy akadt, Jézus a legtökéletesebb példa természetesen, és a Jézushoz közeli, talán legközelebbi példa az előtte 4-4,5 évszázaddal azelőtt élt Szókratész és Platonnak az esete. Szókratész is a kérdve kifejtő módszert, a maieutiké technét, a bábáskodási módszert tartotta a fő eszköznek az emberek megközelítésében, vagyis
ne mi oktassuk ki az embereket, hanem gondolkozzunk közösen az emberekkel, tegyünk fel kérdéseket, induljunk el közösen, és ne mi mondjuk meg az embereknek, hogy mit kell tenniük erre, ők maguk jöjjenek rá. Ez a szabadságnak a helyes kezelése és a helyes tisztelete. Jézus a tanítványaival is így járt el. Jézus kiválasztott felnőtt embereket, 11 embert, ugye a 12. csak hozzá csapódott, bár szerette volna visszatartani, de Júdás addig-addig erősködött, és a tanítványok előtt is olyan tekintélyre tett szert, hogy ott maradt a tanítványi csapatban, és így lett 12 tanítvány, és Jézus, ahogy járt-kelt az országban ezzel a 12 felnőtt emberrel, kérdéseket tett fel nekik, különböző élethelyzetekbe hozta őket, vagy amikor este lefeküdtek Kapernaumban, vagy Betániában egy-egy családnál vettek szállást az északi és a déli ország részben egyaránt, akkor ezeken az esti beszélgetéseken kitűnik, hogy Jézus mennyire teret adott a kérdéseknek, mennyire hagyta levegőhöz jutni az embereket, de sem a samáriai asszony nem rohanta le a válaszaival. Például csak így kezdte a beszélgetést vele, hogy adj innom. Tudott Jézus, tudott kérni is, aztán amikor az asszony meglepetést mutatott, akkor az első mondata az volt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és ki az, aki tőled vizet kér, te kértél volna tőle élő vizet, tehát Isten ajándékáról beszélt, élő vízről, ha ismerné, tehát feltételes módban fogalmazott. Amikor Nikodémust fogadta ének idején is, nem utasította el, hogy miért nem napközben mutatkozol a közelemben, miért félsz, vagy gyáva vagy Nikodémus, hogy itt az éjszaka leple alatt jössz ki az olajfák hegyére. Jézus mindenkinek messze menően elismerte a szabadsághoz való jogát. És amikor a gazdag ifjú nem tudta őt követni, akkor szomorúan nézett utána, de nem cibálta vissza, vagy nem beszélt a lelkére. Jézus tudta azt az igazságot, hogy amire az ember nem maga jön rá, és nem maga teszi rá az életét, az rövid életű lesz az életében. Az ember úgy van megteremtve, hogy maga gondolkozzék, maga jusson bizonyosságra, meggyőződése, de maga lelkiismeretével, értelmével utasítsa az akaratát, hogy mit tegyen és hogyan tegyen. Jézus messze menően tisztelt minden emberi szándékot és minden emberi akaratot. Hadd említsek még egy újabb példát, ugyanakkor Jézus azt sem takarította meg a számunkra, hogy gondolkozzunk, hogy sokszor gyötrődve gondolkozzunk, hogy Pascal mondja, hogy gyötrődve kereső emberek legyünk, hogy sokszor szenvedések árán is gondolkozzunk. Ez az Emmauszi tanítványok esete, amikor Jézus nem fedte fel magát, hanem hagyta, hogy azok a tanítványok keseregjenek, de a kesergésben, a csalódottságban, a szenvedésben annál inkább elindul a gondolkozás, és a gondolkozással együtt az igazságkeresés, és az igazság majd szabadokká tesz bennünket. Én mindenkinek azt tudom kívánni, hogy így olvassa Jézus életét, így olvassa végig a 4 evangéliumot, hogy lássa szinte maga előtt Jézust, aki szeretettel, bizalommal fogadja az embereket, egyáltalán nem kioktató a stílusa, egyáltalán nem vádoló vagy kárhoztató, még a legnagyobb bűnnek tartott esetekben is egy házasságtörő asszony sem kioktat Jézus, hanem együtt érez vele és segíti a talprálásban. A szabadság valóban első parancsolat a 10 parancsolat rendelkezései között, és ahol Isten lelke van, ott valóban szabadság van. Ennek persze a fordítottja is igaz, hogy ahol nem találkozunk szabadsággal, vagy a szabadság elismerésével, méltánylásával, ott Isten lelke is visszahúzódik, és óhatatlanul egy másik lélek veszi át a terepet, aki aztán nem válogat az ember rabbá tevésében. Mindannyian azonban szabadok akarunk lenni, bárcsak a valódi, az igazi szabadságot tudnánk elérni, és bárcsak meg tudnánk érteni azt, hogy Jézus akkor sem akar gúzsba kötni bennünket, ha már a tanítványai lettünk.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Páskujné Kovács Erzsébet, csak átlépsz. Mikor csendesedik bennünk már az élet, zárójelben maradnak a szavak. Az elme meggondolja kétszer is, mit a szájnak kimondani szabad. Mikor halványulnak már a fények, a szilaj láb óvatosan lépd el. A völgyben szürke kötfátlakat rongyokra tép az őszi szél széjjel. A szíved megfáradt, nehéz, mint betongerendák súlya, s egy messze hangzó trombita az utolsó takarodót fújja. Készül is minden benned a végtelen nagy útra, s milyen nagy áldás, ha nincs mi visszahúzna. Csak átlépsz egy vonalon könnyedén, megnyugodva, boldogan mész el innen. Tudod, hogy kezed fogja, aki adta életed, aki adta halálod, aki látta küzdelmed, aki vérén megváltott.

0: Győzelem a csüggedés felett. Hangos könyv, harmadik rész.
1: A 25. óra emberei. Józsué könyve, 10. fejezet, 12-től a 13. versig azt mondja, Józsué az Úrhoz szólt, és veszteg maradt a nap, megállott a hold is. Józsué felvette a harcot mindennel, amivel csak képes volt, de volt egy tényező, amit nem tudott befolyásolni. Ezért azt mondta Istennek, megteszem, amit tudok, de rád hagyom, amit nem tudok. Tartsd féken azt, ami az egész rendszert működteti. Amikor kifutsz az időből, és a 25. órára van szükséged a napodban, csak is egy valakihez fordulhatsz, Istenhez. Ő meg tudja állítani a napot, és be tudja fagyasztani a körülményeket. Ő tud neked többletidőt adni, hogy összegyűjtsd erőidet, új stratégiát válasz, és megnyerd a csatát. A 25. óra az, amikor Isten megengedi neked, hogy bepútold azt az időt, amit másokkal való harcra vagy önsajnálatra pazaroltál, miközben az ellenséggel kellett volna küzdened. Teológiailag ezt hívjuk kegyelemnek. Nem érdemeink miatt részesülünk benne, hanem Isten jó indulatából. Volt már, hogy Isten jó indulattal volt feléd, amikor nem érdemelted meg? Ez a kegyelem. Figyeld meg! Nem volt ilyen nap sem azelőtt, sem azután. Józsué könyve, 10. fejezet, 14. vers. A 25. óra emberei különböznek az átlagtól. A. Úgy imádkoznak, mint ahogy még soha senki előttük, mert hiszik, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. B. Emlékeznek eltékozolt éveikre, és hálásak a második esély ajándékáért. C. Tudatában vannak sürgető kötelességüknek, mert bár az idő elhaladt, tudják, Isten ad nekik plusz időt, hogy győzhessenek. Nem túl késő neked sem. Józsué Istene a te Istened is. Beszélj vele, még mindig ő irányít.

Életszabályok. Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. verse azt mondja, a vidám szív a legjobb orvosság. Tanuld meg befolyásolni a téged körülvevő légkört. A negatív hozzáállás ragályos, vigyázz a hordozóival. Szeresd őket, emeld fel őket, ha tudod, de sose engedd, hogy megfertőzzenek. Amikor Isten meg akar áldani téged, akkor küld valakit, akit a benne lévő lélekről ismersz fel, mivel az erő, a képes vagyok rá hozzáállás, a szeretet, amely mindig a jót keresi, és a józanság lelke, amely szilárd és következetes lesz benne. Mosolyogj, még ha nem is vesz egy kandi kamera. Egyszer egy nő kapott egy szép kis növényt, amelyet hazavitt, megöntözött, tápanyagot adott neki, és kitett a napra. Egy évvel később jött csak rá, hogy selyemvirág volt. A mai napig is nevet ezen a történeten. Amikor biztonságban érzed magad, tudsz nevetni magadon. Ez egyben az igazi alázat jele is. A nevető izmok közvetlenül az agy azon területéhez kapcsolódnak, amely a hangulatunkat meghatározza. Ezért mondja Salamon, a vidám szív a legjobb orvosság. Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. vers. Alkalmazd a 90-10 szabályt. Amikor a körülmények 90%-át nem befolyásolhatod, koncentrálj arra a 10%-ra, amivel tudsz valamit kezdeni. És ne feledd, Istennek egyetlen egy ötlete képes mindent megváltoztatni. Pál azt írja, mindenféleképpen gyötrődtünk, kívül harcok, belül félelem. De Isten? Pál Korintusbeliekhez írott második levele, 7. fejezet, 5-től a 6. versig. Számolj Istennel! Ő a lehetetlen helyzetekre szakosodott. Ő tudja kezelni a helyzetet, ami előtted már heggyé nőtt, és akár pillanatok alatt alagutat készít a hegy gyomrában. Csak annyit kér tőled, hogy vondd be őt.

Az engedelmesség hatalommal ruház fel. Máté evangélium a 8. fejezet 23-tól a 27. versig azt mondja, amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai. És íme nagy vihar támadt a tengeren, úgy, hogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták, Uram, ments meg minket, elveszünk! De ő így szólt hozzájuk. Mit féltek ti kicsiny hitűek? Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki. Jézus ebben a történetben épp szolgálatának egy új helyszínére igyekszik. Ilyen helyzetek gyakran hoznak támadásokat. Minden előzetes figyelmeztetés nélkül hatalmas vihar tör ki, és a tanítványok pánikba esnek. Felébresztik Jézust, aki megdorgálja őket félelmük miatt. A félelem a hit ellentéte. Jézus ezután megdorgálja a vihart is, és minden elcsendesedik. Tanítványai elcsodálkoznak Jézus hatalmán. Mennyei atyánk csak azokat tudja természetfeletti hatalommal felruházni, akik Jézushoz hasonlóan teljes mértékben engedelmeskednek neki. A gonosz nem lehet átverni. A Jézusnak való teljes engedelmesség nélkül sem az ördögöt, sem más gonosz erőt nem tudunk engedelmességre kényszeríteni. Nem lesz hatalmunk felettük. A Jakab 4:7 ezt írja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Az apostolok cselekedetei 19. fejezet 13-tól a 16. versben pedig a következőt jegyezték fel. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgy, hogy mesztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Vallásos magamutogatásunk senkit sem ragad meg. Először meg kell adnunk magunkat Jézusnak ahhoz, hogy győzedelmeskedni tudjunk Isten országáért. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fűvé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljesítesz mindent mindenekben. Pál efézusbeliekhez írott levele, első fejezet, 17-től a 23. versig. Amikor halljuk, hogy Isten új területekre hív el az ő szolgálatában, habár számítunk az ellenség támadására, mégis megnyugodhatunk abban, hogy Isten eljuttat minket oda, ahová küld, mind fizikailag, mind lelkileg. Ez az Isten hozzánk szóló szavába vetett hit ad nekünk békességet, még a legtombolóbb viharban is. Mivel Isten akarata szerint járunk és engedelmesen alárendeljük magunkat neki, hatalmunk van minden ellenséggel szemben. Míg a szelek és a hullámok is engedelmeskedni fognak nekünk, és a külső szemlélők csak ámulnak majd. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy teljes hatalmat adsz nekünk a gonosz minden ördögi terve felett. Ámen. Írta Peter Stanway.

Ígéretek a bajban. Királyok első könyve, 8. fejezet, 56. verse azt mondja, egyetlen szó sem veszett el mindabból a jó ígéretből. Megfontolandó gondolatok. Elsőként, ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Zsoltárok könyve 91. fejezet, 9-től a 11. versig. Másodszor, az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Zsoltárok könyve 34. fejezet, 7. vers. Harmadszor, szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. Zsoltárok könyve 57. fejezet, 2. vers. Negyedszer, közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Zsoltárok könyve 34. fejezet 19. vers. Ötödször. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Péter első levele, 3. fejezet 12. vers. Hatodszor. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Zsoltárok könyve 18. fejezet, 17-től a 20. versig. Hetedszer. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Mikeás próféta könyve, 7. fejezet, 8. vers. Nyolcadszor. Akkor majd bízol, mert lesz reménységed, körülnézel és nyugodtan lefekszel. Ha heversz, senki sem riaszt föl, sőt, sokan hízelegnek neked. Jób könyve, 11. fejezet, 18-tól a 19. versig. Imádkozz így. Ments meg, Uram, minden ellenségemtől. Kérlek, Uram, te harcolj értem, mert úgy érzem, túl nehéz még egy napot megharcolnom. Kérlek, hogy hadd elégedjek meg azzal, aki vagyok, hadd erősödjek meg benned, és hadd legyek bizonyos afelől, hogy a jövőm veled tele van reménnyel, örömmel és békességgel. Ámen.

A bizalom ragadós. Pál zsidókhoz írt levele, 10. fejezet 35. verse azt mondja, ne veszítsétek el tehát bizalmatokat. A bizalom ragadós. Szétterjed abban a körben, ahol hatással tudsz lenni. Hány óriás ölő volt Saul seregében? Egy sem. Amikor Góliát kihívta Izraelt, minden katona reszketett a félelemtől. De Dávid, aki azért jött, hogy ennivalót hozzon a testvéreinek, felmérte a helyzetet, hittel előállt és megölte az óriást. Miután Dávid király lett, hány óriás ölő támadt Izraelben? Sok. Figyelj csak! Akkor ölte meg a húsái Szibbekáj Szippájt, az óriások leszármazottját, és azok megalázkodtak. Majd megint harc tört ki a filiszteusokkal. Ekkor vágta le Elhánán a gáti Góliát testvérét, akinek a láncsa nyelve olyan volt, mint a szövőszék tartófája. Gátnál is harc tört ki. Volt ott egy nagy termetű férfi, akinek 6-6 ujja volt, összesen 24. Ez is az óriásoktól származott. Ez gyalázta Izraelt, de levágta Jónátán, Dávid bátyjának, Simeának a fia. Ezek Gátból, Góliát szülővárosából való óriás ivadékok voltak, és Dávidnak vagy szolgáinak a keze által estek el. Krónikák első könyve, 20. fejezet, 4-től a 8. versig. Nos, vajon miért nem voltak óriás ölők Saul idejében? Mert maga Saul nem volt az. De Dávid kormányzása alatt a számuk megsokszorozódott, mert Dávid óriás ölő volt. Ez szemlélteti az egész Biblián végigvonuló elvet. Elég, ha egy elkezdi. Amikor bizalmat fejlesztesz ki, azok, akik körbevesznek téged, barátok, család, munkatársak, szintén növekvő bizalommal lesznek. Miért? Azért, mert a bizalom bizalmat szül.

Előre nyomulás. Pál Filippi beliekhez írott levele, 3. fejezet 14. verse azt mondja, futok egyenest a cél felé. Amikor elhatározod, hogy előhozod magadból mindazt, amit Isten beléd helyezett, akkor előfordulhat, hogy meg kell küzdened mindazzal, amit valaha is tettek veled, vagy mondtak rólad. Lehet, hogy évek alatt felhalmozódott elfojtásokkal, elnyomásokkal, depresszióval kell csatát vívnod. Lehet, hogy erősen kell dolgoznod azért, hogy felszabadítsd Isten benned elhelyezett kincseit. Ő segíteni fog neked, hogy felszínre hozd az ajándékokat, de neked kell megküzdeni érte, enélkül nem fog megtörténni.

De Isten ma azt mondja neked, ki akarlak nyitni, meg akarlak erősíteni, hogy életet adhass mindannak, amit beléd ültettem. Eljött az ideje, hogy felállj és ezt mondd, most rajtam a sor, hogy megszüljem, előhozzam a bennem lévő kincseket, hogy felszabaduljak arra, amire Isten teremtett. Amikor egy kisbaba megszületik, a családban minden megváltozik. Ugyanez igaz rád is. Amikor életet adsz annak, amit Isten elhelyezett benned, az hatással lesz mindenre, ami körülvesz. Isten áldása túláradó áldás, és az életed minden területét érinteni fogja. Minden nő felismeri ezt, ha gyermeket vár. Ugyanez igaz a lelki életben is. Ne mulaszd el, hogy világra hozd azt, amit Isten beléd helyezett. Itt az idő, hogy a kincset előhozd, tehát szüld meg, míg ha erőlködnöd kell is. Imádkozz így. Uram, kérlek, adj nekem erőt a küzdelemhez, míg eljön az áttörés. A győzelem olyan közelinek tűnik, Uram, segíts, hogy a Te igéden és nevedben megállva győzelemben élhessek. Azért imádkozom, hogy törd meg a gonosz minden hatalmát felettem a mai napon Jézus nevében, hogy elérhessem a célt, amelyet Te elém adtál. Amen.

0: Küzdelem a depresszió ellen. Példabeszédek könyve 12. fejezet 25. verse azt mondja, aki aggódik szívében, az leverté lesz. A hosszantartó búskomorság leszívja az energiádat, eltorzítja a valóságról alkotott képedet, megtámadja a hitedet és kihat mindenkire a környezetedben. Minden ötödik ember szenved tőle. Több munkahelyi hiányzásért felelős, mint a cukorbetegség és a szívelégtelenség. Okozhatja a rossz egészségi állapot, nem is beszélve a körülményeinkről, valamint a stressz, a félelem, a magányosság, a bűntudat és a harag. Még csak nem is a modern idők betegsége, már bibliai személyek is szenvedtek tőle. Elsőként Dávid meg nem vallott bűnei miatt tapasztalta meg a depressziót. Így olvassuk. Végképp összetörtem, erőm elhagyott, szeretteim és barátaim félreállnak. Zsoltárok könyve 38. fejezet 9-től a 12. versig. Másodszor Jóbot olyannyira elkeserítették veszteségei pénzügyi, családi és személyes életében, hogy megátkozta a napot, amelyen megszületett. Harmadszor, amikor Jezábel Illés prófétára tört, ő bénító csapdába esett. Éhes volt és nem evett, dühös volt, haragudott Istenre is az egész világra. Magányos volt, mégis ő hagyta ott szolgáját és ment világgá egyedül. Fáradt volt és összerogyott, de Istennek megvolt a gyógymódja. A. Megváltoztatta az étrendjét. B. Azt mondta neki, hogy pihenjen. C. Tudtára adta, hogy nincs egyedül. D. Egy angyalt küldött, hogy szolgáljon neki. Ma is ezek a depresszióból kivezető lépések. Dávid így szólt. Az Úr kiemelt a pusztulás verméből. Zsoltárok könyve 40. fejezet 1-től a 2. versig. Ő téged is ki tud hozni a depresszióból. Ne szigeteld el magad, és ne szígyelj segítséget kérni egy lelki vezetőtől, egy megbízható baráttól, vagy egy jó tanácsadótól. És ne feledd, a függőségekhez vezető magatartás és a rossz kapcsolatok csak rontanak a dolgon. Abban a pillanatban, amikor Illés meghallotta Isten hangját, elkezdte végre összeszedni magát. Isten segítségével ez számodra is lehetséges.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a csüggedés felett című hangoskönyv 3. részét hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Múzeumi világnap. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977. májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el a Múzeumi világnap ünneplését. 1978. május 18-án tartották meg először. A múzeumok a kulturális párbeszéd, a kultúrák gazdagításának és az emberek közötti kölcsönös megértés, együttműködés és béke megteremtésének fontos eszközei. A Múzeumok Nemzetközi Napja pontosabban a világ múzeumai által őrzött emlékek, értékek és szimbólumok napja, amelyek mind a kultúránk és a múltunk részét képezik. Az első világnapot 1978-ban tartották, 1992 óta pedig az ICOM tanácsadó testülete minden évben külön témát választ e napnak. A világnap üzenete, amit a múzeumok láttatnak, az nem holt anyag, hanem létünk előzménye, kultúránk, emberi mi voltunk szimbóluma. Internet világnapja. Az internet világnapjának nincsenek olyan hagyományai, mint a távközlés világnapjának, az ENSZ még nem is ismert el hivatalosan, de a folyamatosan növekedő világháló mindenki számára egyre fontosabbá válik. Az internet világnapja május 18-a szervesen összetartozik a távközlés világnapjával, ma már az információs társadalom világnapja néven, hiszen annak legkiemelkedőbb területe. A Nemzetközi Távközlési Egyesület által 2002-ben elindított kezdeményezés célja az, hogy a fejlődő országokban és a lefedetlen területeken is kapcsolódni lehessen a világhálóra. Bár az internet megjelenése és annak elterjedése rövid múltra tekint vissza, ma már szinte nélkülözhetetlen eszköz és lehetőség. A mindennapjainkat alapvetően meghatározza, hogy képesek vagyunk-e részesülni az általa nyújtott előnyökből. A Szent Poézis Néma Hattyú. Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újragondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését. Feltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára is. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A program helyszíne Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János szombathelyi megyés püspök a katolikus püspöki konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma hétfőn csökken a felhőzet, az esők is fokozatosan megszűnnek. Az északi szél élénkül és 15-20 fokunk van. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A teremtéssel véletlen kialakulással foglalkozó sorozatunk mai adásában folytatjuk a világegyetem és benne az ember eredet kérdésének körüljárását. Előző adásainkban már beszéltünk arról, hogy ez a kérdés minden embert érdekel. Mindenkinek van erről véleménye. Arról is beszéltünk, hogy az eredettel kapcsolatban négy fő megközelítési mód van, persze ezeknek számtalan variációját ismerjük. Elkezdtük ezeket a megközelítési módokat vizsgálni. A beszélgető partnerem mai napon is Szűk Bendegúz.
1: Üdvözlöm Önöket!
0: Bendegúz, az előző adásban említettél néhány híres természettudóst, hoztam egy könyvet, a hat napban, miért választotta 50 tudós, hogy hisz a teremtésben. Ebben a könyvben szerepel Jerry
1: Bergman. Igen, a második ember itt Jerry Bergman.
0: Ennek a könyvnek az a különlegessége, hogy 50 tudóst megkérdeztek, hogy miért választotta a hatnapos teremtést. És ők leírják szakmai szemmel, hogy mi az, ami meggyőzte őket a világegyetemben, az emberrel kapcsolatban, az élővilágban, hogy a Biblia istenét választották, és a Bibliában való hitet. Bendegúz, te kit ismersz ezek közül?
1: Igazán nagyon sok embernek ismerem a nevét. Néhányukkal én levelezésben is állok, például akit már itt említettünk, Jerry Bergman, vagy John Baumgartner, Monty White-tal esetleg, hát illetve igen, Don Button, Werner Gitt, őket így ismerem, és még többeket is a listáról, Andrew Snelling, Don DeYoung, Kurt Wise, aki világszerte ismert geológus, és hát igazából még sorolhatnánk ezen 50 ember közül. Természetesen el kell mondjuk, hogy nem 50 tudós van, aki foglalkozik a teremtés tudománya, hanem ennél azért jóval több, sőt elmondhatjuk, hogy magyarokból is kiadhatnánk egy könyvet igazából, olyan magyar tudósokból, akik PhD-vel rendelkeznek, és a teremtésben hisznek, illetve van egy olyan lista is az interneten megtalálható, ahol több ezer, tehát valamilyen tudományterületen végzettséggel rendelkező ember, esetleg PhD-vel, tehát doktorátussal rendelkező ember írta alá azt a kiáltványt, hogy ők nem fogadják el a darwini evolúció elméletét, mert tudományos szempontból nem találják megfelelőnek, nem látják úgy, hogy a valóságot írná le.
0: Én is ismerek ezek közül néhány szemét. Mindjárt elkérem a könyvet. Baumgartnerről az a hír járja, hogy ő különösen veszélyes az evolúcióra. Ő egy nagyon elismert tudós a szakmájában. Werner Gitt is ír ebben a könyvben. Werner Gitt volt az a személy, aki személyes útmutatása alapján készítettem a második honlapomat, a teremtéstudomány.hu-t. Don Butter is szerkesztett egy szenzációsan jó könyvet, a Kérdések a kezdethez című könyvet. Tehát Ariel Roth, biológus és más tudományágokban jártas szakember. Neki a magyar könyve például a Gyökereink. Ez a könyv több témakört érint, szakmai szemmel összeválogatta az evolúció kérdéseit, élő szervezetek, kövületekről, kőzetekről, a tudomány és a szentírás kapcsolatáról beszél. Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet. Van még egy másik kiadvány, amelyet Bendegúz te adsz ki, ez a te sorozatod. A címe Biblia, Történelem, Tudomány. Igen. Mesélj róla egy kicsit, kérlek.
1: Igen, sok-sok évvel ezelőtt már volt egy olyan gondolatom, hogy szeretném azokat a témaköröket, azokat a gondolatokat leírni, kiadni, papírformában is kiadni, amelyeket honlapokon már megjelentettem, amelyeket tanulmányoztam. Ugye a külföldi irodalomban, a angol nyelvű kreacionista szakirodalomban, tehát teremtés tudományi szakirodalomban alaposabban elmélyültem, sok mindent láttam, és úgy gondoltam, hogy itt lenne az ideje, hogy Magyarországon is magyar nyelven kiadjunk egy olyan kiadványt, ahol rendszeresen cikk formában, tehát cikkek formájában közölhetnénk tudományos anyagot. Miért olyan lényeges dolog ez, hogy cikk formájában? Ugye a könyvek általában átfogó tanulmányokat adnak, egy átfogó képet igyekeznek nyújtani, míg a cikkek általában egy-egy témakörrel behatóbban foglalkoznak. Maga a tudományos cikk formájában születik folyóiratokban, ahol egy-egy specifikus témát megvizsgálnak, az új eredményeket közlik. És ennek a teremtés tudományi oldala is létezik. Számos lektorát, folyóirata van a teremtés tudománynak. Az, hogy lektorát, az azt jelenti, hogy ha egy tudós megír egy cikket, akkor odaadják más tudósoknak, akik azon a területen szintén jelentős szakismerettel rendelkeznek, és ezek felülbírálják, megnézik, megvizsgálják, tanulmányozzák, hogy amit ott leír a cikk szerzője, az valóságos-e, az megállja a helyét. Egyébként ennek az egész lektorálási folyamatnak azért vannak problémái. Néha kiderülnek visszaélések akár evolúcionista cikkekkel kapcsolatban is, hiszen előfordulhat az, hogy valaki a saját barátjának a cikkét lektorálja, és aztán hát egy ilyen baráti alapon kerül publikálásra. Nyilván a teremtéstudományi folyóiratokba igyekeznek elkerülni minden ilyen jellegű problémát, és a lehető legerősebb érvelést bemutatni ezekben a folyóiratokban. Na most a Biblia történelem tudomány első részét, ez 2014. decemberében sikerült kiadni. Számos cikk szerepel benne különböző témakörökből. Ugye egyik kedvenc területem az a naprendszer kutatása. Ebben is találhatunk egy cikket az Ióról, ami a Jupiternek egy holdja. Méghozzá egy olyan holdja a Jupiternek, ugye a naprendszerünk legnagyobb bolygójának, ami rendkívül aktív. Ez azt jelenti, hogy vulkánilag a legaktívabb égitest a naprendszerünkben, és mindenféle számításokat végeztek már az elmúlt évtizedekben azzal kapcsolatban, hogy vajon mennyi energiát ad ki magából az Ió percről percre. És a legújabb számítások is csak oda vezettek, hogy sokszorosát adja ki annak az energiának, sokszorosát löveli ki magából, mint amit bármilyen természetes folyamat előállíthatna ezen holdnak a belsejéből. És ezzel is bizonyítja azt, hogy az Ió az nem egy idős égitest. Teljesen lehetetlen az, hogy több milliárd éve ez a folyamat fennálljon az Ió belsejében, amelyet egyébként nagyon jól meg lehet figyelni, rendkívül sok megfigyelésünk van. Ugye a 70-es évek végétől kezdve különböző űrszondák látogatták már meg ezt a holdat, ezen kívül a űrteleszkóppal is nagyon jó megfigyeléseket lehet végezni, és 2013-ban is megdöbbentő felvételeket sikerült készíteni a holdról, ahol egészen elképesztő jelét látták a vulkanizmusnak. Tehát ez például egy cikk, amelyet itt megtalálhatunk ebben az első számban. Aztán például a legkorábbi barlangfestményekről is van egy cikk benne, egy viszonylag rövid cikk, gyorsan el lehet olvasni, amelyben elemzem azokat a barlangi festményeket, amelyeket ugye a legkorábbiaknak tartanak ezeket, 35 ezer évesnek, 36 ezer évesnek ilyesmi korra datálják ezeket a festményeket, és hát megkérdeztem egy festőt is egyébként azzal kapcsolatban, hogy tudna egy szakvéleményt adni ezekről a festményekről. Ezen kívül más művészek is a barlang eredeti honlapján, a Franciaországban található barlangnak a honlapján más művészek is adnak szakmai betekintést abba, hogy milyenek is ezek a falfestmények. És hát azt látjuk, hogy ezek modern művészi színvonalon készültek, és nagyon nehéz lenne elképzelni azt, hogy valami fajta primitív, valaki, aki igazán a vadászattal vagy a gyűjtögetéssel van elfoglalva, egy ilyen személy készítette volna ezeket a barlangrajzokat, hanem láthatjuk azt, hogy kifinomultak, tervezés van mögötte. Őszintén én megmondom, én közel se tudnék ilyen rajzokat készíteni. És emellett az is érdekes ezekben a barlangokban, hogy mindenhol megtalálhattunk kézlenyomatokat. Azt csinálták az alkotók, illetve mások, nem tudjuk természetesen, hogy kik, de ilyen stencilszerűen oda tették a kezüket a barlang falára, és aztán festékkel lefújták, valószínűleg a szájukba vettek valamilyen festéket, természetes anyagot, és ezzel lefújták a kezüket, és ezzel ott maradt a nyoma a kezüknek a barlang falán. Na most az az érdekes ezekben a lenyomatokban, hogy meglehetősen vékony karú, vékony ujjú emberekről van szó. Egyébként ehhez kapcsolódóan nem olyan régen közzétettem egy videót is, amely úgy szintén megtalálható a honlapomon, a szük.hu oldalon, illetve hát a YouTube-on is rá lehet keresni, és az internet más szegleteiben is. Úgyhogy ilyen jellegű cikkek találhatók. Talán még egyet megemlítenék, amely a legnagyobb cikk, és ez egy rendes tanulmány a füzet hátulján, ami arról szól, hogy a régészet alátámasztja a bibliai állítások igaz voltát. És itt részletesen megvizsgálom, illetve felállítok egy olyan tételt is, amely egyértelműen bizonyítja azt, hogy amit a Biblia leír, az teljességgel igaz, és a régészet, a történelemtudomány messze menőkig bizonyítja a Biblia igazságát, a Biblia megbízhatóságát.
0: Köszönöm. Örülök ennek a füzetnek, mert a teremtés kutatóknak az egyik feladata az, hogy összeszedje a tudományos eredményeket, ezeket a magyar nyelven publikálja, magyar nyelven egyre több ismeretet adjon az emberek számára, hiszen a véletlen kialakulás, az evolúciós modell az rendkívül népszerű Magyarországon, egyes helyeken szinte megkérdőjelezhetetlen tudományos ténynek számít, viszont a véletlen kialakulás nehézségeit nem publikálják, azokat a tényeket, amelyek a véletlen kialakulást igen erőteljesen megkérdőjelezik, azokat elhallgatják, azokat a teremtést és a Bibliát bizonyító tényeket pedig szintén elég kevés szó esik ezekről, tehát én nagyon örülök, amikor ilyen tudományos igényességű írások keletkeznek. Nekem például az egyik kedvencem a füzetedben a két független igazmondó tanú.
1: Uh-huh. Igen.
0: Hogy
1: ez a saját tételem egyébként. Hogy mondtad?
0: Ez hogy keletkezett ez az írás?
1: Valójában ugye én szoktam előadásokat is tartani országszerte, illetve van egy kis csoportunk, az a neve, hogy Vissza a valósághoz munkacsoport, és ezzel a csoporttal szoktunk előadásokat tartani. És én már nagyon régen tanulmányozom a bibliai régészetet, a bibliai archeológiát, és szerettem volna egy olyan előadást tartani, amely alapján egyértelműen meg tudom mutatni, hogy amit a Biblia leír, az teljes egészében megállja a helyét a valóság mércéjén, a valóság mérlegén, és itt különös tekintettel a régészetre gondolok. És amint ezt tanulmányoztam, gondolkodtam rajta, időnként előadtam ezt a témakört, közben így rájöttem arra, hogy van egy olyan módszer, vagy inkább azt mondom, hogy van egy olyan megközelítés, amely egyértelműen megmutatja azt, hogy a Biblia az teljességgel igaz. És hát ugye ezt neveztem el, ahogy mondtad, a két független tanú tételének. Nem tudom, esetleg beszéljek-e róla, hogy mit jelent ez.
0: Igen, kérlek.
1: Ugye arról van szó, hogyha egy példával éljek, hogyha történik egy baleset az utcán, két ember látja ezt a balesetet, két különböző szempontból látja, lehet, hogy valaki közelebb van, valaki távolabb van, valaki az egyik oldalról látja, valaki a másik oldalról, lehet, hogy az egyik hölgy, és leginkább a színekre emlékszik, lehet, hogy a másik egy úriember, aki meg inkább az autók típusára emlékszik, és hogyha leültetjük ezt a két tanút, hogy mondja el, hogy mit látott, akkor azt fogjuk látni, hogy nagyon sok mindent elmondanak, amely megegyezik. Tehát mindkét vallomásban, mindkét beszámolóban számos pont megegyezik. A másik dolog, amit észre fogunk venni, az, hogy Viszont vannak olyan dolgok, amelyek nem egyeznek. Pontosan amiatt, mert ők az egyik tanú másképp látja, mint a másik tanú, vagy éppen más szemszögből látta azt az adott eseményt, és felmerül az a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha a két beszámoló pontosan megegyezik. Akkor elmondhatjuk azt, hogy nagyon valószínű, hogy a két tanú összebeszélt.
0: Ezt én megerősíthetem rendőrtisztként, hogy ilyenkor mindig felmerül a gyanú.
1: Igen.
0: Két ember soha nem tudja ugyanazt elmondani, hogyha nem egyeztették a tanúvallomásokat.
1: Így van. És hát ugye ezt az érvet, ezt a jogi érvet használtam itt is, és összevetettem azt, hogy valós megtörtént események, ugye a múltban, az ókorban megtörtént eseményekre két tanút állítottam egymás mellé, hogy mit mondanak erről. És ez a két tanú, az egyik a Biblia, a másik pedig a régészet. Ugye, tehát ott van egy olyan esemény, mint például, ugye itt felhozom az asszír támadást Jeruzsálem ellen, és ennek egy viszonylag részletes leírását találjuk meg a Bibliában, és ugyanakkor a régészetben is rengeteg lelet, illetve úgy szintén leírás, tehát konkrét feljegyzések is maradtak ezen támadással kapcsolatban. Tehát ez két olyan tanúvallomás a Bibliáé, illetve a régészeté, amelyet összevethetünk. És ugye itt a füzetbe bemutatom ezt részletesen is, és azt látjuk, hogy számos részletében a két leírás számos részletében megegyezik, számos részletében megláthatjuk azt, amit leírt a Biblia, azt a régészetben is láthatjuk, vagy amit megláttunk a régészetben, felfedezhetjük a Bibliában is. És aztán vannak olyan dolgok, vannak olyan részletek, olyan momentumok, amelyeket vagy a Biblia ír le csak, vagy pedig olyan dolgok, amelyet kizárólag a régészetben láthatunk meg. És ugye külön érdekes látni azt, hogy vannak olyan dolgok, amelyet látunk a Bibliában, de csak ha a Bibliát olvassuk, akkor nem feltétlenül értjük, ugyanakkor a régészet megmagyarázza. Tehát a régészetben megláthatunk valamilyen leletet, amely megmagyarázza azt, amit a Biblia írt, és pont fordítva is igaz. Régészetben találunk egy leletet, lehet, hogy nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget számára, de aztán a Bibliába felfedezhetjük azt, hogy a Biblia beszél róla valamilyen szempontból, és akkor észrevesszük azt, hogy ugye a két tanúvallomás, és általában minden ember elfogadja a régészet, a történelemtudomány tanúvallomását igaznak, de mivel, hogy a Biblia is ezen vizsgálat szerint, tehát a két független tanú vizsgálata szerint úgy szintén megállja a helyét, és úgy szintén úgy találhatjuk, hogy ez is egy igaz bizonyság, hiszen sok mindenben ugyanazt mondja el, és bizonyos dolgokban pedig hozzáad a régészethez, és egy más szempontot mutat be.
0: Köszönöm szépen. Térjünk még, vagy maradjunk még a füzetednél, James Tour vallomása. Amikor ezt olvastam, nekem elsőre professzor Dean Kenyon, evolúcióbiológus a San Franciscói Egyetemről jutott eszembe. Őt a kémiai evolúció atyának tartották, a Biokémiai Predestáció című könyv társszerzője volt, és ő volt az, aki megváltoztatta a véleményét, és azt mondta, hogy ez így nem lehetett, és a Panták és Emberek című evolúció romboló könyvnek a társ szerzője lett. Ez a személy, ez a professzor a tényekből indult ki, és azt mondta, hogy nem történhetett így az evolúció. Nos, James Tour, hát inkább átadom a szót neked. Beszélj róla egy kicsit.
1: Igen, James Tour, ugye fontos megemlíteni, hogy ki ez az ember. Ugye ő már legalább 30 éve van a kémiai kutatások pályáján, és ugye ő a kémia, nanotechnológia és informatika területén jeleskedik. A Rice Egyetem professzora egyébként. Több mint 500 kutatási anyagot publikált már, és hát ő egy olyan neves tudós, akit például a Research and Development magazin 2013-ban az év tudósának választott. Aztán számos intézménytől, a NASA-tól is többek között kapott különböző elismerést. És ő egy olyan ember, aki igen jól ismeri a molekuláris kémiát, ugye nanotechnológiában nagy szaktekintély, és a következőt mondta erről. Elmondhatom tudósként és szintetikus vegyészként, ha bárkinek értenie kellene az evolúciót, az én vagyok, mivel én abból élek, hogy molekulákat készítek, nem valami készletet vásárolok, összekeverek ezt meg azt, és megkapom amazt. Azt értem ez alatt, hogy alapjaiból molekulákat építek, pontosan értem, milyen nehéz molekulákat alkotni. És hát itt pedig aztán be is vallja, hogy hova jut ezzel az ismeretével. Ugye egy őszinte kutató, aki rátekint arra, amivel foglalkozik, rátekint a természetre, értelmes szemmel megvizsgálja ezt, ahogy a római levél első fejezetében olvashatjuk, és ő ezt mondja, nem értem az evolúciót, és ezt meg is vallom önöknek. Elfogadható-e számomra, hogy azt mondjam, hogy nem értem? Rendben van ez így? Tudom, hogy sokan vannak a világban, akik semmit nem értenek a szerves anyagok szintéziséből, de mégis értik az evolúciót. Én sok mindent értek a molekulák létrehozásával kapcsolatban, az evolúciót viszont nem értem. És erre azt mondhatod, hogy szokatlan ember vagyok. És aztán elmondja azt is, hogy másokkal beszélve, más olyan emberekkel, akiknek közelről kell ismerni a molekulákat, a szerves molekulákat, más emberekkel beszélve is oda jut, hogy ők is nagyon hasonlóan vélekednek erről. Mert amit ők a mindennapban látnak és megvizsgálnak, és amely molekulákkal minden nap dolgoznak, rájönnek arra, hogy valami így nem stimmel ezzel az elmélettel, mert nem úgy működnek a dolgok, ahogy az evolúcionista elmélet ezt állítja.
0: Igen, az intelligens tervezettség mozgalom abból indul ki, hogy kizárólag a tudományt és a tudományos eredményeket vizsgálja, és arra jutnak ezek a tudósok, hogy kell lennie egy teremtőnek. Ezek az emberek nem foglalkoznak azzal, hogy mi a neve a teremtőnek, azt viszont hirdetik, hogy a világegyetem és ezen belül minden rész, akár az apró, akár a nagyon nagy, tehát a galaxisok, minden tervezettségre utal. Ebben a füzetben nagyon érdekes még, ami a Bibliát teljes mértékben alátámasztja, hogy lehetséges, hogy megtalálták a Behemótot. Ez engem azért érdekel ez a dolog, mivel amikor olvastam a Bibliát, és különböző magyarázatokat hallottam, hogy ez krokodil vagy víziló, egyiket sem tudtam elfogadni. Viszont itt van egy cikk, és alá van képekkel van illusztrálva, ez pedig egy másik fajta állatot mutat be.
1: Igen, ez egy gigantosaurus, ugye? Tehát egy igen nagy méretű dinoszauruszról van szó, amelyet hát egyik példányát egy igencsak jó állapotban megmaradt. Sajnos az a probléma ezekkel a dinoszaurusz leletekkel, hogy nagyon sokszor csak igen kis része marad meg a csontváznak, de most sikerült egy olyan csontvázat találni, amely nagyon nagy mennyiségét tartalmazza az egész csontváznak. És ezt 2014. szeptemberében tették közzé tették közzé ezt az eredményt. És hát ugye egy hatalmas állatról van szó, ami nagyon érdekes, hogyha elolvassuk Jób 40. fejezetét, ahol leírja a Behemótot, akkor nagyon hasonló leírás tartalmaz, mint azok a tudományos beszámolók, amelyeket olvashattunk akár az interneten is, vagy más forrásokban is. Nagyon érdekes. Szavak használata, mondatok használata nagyon megegyezik, és ebben a cikkben ezt ki is emelem.
0: Igen, időközben lejárt a felvételidőnk. Most egy zenei betét következik, a zene után várom önöket.

0: Folytatjuk a teremtés, illetve véletlen kialakulás témakört. Most egy olyan témakörről szeretnénk beszélni ezen belül, hogy mi a tudomány határa. Mivel foglalkozik a tudomány, hogyan foglalkozik, hogyan kutat a tudomány. Erről a témáról tudom javasolni Tóth Tibor professzornak a Tudomány Hit Világmagyarázat című könyvét. Ő nagyon alaposan, részletesen egy műszaki ember alaposságával foglalkozik 4 fejezeten keresztül arról, hogy meghatározza, mi a tudomány, mi a tudomány feladata. Ezzel kapcsolatban kérdeznélek téged, Bendegúz, hogy te hogy látod ezeket a kérdéseket?
1: Igen, talán az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell említeni ezen a téren, hogy kétféle tudományágról beszélhetünk igazából. Talán mielőtt ezt elmondanám, egy nagyon fontos dolgot, hogy mondjak el a tudománnyal kapcsolatban, hogy miről is szól ez a tudomány. Ugye a tudomány az egy olyan dolog, amely válaszokat keres kérdésekre, adatokat gyűjt, esetleg kísérletez, tehát ismeretanyagokat gyűjt, majd ezeket rendszerezi. Nagyon sokszor ugye ezekből az adatokból igyekezünk következtetéseket levonni, de nagyon fontos elmondanunk azt, hogy ezek a következtetések, ezek a magyarázatok, ezek már nagyon emberiek. Ez függ attól, aki magyarázza, ez függ attól, aki értelmezni próbálja az adatokat, és nagyon fontos elválasztanunk éppen ezért, amikor tudományokkal foglalkozunk, hogy mi az, ami konkrét mérési eredmény, mi az, ami konkrét megfigyelés, és aztán mi az, ami egy levont következtetés, amiben már sokkal nagyobb lehetőség van a hibára. Ezt azért is nagyon fontos elmondani, mert azt látjuk az evolúció tudományában is, hogy nagyon sokszor arra építenek, amely egy korábbi eredménynél a következtetés volt. Tehát nem a megfigyelésekre feltétlenül, hanem már egy levont következtetésre építenek, és abból aztán újabb mérési eredmények próbálnak magyarázni megint csak egy másik módon, és emiatt aztán egy légvárat építhetnek, és egy olyan eredményre juthatnak végül, amely eléggé el van rugaszkodva a valóságtól. Fontos lenne talán megemlíteni azt, hogy kétféle tudomány van. Az egyik az egy ilyen empirikus tudomány, és nagyon sokszor erre szoktunk gondolni. Ugye ez az a tudományfajta, amely kísérletezget, kutatgat. Ugye erre szoktunk úgy gondolni, hogy két vegyületet összeöntünk, és mi lesz belőle, hogyha egyáltalán marad valami belőle. Ugye erre szoktunk így gondolni, mint fizikára, kémiára, ugye vagy a biológia, ahol szintén vizsgálunk, próbálkozunk felmérni, megpróbáljuk felmérni azt, hogy mi hogyan működik, megfigyelések történnek. Ugye ez egy ilyen megfigyelésen alapuló tudományról beszélhetünk. De van egy másik fajta tudomány fajta is, és ez pedig ugye a történeti tudományok, ahol hát nem sok kísérletet tudunk végezni, mert nem tudunk visszamenni a múltba. Itt csak konkrétan arról van szó, hogy a múltból fennmaradt nyomokat próbáljuk összerakni, és aztán ezekből a leletekből, fennmaradt írásos emlékekből, néha egészen érdekes dolgokból, például pollenek, ruhában milyen pollen van, ebből lehet következtetni arra, hogy hol járt az illető, stb. Ugye ez kicsit így a rendőrségre is tartozik ez a tudományág. Ők is igyekeznek ezt művelni. Ez egy másik fajta tudományág, és nagyon fontos itt is látnunk azt, hogy azokból az adatokból, amit összegyűjtünk, igyekszünk levonni következtetéseket, ugyanakkor az, hogy mennyi adatunk van, és milyen minőségűek ezek az adatok, ezek meghatározzák azt, hogy az a következtetés, amit mi levonunk, az mennyire lesz jó. Illetve nagyon fontos látnunk, és ugye ezért van az, hogy például Amerikában is a esküdszék működik, tehát hogy több ember van jelen egy-egy ítélethozatalban, Ugye nagyon fontos az, hogy az embernek a saját nézőpontja, világnézete hozzájárulhat ahhoz, hogy hogyan magyarázza azokat a dolgokat, amelyeket megfigyel, amely adatokat összegyűjt.
0: Nagyon fontos kérdésről beszélünk most, mert amiket meg tudunk ismételni ezerszer, százezerszer meg tudunk figyelni, ezekről azt mondhatjuk, hogy tudományos tények, például a természettörvények ilyenek. Viszont vannak olyan dolgok, amelyek a múltban történtek, és nem megismételhetőek. Akár Mátyás király élete és kora, akár a világegyetem keletkezése, ezeket nem tudjuk megismételni. Ezért nagyon fontos, hogy van, amiről ki tudjuk jelenteni, hogy ez biztos, ez sziklaszilárd tény, ezek például a természettörvények, és vannak olyan dolgok, amelyek előfeltételezések, feltételezések, elméletek, modellek. De azt tudni kell, hogy amikor a természettörvénye összeütközésbe kerül egy feltételezés, akkor mindig a természettörvény az, amelyet igazságként elfogadunk, amelyet kiindulási alapnak tekintünk. Lehet-e azt mondani egy feltételezésről, vagy egy modellről, hogy megkérdőjelezhetetlen tudományos tény? Most konkrétan a evolúciós modelllel kapcsolatban kérdezem ezt.
1: Hát én magam is megkérdőjelezem ugye ezt az elméletet, tehát nyilvánvalóan elmondhatom azt, hogy ez korán sem megkérdőjelezhetetlen. Ugye nagyon érdekes, ahogy elindult ez az egész evolúció elmélet. Nem mondhatjuk azt, hogy Darwinnál indult, ez már jóval hamarabb is ott volt sokak gondolatvilágában, ott voltak a beszélgetésekben, de nyilván a darwini szelekciós elmélet nagyon sokat lökött ennek az elméletnek az elfogadottságán, illetve a magyarázatán. Na most azt kell látnunk, hogy amikor Darwin megalkotta az elméletét, akkor gyakorlatilag semmit nem tudtak a sejtbiológiáról. Sejtet csak egy nagyon egyszerű kis plazmabuboréknak gondolták, vagy valami hasonló dolognak. Azt gondolták, hogy ez bármikor, bárhol előpattanhat a föld porából is, és nem rendelkeztek azokkal az ismeretekkel, amelyekkel ma rendelkezünk. Nem, akkor még nem tudták, hogy milyen bonyolult berendezések, milyen gépezetek, milyen összehangolt, gyakorlatilag mai elektronikai gyárnak megfelelő, vagy helyenként talán bonyolultabb mechanizmusok vannak jelen minden egyes sejtben, ami akár bennünk van. És pontosan ezek azok a dolgok, amelyek nagyon mélyen megkérdőjelezik azt, hogy amikor Darwin ezt megalkotta, akkor, és nem láthatta azt, amit ma látunk, akkor hogyan ragaszkodhatunk még mindig ugyanazokhoz az elvekhez?
0: Ezzel kapcsolatban szeretnék mondani egy összehasonlítást. Megkérdeztek több tudóst, hogy ha Darwin idejében egy Buick típusú gépkocsinak ismerték a sejtet, akkor most a tudósok minek tartanák? És azt mondta az egyik professzor, hogy galaxisnak. Tehát olyan szintű a különbség, mint egy gépkocsi és az egész galaxisunk között. Megkérdeztek egy másik tudóst, hogy szerinte, hogyha sárgunyhónak gondoljuk, a sárgunyhóhoz hasonlítjuk a darwini sejtet, akkor mihez hasonlít most, és azt mondta, hogy egy űrrakétához. Egy sejt körülbelül olyan bonyolult, mint New York városa, a maga összes csatornájával, kommunikációs rendszerével együtt. Csak ezt szerettem volna.
1: Igen, ez nagyon jó kép.
0: Tehát ott tartottunk, hogy a sejt annyira bonyolult, hogy ebből a tudósok azt a következtetést vonják le, hogy nem lehetett véletlen kialakulás, hanem ez annyira tervezett, ez a dolog. Hát, ha csak azt nézzük meg, hogy egy sejtben a kapu nyitó rendszer, a kapu ellenőrző rendszer milyen bonyolult. Na most, ehhez kell nem csak a szállítórendszer, hanem ehhez kell egy ellenőrző irányító rendszer is, és az irányító felügyelő rendszer az mindig bonyolultabb, mint maga a működtetett rendszer. Tehát itt alrendszerek és újabb kész alrendszerekről beszélünk, ami csak akkor működik, ha minden a helyén van.
1: Így van. És ugye most itt beszélünk a sejtekről és ezeknek a bonyolultságáról, ugyanakkor jóval nagyobb szintéren, tehát nem feltétlenül kell lemennünk a sejtek szintjére, hanem azok az eredeti megfigyelések vagy gondolatok, amelyek a 19. században ott voltak, és embereket arra vittek, hogy a evolúció elméletében gondolkodjanak, hogy ezt leírják. Igazából ezeket a folyamatokat sem figyeljük meg. Ugye most már eltelt bő 150 év Darwin könyvének a publikálása óta, és azokat a folyamatokat, amelyeket ő várt, vagy amelyekre ő hivatkozik, valójában nem sikerült úgy megfigyelnünk. Ugye például ennek az egyik fontos része ez a változások, ugye a mutációk kérdése. Ugye a 150 év alatt rengeteg kísérlet történt például muslicákkal, vagy baktériumokkal, és azt az alapvető dolgot találták, hogy valójában egy muslica, akármit is csinálunk velük, akármit is csinálunk ezzel a fajjal, mindig is az marad. Lehet, hogy lesznek furcsa kinövések rajta, lehet, hogy a fején is kinő egy láb szegénynek, és mindenféle torzulások létrejönnek, de az a helyzet, hogy semmiféle új genetikai információ megjelenését nem sikerült megfigyelni, nem sikerült megfigyelni azt, hogy egy muslicából, vagy akár egy baktériumból bármilyen komplexebb dolog létrejött volna. Ugye a változások, amelyeket megfigyelhetünk, azok mind degeneratív változások elsősorban, vagy olyan változások, amelyek, hát hívhatjuk semleges változásoknak, tehát lényegesen a élőlény komplexitását nem befolyásolja. Tehát ugye ezt most csak az egyik oldal példaként megemlítve, de sok-sok tanulmány, sok-sok kísérletezés, és ugye az eltelt 150 év alapvetően ezt mutatja meg, hogy azok az alapvető mechanizmusok, amelyeket az evolúcionisták várnak, amelyre hivatkoznak, valójában nem történnek meg. Ugye azt várnánk, hogy rengeteg átmeneti faj, rengeteg szervvel találkozzunk állatokban, emberekben. Ugye még akár 100 évvel ezelőtt is, vagy akár 50 évvel ezelőtt is, még rengeteg olyan szervet írtak le az emberben, több mint 100 olyan szervet, összetevőt, amelyet ugye csökevényes szerveknek hívtak, amelyre azt gondolták, hogy nincsen funkciója, mert az evolúció során elvesztette ezeket a funkciókat, vagy éppen kifejlődésben lévő szervekről van szó. Ez nyilván egy nagyon erős érv lenne az evolúció elmélete mellett, hogyha ez tényleg így lenne, több mint 100 ilyen szerv. Ugyanakkor most már évtizedekkel ezelőtt is úgy találták, és rájöttek arra, hogy ennek mindegyiknek egy nagyon pontos funkciója van, és ugye ma már pontosan tudjuk, hogy nem található az emberben semmilyen olyan szerv, ami egy átmeneti formában lenne jelen, és ugyanez igaz a genetikánkra is, ahol ugye hát különböző becslések szerint 70-80%-át úgy gondolták a génjeinknek vagy a genomunknak, hogy azok nem jók semmire, ezek ilyen szemét DNS, de mára kiderült, hogy hát azok a régiók is, amire azt gondoltuk, hogy a legfeleslegesebbek, bizony-bizony nagyon komoly funkcióval bírnak, és sem a génállományunk, sem a szervezetünk nem hordoz magába semmilyen felesleges dolgot, hanem pontosan jól megtervezett szervezetről és génállományról beszélhetünk.
0: A csökevényes szervekről nekem az a véleményem, hogy több mint 160 ilyen csökevényes szervet írtak le az evolúciónak abban az időszakában, amikor ez nagyon menőnek számított. Én azért szeretem a régebbi könyveket is és a régebbi irodalmat is megnézni, mert a teremtéstudomány az igazából nem változik, fejlődni fejlődik, erősödik és mélységében változik, de igazából az alaptézisei nem változnak. Viszont az evolúció mellett felhozott érvanyagok, azok napról napra, vagy hétről hétre, hónapról hónapra állandóan változnak. Például itt van ez a csökevényes szervek kérdése. A 60-as, 70-es, 80-as években nagyon nagy bizonyítéknak számított, viszont napjainkban már senki sem hozza fel az evolúció bizonyítékai mellett a csökevényes szerveket, pontosan azért, mert ezeknek a szerveknek a valódi, a tényleges tudomány fejlődésével megtaláltuk a funkcióit. Visszatérve arra a kérdéskörre, hogy mennyire összetett az ember, mennyire összetett a világegyetem, az ATP rendszer például is egyéb dolgok, amik a honlapotokon, a Vissza a Valóság honlapján található. Erről mondanál néhány szót?
1: Az ATP?
0: Például.
1: Igen, ugye az ATP molekula, amely a mitokondrium sejtszervecskében kerül előállításra. Hát már ha kiejtem ezt a szót, hogy mitokondrium, már igazából egy mosoly van az arcomon, mert ez is egy olyan sejtszervecske, amiről rengeteget beszélhetnénk. A DNS-éről, ennek egy önálló DNS-e van, úgy szintén erről is beszélhetnénk. De az ATP molekulát egy rendkívül összetett gépezet állítja elő valójában. Méghozzá egy olyan gépezet, amelynek legalább három része van, és egy ilyen forgógép, nagyon érdekes, mert ilyen szelvényekből áll, amely kinyílik, összezárul, és egyszerre több molekula előállítása is történik különböző módokon. És igazából az interneten is, vagy a YouTube-on, vagy akár a visszavalósághoz.hu honlapon is megtekinthető egy videó, amely bemutatja ennek a gépezetnek a működését, és az, hogy a két fő része között ugye egy olyan harmadik rész van, amely a két nagyobb rész eltérő forgási viszonyait igyekszik összehangolni. Tehát egy ilyen nagyon trükkös mérnöki megoldást láthatunk ebben a gépezetben, amelynek a végterméke ugye az az ATP molekula, amely az egész sejtben az energiatároló eszköz, ez jut el mindenhova, ennek az energiáját, ennek a kémiai energiáját igyekszik a sejt felhasználni mindenféle folyamatban, ezért ugye az élet, az állati életnek az alapvető eleme, és megtalálható ugye a legegyszerűbb formákban is, legegyszerűbb élőlényekben is, ugyanakkor láthatjuk, hogy egy rendkívül összetett gépezet az, amely előállítja, és ennek szükséges volt, hogy ott legyen ez a gépezet, úgy értem, szükséged van ATP molekulákra, amely energiaforrás biztosítanak a sejt különböző területein, más-más gépezetekben, és ezt az ATP molekulát elő kell állítani. Tehát először kellett legyen egy gép hozzá, amely előállítja.
0: És egy tervnek kell lennie ahhoz, hogy ezt valami előállítsa.
1: Így van. De gondold el, hogy van egy géped, amely előállítja ezt az energiatároló molekulát, amelyet aztán más gépek fel tudnak használni. Tehát akkor először van egy géped, ami előállítja ezt a molekulát, de minek állítja elő, hogyha nincs semmi, ami felhasználja? Vagy akkor először vannak azok a gépek, amelyek felhasználják, de akkor mi fogja előállítani a molekulát hozzá? És ugye ez mind nagyon bonyolult rendszerek. De azt látjuk, hogy az egész sejtnek és ezeknek a gépezeteknek egyszerre kell megjelenniük, különben nincs értelme az egész dolognak, és ugye itt csak egy nagyon egyszerű dologról beszélünk még csak.
0: Sőt, nem csak, hogy nincs értelme a dolognak, hanem evolúciósan akadályozó tényező is.
1: Így van, tehát minden olyan dolog, aminek nincs funkciója, az egy nagy hátrány. És éppen ezért azt találjuk, hogy mindennek van funkciója.
0: És energia elnyelő készülékek például.
1: Így van.
0: Térjünk át egy kicsit a múltra, a kövületekre. Ugyebár azt szokták mondani, hogy az evolúció

0: sem hiányoznak, hanem ha van egy kiinduló pont, és van egy végállomás. Ez egy kiindulási helyzet és egy végállomás. Közte viszont rendkívül sok átmenetet kellene találnunk, és ezek mind-mind hiányoznak. Tehát itt nem a hiányzó láncemekkel van igazából a gond, hanem az egész láncolattal. Neked mi a véleményed erről?
1: Igen, hát ez olyan, mintha közlekednék a városba, és csak végállomások lennének, ugye? Tehát a kék metrónak is itt Budapesten, ugye csak Kőbányán és Újpesten lehetne leszállni és felszállni, és sehol nem találnánk meg a többi megállóját. Ugye, tehát hogyha ha az evolúció elmélete igaz, akkor folyamatosan minden változik. És az a nagy helyzet, hogy nem is nagyon kéne ezekről a végpontokról beszélnünk, hiszen folyamatosan változó dolgokat kellene látnunk. Tehát alig kellene olyan dolgokkal találkoznunk, amelyek ilyen nagyon szépen kifejlődött és pontosan úgy van, ahogy kell lennie, mert minden változásba kell lenni. Egyébként az egész probléma ott kezdődik, hogy hogyan jönnek létre ezek a kövületek. Ugyanis, hogyha ma elpusztul egy hal, például, hogyha valakinek otthon van akváriuma, megfigyelheti ezt a jelenséget, mert hogyha elpusztul egy guppi, akkor arra jöhet rá, hogy nagyon hamar eltűnik, és biztos, hogy nem lesz belőle kövület. Nagyon speciális körülmények kellenek ahhoz, hogy egyáltalán kövületek létrejöjjenek, méghozzá katasztrofális körülmények, ahol ezek az állatok, állati vagy növényi maradványok azonnal betemetésre kerülnek. Ugye nagy mennyiségű víznek kell jelen lennie minden esetben, amelyben nagy mennyiségű ásványi anyag is jelen van, amely kimossa a szerves anyagokat ezekből a elpusztult élőlényekből, és helyette ásványi anyagokat helyez el gyakorlatilag. Nagyon speciális körülmények kellenek, mégis azt látjuk, hogy az egész világon megtalálhatók ezek a kövületek, és úgy szintén el kell mondjuk, hogy hiányoznak ezek az átmeneti láncszemek. Teljes egészében hiányoznak gyakorlatilag. Néha kijelentik egy-egy kövületről, hogy na, végre találtunk egy átmeneti láncszemet, de aztán idővel kiderül, hogy az mégsem egészen úgy van.
0: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, lejárt a műsoridőnk. Várom Önöket következő adásban is. Viszont hallásra.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Missziói lendület. Megszületett

0: Ezek a 2026-os missziói pályázat eredményei. Jelentős érdeklődés mellett zárult az Evangélikus Egyház Evangelizációs és Misszió Bizottságának missziói pályázat 2026 című felhívása. Az idei évben több mint 80 gyülekezet nyújtott be pályázatot, melyek összesített támogatási igénye megközelítette a 70 millió forintot. A benyújtott tervek sokszínűsége és szakmai színvonala jól mutatja, hogy az evangélikus közösségekben élő és aktív missziói gondolkodás van jelen országszerte. A bizottság a pályázatok elbírálása során különösen azokat a kezdeményezéseket kereste, melyek kreatív módon, újító szemlélettel és hosszabb távon is hasznosítható missziói elképzelésekkel kívánják megszólítani a gyülekezeteket, egyházi intézményeket, alapítványokat, egyesületeket és a társadalom különböző csoportjait. A bizottság végül 37 egyházközségi projektet minősített mintaprojektnek. Ezek a kezdeményezések összesen 20 millió 750 ezer forint támogatásban részesültek. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezés közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelkigondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, melyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők. A későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, melyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, csak közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8-a között Kőszegtől Sopronig. Jelentkezési határidő június 14. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Ma hétfőn csökken a felhőzet, az esők is fokozatosan megszűnnek. Az északi szél élénkül és 15-20 fokunk van. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella, Oltalomra vágyunk című kötetének átdolgozását hallják.
1: Vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor a gondok terhe alatt szinte összeroskadunk. Csak a félelmetesen megnőtt árnyakat látjuk, amelyek eltakarják előlünk az eget. Tapogatózva botorkálunk a sötét úton, nyomorultul tanástalannak érezve magunkat. Segítségre, megértő szóra várva keressük a megoldást. Ha az ilyen helyzetből kivezető utat szeretnénk találni, akkor ne a fekete árnyakra nézzünk. Tekintsünk fel az égbolt kéklő, színes óceánjára, mert a bárányfelhős ablakon túl van valaki, aki gyötrő kérdéseinkre válaszolni tud. Segítő jobbját nyújtja felénk, és akinél mindig oltalmat találunk, mert oltalomra vágyunk.

0: aki megértő barátunk akar lenni.
1: Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Mózes második könyve 20:3-5. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. János 15:14.
0: Napjainkban nagyon sok ember panaszkodik azért, mert nem áll mellette senki. Nincs, akinek elmondhatná problémáit, és akinek ideje volna őt meghallgatni. A mai ember nem fizikai, hanem inkább lelki értelemben véve érzi magát egyedül. Magányos lehet a legtömöttebb villamoson, emberektől körülvéve a munkahelyen, és a legzsúfoltabb bérházban is. Megértésre, jó szóra, szeretetre vágyunk. Olyan kapcsolatra, amelyet nem fertőz meg a bizalmatlanság, a képmutatás, az önzés, a számítás és a hűtlenség mérge. Reménytelennek tűnő helyzetünkben a Teremtő Isten megszólít minket, és szövetséges társul ajánlja fel önmagát. Ha mi is akarjuk, Jézus Krisztusban megértő barátunkká lesz, hogy ne legyünk egyedül, és a legtisztább szeretet kapcsolatot kínálja fel. De arra kéri a vele szövetségre lépő embert.
1: Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Mózes második könyve 20:3-5.
0: Nem Istenem múlik, ha a szövetségkötés nem jött létre, vagy megszakad. Sajnos az ember sokszor hűtlen barátnak bizonyul, mert hajlamos arra, hogy az én Istenemet más Istennel cserélje fel. Olyannal, aki nem elrejtőzködő, hanem mindig látható, és azt tehet vele, amit akar. Aki állandóan kéznél van, beteti a lakás valamelyik sarkába, egy kis aranyláncon odaakaszthatja talizmánként a nyakába. Ez az idegen Isten azért kedvesebb, mert nem kíván engedelmességet. Uralkodni lehet felette, és zsarolható az adok, hogy adj el valapján. A Biblia bálványoknak nevezi az idegen isteneket. Tiltja a bálványimádást, és rámutat annak értelmetlenségére, hiába valóságára.
1: Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten. Ézsaiás 44:6.
0: Időről időre voltak divatos istenek, hol az egyik, hol a másik került előtérbe az évszázadok során. Az élő Istenről alkotott fogalmat alacsonyították le ezek a hamis istenképek. Ma is vannak, akik idegen isteneknek hódolnak, mert azt imádni kényelmesebbnek tűnik, mint a szövetség megtartásához ragaszkodó Istennek való engedelmesség. Milyen más isteneket választhatunk? Ide sorolhatók a különféle szenvedélyek, amelyek uralkodhatnak rajtunk, és hatásukra elveszítjük az ellenőrzést önmagunk felett. Minden mást alárendelünk azoknak. Az étel, ital, szórakozás, kényelem, vagyon, hatalom, szerelem, kívánság, nyaraló, autó, televízió, mobiltelefon, az önző én. Önmagában véve a megengedett határon belül nem lenne bűn, de azzá válhat, ha Istenné lesz. Mindaz bálvány, ami elembertelenít, ami Isten helyét foglalja el életünkben.
1: Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Máté 6:24.
0: Egyedül Isten jogosult a legnagyobb tiszteletre és imádatra, ezért az első hely őt illeti meg szívünkben. De ő sohasem kíván kényszerített szeretetet és engedelmességet. Teremtményeinek szabad akarati döntését tiszteletben tartva kínálja fel szövetségkötés lehetőségét és az abban rejlő áldásokat. A szövetségkötés mindig kétoldalú szerződést jelent. amelyben a szerződő felek elkötelezik magukat egymás iránt. Nagyon sokszor nem két egyenrangú fél köt szövetséget, hanem egy erősebb veszi védelmébe a gyengébbet. Ilyenkor mindig a szövetség kezdeményezője az erősebb fél, aki pártfogást ígér a gyengének. Isten is, mint hatalmas védelmező kínálja fel oltalmát, megelőlegező szeretetét, amikor a szövetségkötésre hívja az embert. Elkötelezi magát mellettünk, hűséget ígér, és cserébe ugyanezt várja el tőlünk. A szövetségkötés tehát mindig kölcsönösségen alapul, és feltétele van.
1: Amint a földi szövetségkötéseknek is van alapokmánya, amely tartalmazza a feltételeket, ugyanúgy az Isten és az ember közötti szövetségnek is van okmánya, ami nem más, mint a 10 parancsolat. Isten a törvényben, amely uralmának is alapja, kinyilatkoztatja akaratát az ember előtt, és feltárja az egyedül helyes életutat.
0: A Biblia boldognak mondja azt az embert, aki az Úr törvénye szerint él, és az Istennel kötött szövetséget hűségesen megtartja. Aki viszont semmibe veszi a parancsolatokat, annak nem lesz békessége. Nem Istennek teszünk szívességet azzal, ha elfogadjuk az általa felkínált barátságot. Ő nincs ráutalva a mi hűségünkre. Nekünk van szükségünk rá. Nekünk jó az, ha a szövetség alapokmányát megtartjuk, mert a törvény védőkerítésén kívül nincs biztonság és boldogság. A törvény nélküli élet bűn. A bűn pedig tönkreteszi emberségünk leglényegesebb részét, a közösség alkotás képességét. A bűn elidegenít Istentől és embertől, céltalan, kiutat nem látó, reménytelen emberré tesz. Annak ellenére, hogy Isten nincs ráutalva a mi hűségünkre, mégis az a furcsa helyzet ismétlődik minduntalan, hogy Isten hűsége töretlen marad, csak mi leszünk újra és újra hűtlenek ahhoz a szövetséghez, amit kötött velünk.
1: Isten barátsága irányunkban mindig megbocsátó szeretetben nyilvánul meg. Ismételten felkínálja szövetségét, így szól a tőle elidegenedett emberhez. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő urad. Ézsaiás 43:25.
0: A kegyelmét megelőlegező Isten szövetséges társunk. Jézusban megértő barátunk szeretne lenni. Mindig úgy van jelen életünkben, mint védelmező hatalom. Hozzá a nap bármely órájában fordulhatunk, és imáink, ha akaratával megegyeznek, meghallgatásra találtatnak.

0: Krisztus számunkra nem csupán történelmi személy, aki több mint 2000 évvel ezelőtt élt, tanított, tevékenykedett, gyógyított és jót tett, hanem ma is élő, velünk együttérző barátunk, akivel megoszthatjuk mindennapi gondjainkat, terheinket. Jézus olyan barát, akire mindig számíthatunk, aki szeretetét azzal nyilvánította ki irántunk, hogy életét feláldozta érettünk.
1: Nincs igazi barátság áldozat nélkül. Mi milyen áldozatot hozunk érette, de egyáltalán áldozatnak mondható az, ha a mi érdekünkben hozott parancsolatokat, a szeretet törvényét megtartjuk?
0: Semmiképpen sem, hiszen ez is a javunkat szolgálja. A Jézussal való barátság nem rabság, nem teher, nem kényszer számunkra, hanem kifejezhetetlenül nagy előny és kiváltság. Szívünknek vannak rejtett zúgai, amelyekbe talán senki sem pillanthat be. Lehetnek olyan nehézségeink, problémáink, amelyen egyetlen földi barátunk sem segíthet vagy könnyíthet. Jézus azonban mindenről tud. Megért, szeret hibáink, gyarlóságaink ellenére, és nem taszít el magától, hanem vár és hív, segít és bátorít. Úgy mehetünk hozzá, hogy vagyunk, megrakodva bűnterhünkkel, betegségünkkel, anyagi gondjainkkal, kilátástalanságtól meggyötörve, és arra kér, tegyük le lábai elé terheinket, mert könnyíteni akar rajta. Így szól mindnyájunkhoz.
1: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Máté 11:28-30.
0: Ő nem tekint egyetlen remegő alattvalójára sem anélkül, hogy fel ne emelné azt. Jézus-e kijelentése sok lélekben összetört embernek jelentett mentővet az élet hullámverésében. Más szavakkal kifejezve, mint ha azt mondaná, jöjjetek, gyertek ide hozzám, mindnyájan, akik kimerültetek, elfáradtatok, akik terheket hordoztok, és terhekkel vagytok megrakva, mert én megnyugvást és felüdülést adok néktek. Könnyebbé teszem terheteket. Azt tanácsolja még, hogy vegyük fel az ő igáját, amely gyönyörűséges és könnyű. Az eredeti görög szövegben az iga azt a jármot jelenti, amelyet az állatok nyakára akasztottak a mezei munkáknál.
1: Régen szokás volt, hogy szekér elé vagy szántáskor igavonó állatokat fogtak be kettesével. A jármot azért akasztották az állatok nyakába, hogy egymástól se jobbra, se balra ne térhessenek el. A járom úgy volt rájuk helyezve és elkészítve, hogy különösebb kellemetlenséget ne okozzon az állatoknak, hiszen akkor nem tudtak volna dolgozni. A járom csak akkor törte fel az állatok nyakát, ha az egyik állat önkényesen, folytonosan, csökönyösen le akar térni az útról. Így a járom mindkét állatot megsebezte. Az iga a két állatot bizonyos fokú rendszabálynak vetette alá, mert a gazda irányítása szerint kellett járniuk. Az iga hordozásánál az állatoknak engedelmességre, egymáshoz és a gazdához való igazodásra volt szükségük.
0: Jézus Krisztus is igát ad nékünk. Néha ez az iga nehéznek bizonyul, de csak akkor, ha nem tudunk szelídek, alázatosak lenni. Ha ki akarunk bújni alóla, ha nem a gazdánk, azaz Istenünk irányítása, hanem a saját elgondolásaink és vágyaink szerint járunk. Mit jelent Jézus igája? Ez olyan eszköz, amellyel övéit az akaratosságtól, a könnyelműségtől megőrzi, és a szolgálatra alkalmassá teszi.
1: A járom ugyanis megkönnyítette a munkát, összekapcsolta az egy igában dolgozókat. A mi igánk hordozása azért könnyű és hasznos, azért jó és gyönyörűséges, mert az igatársunk maga Jézus Krisztus.
0: Az iga a Krisztussal való szoros kapcsolatunknak a képét is jelenti. Segít, hogy lépést tudjunk tartani ő vele. Ugyanakkor azt is világosan kell látnunk, hogy míg a földi értelemben a gazda rákényszeríti az állatot az igavonásra, addig Isten, ami mennyei gazdánk, másképpen tesz velünk, nem kényszerít senkit, csak szelíden, szeretettel kér, menjünk hozzá és vegyük fel az általa kínált terhet. Az ember nem szívesen adja oda szabadságát, féltékenyen örködik felette, de vajon a szabadságát féltő ember hova jut? Mert aki nem akarja Jézus igáját felvenni, arra Sátán az ember ős ellensége egy sokkal súlyosabb, terhesebb, fárasztóbb igát kényszerít. A bűn igáját helyezi áldozataira, amely a világ kívánsága és szokása szerint való járás, és ez sokkal szörnyűbb teher, valóságos iga. Az is igaz, hogy Jézus nélkül azt tehetünk, amit akarunk, és akaratunk látszólag nincsen korlátok közé szorítva, de a bűn igájának hordozása fájdalmas, halált hozó teherré válik, nincs benne béke és felüdülés.
1: Jézus Krisztus igája felvételéhez önkénteseket keres, mert az általa kínált teher megőriz az eleséstől, és célhoz segít. Ma is hívja a megfáradtakat és megterhelteket, felkínálja békességét és nyugalmát. Ha felvesszük az általa kínált igát, hordozni is segíti azt. Ha nem hanyagoljuk el a komoly Biblia tanulmányozást és a személyes áhítat óráit, és megnyitjuk előtte szívünk ajtaját, akkor biztosan találkozni fogunk Krisztussal, megértő és legjobb barátunkkal, akiben sohasem fogunk csalódni. Örökké való szeretettel vár ránk. Kérdezzük meg magunktól, vajon mi mennyire szeretjük őt? Miért várunk még a vele való találkozásra, és miért halogatjuk azt? Hiszen gondviselő jóságát oly sokszor megmutatta már számunkra.
0: Soha ne feledjük, ha a gondterhek miatt fáj a szívünk, és minden rosszra fordul, ő tud róla és segíteni akar. Ha magányosak, fáradtak, bátortalanok és szomorúak vagyunk, azt akarja, hogy bízzunk benne és higgyük el végre, törődik velünk még akkor is, ha látszatok ellene szólnak. Amikor a leggyengébbek vagyunk, és a legmesszebbre kerültünk tőle, akkor is visszavár. Bánkódik, ha elesünk, de soha nem veszít el a tekintete elől. Szemmel tart és vigyáz ránk. Barátsága, törődése, szeretete, irgalma körülvesz, mint egy védőpajzs, és megóv minden rossztól. Ebben a föld életben nem lehet semmi sem fontosabb számunkra, mint a személyes kapcsolat ápolása Jézus Krisztussal, hű barátunkkal.
1: Ígérete szerint már nincs messze az a nap, amikor minden kérdésünkre fény derül, az egész világ mindenség előtt beigazolódik, hogy Isten maga a szeretet. Lucifer, aki annyi bánatot és szenvedést okozott, nem lesz többé. A nagy küzdelem befejeződik.
0: Szerető megváltónk eljön, hogy elvigyen abba a csodálatos otthonba, amit az ő szeretőknek készített. Addig is, míg ez valóra válik, nem kell félnünk, mert oltalmában bízhatunk. Ha ő lesz a szívünk királya, akkor mindennapi gondjainkra megoldást, kérdéseinkre választ kapunk.
1: Miközben felkínálja segítségét, biztosít arról, hogy velünk marad. Cserébe csak azt kéri, hogy figyelmesen hallgassunk szavára, és tartsuk meg a vele kötött szövetséget. Rajtunk múlik. Akarunk-e teremtőnk, megváltunk szövetséges társa, barátja lenni? Ha igennel válaszolunk szívünkben, akkor még ma induljunk el felé, és nyújtsuk oda kezünket, hogy megfoghassa azt.

0: Istenem, milyen üres, reménytelen volt addig életem, míg nem találtam rád. Köszönöm, hogy megkerestél és körülvettél, gondviselő, mindig adni tudó szereteteddel. Uram, nem tudok nélküled élni, nélküled örülni, nélküled szeretni. Szükségem van a te védelmedre és oltalmadra vágyom. Fogjad a kezem, mert az előttem álló út sötét, és oly bizonytalanok lépteim. De ha velem vagy, akkor nincs okom a félelemre. Biztonságban érzem magam. Igéd fényével megvilágított keskeny útamon, rád tekintve, kezed megfogva elindulok. Kérlek, vezess a cél felé, Uram, mert követni akarlak.
1: Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Oltalomra vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümegyiné Tóth Piroska.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekbe figyeljük meg és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért, amiből mi is sokat tanulhattunk. Ezeken keresztül már számtalan adásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi, mai tanúságai is vannak, hiszen csak a korszak változott, mint a ruha, a politika és a hasonló külsőségek, de az emberi természet ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is, de előtte még szeretnék áldott pünköst várást kívánni mindnyájunknak, elsősorban a saját lelkünkben.

Ruth könyve. Nos, sok-sok adáson keresztül Ruth könyvét tanulmányoztuk műsorunkba, és ma elérkeztünk az utolsó adáshoz ezzel a témával kapcsolatban, amit én nagyon, de nagyon bánok. Bár csak olvashattuk volna tovább ilyen részletességgel a történteket, mint ahogy eddig megosztotta velünk az Úr. Tehát be kell érnünk ezzel, sőt, nagy hálával meg kell köszönjük, hogy ennyi évezred után is tanúi lehettünk ennek a csodaszép történetnek. De miért is tartom én ezt csodaszépnek? Nos, mivel egyházunk idejű fő témája generációk, ezért ennek jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó, Isten hatalmas tervének beteljesítéséről, mely később az üdvtörténet jelentős pontja lesz. Ez a könyv is tökéletes lenyomata annak az isteni kijelentésnek, melyet Jeremiás könyvének 29. fejezetében találunk. Itt Isten történelme egyik mélypontján így szól népéhez. Mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. Jólétet és nem romlást tervezek. Reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok, ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. És ez az ígéret nem csak Izrael népének szólt, hanem minden egyes embernek, aki bármikor is erre a földre született. Hiszen megbeszéltük már, és számtalan élő példával bizonyítottuk, hogy minden ember azért születik a földre, mert vele Istennek, az ő nagy, világot mozgató hatalmában terve van. Mégpedig jó terve. És Ruth könyve azt mutatja be ismét, hogy aki belesimul az Úristen, az alkotó, a tervező szavába, annak az élete jóra fordul. Azt tudja, hogy miért van a világon, annak nem lesz üres a lelke, nem lesz céltalan az élete, nem lesz egyedül földi léte során. Ebben a könyvben két pogány asszonyról is van szó, az egyik Ruth, a másik Orpa. Általában csak Ruthról beszélünk, mert a végeredmény az ő nagy jutalma a hitéért, de nem nagyon ejtünk szót a másikról. Soha nem tudjuk meg, hogy neki milyen sorsot szánt volna Isten, ha nem fordul vissza félúton. Mert ő a korábbi rossz, de szerinte biztonságot adó életet választotta. Ruth azonban végigment az Isten által neki szánt napokon, a szűk ösvényen, amíg sógornője nem Adonájt, hanem pogány isteneit választotta ismét. Mi lett vele? Visszament a szüleihez, és özvegyként élte le az életét? Vagy talán sikerült még egyszer férhez mennie? Nem tudjuk. De egy valamit igen. Ha mást nem is szánt volna neki Isten, de az üdvösséget bizonyára, amit itt kaphatott volna meg. De mindenkinek saját döntése van, és mindenki annak a következményeit élvezi, vagy viseli el. Bár nem ismertem Orpát, de így 3000 év távlatából is őszinte szívvel sajnálom döntését. Főleg, ha arra gondolok, hogy valahogy mégiscsak megtudhatta, hogy volt anyósáról és volt sógornőjéről, milyen fényességesen gondoskodott a zsidók istene. Ebben az utolsó részben már nem akarom ismét elmondani, még vázlatosan se Ruth történetét, inkább mindnyájunk bátorítására és biztatására azokat a főbb pontokat venném elő, melyből egyértelműen kitűnik, hogy Adonáj milyen mélyen, milyen személyre szólóan
és milyen konkrét szeretettel irányította a benne bízók életét. Jó, jó, de azért az alapgondolat nélkül még se indulhatunk el. Nos, az egész történet alapgondolata tehát ez volt. A Teremtő Úr még az Édenkertben, az első emberpár bűnbe esése és lelküknek a gonoszság általi leuralása után megígérte, hogy elküldi majd a szabadítót, mivel az ember nem képes egyedül szembeszállni zsarnokával. Aztán teltek múltak a századok, ezredek. Azúttal megtudtuk, hogy az a gonosz lény, aki erőszakosan a markában tartja az emberi lelkeket, mert tudatlanul, de átadtuk neki a föld és a magunk feletti uralkodás jogát. Nos, ez a valaki nagyon is él. De nem csak él, hanem hatalmas is, hiszen a mennyekből lett kitaszítva, mert első és legfőbb angyalként Isten trónjára tört. Mivel ott már nem tudott uralomra jutni, így a földön az ember csapta be, és szerezte meg álnokul az ember, majd az emberiség feletti uralkodási jogot. Az ember és a hatalmas, gonoszszá vált angyal közötti erőviszonyok egyértelműek. Bárhányszor föllázadna az ember, nincs menekedés a rab bilincsből. Ezért ígért a Teremtő Úr egy szabadítót az emberiségnek. Ez a valaki majd a héber népből fog megszületni, tehát emberi testben érkezik. Ezért, hogy szolgálatát mindenki értse, ki kellett alakítani az atyának a szabadító földi családfáját. Mert csak úgy a semmiből, hát nem érkezhetett. És minden egyes ősnek jelentése volt ebben a családfában. Szerepelt benne Ábrahám, aki tiszta hittel szerette Istent, a barátja volt. Volt benne Ráhel személyében egy pogány prostituált, aki szintén a héberek istenének adta a szívét, egy Pérec nevű férfi, aki a 12 törzs vezetőjének családjából érkezett, egy másik pogánynő most Rút, aki ismét az Úr szárnyai alatt keresett menedéket, és egy tiszta lelkű héber nagyúr Boáz. Ime csak pár személy, és ezt üzenik. A megváltó, a szabadító nem a magukat tökéletesnek tartókhoz érkezett, hanem a legmegvetettebb bűnösökhöz is, mint például a parázna nőkhöz. Nem csak a héberek istene, hanem a pogány népeké is. Hiszen minden népet ő teremtett, és minden nép, minden emberének szüksége van a szabadításra. Nem csak egy korszak emberei, aki választotta, hanem több koronát, és a földi élet végéig mindenki. Nos, ilyen és ehhez hasonló nagyon sok üzenete van annak, hogy Isten tudatosan kialakította Jézus őseinek a sorát.

Konkrét intézkedések. Nagyon sokan még mindig azt a butaságot állítják, hogy hát, ha van is Isten, ő nem foglalkozik az egyes ember bajával, bújával, csak a világot igazgatja, elég is az neki bőven. Hát mindez nem így van. Ez csak azoknak az embereknek ad vélt menedéket, akik úgy gondolják, hogy azért nem foglalkoznak Istennel, mert ő sem velünk, de ez nagy hazugság még ma is, és senki se fogja elfogadni védekezésül, ha eljön az idő sora, hogy feleljünk tetteinkért. Isten ugyanis nagy szeretettel vezet minket, mint igazi apa szeretett gyermekét, élete útján, melyről igen sok helyen megemlékezik a Biblia. A 139. Zsoltárban például ezt olvassuk. Te alkottad veséimet, te formáltál engem anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálottam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy se volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. És ezek a dávidi sorok Rútra is tökéletesen illettek, és ma ránk is. Akkor vegyük most sorra egészen konkrétan egy-két eseményt, melyben felfénylik Isten csodálatos időzítése és gondoskodó terelgetése. Az éhínség elől pogány földre ment Héber család pontosan oda érkezett, ahol az Úr által már kiszemelt Rút lakott. Miért? Mert nekik kellett majd a leányt hazahozni, pontosan Betlehembe. Naomi, az anyos elvesztette a férjét, és a két menny látta, hogy mennyire másként gyászol az, akinek a héberek istene a vigasztalója. Aztán ők is özvegyek lettek, és mindezt saját magukon is megtapasztalták. Ime Isten bemutatkozott nekik. Pont akkor gondolta Naomi, hogy hazatér Betlehembe, és el is indult, amikor az árpa érés volt a földeken. A legnagyobb hőségben. Na de ez miért volt fontos? Mert mint látni fogjuk, ez a színpad volt alkalmas hely, és ez az idő, hogy a nagy találkozások, amiket Isten tervezett, létrejöjjenek. Hatalmas szegénységbe érkezett a két nő. Egymáshoz való tiszta szeretetük és gondoskodásuk már addigra sok bizonyítékot mutatott fel. Most Naomi tanácsolja a leányt, hogy szedegesse föl a gazdag földesúr földjén az aratásban elhullajtott magokat. Isten ad nekik megélhetést. Ez a szedegetés törvénye már a mózesi könyvekben is benne volt, szociális gondoskodás a szegényekről. Azt jelentette, hogy minden gazda elégedje meg annyival, amennyit be tud gyűjteni, de ami elhullik, az már nem az övé, mert az Úr azt a nincsteleneknek szánta. Vajon gondolta a Teremtő Rútra, amikor ezt a törvényt kinyilatkoztatta? Nos, azt nem tudjuk, de azt igen, hogy beépítette a tervébe. Rútot a Teremtő igen szépre formálta, hiszen arra volt szükség, hogy jövendőbelije első látásra megszeresse. Rendkívüli volt megjelenése, és az idők során belső tulajdonsága is megnyerőek lettek, melynek kidolgozásában az Úr mindenkor Rút segítségére volt. Kedves, alázatos, szorgalmas, érdek nélkül szerető, hálás és szófogadó természet volt.
nem tartotta magát többre idős anyósánál, sőt, mindenben hallgatott bölcsességére. Aztán ott volt Boáz személye. A héber nagyúr ott Betlehemben még mindig nőtlen volt, ami igencsak szokatlan volt abban a korban. Egyetlen szempár se dobogtatta meg a szívét sose, mert ő Istennek félretett személy volt. Az ő életének az volt a végcélja, hogy elvegye feleségül Rútot, és na, de erről majd később. És vajon hol és hogyan találkoztak? Boáz, a nagyúr, kiment az árpa aratását megnézni, ami egyáltalán nem volt szokás abban a korban, ugyanis fölvettek egy embert, aki az egészet irányította, és rendszeresen beszámolt a gazdának a dolgok állásáról. De Isten itt azt a gondolatot tette a fejébe, hogy menjen már ki a földekre, csak úgy nézzen szét. És szétnézett. De nem csak nézett, hanem látott is. Ott látta meg a szorgosan szedegető Rútot. Meglátta, és mert hallott már a városkában arról, hogy Naomi, az ő rokona, egy pogány nővel tért vissza, figyelni is kezdte Rútot. És Rút szorgalma, szerénysége, visszafogottsága, viselkedése teljesen elbűvölte őt. Érdekes, hogy a héberek legnagyobb elismerésével nyilatkozott róla, derék asszonynak mondta, ami a legnagyobb elismerés volt azokban a körökben, és ma is a Biblia egyik legszebb leírása, hogy ki lehet ilyen. Aztán Isten úgy döntött, eljött az ideje annak, hogy mindkettőjük szívét a szerelem édes érzésével ajándékozza meg, és ők ezt alázattal el is fogadták. Ismét a zsidóknak adott törvényeket és szokásokat alkalmazta az Úr az ő esetükben itt a sógor házasság intézményét. Boáz így feleségül vehette Rútot, sőt, talán mondhatjuk is, hogy meg is kellett váltania az asszonyt az özvegységéből. Isten úgy intézte, hogy Rút férje nem hagyott hátra utódot. Tehette az Úr, hiszen az életadás csak és egyedül Isten jogában és lehetőségében áll. Így aztán a rokonnak, itt Boáznak, az a kötelessége volt a sógorházasság intézményében, hogy a meghalt nevében támasszon utódot, hogy Maklon, a volt férj neve, ki ne haljon törzséből. Isten ezt is felhasználta érdekükben. És most eljött az életadás ideje. Az Úr úgy tervezte, bár most még a bírák korát éljük csak, hogy lesz majd egy nagy királya Izraelnek, Dávid, aki nagyon fogja őt szeretni, és a szabadító majd az ő utóda lesz. És ezt meg is valósította. Boáz nemzette Dávid király nagypapáját, Obédet, és Jézus Urunk Dávid király leszármazottja lett testi vonalon. Nos, azt látjuk, hogy a szépséges és tiszta lelkű Rút, aki Isten védelmébe helyezte az életét, csodaszép jutalmat kapott, Jézus Urunk ős anyja lehetett. Boáz jutalma sem maradt el, Salamon, az utód, a nagy templom építő, a szentek szentje előtt álló két hatalmas oszlop egyikét róla, Boázról nevezte el, így neve örökre fönnmaradt. Naomi az anyos lehetett a kicsike dajkája, és élete szeretetben és bőségben folyt tovább, megbecsülésben és boldogságban élt.

minden engedelmes gyermekének. És ez ma is így van. Senki se gondolja, hogy szerencse, meg véletlen, meg ehhez hasonlók történnek vele. Nem. Mindennek megvan a maga elegendő oka. Ha pedig nincs sínen az életünk, hát érdemes újból és újból elolvasnunk Ruth könyvét, és változtatni, amint kell.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30-kor, és az ismétlésben szerdán délután 15:45-kor. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhítat címe: Isten kipótolja a veszteséget. A mai ige Jóel könyve 2. fejezet 25. verse. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Gondolatok az igéről. Igen, kárpótlást kapunk az eltékozolt, nyomorúságos évekért. Isten olyan bőségesen kiárasztja ránk kegyelmét, hogy hátralévő éveinkben még annyit dolgozhatunk érte, hogy a

0: kárpótol bennünket a megtérésünk előtti évekért, amelyeket alázatos bűntudattal elsiratunk. A visszaesés világiasság sáskáit most már rettenetes csapásnak tekintjük. Bárcsak soha többé ne közelítenének hozzánk. Mint hogy az irgalmas Úr elvette rólunk őket, telve vagyunk lelkesedéssel, hogy neki szolgáljunk. Áldott legyen az ő neve, aki olyan bőven adta kegyelmét, hogy a korábbi sáska ette korszak nyomai eltűntek. Gazdag kegyelme által múltbéli keserves tapasztalatainkat most már arra használhatjuk fel, hogy másokat is inteni és óvni tudjunk. Egyre inkább gyökeret ver bennünk az alázat, a gyermeki bizalom és a bűnbánó érzés, mert él bennünk korábbi csődjeink emléke. Ha így egyre lelkesebbek, éberebbek és szelidebbek leszünk, korábbi veszteségeink tulajdonképpen nyereségünkre szolgálnak. Az eltékozolt éveket a szeretet csodája által pótolhatjuk. Túlságosan szépnek látszik mindez. Higgyünk benne, éljünk érte, és akkor megtapasztaljuk. Péter is sokkal buzgóbb és hasznosabb lett, miután felismert gyöngesége megtörte elbizakodottságát. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, amely mától kezdődik május 18-a és 19-én. Fontos volt, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak menni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelezte részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Keresztény Értelmiségi Fórum. Előadó Petrás Mária. Szeretettel hívnak mindenkit a Keresztény Értelmiségi Fórum soron következő, az idei évad utolsó alkalmára, ma, május 18-án este 18:30-kor a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termébe. A vendégelőadó Petrás Mária Kossuth díjas népdalénekes és kerámikus művész. A helyszín a 12. kerület Kékgolyó utca 17 szám alatt. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad majd helyet. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 20-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Ismét velünk van Jakab István. Az ő bemutató videóját már hallottátok, amikor az alkotásról, illetve a kreativitásról beszélgettünk, hogyha még nem hallgattátok meg, akkor tétek be a playlistetekbe, és ez a videó után hallgassátok meg azt is. Ma pedig egy újabb témával készültünk, amit szeretnénk közösen megbeszélni Lórival és Istvánnal, ez pedig a bőjt témaköre. Úgy gondolom, hogy ez egy azért érdekes téma, mert ott van a keresztény életének a mindennapjaiban, mégsem tudunk róla eleget, vagy nagyon sok kérdés felmerül bennünk.
4: Ez a biblikus egyébként.
3: akkor le is zártuk az egészet. Illetve még az volt nagyon érdekes számomra, amikor készültem ezzel a témával kapcsolatosan, hogy mi úgy érezzük, hogy ez egy kötelesség, és nagyon szeretnénk minél többször tenni, viszont a Bibliában Isten nem várja el tőlünk, hogy böjtöljünk. Ajánlja, meg mondja, hogy jó, ennek vannak nagyon pozitív hatásai, viszont az Ószövetségben is csak egy napot várt el az ő népétől, hogy böjtöljenek kötelezően. Az Újszövetségben pedig nincs is erről szó. Jézus azt mondta, amikor megkérdezték őket.
4: Utasításként is szó.
3: Igen. És Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy igen, kell a böjt, de most még veletek van a vőlegény, nem kell böjtölni. Tehát megvan ennek is a helye, de beszéljük meg, hogy mégis mikor van meg a helye, illetve mikor, milyen körülmények között kell böjtölni. Kezdjük is a legegyszerűbb és legelső kérdéssel, hogy mi a böjt.
5: Sziasztok, köszi, hogy itt lehetek veletek. Igen, nagyon aktuális ugye ez a böjt kérdés, most nemrég léptünk át ezen az időszakon. Arról beszélünk, hogy nekem mit jelent, vagy általában hogyan tudjuk meghatározni. Nyilván mindenki máshogy
3: általában.
5: Én úgy gondolom, hogy a böjt az egy lemondás önmagában, egy önmegtartóztató folyamat, aminek valamilyen célja van. És a célja az nem csak a diéta, az is lehet, de hogy önmagában ennél sokkal több. A cél az a találkozás Istennel, találkozás önmagunkkal, törékenyé válunk azért, hogy valamit jobban meg tudjunk érteni, vagy nyitottabbak legyünk arra az üzenetre, amit akár a húsvét hoz el, vagy bármilyen nagy pillanat, nagy ünnep, nem véletlen, hogy általában ünnepek előtt szoktak, vagy szoktunk a böjtölni, ugye a nagy böjt az is húsvét előtt van. Úgyhogy röviden azt mondanám, hogy egy lemondás, ami Istennel való találkozáshoz vezet. Uh-huh.
4: Teljesen azt mondom én is, tehát köszi István, hogy tehát valamit kiiktatok az életemből, és annak a helyébe beiktatom Isten. Tehát próbálok ráfigyelni, rákoncentrálni. Csak egy olyan dolgot kell nyilván, ami azt, ez tényleg működni sok, nem az, hogy na most ma nem eszek, és tehát az még nem böjt biblia értelemben, ez a böjt, hogy fokozottabb módon a helyet koncentrálok Istenre, figyelek rá, kérem őt, imádkozok, olvasok.
3: Én is erre gondoltam, hogy utána olvastam, hogy tudatosan lemondok valamiről, hogy Istennek több teret adjak az életemben. Tehát nem úgy, hogy te ma nem tettem uzsonnát, hát akkor ma nekiállok böjtölni, és akkor elmondok egy imát a 30 perces ébőcünetemben, nem, hanem hogy vagyok egy bizonyos élethelyzetben, vagy szeretnék Istenhez közelebb kerülni, és ezért valamiről lemondok. Ugye ez régebben a Bibliában csak ételről szólt, de manapság már szólhat ez több mindenről, és különböző helyzetekben is megnyilvánulhat ez. Egy pásztortól például úgy hallottam ezt, hogy az is böjtnek számíthat, hogy ő egy előadáson van, és a végén ő már nagyon éhes, és már várják, hogy megvacsoráztassák, vagy adjanak neki valamit, de valaki odajön hozzá, hogy te figyelj, ezt magyarázd már el nekem, te kérlek, imádkozz már értem. És akkor lemond arról, hogy ő most eszik, vagy megvacsoráz, félretesz egy órával kapcsolatosan, azért, hogy azzal a bizonyos személlyel beszélgessen, vagy elmondja neki valamit, és ezzel is Isten dicsőít, és több teret ad Istennek az ő életébe, illetve másnak is tud ezáltal segíteni.
5: Igen, lemondásnak van egy. Meg amit te mondasz, ez a nem lemondás, hanem késleltetés, vagy hogy éhes vagyok, de még várok. Mondjuk a böjtben is ugyanez van, hogyha ételhez kötjük. Van egy olyan szépsége, hogy kicsit önmagunkat a háttérbe tudjuk tenni, tehát hogy alázatosan azt tudjuk mondani, hogy türelmesebb vagyok én ennél, vagy hogy erősebb vagyok én ennél, vagy hogy nem ez a legfontosabb. És ezek mind olyan dolgok, amik nagyon sokat tanítanak arról, ahogyan mi működünk, ahogyan működhetünk, és ahogy Isten működne velünk rajtunk keresztül.
3: Jó, és akkor térünk le a következő kérdésre, hogy mi kell a böjtnek az oka legyen? Talán Isten rávehető valamire? Vagy miért állunk oda, hogy böjtöljünk?
4: Mi motiváljon a böjt?
3: Így van.
5: Tehát azért böjtölünk el, mert cserébe kapunk
3: igen,
5: valamit.
3: Igen,
4: hogy... Na, mielőtt egy nagy választ adnánk, azért mondjuk el, hogy Jézus is bátorított erre, tehát hogy ez csak imádsággal és böjtelni, mondja a tanítványoknak. Tehát nyilván, hogy ő is gyakorolta, tehát tennünk kell. Én azért látok Isten utasítást ebben, vagy motiválás, vagy késztetést. De gyere István, aztán én is reagálok.
5: Igen. Én személyes oldalról tudom ezt megközelíteni. Meg úgy általában szerintem a legtöbb dolgot, hogy amúgy is személyes oldalról tudjuk megközelíteni. Én most böjtöltem először, valamint igazából másodjára, meg karácsony előtt próbáltam ki először, amikor nagyjából arról szólt a böjtöm, hogy nem fogyasztottam cukrot meg alkoholt, és egyáltalán, és igyekeztem minden reggel egy rövid állítatot tartani, ami legtöbbször annyit jelentett, hogy kedves barátom, lelkész barátom minden reggel feltett egy rövid üzenetet a gyülekezetének, adott hozzáférés nekem, és akkor azt meg tudtam hallgatni. És eddig nagyon óckodtam a böjttől, tehát hogy ezelőtt. És ebben a folyamatban így tényleg ilyen katartikus úton történt bennem egy csomó minden. Tehát egyrészt az a felismerés, hogy ezt végig tudtam vinni. Nyilván ez önmagában nem elég, de attól még nagyon jó, tehát hogy le tudtam mondani ilyen dolgokra, meg nyilván az ilyen biológiai oldala, hogy fogytam néhány kilót, meg jobban éreztem magam a bőrömben, stb. De karácsonykor, amikor ugye azt mondtam, hogy akkor szentestétől eszek megint édességet, volt egy olyan nagyon jó élményem, ami így teljesen értelmet adott az egésznek. Az egyik az, hogy évek után először érkeztem meg az ünnepbe úgy, hogy tényleg ott voltam.
4: Ráhangolódtam.
5: Nem tudom, hogy mennyire van ez a böjt miatt. Valamennyire biztos. Más tényezők is vannak, tehát hogy amúgy is a magánéletem úgy sokkal inkább úgy érzem, hogy egy ilyen biztos mederbe beállt a családunkban, ugye az ilyen zűrösebb, meg útkeresősebb egyetemi évek után, de hogy ez a böjt, ez valahogy tényleg segített tudatosan készülni az ünnepre. És karácsonykor nagyon érdekes volt, én nem tudtam, hogy egy ilyen meglepetésben lesz részem. Édesapám ugye református lelkész, és ott oda tartozunk, de ritkán járunk oda, mert amúgy nem ott élünk. Most már 300 kilométerre élünk a gyülekezettől, ahova tartozunk még hivatalosan. De hogy ott voltunk karácsonykor, és nem tudtuk mi, én és a párom, hogy készülnek ők egy meglepetés a szentestére, ami azt jelentette, hogy a fiatalok sütöttek a pogácsát, hamvasült, nem így mondják, hogy mi ennek a karácsony. Nem ez a karácsony, mézes kalácsot. Mézes kalácsot. Lehet, hogy rosszul írtam körül. És a szentest istentisztelet végig mindenkinek odaadták, és az volt az első édesség, amit én több mint egy hónap után ettem ott a templomban. Tehát ez egy ilyen, lehet, hogy banálisnak tűnik, de így nekem egy nagyon nagy élmény volt. És az így, az egész így beütött, hogy tényleg ennek a böjtnek ilyen ereje van. Nyilván közben voltak néz pillanatok, de hogy éreztem, hogy úgy folyamaton végigmentem, megérkeztem itt egy kis ajándék, hogy most rávehető, vagy nem, most kicsit ezt érintjük. Úgyhogy ez nekem egy nagyon, nagyon jó élmény volt, azok után, hogy a böjtre eddig legyintettem, azt mondom, hogy hülyeség vagy, fölösleges vagy, ómódi vagy, stb. Nyilván ez nem most volt, de hogy volt egy időszak. És akkor emiatt lett az, hogy azt mondtam, hogy akkor húsvét előtt is ezt kipróbálom. Kicsit szigorúbban, mert most már ugye bevettem a húst is, ami a hagyományos nagyböjtőhöz tartozik, hogy húst nem fogyasztunk. És igazából a folyamat önmagában tényleg nagyon sokat tud adni a lemondás terén is, és nagyon sokat tanulhatunk magunkról, és arról is, hogy a világ hogy működik. Ez lehet most picit ilyen zárójelesnek tűnik, de amikor vendéglőben voltam, és észrevettem, hogy alig van húsmentes étel, tehát ugye 80 vagy 70 étel volt a menüben több helyen is, és 2-3 volt húsmentes. Azért felvett bizonyos kérdéseket, mert azért tudjuk, hogy nem egészséges az, hogy minden nap húst tegyünk, zárójel bezárva. Úgyhogy nekem ez egy nagyon jó megtapasztalás volt, és bár azt is el kell mondanom, hogy most lelkileg nem volt annyira egyszerű megérkezni, lehet azért, mert a tavaszi változás, meg ugye magánéleti kérdéssel költöztünk, stb. Hasonlók nehezitek ebben, viszont valószínűleg ebben van egy kis kifogáskeresés is, tehát hogy én is ebben a folyamatban tudom, hogy még fejlődnöm kell, illetve hogy hogyan tudok változtatni az előző példát figyelembe véve, hogy ez sokkal mélyebb tudjon lenni. De most is az volt, hogy először mentem el az új közösségbe, ahol szeretnék járni, Szatmáron, oda költöztünk, és mikor megérkeztem a templomba, megint azt éreztem, hogy így valami történik, de hogy én tudom, hogy ez megint ilyen nagyon, vagy fontoskodóan, vagy ilyen hatás hajhászként hangzik, de tényleg én nagyon meg voltam azon lepődve, hogy mennyire azt éreztem, hogy otthon vagyok, és hogy annyira várom, hogy jöjjek megint. Pedig máskor is járok ilyen alkalmakra, és hogy mégis most volt bennem valami, ami megint a bőjt időszakban. Pedig most azt mondom, hogy nem tudtam annyira odafigyelni a bőjtre, vagy a lelki oldalára, mennyire szerettem volna, vagy amennyire kéne. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez biztos nem véletlen. És ennek biztos van valami üzenete, és a bőjtnek biztos van egy ilyen feladat, egy ilyen ereje, hogy azzal, hogy testileg is áldozatokat hozunk, ami azért nem egy olyan irdatlanul nagy dolog, tehát hogy ezt is hozzá kell tenni, hogy nem lehetetlen megoldani azt, hogy ne együnk húst, tehát hogy kell egy kicsi tudatosság, és akkor ez elég könnyen megoldható. De mégis vannak pillanatok, amikor nehezebb. Meg lelkileg is, hogy készítsük magunkat, és hogy egyre tudatosabbak legyünk ebben a folyamatban, ennek van előnye, van ereje. Tehát, hogy nem csak az van, én magam szemében, a nevében beszélve, hogy mások elmondják, és Bibliában olvashatjuk, mert amúgy tényleg így van, ami mondasz, hogy bőjt és imádság, tehát ez a kettő együtt jár, hanem meg lehet tapasztalni úgy is, hogy egy ideig legyintettünk rá, vagy hogy nem éreztünk indítatást rá.
4: A gyakorlás az.
5: És amikor nem tűnik modernnek. Ugyanez ez van az zarándoklattal például. Én az zarándoklatra néztem így nagyon sokszor, hogy most oké. Tehát, hogy nyilván veszünk komolyan, tehát, hogy mégis milyenek és annyi előnye lehet, bár ezt még nem próbáltam ki, de most van erre is egy tervem, hogy ezt ki szeretném a nyáron próbálni, nem hagyományos módon, de olyan formán, hogy egy hétig sétálni valószínűleg édesapámmal és az öcsémmel 100-valahány kilométert, és akkor telefon kikapcsolni, és már csak annyi, hogy együtt vagyunk, beszélgetünk bármiről, sok mindenről a természetben. Ugye a múltkor adásban beszéltünk erről, hogy az ingerektől megfosszunk magunkat, a digitálistól, az analógba kicsit átlépjünk, hogy a zarándoklat, vagy a természetben kint lét, a sétálás, tehát már ezt, hogy hallgatjuk a madarak csicsergést, ezek olyan banális dolgoknak tűnnek, viszont nagyon el vannak engedve. És hogy a bőjt is valahogy ugyanezt, tehát hogy ad nekünk egy ilyen támpontot, egy útra vezet, amin keresztül könnyebben meg tudunk érkezni. Hogyha a húsvét előtti nagy bőjt van, akkor meg pláne az van, hogy ugye azért a húsvétnak van egy drámája, egy szomorúsága is, és hogy mi is így törékenyé tesszük magunkat, és ezáltal könnyebben megértjük, vagy átéljük, felkészítjük magunkat arra, hogy ezen a folyamaton végig tudjunk menni. És szerintem a bőjtnek ez a legfontosabb oldala, hogy valamit teszünk, valamit visszafogunk, valamit újraértékelünk, lehet változtatunk. Tehát most ugye nem az van, hogy akkor bőjt után össze-vissza eszünk megint mindent, hogyha megint az ételhez térünk vissza, hanem lehet újraértékelünk, hogy mire érdemes vigyázni, vagy mitől hogy éreztük magunkat. És lelki értelemben is ugyanez van, hogy mi az, ami működött, mi az, ami nem, és a jót, ugye a jót vigyétek tovább, most erősen parafrazálok, de ezeket a gondolatokat mind ismerjük, és a bőjt ebben eszköz.
4: Jó. Én annyit mondanék röviden, hogy nem dob hátast attól Isten, hogy most én egy napig nem eszek, vagy valamitől megtartom magam, tehát ez nekünk kell, nekem van szükségem erre, hogy még jobban ráfigyeljek, és tehát gondoljunk bele a lényegébe, hogy tulajdonképpen megvonom magam az élelemtől, vagy olyat is hallottam, hogy valaki egy napig nem vett tőle a telefonját és ehelyett. Tehát nem csak a megvonás a lényeg, hanem ahelyett iktasd be Istent az életedbe, hogy tehát a teremtő Istennel lépsz kapcsolatba, és többet koncentrálsz, többet figyelsz rá, többet imádkozol azon a napon, vagy abban az időszakban, most lehet, hogy milyen bőjtről beszélünk, hogy ez egy óriási dolog. És ez tényleg nekünk van erre szükségünk, hogy kapcsolódjak Istenhez. Tehát, hogy kapaszkodjak bele, hogy értsem meg. És bőjtben is megszólíthat, vagy vezethet, vagy kikistályosíthat valamit az életemben, vagy éppen ráhangol az ünnepre, és oda vezet a húsvéthoz, és megfelelőképpen élem át, vagy a karácsonyt. hogy azt, amit...
3: Te... Nyilván tehát az, amit teljesen egyetértek azzal, amit mutatok, hogy meg kell vizsgálni a motivációnkat is, hogy mégis miért akarjuk ezt, mert a böjt az nem Istenért van, mert Isten nem lesz tőle se több, se kevesebb attól, hogy én most böjtölök, legyen az bármilyen formában, nem másokért van. Erre a Biblia konkrétan kitér, hogy mikor te böjtölsz, senki ne vegye észre, tehát ne sajnáltasd magad, illetve ne azért csináld, hogy most másokat bátorítsál erre, vagy bármi, mert ez...
4: Az régen vakvágány, amikor azért teszed, hogy megveregessenek, hogy már hallottam, újra böjtöltél.
3: Így van. És ne magunkért tegyük, tehát ne a mi önzőségünkért tegyük, ne azért, hogy mások megdicsérnek, vagy ne azért, hogy mi most igenis sztrájkolunk, és mi most nem eszünk húst, mi most nem eszünk, most nem telefonozunk, de Istenem, akkor kérlek, add meg nekem azt a barátnőt, Istenem, kérlek, akkor add meg nekem azt a munkahelyet.
4: Legyen meg az én akaratom.
3: Igen, hogy ne ezért, hanem legyen teljesen önzetlen motivációja az egésznek, hogy Uram, én feladom, tessék, itt van, kezdj valamit akart. És hogyha adsz valamit, akkor adsz valamit, ha nem adsz semmit, igen. Akkor...
4: A tőzt elmutatom, Istenem, vágyok erre, nagyon szeretném, és úgy érzem, most bőjben kell közeledjek hozzád, hogy így látom. Adj választ, vezessebben, és fog. Lehet, hogy éppen meghallgatja az imádat, vagy megmutatja, hogy na, figyelj csak, erre kellene menni.
5: Uh-huh. Vagy akár, hogy Istenem, hallottam erről, beszélnek róla, nem értem. Szükségem van erre. Próbáljam meg ki, hogy próbáljam ki. És ez a nehéz, amit mondasz, hogy kérünk valamit, a válasz sokszor nem akkor jön, vagy később
4: vagy
5: jön.
4: Vagy másképp jön.
5: Vagyis lehet, hogy néhány év múlva jön. Tehát ez mind rendben van. Tehát azért mondom ezt, hogy az, hogy valaki nem böjtöl semmilyen formában, az még önmagában nem probléma, hogy mondjam. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy akkor neki most le is út, fel is út, vége, ezt az egészet nem érti. Tehát ez tényleg, hogy mondtad a legelején, Márk, hogy ez nem egy kötelesség, hanem ez egy nagyon lehetőség. Amivel élhetünk, és általában azon, aki kipróbálja, azután azt mondja, hogy látja az előnyét, és folytatni is fogja. Nagyon sok mindennel így van különben. Úgyhogy, igen.
4: Sok lelki gyakorlattal így van.
3: És akkor beszéljünk még kicsit arra is, hogy a böjtnek milyen fajtái léteznek. Ugye megemlítettük a húsvét előtti nagy böjtöt, mikor az emberek úgymond tömegesével vállalnak egy bizonyos böjtöt, van olyan, amikor bizonyos szituációkban mi megvonjuk magunkat, vagy most a fitness világában is egyre elterjedtebb ez az időszakos böjt, az intermittent fasting, ami inkább egészségi szempontok miatt vállaljuk be, de milyen fajta böjtről hallottatok, illetve mi az, amit ti is gyakoroltatok eddig?
5: Amit Lóri említette, vagy valamelyikőtök említette ezt a telefon megvonást, lehet, hogy te említetted. Ez lenne az egyik legnagyobb dolog, amit
4: ez nagyobb bőjt, mint a kaja, szerintem most,
5: de...
4: most a fiatalok körébe.
5: Én például erre még nem vagyok kész, vagy nincs elég motivációm erre.
4: Én ismerek egy fiatal, tehát ez fiatal mondta nekem, hogy ő ez így szokott bőjteni, és fú, nagyon szép. Tehát ha tényleg arról szól, hogy oké, nem a telefon, és aztán nem finészetek a tévé előtt, hanem hogy Istenre figyelek, akkor ez tényleg bőjt.
5: Nekem van egy jó barátom, Attila barátom. Nemrég beszéltem vele telefonon, és ő mondta, hogy hónapok óta nem Facebookozik, és kérdeztem, hogy mégis milyen, nem maradsz le egy csomó mindenről, és azt mondta, hogy de hihetetlen, hogy mennyi mindenről lemarad, de azt mondta, hogy mégis, hogy végig gondolja, sokkal több rossz dologról marad le, mint a jó dologról marad le. Tehát, hogy a lényeg még így is eljut hozzá, meg hogy megvannak azok a csatornák, nem kell digitálisan gondolni feltétlenül, ahol hozzájut az információhoz, amit Facebookon kapott, de hogy ez a, már bocsánat, a sok szemét, meg a fölösleges inger, meg a fölösleges információ megszűnik, és hogy ez ad egy ilyen fellélegzést. Most egy picit képmutatónak tűnök, mert erről úgy beszélek, hogy én ezt nem végzem, de látom az előnyét, és tényleg ez például egy olyan dolog lenne, amit nagyon megérné a kipróbálni. De hogyha a természetbe való kilépésre visszatérünk, akkor már az is segíthet, vagy ez is valami hasonló dolog lehet, hogy nem megvonunk valamit, hanem annak az ellenpólusát erősítjük. Tehát arra gondolok itt, hogy nem feltétlenül az van, hogy a digitális világot megszüntetjük, hanem az analóg világot, felerősítjük. Tehát gyakrabban megyünk ki a természetbe.
4: Találkozunk, beszélgetünk, társaság vagyunk.
5: Vagy nem az van, hogy hetekig nem veszük el a telefont, hanem már az is legtöbbünk esetében nagy dolog lenne, hogyha azt mondanánk, hogy minden délután 5 órától 7 óráig nem telefonozunk. Vagy úgy megyek el nagy bevásárlásra, hogy nem viszek telefont, vagy valami ilyesmi. És ezek ilyen kis lépések, amik ilyen kis cseppek a tengerben, ami hosszabb távon nagyon sokat hozhat. Ugye szerintem ez a digitális bőjt, ez az egyik legfontosabb dolog számunkra, amiről odafigyelhetünk. nyilván ezen felül mindenkinek valahogy a szenvedélyéhez, vagy a függőségéhez nem feltétlenül a legrosszabb értelemben, mert függőségre gondolok, de hogy ahhoz kell kapcsolódnia.
4: Ami lelköt, elvesz az időt.
5: Mert most én is mondhatom azt, hogy na hát, most egy évig nem cigarettázok. De hát én 25 éve nem cigarettázok, úgyhogy ez nem... Viszont más valakinek lehet ez egy nagyon, nagyon nagy lemondás.
4: Hát, illetve vannak ezek a kategóriák, tudod, hogy most egy napos bölcs, félnapos, többnapos, tehát ami időhöz kötött, vagy hogy valamihez, hogy most ételtől, hogy most, mit tudom én, utazástól, vagy attól, amitől, ami úgy beékelődött az életedbe. Csak én ezt hangsúlyoznám ki, hogy nem is a fajtája a lényeg, hanem hogy tényleg behozom-e Istent annak a helyébe. Mert tényleg, hogy koplalok, és semmi más nem történik, nem imádkozok többet, nem olvasok több igét, vagy nem figyelek jobban rá, akkor nem ért el a böjt a célját. Tehát, hogy eredményezze ezt, hogy az Istenre való koncentrásom az nagyobb legyen. De mondj te is egy néhányat.
3: Én még arra gondoltam ezáltal, hogy ebbe is lehetünk kreatívak. Ugye kicsit gondolkozunk bele, hogy gondoljunk bele, hogy mi az a dolog, amelyekkel nem tudnánk élni. Tehát, hogyha kávé, az, hogy reggel nem tudom elképzelni a reggelmet, hogy egy kávéval kezdjem. Próbáld ki egy-két napig. Lehet fájni fog a fejed, lehet, hogy rosszul érzed magad, lehet, hogy kicsit grumpy leszel, amikor reggel bemész a munkahelyre, de hogy ez is a te fejlődésed és a te javadat szolgálja. Azáltal, hogy ugye a bőtnek is az a célja, hogy rámutasson, hogy csak Istenre van szükséged. És csak ráfigyelj, és ő meg tud neked adni mindent, amire szükséged van. És most ezáltal, hogy minélkül nem tudnál élni, nem keresztény dolgok, de nem keresztény dolgokra gondolok, mint imádkozás, meg bibliaolvasás, mert ezekből nem jó, meg nem kell bőjtölni, de ezen felül megnézhetünk bármit. Ha a külsőnk az, akkor nem tudom, próbáljunk meg 3 napig úgy menni munkába, hogy nem néztünk a tükörbe, vagy nem tudom, valami hasonló, hogy vegyük észre azt, hogy csak Istenre van szükségünk, és gondolkozzunk be, kicsit reflektáljunk magunkba, hogy mi az, ami nélkül nem tudok élni, mi az, amihez nagyon ragaszkodok az én életemmel.
4: Egyébként minél többet bőjtölsz, Isten jobban elrabdat erre, hogy hol kell te bőjtölni, milyen területen kell bőjtölni, ahol megnézheted egy kicsit magad, tükörben nézhetsz, Isten tükrében nézhetsz, és ez mindenképpen szükséges és hasznos számunkra.
5: Csak minél többet bőjtölsz, annál nagyobb a csend, nem? Minél nagyobb a csend, annál nagyobb esély van arra, hogy történjen valami. Van egy...
4: Egy rockkoncerten nem lehet bőjtölni, tehát ezt tudni. Tehát,
5: igen.
4: Rockkoncert közben.
5: van egy youtuber, akit én nagyon szeretek, Eric Flobergnek hívják, amúgy videós fotós, úgyhogy ha gondolt keres rá, mert tudom, hogy téged érdekel ez a téma. Nem keresztény, vagy nem tudom, hogy keresztény-e, de volt egy nagyon jó videó, és nagyon jó gondolat, ami nekem nagyon tetszett, ami úgy szólt, hogy unatkozz és alkoss. Tehát, hogy, és ez nagyon-nagyon tetszik nekem, hogy tényleg le kell csendesedjen kicsit minden ahhoz, hogy akár Isten megszólaljon, akár, bocsánat, átfogalmazom, hogy meghalljuk azt, hogy Isten megszólal, meg meghalljuk a saját hangunkat, és bármilyen bőjt gyakorlatilag ide vezethető vissza. De még a szolgálatban is, nem jut eszembe sajnos a gyülekezetnek a neved, az egyik a budapesti gyülekezetnek a lelkészével beszélgettem, ahol nagyon sok szolgálata van a gyülekezetben, református gyülekezet, és ő mesélte, hogy talán 4-5 fiatal van, aki dicsőítést vezet, de van náluk egy olyan szabály, hogy senki nem vezethet több alkalommal dicsőítést, mint ahányszor résztvevő. És ez is valahogy ide vezet vissza, hogy kicsit visszafogni néha magunkat, kicsit néha elcsendesedni, nem a középpontban lenni, nem beszélni, nem hallgatni. Ez is nem direkt módon, de indirekt módon ide kapcsolódik, úgyhogy szerintem ez nagyon jó, amit mondasz, ez a visszavenni egy kicsit a dolgokból.
4: Hát ebből a multitaskingból kijönni egy kicsit.
5: Igen.
3: Ezért még egy példát gyorsan megosztanék, hogy van egy ismerősöm, aki nem tudom, még egy évese vett magának egy új iPhone-t, és észrevette, hogy annyira leköti, meg annyira csak erre tud figyelni, hogy eladta, és vett magának egy billentyűs telefont.
4: Wow.
3: Szóval ezt ne ügyelni azért.
5: És tartja.
4: Ez már hithős kategória.
3: Szóval igen, ebben is a kreativitás, szép. Meg minél többet mondunk le, annál többet nyerhetünk meg, annál nagyobb a csend, ahogy azt te is említetted, ez egy nagyon jó példa volt.
4: Illetve azt hiszem, te mondtad, István, tehát aki őszintén bőjtölt, az nem bánta meg. Nem. Tehát aki isteni, azokkal a mércékkel, amelyeket említettél a beszélgetésünk elején, mert Márk, aki úgy bőjtöl, ezt nem bánja meg. Tehát, hogy találkozhatunk a teremtő, gondviselő, megmentő Istennel.
3: És mit mondtak, ezen kívül van-e bármilyen lelki vagy fizikai haszna a bőjtnek? Vagy hogy látjátok ezt?
5: Fizikai biztos van.
4: A lelkit meg én mondtam.
5: Igen, a lelkiről szerintem sokat beszéltünk, de a fizikai, tehát hogy tudom, most sokszor elhangzik, hogy ez nem egy diéta. És ez igaz. De azért mégis ott vannak ugyanazok az előnyei, a diétának vannak. Tehát az, hogy valaki akár lead néhány kilót meg. Arról szerintem nem kell beszélni, hogy a táplálkozásunkkal úgy társadalmi szinten mennyi probléma van. És az, hogyha erre picit tudatosabban odafigyelünk, vagy akár kevesebbet eszünk, az egyrészt súlycsökkenéshez vezet, ami közérzetjavulás, most kicsit úgy beszélek, mint a dietetikus, de ezek olyan dolgok, amiket én is megéltem, hogy jól esik tükörben nézni, jól esik mozogni a bőrömben, ezek olyan előnyök, amik fontosak, és nem, hát régen is a nagy bőjtök során ugyanúgy nagyon sokat fogytak. Tehát ez nem egy új keletű történet, hanem ez mindig hozzájárult, és kicsit segít az egyensúly megőrzésében. Nyilván, hogy karácsony felé az ember úgy többet fogyaszt, meg tényleg amúgy is, ha kevesebbet mozgunk, akkor úgy gyorsan befejezem ezt a gondolatot, mert tényleg olyan dietetikusként hangzok. Furcsa.
4: Illetve más területen is, tehát hogyha megvonod magad, akkor fizikumodnak jót tesz. Tehát, hogy nem bent ülsz a gép előtt a telefonon, kimozdulsz, ott vagy a családod. Nekünk volt olyan, hogy együtt böjtöltünk. Akár étel is, vagy így, hogy megvontuk magunkat, és hihetetlen jót tett a családunknak, nálunk három gyerek van, tehát hogy egymásra kezd el figyelni, közösséget alkotsz tudatosan. Döbbenetes az, hogy az ember mennyire elmagányosodik, még társaságban is. Én a feleségemmel igyekszek heti szinten randizni menni, elmegyünk egy-egy vendéglőbe vagy valahova, és többször látjuk azt, hogy kiteszik, vagyis egymás mellett, vagy egymásra szemben ülnek a párok, és telefonoznak. Míg várják, hogy megjön, telefonoznak. Addig teszik le, még esznek. És még próbálom kell figyelni, ne is vegyük elő, csak arra vedd elő esetleg, hogyha oda felírtam a jegyzetemet, hogy ma miről fogunk ma beszélni. Csak belekukantok és folytatjuk. Tehát, hogy oké, nem úgy segít, hogy most leadsz egy pár kilót, hanem egyszerűen elmozdulsz, kimozdulsz abból a mondjuk rabságból, amiben vagy. Tehát, hogy szabaddá teszed magad a kapcsolódáshoz, a közösséghez, hogy másokra figyelsz. A nagyobb gyerek elkezd játszani a kisebb gyerekkel, nálunk van azért nagyobb is, meg kisebb is, hogy ez egy élményt hoz az életükbe, és mindenképpen hasznos fizikailag is.
3: Én, amit még itt megemlítenék, és szó esett róla, de nem elég, az önkontroll. És ez két részben is megnyilvánul. Egyrészt, hogy én lemondok valamiről, és már pedig azt meg tudom csinálni, és tudok uralkodni magam fölött, másik pedig önkontroll az én érzéseim felett. Mert azért ne felejtjük el, hogyha ételbőtöt tartunk, és nem eszünk egy napig, akkor meglátszik rajtunk. Sokkal ingerlékenyebbek vagyunk, és nehezebben tudunk mosolyogni, nehezebben mondunk egy úszót bárkinek is, és azáltal, hogy én ezt is úgymond eltakarom, megkenem a fejemet olajjal, hogy mások ne lássák meg, hogy én most böjtölök, és magamra erőltetem azt, hogy én jó fej leszek a másikkal, és kedves teszek. Annak ellen, hogy én nem érzem úgy, hogy kedves kell legyek, ez is nagyon nagyban segít az önkontrollt, és elősegítheti ez is az egységben élésünket. Hozzájárul. Mert ez a böjtnek van ez a negatív hatása, hogyha ételböjtről beszélünk, hogy sokat támadhatóbbak vagyunk, és az Jézusnál is meglátható.
4: De még másnál is, mert tehát ami be van ékelődve az életed, hogy nagyon is rutinszerű, és ott van, és be van épülve, és azt kiveszed, frusztrál. Tehát ez tényleg nekem.
3: Kivesz egy biztos pontot az életed.
4: Uram, értem, most nem kell legyek. Na, gyere már, gyorsan beszélgessünk. Tehát, hogy ezt le kell győzd, hogy na Istenem, nem ecek. Veled szeretnék találkozni.
5: De miután legyőzöd, akkor már próbáljanak kísérteni félleg estén. Tehát ez ad egy tartást azért.
4: Így van. Tehát ez egy nagyon jó lelki gyakorlat.
3: Mert nem véletlenül Jézus akkor támadta meg az ördög, amikor 40 napig böjtölt, mert tudta, hogy akkor a legtámadhatóbb.
4: Meg képzeljétek el, ha ő böjtölt, akkor nekünk nem kell böjtölni? Tehát fú, döbbenet.
5: És ő nem úgy böjtölt, valószínűleg nem úgy böjtölt, hogy mi böjtöltünk, hanem semmi.
4: Tehát, hogy... Hát ezt írja is az ige, hogy 40 nap is nem evett. Tehát, hogy wow.
3: Igen, ez kicsit emberfeletti volt már, de megvan benne a példa, amit követnünk kell. Jó, és még egy utolsó kérdésemre szeretnék kitérni, hogy milyen más lelki gyakorlatokat, illetve javaslatokat tudnátok mondani a hallgatók számára. Ugye a böjtöt is említettük, hogy a böjt és ima az társul, de milyen más lelki gyakorlatokat tudnátok?
4: Én nagyon sokáig azt hittem, hogy két lelki gyakorlat létezik, az a bibliaolvasás és az imádkozás. És aztán meghallgattam egy előadást erről, és nagyon tetszett, és azt mondtam, egyik másikat el kéne sajátítani, és nagyon kell figyelni erre is, hogy ezt el tudsz sajátítani. Kettőt említek a teljesség igényé nélkül, az egyik a csend. Tehát, hogy az egy lelki gyakorlat a csend. És én mikor hallgattam ezt az igehirdetést, és ezt taglalt egy igehirdetésen keresztül, hogy a csend miért lelki gyakorlat, akkor rádöbbentem, hogy uram, erre nekem szükségem van. Tehát tényleg kell a csend, amikor csende vagy csend, és akkor legyen egy fél óra, legyen jó, próbálj meg csendben maradni 15 percet, vagy fél órát. Tehát nagyon nehéz. És a másik dolog az egyedül lét. Tehát kimenni a természetbe, sétálni, tehát egyedül lenni. Nyilván az egyedül létben is nem úgy egyedül, uram, te is adj békén, tehát Istennel. Tehát, hogy Én ezt a kettőt mondanám, hogy ezek olyan lelki gyakorlatok, amelyekkel el is feledkeztünk, és jól lenne tudatosan gyakorolni. Én még egy olyat is el tudok képzelni, hogy akár közösségben is, vagy a közösség tagjait bátorít, hogy na, mind lenne a testvérek, ha jövő szombaton megpróbálnánk ezt, hogy az egyedülétet gyakoroljuk, és menjen el mindenki valahol, hogy...
5: Szervezzétek egy alkalmat, hogy összegyűl a gyülekezet, és mindenki csendben van egy órán keresztül.
4: Tudok, egy lelkész, aki a feleségével szokta ezt, és kimennek a természetbe, egész napra egyedülét, és úgy csinálja, tehát tényleg külön vannak teljesen, hogy azért látó határon belül vannak, néhány száz méter egymást, hogyha mégis valami van, hogy jönnek a kutyák vagy a vadak, akkor tudják egymást megidézni, de egyedül. Fú.
5: Csendről jut eszembe, hogy én nem voltam, a feleségem volt Tézében többször is, és ott mesélhet, hogy ugye van egy, ha jól értettem, van egy ilyen sziget, ahol úgy van, hogy néhány órát ott kell töltsenek egy nap, tehát nem tudom, 4-5 napos, akár egy hetes ez a foglalkozás, de ők egy napot azon a szigeten kell töltsenek, és azon a szigeten nem szabad megszólalni. És így nagyon nehéznek tűnik, de nyilván az első 5-10 perc után az emberbe leszokik, és ugyanezon után egy ilyen katartikus élmény, hogy egy napig meg se szólaltam kint a természetben, és ez megint egy olyan dolog, amiről nagyon sokan pozitívan beszélnek, és nagyon egyszerű. Nem mindig könnyű, de egyszerű. Tehát, hogy
4: egyszerű, de
5: igazából nem szólalsz meg, ennyit kéne csinálni, és nagyon jó, nagyon tetszik.
4: Há, jó, ne a suliban alkalmazzuk ezt, tehát, hogy meg, és akkor ma nekem ez a lelki gyakorlatom.
5: A következő podcast adást.
4: Így van, tehát azért bölcsen.
5: Nekem ami még eszembe jutott az írás, az, hogy leírni dolgokat, leírni érzéseket, akár a naplóvezetés, megint digitális analóg világhoz térünk vissza, rendes, fizikai, kézzelfogható füzetbe írni. Én most vettem magamnak egy füzetet 2 hónapja, azelőtt évekig nem fogtam írószert a kezembe, és most nagyon, nagyon élvezem, nagyon szeretem. Segít tudatosítani dolgokat, rögzíteni, meg már azért is, amit leírunk, az sokkal inkább megmarad, míg hogyha nem is olvassuk el soha, úgyhogy nekem az írás is egy ilyen dolog.
4: Nekem még, ami beugrik, lehet, hogy banálisnak tűnik, de ha így állnánk hozzá, az úrvacsora. Uh-huh. Tehát az is egy lelki gyakorlat. Közösségi lelki gyakorlat.
3: Ja, és ami ehhez köthető, meg az első hozzászólásodnak az ellentét, az a közösséggyakorlás. Tudatosan kimenjünk, és beszélgessünk. És nagyon jó például most, hogy néztem a Chosen-t, ami Jézusról szól, és tanítványok megálltak, és beszéltek lelki dolgokról, és nyilván viccelődtek, nyilván nem tudom, nem csak Jézusról beszéltek, nem csak az igéről, de az is épít, hogy hallod, hogy másik mivel küzd, hogy megosztatod, te mivel küzdesz. Ez is egy jó lelki gyakorlat, ami által tudsz épülni, és Isten tud hozzászólni.
4: Kell a közösség, szükség van, és figyeljétek meg a mai trendet, tehát, hogy elizolál. Uh-huh. Tehát egyre inkább erre törekszik minden, és ha nem figyelünk, és nem ragadjuk ki magunkat ebből a digitális világ fogságából, és megint visszatérünk, akkor ez ellen vétünk. Tehát kell a szükség a közösségre. Óriási feladat ez a gyülekezeteknek, ugye, ahol járunk templomban, jó házban, hogy ezt nyújtja nekünk, és ezért is szükségünk van a közösségre.
5: Meg azon belül a kis közösségekre és kis beszélgetésekre, tehát ilyen zárt körű beszélgetésekre néhány személy, akár baráti körben, tehát, hogy ezek tényleg nagyon fontosak azért, mert sokszor nem vagyunk képesek önmagunkban feldolgozni bizonyos információkat, vagy olyan dolgokat, amiket megélünk, viszont ha megosztjuk valakivel, egyrészt már kézzel foghatóbbá válik, mert hangot adtunk neki, és kaphatunk olyan visszajelzést más valakitől, vagy csak azáltal, hogy meghallgatnak, eljuthatunk a következő lépésbe, tehát hogy segít feldolgozni, segít tovább lépni. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az idő begyógyítja a sebeket, az nem csak arra vonatkozik, hogy úgy magától, hanem hogyha foglalkozunk vele erőbefektetésével, pont az, hogyha visszaveszünk is, és erről őszintén, viszont ez nehéz, tehát hogy őszintén tudjunk beszélni valakinek a nehézségeinkről, úgy, hogy nem feltételezzük azt, hogy ki aztán minket. Tehát bizalmi kapcsolatot feltételezünk. Van, amikor gyülekezetben ez könnyű, de ott se garantált ez, nem egyből működik. Tehát azért az...
4: De működhet.
5: Ez abszolút megéri foglalkozni, meg nekünk is, tehát hogy most megint nem úgy beszélünk, mint akik ezt tökéletesen végezzük, hanem már azzal, hogy erről beszélgetünk, egy lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy tényleg ezt gyakorolhassuk.
4: Meg ebben a podcastes közösségben is serkentjük önmagunkat, egymást, meg a hallgatókat is erre a dologra.
5: Így van.
4: Egyébként érdekes lenne egy ilyen kérdés feltenni mindennapi embernek, hogy végigmennék így az utcán, hogy te milyen lelki gyakorlatokat végzel, hogy mit mondanának erre? Tehát szerintem még a keresztény világban is, tehát hogy itt sokan elakadnának, hogy hát ima, böjt, néha bibliaolvasás, és aztán semmi. Tehát hogy ezek tényleg nagyon fontosak, meg erősítenek bennünket, meg alapoznak.
3: István, Lóri, nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Reméljük, hogy minden hallgatónk számára építő lehetett ez a rész, és köszönjük, hogy meghallgattatok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Lépésről lépésre vezetlek, egész életeden át. Fogd a kezem szilárd bizalommal, és hagyd, hogy én vezesselek át ezen a napon. A jövőd bizonytalannak és mulandónak tűnik, még kétesnek is. Ennek így kell lennie. A titkok az Úréi, és a jövő dolgai bizony titkok. Ha megpróbálod megfejteni a jövőt, olyan dolgok után kapkodsz, amelyek az enyém. Ez akárcsak az aggodalom összes formája, a lázadás megnyilvánulása. Kételkedés az ígéreteimben, hogy gondot viselek rád. Ahányszor csak azon kapod magad, hogy a jövő miatt aggodalmaskodsz, bánd meg és térj vissza hozzám. Én megmutatom a következő lépést előre, aztán a következőt, majd az azt követőt is. Engedd el magad, és élvezd az utazást az én jelenlétemben. Bízva bennem, hogy megnyitom előtted az utat, ahogy haladsz előre.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Öt Mózes 29-29, Zsoltárok 38, Zsoltárok 32-8.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 16. rész. Közös feladat a közös áldások érdekében. Efézusiakhoz írt levél, 6. fejezet, 18. és 19. vers. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a lélek által. Ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. Értem is, hogy adassék nékem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát. Gyülekezetünkben kedves gyakorlat, hogy a vasárnap reggeli imaórán az igehirdetőket is imáinkba foglaljuk. Isten áldását kérjük a szolgálataikra. Erre igen nagy szükségük van az igehirdetőknek. Ha hitből hitbe mehet a hirdetett ige, nagyobb az esélye annak, hogy el is végzi a Szentlélek a mag jó munkáját az igehallgatók szívében. De a nagy kérdés az, vajon ezzel megtettünk-e mindent az eredményes igehirdetés érdekében? Vannak még egyéb feltételek is, úgy az igehirdetők, mint az igehallgatók részére, amire szeretnék ebben a szolgálatomban rámutatni. Először az igehirdetők feladatáról szeretnék szólani. Fontos, hogy az igehirdetők, beleértve az imaóra vezetőket is, készüljenek fel jól szolgálatukra. A felkészüléshez idő, csend és igeismeret szükséges. A jó étel elkészítéséhez is idő és jó alapanyag szükséges. Azután órákig tartó fáradozás. De a jó háziasszony nem sajnálja ezt házanépe érdekében. A fő célja az, hogy az étel ízletes és tápláló legyen. Így kellene ennek lenni az igehirdető szolgálatánál is. Készületlenül a gyülekezet elé állani nagy felelőtlenség és bűnös dolog. Sajnos vannak elbizakodott emberek, akik azzal hivalkodnak, hogy ők mindig készen állanak az ige szolgálatra. Nékik előre készülni nem szükséges. Azonban ót és újat előhozni az ige gazdag tárházából nem tudnak. Leginkább csak önmaguk körül forognak, és megszokott avas szólamokkal fárasztják, terhelik a hallgatókat. Fontos feltétel az is, hogy az igehirdetők tiszta edényei legyenek az Úrnak. A Szentlélek csak így töltheti be őket. Mint ahogy tiszta tányérból jobb étvágyjal fogyasztjuk az ételt, mint egy mosatlan tányérból, éppen így vagyunk az ige hirdetőjével is. Akinek nincs életfedezete arra nézve, amit mond, abból nem is sokat épülnek a hallgatók. Inkább a régi jelszót alkalmazzák az ilyenre. Vizet prédikál és bort iszik. Már régen hallottam egy nem egészen hivatásának élő lelkészről, hogy amikor a presbitérium is kezdte figyelmeztetni helytelen eljárásai miatt, a maga védelmére ezt válaszolta. Atyám fiai, ne a külsejét nézzék annak az edénynek, amiből az üdítővizet isszák, hanem magát, a vizet. Azután, hogy bölcsnek vélt érvelését még inkább megerősítse, elmondta, hogy ő is ivott már nagy élvezettel olyan patakból, amelyben egy kilométerrel fentebb egy állati hulla volt bomlásnak indulva. Természetesen, ha ő is tudta volna, nyilván nem ivott volna a patakból. Nagyon fontos, hogy az eszköz, aki által szól az Úr, kívül-belül tiszta legyen. Még az is fontos feltétel az igehirdetők számára, hogy hitből, meggyőződéssel és bátran prédikáljanak. Pál apostol írja a korintusiaknak, mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harcra. 1 Korintus 14:8. Tehát, ha az igehirdető maga sem hiszi, amit prédikál, hogyan várhatja hallgatóitól, hogy higgyenek? Sajnos mindig voltak és vannak is ilyen igehirdetők, de az ilyeneket nem az Úr állítja a gyülekezet elé, hanem az emberi hiúság. Akkor jó az igehirdetés, ha nem csak hallják az igehirdetőt szent dolgokról szólani, hanem látják is annak megszentelt életét. És most lássuk, mi az igehallgatók feladata. Először is az, hogy nyitott füllel és nyitott szívvel figyelmezzenek az igére. Vegyék úgy, hogy az nem más, mint üzenet átadás. Még egy tekintélyes földi embernek az üzenetét is milyen figyelmesen hallgatjuk. Mennyivel inkább ezt kell tenni az Úr üzenetével szemben.
Sokan azért felejtik el oly hamar az igét, mert nem figyelnek rá kellő komolysággal. Egy sikanós viccet vagy egy mesét jobban észben tartanak, mint az Úr üzenetét. Ezért nem is csoda, ha az élet forrása mellől üres korsóval mennek haza. Egy másik komoly feladata az ige hallgatónak, hogy engedelmeskedjen a hallott igének. Tehát ne csak hallgatója legyen. De ugyebár, aki még figyelni sem képes kellő komolysággal, mi módon tudna annak engedelmeskedni? Nem szabad elfelejtenünk, hogy az engedetlenséget is ítélet alá vonja az Úr. Azt fogja majd mondani, tudtad gonosz és rest szolga. Érdemes önmagunktól időben megkérdezni, vajon milyen az én engedelmességem a hallott igékkel kapcsolatban. Aztán nagyon fontos feltétel az is, hogy megüresített szívvel hallgassuk az igét. Ne vigyük be a legszentebb helyre a hétköznapi élet ezerféle gondjait és bajait. Hagyjuk azokat az ajtón kívül. Emlékszem egy olyan gyülekezetre, ahol a testvérek hétköznap este az imaház ajtajába lerakták szerszámaikat, és ők bent hallgatták az áldott igét. Még vacsorázni sem mentek haza az Isten tisztelet előtt, nehogy jól lakottan odahaza maradjanak. A lélek táplálását fontosabbnak tartották. Kedves hallgatóim, ha tele van a szívünk az élet gondjaival és sok-sok hiába valóságával, nem marad hely az ige számára. Igen esetekben a legáldottabb igehirdetés is olyan, mint az útfélre hullott mag. Nem lesz belőle gyümölcs. Jó lenne mindig, már az Isten tiszteletre jövetel előtt azért imádkozni, hogy az Úr készítse el szívünket igéjének befogadására. No, ha ilyen megüresített szívvel hallgatjuk az igét, meg is fogjuk teremni a lélek gyümölcsét. Amen.

Az emberi harag elvetése. Jakab levele, első fejezet, 19-től a 21. versig. Tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát. Azért vessetek el minden undokságot és a gonoszság sokaságát, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely megtarthatja lelketeket. Ebben a néhány igeversben három dologra hívja fel figyelmünket az apostol: a gyors hallásra, a késedelmes szólásra és a késedelmes haragra. Ha csak ennek a hármas felhívásnak eleget tudnánk tenni, sokkal több lenne a békességünk, és kevesebb a háborúságunk, kevesebb az álmatlanul átvirasztott éjszakánk az egymással való viszálykodás miatt. Lássuk először az első felhívást. Legyen minden ember gyors a hallásra. Minek a meghallására? Isten szavának, az igének meghallására. Sajnos e tekintetben sok a nagyot halló ember. Igaz az Úr megállapítása az igét resten halló emberek felől. Látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. Máté 13:13. Az ige gyors meghallásának feltételei a jó fül, a belső csendesség és az Úrra való figyelés. Gyors hallása volt Sámuelnek. Meghallotta az Úr szavát, mint kisgyermek, és Éli főpap kioktatása után így válaszolt az Úrnak: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. 1 Sámuel 3:10. Jó füle volt Dávidnak is meghallani az Úr szavát, mert azt a kijelentést teszi a 62. Zsoltár 12. versében: egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Nem sok ilyen jó hallású igehallgató van mostanság. Inkább az ellenkezője áll. Kétszer, sőt háromszor is szól az Úr, míg végre meghallja az ember. Illés is meghallotta Hóreb barlangjában a halk és szelíd hangot. És voltak még az említetteken kívül sokan, akik azonnal meghallották az Úr szavát. Vajon a te füled milyen az Úr szavának meghallására, kedves hallgatóm? Akik Isten igéjének meghallására gyorsak, azok nehezen hallják meg a hiába való beszédeket, sőt, még a sértegető beszédeket sem. Például Kornya testvér, a nagy úttörő paraszt apostol jól hallotta az Úr szavát, de nem hallotta az éjjel síró gyermeket. Egy alkalommal olyan helyen volt szálláson, ahol néhány hónapos kisgyermek is volt. Mivel a vendéglátók nem rendelkeztek vendégszobával, Kornya testvér a családdal egy szobában aludt. Azonban a kisgyermeknek valami baja lehetett, mert egész éjjel sírt és nyöszörgött. Hiába próbálták etetni, itatni, minden módon elhallgattatni, csak sírt és sírt a gyermek. Ez nagyon bántotta a szülőket, mert tudták, hogy Kornya testvér nem tud a síró gyermek miatt aludni. De Kornya testvér úgy tett, mintha nem is hallaná a sírást. Amikor reggel lett, sajnálkozásukat fejezték ki a szülők a rossz éjszaka miatt. Kornya testvér azonban bölcs ember volt, és így vigasztalta őket: tudjátok, testvéreim, az egyik fülemre nagyot hallok, és azt hagytam a pár

Elmesek a szólásra. Egy bölcs ember valamikor azt mondta, nem véletlen van két füle és csak egy nyelve az embernek. Valóban, ha nem bölcsen nyitja meg az ember a száját, még az az egy nyelv is igen sok. Jakab apostol azt mondja, ímé csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt. Néki igen rossz véleménye volt a megszenteletlen nyelvről. Azt mondja levelének 3. rész 6. versében. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. Salomon pedig így nyilatkozik a késedelmes szólásról. Még a bolond is, mikor hallgat, bölcsnek ítéltetik, mikor ajkait bezárja, eszesnek. Példabeszédek 17-28. Ki ne tett volna már, saját kárán okulva, ilyen kijelentést. Többet nem szólok semmit, mert hogy beszéltem, azt már sokszor megbántam, de azt, hogy hallgattam, soha. Ha mégis megnyitjuk ajkunkat a szólásra, gondoljuk meg előre, mit akarunk mondani. Szintén Salamon mondja, az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. Példabeszédek 15.1. Pál apostol pedig arra buzdít, a ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett. Kolossé 4.6. A 3. felhívás így hangzik. Legyünk késedelmesek a haragra. Azt olvastuk, ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Ellenben a pokoltüzét annál jobban táplálja. Nékünk az Úrra kellene néznünk olyankor, amikor a haragtüze lángra lobban bennünk. Látnunk kellene, hogy mi naponta haragra ingereljük az Urat sokféle bűneinkkel, és mégsem pusztít el bennünket, sőt, áldásaival halmoz el. Minden nap eleven szenet gyűjt a fejünkre, a gonoszt jóval viszonozza. Ezt kellene tennünk nekünk is. Pál apostol is int erre bennünket. Most pedig vessétek el magatoktól ti is a haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Kolossé 3.8. Ezen apostoli felhívásoknak csak Krisztus indulatával tudunk eleget tenni, ha az ő szelídsége és alázata tölt el bennünket. Kedves hallgatóim, könyörögjünk az ő indulatáért és az emberi harag és gyűlölködés teljes elvetéséért. Amen.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjáhítat címe: Isten kipótolja a veszteséget. A mai ige Joel könyve 2. fejezet 25. verse. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Gondolatok az igéről. Igen, kárpótlást kapunk az eltékozolt, nyomorúságos évekért. Isten olyan bőségesen kiárasztja ránk kegyelmét, hogy hátralévő éveinkben még annyit dolgozhatunk érte, hogy az kárpótol bennünket a megtérésünk előtti évekért, amelyeket alázatos bűntudattal elsiratunk. A visszaesés, világiasság sáskáit most már rettenetes csapásnak tekintjük. Bár

0: csak soha többé ne közelítenének hozzánk. Mint hogy az irgalmas Úr elvette rólunk őket, telve vagyunk lelkesedéssel, hogy neki szolgáljunk. Áldott legyen az ő neve, aki olyan bőven adta kegyelmét, hogy a korábbi sáska ette korszak nyomai eltűntek. Gazdag kegyelme által múltbéli keserves tapasztalatainkat most már arra használhatjuk fel, hogy másokat is inteni és óvni tudjunk. Egyre inkább gyökeret ver bennünk az alázat, a gyermeki bizalom és a bűnbánó érzés, mert él bennünk korábbi csődjeink emléke. Ha így egyre lelkesebbek, éberebbek és szelidebbek leszünk, korábbi veszteségeink tulajdonképpen nyereségünkre szolgálnak. Az eltékozolt éveket a szeretet csodája által pótolhatjuk. Túlságosan szépnek látszik mindez. Higgyünk benne, éljünk érte, és akkor megtapasztaljuk. Péter is sokkal buzgóbb és hasznosabb lett, miután felismert gyöngesége megtörte elbizakodottságát. Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva december 31-én jár le a Magyarországi Református Egyház tisztségviselőjének 6 éves megbízatása, ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a Református Egyház mintegy 1300 egyházközséget foglal magába. Az egyházközségek területi alapon 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4, Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületeket alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek majd mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket, ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, melyekre szeptember hónapban kerül majd sor. Missziói lendület. Megszülettek a 2026-os missziói pályázat eredményei. Jelentős érdeklődés mellett zárult az Evangélikus Egyház Evangelizációs és Misszió Bizottságának missziói pályázat 2026 című felhívása. Az idei évben több mint 80 gyülekezet nyújtott be pályázatot, melyek összesített támogatási igénye megközelítette a 70 millió forintot. A benyújtott tervek sokszínűsége és szakmai színvonala jól mutatja, hogy az evangélikus közösségekben élő és aktív missziói gondolkodás van jelen országszerte. A bizottság a pályázatok elbírálása során különösen azokat a kezdeményezéseket kereste, melyek kreatív módon, újító szemlélettel és hosszabb távon is hasznosítható missziói elképzelésekkel kívánják megszólítani a gyülekezeteket, egyházi intézményeket, alapítványokat, egyesületeket és a társadalom különböző csoportjait. A bizottság végül 37 egyházközségi projektet minősített mintaprojektnek. Ezek a kezdeményezések összesen 20 millió 750 ezer forint támogatásban részesültek.
1: Kulturális programajánló.
0: Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, amely mától kezdődik május 18-a és 19-én. Fontos volt, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak menni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelezte részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Keresztény Értelmiségi Fórum. Előadó Petrás Mária. Szeretettel hívnak mindenkit a Keresztény Értelmiségi Fórum soron következő, az idei évad utolsó alkalmára, ma, május 18-án este 18:30-kor a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termébe. A vendégelőadó Petrás Mária, Kossuth díjas népdalénekes és kerámikus művész. A helyszín a 12. kerület Kékgolyó utca 17 szám alatt. A Szent Poézis Néma Hattyú, Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újragondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését. Feltárja költészetinek történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára is. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A program helyszíne Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29 és 31-e között a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltárénekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon május 29-én a Calvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban, este pedig zsoltárénekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22 és augusztus 8-a között. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év, az intenzív kurzuson. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben honlapukon teszik közzé. A részvételi díj 70 ezer forint, mely fedezi a teljes képzés költségeit szállással és ellátással. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3 és 8-a között. Ez gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János szombathelyi megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezés közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelkigondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, melyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők. A későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, melyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. A szentmise keretében tartották a klinikai lelkigondozó, klinikai pasztorális munkatársak és a kórház pasztorációs önkéntesek fogadalomtételét, valamint az önkéntes képzést elvégzők tanúsítványainak átadását. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak, beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, a közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8-a között Kőszegtől Sopronig. Jelentkezési határidő június 14. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Lassan megszűnik az eddigi lehűlés. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 20-24 fok várható. A hét közepétől ismét erősödhet a szél, kezdetben csökkenhetnek a maximumok, majd kiegyenlítődnek a különbségek, és újból emelkednek a hőmérsékletek.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A döntés természete. Abban a pillanatban, amikor valaki határozottan elkötelezi magát, a gondviselés is megmozdul. A döntésből események egész folyamata fakad, amelyek előre nem látott fordulatok és találkozások sokasságával kedveznek az illetőnek. És olyan anyagi segítségre lelhet útja során, amelyről emberfia még nem is álmodott. William H. Murray.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor belekezdünk egy új biblia tanulmányba, soha nem felejthetjük el, hogy ez fejezetről fejezetre egymásra épülő tanulmány. Legutóbb Pál apostol és Barnabás első misszió útján a pizidiai Antiochiában jártunk, ahol először lelkes fogadtatás, és aztán egy lázadásszerű állapot következik be. Tessenek csak emlékezni, fölhergelték az előkelő zsidó vezetők a városnak az előkelő rétegét, azokat az asszonyokat is, akik prozelitaként vannak jelen akkor a zsidó közösségben, és ennek az a következménye, hogy fenyegetőzni kezdenek, és ellene hangolják az egész város Pál és Barnabás misszió munkájának. Pál akkor és Barnabás azt a módszert választotta, amit az Úr Jézus mondott, hogy mit kell ilyenkor tenni. Tessék csak hallgatni. Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel. Ma innen fogjuk folytatni, hiszen ez a misszió út halad a földközi tengert nézve észak felé, egyik városból majd mennek a másikba, hirdetve az Isten igéjét. Az apostolok cselekedetei 14. fejezet első verstől így találom a folytatást. Ikóniumban szintén bementek a zsidók zsinagógájában, és úgy hirdették az igét, hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőkké. Itt nagyon komoly kérdést kell felvetni. Ha a legutóbb megégették magukat a pizidiai Antiochiában ezzel a módszerrel, mennek a zsinagógába, nagy lelkesedéssel fogadja őket a zsinagógában a hallgatóság, azt kérik, hogy a következő szombaton is jöjjenek és tanítsanak, nem lett volna egyszerűbb és magától értetődő, hogy amikor Ikóniumba megérkeznek, akkor egy picit meghúzva magukat elkezdenek valami fű alatti missziót, legalábbis nem ennyire kihívóan, nem ennyire látványosan, nem ennyire szembe állítva önmagukat a várható ellenállással. Később, nagyon-nagyon sokkal később Pál apostol tulajdonképpen magyarázatot ad, akkor egy fiatalabb, nála sokkal fiatalabb munkatársának azt fogja tanácsolni levélírás közben: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Mit is jelent ez? Az alkalmas idő általában az attól alkalmas, hogy nekünk alkalmasnak tűnik. Magyarul várhatóan kedvező lesz a fogadtatás, várhatóan az ember szívek nyílni fognak, nem ellenséges a környezet, és mikor alkalmatlan? Hát amikor ez hiányzik, de ha ellenséges a környezet, akkor aztán tökéletesen és teljesen alkalmatlan. Pál egy pillanatra sem gondolja ezt. Miért nem? És mikor azt mondom, hogy Pál egy pillanatra sem gondolja ezt, akkor nem akarok elfelejtkezni Barnabásról, aki ebben a misszió helyzetben ráadásul valószínűleg a vezetője ennek a kis szűk missziós csoportnak. Miért nem akarják? Nagyon egyszerű. Mert először is nem a saját útjukon vannak, Isten rendelte őket erre az útra. Másodszor követségben járnak Krisztusért. Harmadszor, és most erre nagyon-nagyon szeretnék a mai Biblia tanulmányban hangsúlyt fektetni, itt lélekmentésről van szó, és a lélekmentés az nem pecázás a strand mellett egy csendes nádas fapadon, hanem a lélekmentés háború a lélek ellensége, a gonosz, a levegőbeli hatalmasság a sátán ellen, aki azért jött, hogy öljön, raboljon és pusztítson. És amikor mi azt mérlegeljük, hogy megéri, nem éri, alkalmas, nem alkalmas, nagyon sokszor csak azt az egyet felejtjük el, hogy bocsánat, talán nem bántok meg vele senkit, hogy ez a lelki agykirály katonát, aki még gyermekkorából talán emlékszik erre a játékra, itt valóban az örök élet kérdésében szállunk hadba. És ha valaki kiszakad a sátán fogságából, az megmenekül az örök életre. És akiről pedig esetleg úgy gondoljuk, hogy hát most nem volt alkalmas az idő, az pedig elkárhozhat. Néhány évvel ezelőtt egyszer egy fiatal gyermek kérdezte azt tőlem, hogy gyerekek is elkárhozhatnak? És ilyen döbbenten néztem rá. Csak azért kérdezi, mert meghalt egy osztálytársa. Egyik napról a másikra, egyik óráról a másikra figyelmetlenül ment át az ebrán. Mi lesz azzal? És tetszik tudni, ilyenkor a lelkipásztor borzasztó zavarban van, hiszen ilyenkor mit is kéne mondani? Valami vigasztalót, valami kedveset, valami figyelemelterelőt, de van-e jogom hitegetni bárkit is? Pláne, amikor tudom, hogy a Szentírásban világos és egyértelmű tanítás az, hogy ma a miénk, a döntéseinkkel kapcsolatban is. És egy 13-14 éves, 15 éves sok mindenben meghozza a maga döntését már, és nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amivel kapcsolatban mélyen el kéne gondolkozni az életről. Ilyenkor az is eszébe jut az embernek, hogy az Úr Jézus korában 15 évesen a legtöbb férfi már házas ember volt, 13 évesen a legtöbb lány már minimum menyasszony volt, és eladósorban levőnek számított, mi pedig úgy gondolkozunk sokszor a 14-15-16 éveseinkről, minthogyha azok még éppen csak kikerültek volna a bölcsödéből talán, de semmiképpen nem alkalmasak önálló döntésre. De leülnek a számítógép elé, és olyan oldalakat nézegetnek, ami messze túl van ezen. Olyan információkat kapnak az iskolában, ami messze túl van ezen. Olyan témákról beszélgetnek egymás között, vagy alkalomattán olyan feladatokkal bízzák meg őket az iskolában a tanáraik, amik arról tesznek bizonyságot, hogy igenis felelősek a saját lelkükért. És akkor, amikor az evangéliumot hirdetjük, kortól függetlenül tudatában kell lennünk annak, hogy nekünk az a dolgunk, hogy miközben nézhetnénk emberileg a magunk előnyét, de azt nézzük, hogy vajon a másik legalább meghallotta-e az evangéliumot. Mert a döntés csak akkor az ő lehetősége, ha föl lett neki kínálva a döntés lehetősége. Ez picit talán hosszúnak tűnhetett, de azért tartottam fontosnak elmondani, mert bizonyára hasonló gondolatok kellett, hogy annak a hátterében legyenek, hogy meg se próbálták kihagyni a zsidó közösséget. Részben ők is ennek a közösségnek a tagjaiként élték az életüket, másrészt pontosan tudták, hogy azok az emberek kell, hogy ismerjék a Tórát, mármint Mózes tanítását, kell, hogy ismerjék a profétákat, kell, hogy ismerjék a Krisztusról, a Messiásról szóló proféciákat, és nekik meg kell hirdetni a beteljesedést. És azt olvassuk, hogy zsidókból is, görögökből is, igen, sokan lettek hívőkké. Igen, ám, de mi általában valami szummát, valami nagy végeredményt szeretnénk látni, és azt lenne jó olvasni itt a folytatásban, hogy és Ikónium meghódolt az evangélium előtt, és nem volt semmi probléma. Hát tessék nézni, mindjárt a következő vers egy nagy de-vel kezdődik, így hangzik, de azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis hosszabb időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. Itt van egy olyan kérdés, amit mindenképpen elő kell hozni. Több is, de mindjárt az első az, hogy ha észrevették, hogy ugyanaz a feszültség, már ki is alakult, ami a pizidiai Antiochia elhagyására kényszerítette őket, akkor itt miért nem döntöttek ugyanúgy? Amikor fölingerelték ellenük a pogányokat, akkor nem kellett volna lerázni a port és menni? Úgy tűnik, hogy Krisztus tanítványának megvan az a lehetőség, hogy mérlegeljen. És egészen biztos vagyok, hogy a mérlegelés az nem Pál és Barnabás között zajlott, hanem Pál, Barnabás és az Úr. És míg a pizidiai Antiochiában megkapták az úrtól az utasítást, az engedélyt, talán most mindegy, hogy hogy fogalmazok, hogy tovább kell menni, tovább lehet menni. Ebben a helyzetben az úr azt mondja, hogy maradjatok még. És hogy itt az úr milyen mértékben melléjük áll, az teljes egyértelműséggel olvasható, hogy odaállt az úr azzal, bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, ez egy nagyon különös kifejezés, azzal, hogy jelek és csodák történtek. Magyarul emberek szabadultak meg, emberek gyógyultak meg. Érdekes módon Lukács nem tékozolja azzal az időt, hogy nekünk itt kíváncsiságunkat kielégítendő részletes történeteket mondjon, összesen ennyit mond, de ez fölvet egy másik kérdést. Ma nagyon sok keresztény azt kérdezi, és miért nem történnek jelek és csodák a mai időben? Álljunk csak meg egy pillanatra. Ki az, aki ezt a szolgálatot ma végzi? Ki az, aki nem hátrál meg egy ilyen kiélezett helyzetben? És ki az, aki bátran fölvállalja azt, hogy hirdeti az igét az ellenséges környezetben? Egy picit furcsák vagyunk mi. Ide nekünk, Urunk, a te erődet. Ez most nagyon csúnyán hangzott, én tudom, de ne haragudjanak, nem tudom most ebben mondani. Kísérd a munkánkat jelekkel, csodákkal. Na de Isten nem mutatványos bódét akart berendezni az ő követőinek, ahol elszórakoztatják magukat és a világot? Miért voltak ott a jelek és a csodák? Hogy teljesen egyértelmű legyen mindenki számára, zsidók és görögök előtt is, hogy azok az emberek, amit hirdetnek, az igazság. Tessék mondani, Illés proféta hányszor támasztott hallottat? Mert ha én jól emlékszem, a sareptai özvegyasszonynak a fiával fordult elő ez elő, először és utoljára az ő szolgálata során. És miért támadt föl az a fiatal ember? Még mielőtt elintéznénk egy kézmozdulattal, hogy azért, mert Illés olyan szent volt, nem. Mit mond az asszony utána? Most már tudom, hogy az Isten beszéde a te ajkadon igazság. Sőt, azt mondja, az Isten minden beszéde a te ajkadon igazság. Magyarul az asszony megtudta ebből a jelből, hogy oda kell figyelnie nem zsidó származásuként is arra az igére, amit hirdettek neki, mert ez lesz a számára az élet, mint ahogy a gyermeke életet kapott. Nem úgy van, hogy bejelentjük az igényünket a mennyei erőkre, egyébként pedig úgy gondoljuk, hogy a többit azt a magunk erejéből és a magunk szándékai szerint, meg a magunk céljai szerint, pláne a magunk dicsőségére végezzük. Egyébként szeretném megkérdezni, nem tesz ma Isten jeleket és csodákat? Mert hogy azért ezt nagyon keményen cáfolja maga az élet. Van hatalma Istennek? Igen. Nem a Szentírás helyett, hanem ma is, amikor ilyesmik történnek, az ige megerősítése céljából engedi az Isten, hogy ez megtörténjen. Hát ha én nem hinnék abba, hogy Isten tesz csodákat, akkor elég furcsa helyzetben lennék, mert még nincs egy esztendeje, hogy úgy nézett ki, hogy véget ért az életem, és én tudom, hogy azon az éjszakán nagyon sokan egész éjjel térden állva imádkoztak azért, hogy Isten mentsen meg, és az orvosok nem tudtak rá magyarázatot adni, hogy miért fordult meg az állapotom. De nem azért történt ez, hogy ezzel én dicsekedhessek, hogy lám ez valami rendkívüli pozitív diszkrimináció az Istennel, hanem azért, hogy hirdethessem az ő igéjét, hogy továbbadhassam azt az evangéliumit, amit az Úr rám bízott. És Pál apostol és Barnabás végezték ezt a szolgálatot, és az egész város kezdett áthangolódni. Az evangéliumnak nem az a jó hatása, hogyha az egész város egységes lesz. De hát mi ezt szeretnénk? Tessék csak nézni, mi történik. A város népe meghasonlott. Ahol megosztás van, ott valami baj van. Az evangéliumnak nem lehet megosztó hatása. Ezt az ostobaságot mi találtuk ki liberális kereszténységre hangolódó és hajlamos emberek. Az evangéliumnak csak megosztó hatása lehet. Hiszen némelyek életre, némelyek halálra. Pál apostol később egy nagyon furcsa kifejezést használ a korintusiaknak írt levelében, azt mondja, hogy mi Krisztus jó illata vagyunk, némelyeknek az élet illata életre, másoknak a halál illata halára. Ha valaki nem érti ezt a kifejezést, akkor én ezt nagyon egyszerűen meg tudom világítani, bár igazából egy picit meredek lesz a kép, de bocsánatot kérek érte, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, itt néha a képek is meredekek. Tessenek csak arra gondolni, hogy megérkezik egy hímoroszlán a szavannán. A hímoroszlánnak van egy illata, lehet, hogy némelyek ezt szagnak neveznék inkább. Tessék mondani, mit jelent ez a szag a gazellának. De mit jelent egy nőstény oroszlánnak? A gazellának halál, a nőstény oroszlánnak meg utódok. Ugye ez azért elég nagy különbség. És ez pontosan így van az evangéliummal is. Aki hallja az evangéliumot, annak a reakciójából lehet tudni, hogy az élet illata életre, vagy a halál illata halálra. És azok az emberek, akik gyűlölik a Krisztus világosságát, mert a cselekedetei gonoszak, nem fogják ünnepelni az evangélium hirdetőit. És ha az evangélium hirdetője azt várja, hogy mindenki ünnepelje, akkor egy óriási tévedésben van, nem ártana evangélium hirdetőjeként legalább az evangéliumokat elolvasni, és meglátni belőle, hogy hogy is gondolkoztak Krisztusról. Hogy is beszéltek Krisztusról. Hogyan viszonyultak Krisztushoz. Mert Krisztus azt mondta, hogy ha engem elfogadtak, titeket is el fognak fogadni, és ha engem elutasítottak, titeket is el fognak utasítani, és nyilván itt Krisztus nem ugyanazokra a személyekről beszélt, hanem az élet illata életre és a halál illata halálra gondolat van emögött is. Szóval a város népe meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások pedig az apostolokkal tartottak. Amikor a pogányok és a zsidók vezetőikkel együtt összefogtak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, ők ezt megtudva elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe és a környékére, és ott hirdették az evangéliumot. Itt most borzasztó fájdalmamra újra elő kell venni azt a kérdést, hogy a pogányok és a zsidók vezetői összefogtak. Az evangélium ellen. Lehetséges ilyen? Hát én azt gondolom, kedves hallgatóim, hogy akik éltek ezelőtt 60-70 évvel, azok, és ez most nagyon-nagyon fájdalmas mondat lesz, és elnézést kérek a 70-es éveik végén és a 80-as éveikben, meg 90-es éveikben járóktól a hallgatóink közül, de át kellett élni, hogy hogyan fogott össze az akkori kommunista vezetés nagyon sok egyházi vezetővel az evangélium hirdetése ellen. És lehet, hogy erre sokan azt mondják, hogy de hát szegények nem tehettek mást. Egy picit én is éltem még abban az időben, és ismerem belülről azt a kísértést, hogy milyen ez, amikor az ember tudja, hogy most hadbíróságra fogják küldeni, nekem katonaságnál volt ilyen konkrét szituációm, hogyha megvallja Krisztus nevét, és ez egészen bizonyosan így lesz, szeretném mondani, hogy egyébként ez az egészen bizonyosan így lesz, ez a sátánnak a belső sugallata, hogy menekülj, mert itt semmi esélyed nincs, itt veszteségre vagy ítélve, itt vereségre vagy ítélve, és ezt sokszor átélve egyetlen egyszer se az következett be, amit a sátán sugalt. Azt ígérte az Úr Jézus, hogy ha megvalljátok a nevemet, én is megvallak titeket. Valaki azt kérdezheti, hogy honnan veszi ez az ember? Tetszik tudni, a kommunista blokkon belül volt egyszer egy lengyel rész is, és a lengyel evangéliumi közösség egy részének soha nem sikerült megtöretnie a kommunista vezetés által. Tetszik tudni miért? Én személyesen beszélgettem kettővel is közülük, tehát ez nem mesélték nekem valakik, hanem én személyesen beszélgettem velük, egy éjszaka tartóztatták le egy közösség öt legfőbb vezetőjét. Mind az ötöt napokon keresztül vallatták. Mind az ötnek elétették a többiek írásos vallomását, hogy mit vallottak ellenük. Ez minden hamisítvány volt. De ezt senki nem tudhatta, hiszen egymással ők közben nem beszélhettek, és amikor megtörtént ez, hogy mind az ötnek oda tették, akkor ez az öt ember azt mondta, hogy nem tudom milyen szinten kínozták meg az én testvéremet, hogyha ezt mondta vagy ezt írta le, de legalább én nem írom alá, mert az én testvérem önszántából, saját akaratából, saját józan megfontolt kijelentéseivel ilyet soha nem mondana. És képzeljék el, elengedték ezt az öt embert nagyon sok nap kínzás után, mert nem tudtak velük mit kezdeni. Ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve békén hagyták őket. Csak megtanulták, hogy nem jó kezdeni ezzel a közösséggel, ahol az emberek szeretik egymást, tisztelik egymást, becsülik egymást, és nem tételezik föl egymásról, hogy árulóivá lettek a testvéreiknek. Ahol pedig ez megtörtént, és nem is kellett feltételezni, sajnos jó párakról derült ki a 90-es évek után, a 2000-es években, hogy besúgóként üzemeltek, sőt, még annál többként is, ott ez nagyon megtöri a lelket. Fájdalmas ez a téma. De miért hozom szóba? Azért, mert az ördög akkor tud igazán nagy teret nyerni, amikor az úgynevezett hívők pogány módon kezdenek elélni, pogány módszerekhez folyamodnak, pláne ha összefognak anyagi érdekek miatt, vagy esetleg gazdasági érdekek miatt, vagy esetleg társadalmi érdekek miatt, vagy nagyon önös érdekek miatt, karrier és egyéb miatt a világgal. Azt mondta egyszer egy hajóépítő, hogy nagyon normális dolog, hogy a víz a hajón kívül van, a hajó meg a vízben. És olyan hajó nincs, amelyeknek árt a víz, amik kívül van. Vaj akkor van, amikor nem a hajó van a vízben, hanem a víz van a hajóban. Akkor a hajónak befellegzett. Nem ártalmára van a kereszténységünknek, hogy a világban kell élni. De az mindenképpen súlyos ártalom, amikor a világ él bennünk. Nem véletlen mondta az Úr Jézus, maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. És amikor ezt mondta az Úr Jézus, akkor az igazi szőlőtőről mondott nekünk egy példázatot, és azt mondta, hogy ha én nem maradok bennetek, és ti nem maradtok én bennem, nem lehettek az én tanítványaim. Mert ahogy a szőlő nem teremhet gyümölcsöt önmagától, úgy ti sem, ha nem lesztek az én tanítványaim. Az apostolok megmaradtak Krisztusban. Maradt egy gyülekezet Ikóniumban, de amikor eljött a pillanat, tovább mentek Likaunia a városaiba. Tudják miért? Hogy hirdessék a Krisztust. Honnan vették az erőt? Attól a Krisztustól, aki elhívta, kiválasztotta, kirendelte őket, és ezen az úton, még az ellenszélben is támogatta őket. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 18-a.
2: A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977-ben Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el a Múzeumi Világnap ünneplését. A következő év május 18-án tartották meg először. Célja, hogy az év eme napján komolyabb figyelem forduljon a múlt emlékeit őrző és bemutató intézmények felé.
1: A Magyar Református Egység napja is ehhez a naphoz kötődik. Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Zakariás 8:23. 2009. májusában közös zsinaton erősítették meg összetartozásukat a Magyar Református Egyháztestek. A Magyar Református Egység napja a legszebb példája a szellemi kulturális örökség és a nemzeti egység megőrzésének. Egy olyan esemény, amely összefogja a Kárpát-medence és a világ reformátusságát. Azt mutatja, hogy nem lehet adminisztratív eszközökkel megosztani egy nemzetet, hiszen a vallási és nemzeti kötelékek erősek. Méltatta az eltelt 10 esztendő bizonyságát Papp László, Debrecen polgármestere.
2: Idős Bókai János a korszerű gyermekgyógyászat egyetemi oktatásának magyarországi bevezetője. 1847-ben 25 évesen avatták orvosdoktorra, utána a Pesti Szegény Gyermek Kórház segédorvosa, 1852-től igazgató főorvosa lett. Ezt követően oktatott a gyermekorvostan tanáraként a Budapesti Egyetemen. 1868-tól az Országos Közegészségügyi Tanács tagja volt. Idegen nyelvre is lefordították a gyermekkori sebészeti beavatkozást igénylő betegségekre vonatkozó tanulmányait.
1: 1817-ben született Irinyi János vegyész. 1836-ban szabadalmaztatta a zajtalan és robbanásmentes gyufát. A gyufa fejében a foszfort nem káliumkloráttal, hanem ólomdioxiddal keverte. A magyar szódás szikesek gipszel történő javítását ő javasolta először. 1848-49-ben Kossuth őt bízta meg az ágyöntés és puskaporgyártás irányításával és az állami gyárak felügyeletével. A szabadságharc bukása után börtönbüntetésre ítélték. Szabadulását követően tudományos munkásságának élt a kémia területén. Jelentős szerepet játszott a magyar kémiai szaknyelv kialakításában.
2: Gustav Mahler, cseh osztrák zeneszerző és karmester 1911-ben e napon halt meg. 1888 és 1891 között a Magyar Királyi Operaház igazgató karmestere volt. Vezényelt Európa nagyvárosaiban, kiteljesedett zeneszerzői pályája is. Dalai és érett szimfóniái a romantika csúcspontjai.
1: Az 1926-os születésű dr. Kocsis Elemér édesapja, Kocsis János hitoktató lelkész volt. Fia Debrecenben, majd Bázelben tanult teológiát. 1952-től a Debreceni Teológiai Akadémián tanított. 1977-től a Református Kollégium főigazgatója és a nagykönyvtár igazgatója volt. 1986-ban szentelték a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökévé. Hálával emlékszem szüleimre, akik által az életet, a hitet és az emberséget kaptam, vallotta beiktatásakor. Több mint 150 tanulmánya jelent meg nyomtatásban vagy sokszorosított tankönyvként.
2: Csépe Imre, autodidakta költő, író, a vajdasági népies irodalom kiemelkedő alakja 1972-ig élt. A falusi lét, a szegénység rajzai is munkái. Verses könyvei, Üzen a föld, Májusi mezőkön, Termő porban, önéletrajzi regénye, A fordul a szél. Novelláit élvezetes olvasmánnyát teszi ízes nyelvük, meg a szólás hasonlatok sora. Kötetei, Tarisznyás emberek, Fehér csönd, Alkonyatban.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. A költészet hangján.
3: Rabindranath Tagore, Áldás. Áld meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csókját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét, és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra, és nem vágyik csillogó aranyra. Áld meg őt, és öleld szorosan szívedre. 100 keresztúton át ide talált. Ő tudja a titkát, hogy választott ki a tömegből téged. Ajtód elé lépett, és kezedbe fogódzva kérdezte útját. Híven követ, csacsog és nevet, és a szíve nem ismeri a kétejt. Őrizd hitét, vezesd biztos kézzel, és áld meg őt. Tedd a fejére kezed, és kérd Istenedet, hogyha parányi lába nyomában vészjósló hullámok kelnek, fentről kapja a szelet, és kifeszített vitorlákkal elérje a béke kikötőjét. A nagy rohanásban ne felejtsd el őt, engedd, hadd jöjjön közel a szívedhez, s a kezed pihentesd meg áldón a fején.
0: Napversét elmondta Székely János.

0: Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Korintusi első levél 9.26-27.
1: Gyakran nagy hiba, hogy hitünkből hiányzik a buzgóság és tetrekészség. Jól lehet, felülről hitünk szerint megadatik a győzelem, de ennek kiaknázásában nem megyünk el végig. Pedig ez igen fontos lenne. Ha nem számoljuk föl belső ellenségeinket, azok felülkerekedhetnek rajtunk. Ha bármely bűnünkkel továbbra is titkos kapcsolatban maradunk, nem tudunk elszakadni tőle, egyre nehezebb helyzetbe kerülünk. Minden hanyagság a lelki életünkben előbb-utóbb megbosszulja magát. Ahogy Péter apostol mondja, második levele, második fejezet 21. versében. Mert jobb volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. Ellen G. White így összegez. A törvény előírásait át kell ültetnünk a gyakorlatba. És akkor előttünk jár majd az igazság, és Isten dicsősége lesz védelmünk. Krisztus igazságának fénye lesz oltalmunk, s az Úr dicsősége pajsként követ majd. Adjunk hálát Istennek ezért a bizonyságért. Járjunk szüntelenül úgy, hogy a menny Istene örömét lelje bennünk. Gondoljuk át, micsoda kiváltság, hogy összeköttetésben lehetünk Istennel, és segítő kezeként munkálkodhatunk. Agyunkon keresztül képesek vagyunk együttműködni Istennel a veszendő emberek megmentésében. Sem agyunk befogadó képessége, sem értelmünk működő ereje nem korlátlan. Nevelnünk és fejlesztenünk kell elménk és testünk képességeit, hogy a lehető legjobban használjuk azokat. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk ezeknek a képességeknek

Hatom segítségül, hogy őrizhessem az ígédből sugárzó bizonyosságot, és a hitet, hogy amíg benned bízom és hozzád tartozom, addig nem vagyok kiszolgáltatva senkinek és semminek. Ezzel egy egyszerű és nyitott bizalommal kérlek most, hogy adj nekem elegendő útra valót. Úgy akarom elfogadni azt, amit az ígén keresztül mondasz nekem, mint a te fontos útmutatásodat. Kérlek, ha vannak ebben törvények, a te szent lelked tegyen képessé arra, hogy engedelmeskedjem azoknak teljes belátással. Köszönöm, hogy ennyire gyakorlati módon is szólsz hozzám igéden keresztül. Köszönöm, hogy a te törvényeid és rendelkezéseid jók és tökéletesek. Könyörülj rajtam, hogy valóban ezekhez igazodjam minden napomon. Köszönöm azt is, hogy van mihez igazodnom a te irgalmad révén. Édes jó atyám, csodálom, hogy ennyire gondod van az életem minden területére. Pedig hányszor vétkeztem, hányszor szenvednek mellettem sokszor még azok is, akiket a legjobban szeretek. Köszönöm, hogy te mégsem parancsolgatni akarsz, hanem megtanítasz szebben, emberibben élni. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az egyházi tisztújítás menete. Bő fél év múlva december 31-én jár le a Magyarországi Református Egyház tisztségviselőjének 6 éves megbízatása, ezért idén ősszel tisztújító választást tartanak. Napjainkban a Református Egyház mintegy 1300 egyházközséget foglal magába. Az egyházközségek területi alapon 27 egyházmegyéhez tartoznak. Ezek vezetése az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4, Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli egyházkerületeket alkotnak, amelyek élén a püspökök és az egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választanak tisztségviselőket. A felsorolt tisztségeket egy személy legfeljebb 3 ciklusban töltheti be. Az egyházmegyei közgyűlések jelölnek majd mind az egyházmegyei, mind az egyházkerületi tisztségekre személyeket, ezek az úgynevezett jelölő közgyűlések, melyekre szeptember hónapban kerül majd sor. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29 és 31-e között.

0: A 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Calvin és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik. A szervezők szabadtéri koncertekkel, orgonamaratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltár énekes, fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon május 29-én a Calvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban, este pedig zsoltárénekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Újra megrendezi nyári kántorképző képzéseit a Tiszántúli Református Egyházkerület. A kántorképző tanfolyam időpontja július 22 és augusztus 8-a között. A szervezők zenei előképzettségtől függetlenül várnak kezdőket és haladókat. Az alsó korhatár 12 év, az intenzív kurzuson. A nyári tanfolyamhoz 3 alkalomból álló, szinten tartó tréning tartozik, amelyet évközben egy-egy hétvégén rendeznek meg. Ennek időpontjait a későbbiekben honlapukon teszik közzé. A részvételi díj 70 ezer forint, mely fedezi a teljes képzés költségeit szállással és ellátással. A továbbképző tanfolyam időpontja tehát augusztus 3 és 8-a között, ez gyakorló kántoroknak, ének- és zenetanároknak korhatár nélkül hirdeti meg az egyházkerület. A részvételhez zenei előképzettség szükséges. Gyermekmisszió szolgálat. A gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6 és 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítvánnyá minden népet, fogalmazzák felhívásukban. A pályázati anyag beadásának határideje május 31. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 20-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket, és folytatjuk a proféciákkal és a proféciákról, mert mind a kettő a profétákkal is és a proféciákkal is fogunk majd foglalkozni, néhány mondatban mindig, de most folytatjuk a témákat, és még mindig a Biblia elején, még mindig Mózes könyvénél tartunk, mert hát aztán persze mindenki tudja, hogy sok profétai könyvírás van a Bibliában, de most még ott tartunk, hogy Mózes 4. könyvéből idézünk profétai, illetve idéz Farkas Levente profétai üzeneteket is, erről fogunk egy kicsit beszélgetni.
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Mózes első könyvéről most egy nagyot lépünk, mert szintén Mózes, de 4. könyvéből fogunk egy proféciát felolvasni. Magyarul a Károli fordítás szerint fogom olvasni Mózes 4. könyve 24. részének 17. versét, mely így hangzik. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálcot támad Izraelből. És által veri Moábnak oldalait, és összetöri Setnek minden fiait. Talán másképp van az új fordításban az által veri, ugye manapság használaton kívüli szó, ugye átveri, nem által veri, hanem átveri, de hát a mondani valóban nem jelent különbséget természetesen. Mi a téma fontossága? Az, hogy ez egy messiási profécia, Isten segít beazonosítani a megoldását, amit elkészített az ember bűnére, ugye a messiás fogja megoldani az ember bűnének a kérdését, hogy, és hogy ki ez a messiás, amiben az isteni megoldás van. Ilyen proféciákon többek között ezen keresztül is segít beazonosítani, hogy tudjuk, hogy ki az. Ha éppen a zsidóság, akinek eredetileg adatot mégsem tudja beazonosítani, ez egy elég nagy tragédia. De az arab világban a távol kellett, de a mi nyugati társadalmunk sem tudja beazonosítani, illetve fogadja el az Istentől készített megoldás, pedig egyértelműen elmondja Isten, hogy ki a messiás. Azzal kezdődik a profécia, hogy látom. Noha az igők jövő idejűek, tehát az igék ideje jövő idejű az eredeti szövegben, mégis jelen idejű a használatuk, ami arra utal, hogy a jövőben is látható lesz, nem csak a jelenben. Vagyis egyfajta folyamatosságot jelöl, hogy a jelentől a jövőbe tartóan, állandóan látható. Az Ószövetség idején főleg előképek formájában jelent meg maga a messiás, és ez is biztosította azt a fajta folyamatosságot, hogy már láthatták előkép formájában, annak idején, az Ószövetség idején is a messiást, viszont a maga teljességében természetesen az új szövetségi időkben érkezett el. Tehát látom őt. Ez a következő szó a proféciában, az őt név más olyan valakit jelent, akit még nem említett, és ez meglehetősen megszokott használata a hébernél, különösen amikor Jézusról van szó. Noha kétség sem férhet hozzá, hogy Izrael népére utal, mégis felmerül a kérdés, hogy vajon a főt, vagy az egész testületet jelöli-e. Tehát ugye a messiás lenne a fő, kiválasztott népnek a feje. Vannak olyan elképzelések, ugye, hogy itt egy testületről van szó, nem egy személyről. Tehát látom őt, de nem most. Ez a de nem most egy későbbi eljövendő korszakra utal, jövőbe tekintő profécia szembe a múltba tekintő proféciákkal. Ilyen például a teremtés történet, irodalmi alatt nem mítosz, nem legenda, nem költészet, hanem múltba tekintő profécia. Ez egy előre, jövőbe tekintő, nem múltba tekintő profécia, és ez a jövőbe tekintő profécia számunkra már jelen, még jövő volt akkor, mikor le lett írva az ószövetségi emberek számára, de számunkra már jelen, sőt, hát mondhatjuk azt is, hogy múlt, hiszen Jézus már, a történelmi Jézus már a mi születésünk előtt eljött, és itt élt ezen a földön. Tehát látom őt, de nem most, és azt mondja, hogy csillag származik Jákobból. Mivel a versben a csillag párhuzamos a királyi pálcával, amit később említ, a csillagnak is királyra kell utalnia. Ezt megdöbbentő módon igazolják a Máriból származó különböző profétai szövegek, melyek csillagként utalnak különböző királyokra. Tehát itt egyfajta proféciai sorozat van, ahogy a királyok csillagként jelennek meg, és ez is arra utal, hogy itt egy olyan valakiről van szó, csillagként megjelölve, aki szintén király. A középkori zsidóság korlátozta egy csillag jelképet Dávid személyére, illetve uralkodására, azóta lett ilyen értelmű ugye a Dávid csillag szimbólumá. Krisztus után 132-ben kitört zsidó felkelés vezére által felvett Bar Kokba csillag fia név tovább viszi a proféciát. Tehát azt látjuk, hogy a zsidóságban vannak bizonyos korlátozások ezzel a csillaggal kapcsolatosan, első körben Dávidra vonatkoztassák, aztán később a felkelés során Bar Kokba, ugye ez volt a neve a zsidó felkezést vezetőnek, ugye, ami azt jelenti magyarul, hogy a csillagnak a fia. Az ember eltűnődik azon, hogy nem ez a profécia volt-e a bölcsek elméjében, akik Bálám házából mentek Betlehembe, hogy a teleszkoppal látott csillagot beazonosítsák. Ugye, mert a napkeleti bölcsek, akikről már az új szövetségben olvasunk, a karácsony történetérnél, hogy mennek Betlehembe, ezek a tudós emberek Bálám hazájából származtak, és ismerhették Bálámnak a proféciát, mert az ő hazájából származtak a csillaggal kapcsolatosan, és beugorhatott nekik, mikor az eszközeikkel láttak az új csillagnak a meg, na ez az, amiről Bálám profétált. Menjünk, nézzük meg, hogy valóban arról van szó. A másik lehetőség, hogy a zsidók mindenféle fogságban voltak, az egyiptomi fogságtól az asszír fogságon át a babiloni fogságig, és nyomot hagytak maguk után. Tehát ezeken a területeken, kultúrákban vitték magukkal a csillagról szóló proféciát. És ezért is ismerhették más népek, más kultúrák is ezt a csillaggal kapcsolatos proféciát.
3: Sőt, még ahogy mondtad, az arabok is. Hát hiszen ezek igazából arabok voltak, Izmaelnek a népe, akik sokkal könnyebben felismerték Jézust, mint a zsidók.
4: Igen, a betlehemi csillag eredeténél már beszélgettünk erről, ugye, hogy a napkeleti bölcsek keletről érkeztek, azért napkeleti, ahol fel kell a nap keleten. Ugye mihez képest? Nyilván a fővároshoz, Jeruzsálemhez képest keletre, és ha megnézzük a térképet, Jeruzsálemtől, meg egész Palesztinától keletre, hogy mi van, akkor ott az arab világot látjuk, és annak idején ugye a káldeusok, stb. De most nem szoros értelemben ez a témánk. Visszatérve ehhez a proféciához, azt mondja, hogy és összetöri Sétnek minden fiát. Sét valószínűleg Moab egyik vezető törzsének a neve volt, tehát ugyanarról beszél, csak másképpen fogalmazva, stilisztikailag variálva a témát. Ezek Isten ellenségei voltak az Ószövetség idejében, és ugye Isten ellenségeivel kapcsolatosan mit tesz ugye az, aki betölti teljes mértékben a csillaggal kapcsolatos proféciát?
3: Igen, hát ez azt jelenti, nem, hogy valóban a csillaggal nekünk foglalkozni kell, hiszen amikor Jézus születése előtt megkapták a csillag látását ezek az idős emberek, akkor ők azonnal elfogadták, hogy és tudták, hogy akkor menni kell arra, amerre a csillag vezérli őket.
4: Igen, és itt a beazonosításnál ugye, hogy kiről vagy miről lehet szó a csillaggal kapcsolatosan, említettem a zsidó elképzelést, ugye, hogy Dávid és uralma. Valóban Dávid Isten népének az ellenségeit valóban keményen kezelte, és győzelmet aratott felettük, ugye itt a győzelemre, a általveri oldalát, stb. Van utalás. És hogyha a Bar-Kokhbára gondolunk, a csillagfiára, ugye ő is Isten népének az ellenségei ellen fellázadt, és sikereket ért el, de leverték Bar-Kokhba féle felkelést, illetve Dávid, bár Isten népének az ellenségeit kordában tartotta és ritkította, de nem tudta teljesen megoldani ezt a problémát. És itt egy olyan utalás történik, ami Isten népének az ellenségei teljes mértékben megoldja ezt a kérdést, úgy tudja kezelni, ugye, hogy megoldásra, végleges és tartós megoldásra jut, és ez nem lehet más, mint maga Jézus Krisztus. Ugye ő az, aki mondja, hogy ellátja, hogy levetettet a sátán a trónjáról, mint villám, és a kereszten megszerezte a végleges győzelmet Isten népe ellenségein, és ez a győzelem manifesztálódni fog, majd az eszkatonban, az előttünk lévő időszakban, a maga teljességében. Részben már most is megjelenik, de maga teljességében majd a végidőkben fog ez megvalósulni, mikor lába alá vettetnek zsámolyként az ő ellenségei. Tehát a proféciának a teljes beteljesedése Jézusban, a Mesiásban valósult meg. Tehát nem Dávidról van itt szó, nem Bar-Kokhbáról van szó, csillagfiáról van szó, hanem magáról, Jézus Krisztusról.
3: Így van, és ez nagyon érdekes, nem? Hogy annak idején Izraelnek így fogalmazták meg Jézus eljövetelét, és hát még a mai napig. De mindig probléma van vele.
4: Igen, tehát a zsidóság az is láthatja, amit mi látunk, mert eredetileg nekik adatott ugye ez a profécia is, hogy Bar-Kokhba féle felkelést leverték. Tehát nem lehet ő ez a csillag, akiről itt proféciaként megjelenik az írásban az utalás. És láthatják azt is, hogy nem Dávidról és uralmáról van szó, ugye, ami szintén megszakadt, és nincs. Jelenleg nincs királya Izraelnek, illetve a dávidi utódlás is megszakadt, tehát nincs meg a folyamatosság, mert magában Jézus Krisztusban érte el a csúcs és végpontját. A dávidi dinasztia, illetve királyságnak a sora. Tehát ezen a proféciáján keresztül eljuthatnának, ugye a zsidóság is oda, hogy megértsék, hogy itt Jézus Krisztusról van szó. Ő a Messiás.
3: Hát igen, mert hogy szerződést kötött már Ábrahám Istennel, utána Izsák, Jákob is, és szépen le van írva nekünk is, hogy mi lesz Izraellel. De utána jött ez a profétai üzenet Bálámmal, amely azt mondta, hogy egyedül ezt úgyse tudjátok megvalósítani, nem? Ez erről szólt a zsidóknak, hogy ahhoz, hogy Izrael egész története megvalósulhasson, amit előre elmondott Isten, az csak a Messiás támogatásával lehetett valószínű. Én így gondolom, hát nem tudom, hogy akkor is így gondoltam volna én is, amikor ott vagyok, mindig szoktam ezen gondolkodni, mert például, hogyha Jézus második eljövetelével kapcsolatban gondolkodom, akkor mindig nagyon szeretném, ha Mózessel majd találkozhatnék, és sok ilyen dolgot megbeszélhetnénk, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen volt valójában
4: Igen.
3: az életük, ugye?
4: És hogyha a harmadik értelmezési lehetőséget nézzük, ugye, hogy itt Izraelről testületileg lenne szó, mint csillagról, akkor is láthatjuk, ugye, hogy nem tudták megoldani az ő ellenségeiknek a kérdését. Hát még manapság is Palesztinában állandó, folyamatos harcok dúlnak. Nem csak, hogy annak idején nem tudták megoldani, de azóta se tudták megoldani, és soha nem is fogják tudni megoldani, ugye, mert nem róluk szól ez a profécia, tehát nem Dávid és az ő uralma, nem barkokba, és nem is Izrael testületileg, itt a csillag, hanem maga Jézus Krisztus.
3: Igen, hát de aztán majd Dávid proféciában majd, ha egyszer eljutunk odáig, ott ő elmondta, hogy Izrael egész élet végéig harcok lesznek, tehát soha nem fog majd onnantól kezdve leállni a harc, és ez a mai napig is hivatalosan Izraelbe háborús helyzet, hivatalosan törvényszerű háborús helyzetnek minősítik a mostani helyzetet Izraelben. Tehát úgyhogy mindig teljesednek a proféciák, nem?
4: Igen, és érdekes, hogy itt egyfajta kettes utalás, vagy kettős utalás is van itt a csillaggal kapcsolatosan, ha a keleti bölcsekre indulunk, hogy valóban volt egy valóságos, fizikailag megjelent égi objektum is, meg ugye egy személy is, ugye, akinek a születését jelezte maga az az égi objektum, amit betlehemi csillagnak nevezzünk.
3: De ha tudományosok lennénk, vagy kutatók, akkor az is lehet, nem? Hogy Jézusnak nem volt apja itt a földön, hanem ami az apából kell egy gyerekbe, az lehet, hogy a csillagon keresztül jött el, nem? Hát ez csak én gondolom így, hogy...
4: Igen.
3: Mert a csillag az sugárzott, az biztos.
4: Kárba a teológus mondja ugye Jézus fogantatásával kapcsolatosan, ugye, hogy Mária hallásán keresztül történt, ugye, mikor meghallotta a jó hírt, hogy gyermeke születik, és ki lesz az a gyermek, elhitte, és ez volt a pillanat, ugye, hogy hallotta és hitte a fogantatásnak a pillanata, tehát így mondja Karl Barth, hogy a hallásán keresztül fogantat, ugye, mikor meghallotta és elhitte, az okozta, vagy eredményezte, ugye, magát a fogantatást.
3: Igen. Akkor még egy pár percet szerintem akkor beszéljünk Bálámról, hiszen igen, hát egy ilyen proféciát egy ilyen proféta mond.
4: Igen, hát Bálám elsősorban a Szamaráról ismert, és a történetet ismerjük, ugye, hogy megszólal a Szamár, mikor a proféta nem úgy viselkedik, illetve nem úgy kezeli a dolgokat, ahogy kellene, és Isten megszégyeníti egy Szamáron keresztül, mint egy idézőjelben mekkora Szamár vagy te, hogy a Szamár kell neked, hogy megmondja, hogy megértsed, hogy miről van szó.
3: Sőt, a Szamár látta az angyalokat.
4: Igen.
3: Ő meg nem látta ilyen.
4: És tudott beszélni, ugye felmerül sok minden ezzel kapcsolatosan, hogy tud egy szamár beszélni, mert a szamarak nem tudnak beszélni, de ugyanaz a kérdés ugye akkor a teremtés történetnél, hogy tud egy kígyó beszélni, mert a kígyók nem tudnak beszélni. Ugye, de itt most nem is ez a lényeges dolog, hanem, hogy... Isten néha használ olyan személyeket is egy-egy profécia elmondásához, vagy továbbadásához, akikre nem gondolnánk, illetve nem számítanánk rá, ugye Bálám nem zsidó származású volt. Ő más idegen származású ember volt, és mégis fel tudta használni, de felhasznál az Ószövetségben Isten, látjuk azt újra és újra, nem csak a zsidóságból embereket, Círus királyt is felhasználta annak idején például a maga céljainak megfelelve, ő se egy zsidó származású ember volt. Tehát Istennek a munkája, mondhatjuk azt, hogy nem korlátozódik csupán Isten népe körére, Pedig mi erre számítanánk, és ezt várnánk, de Istennek az üttervébe ugye egy kicsit szélesebb a spektrum és a paletta, nem mindig csak a kiválasztott népnek a tagjait használja céljainak megfelelően.
3: És Bálámról egy elég hosszú történet le van írva a Bibliában. Persze nem az egész életét tudjuk, mint sokszor másoknak is, hanem főleg azt a helyzetet, amikor ő megpróbálta a Bálák király, Moab királya valamire megvenni pénzzel, és ez egy különleges esemény volt, de úgy tűnik, hogy ez is Bálámnak olyan érzelmeket adott, hogy nagyon komolyan elkezdett gondolkodni, bár nem értett meg ő se mindent. Az Új Szövetségben viszont azt írja itt a bibliai lexikon, hogy Bálám a tévtanítók és a pénzsóvár emberek megtestesítője. De ugyanúgy felhasználta mégis Isten.
4: Tehát mikor nincs proféta és profécia Isten népének a sorában, akkor más eszközökhöz vagy más forrásokhoz nyúlnak az emberek, ezt ha vonatkoztatjuk magunkra, az elég nagy baj, hogyha például egyháztagok vagy hívő emberek nem kapnak olyan lelki gondozást, nem kapnak olyan igei táplálékot, hanem pszichológusokhoz, meg pszichiáterekhez, meg nem tudom kikhez kell forduljanak, mint itt is ugye egy idegen népből való valaki kellett, hát nem volt proféta Izraelben, akit kérdezhettek volna, vagy aki által Isten kinyilatkoztathatta volna az ő akaratát, hogy egy ilyen idegen eszközhöz kellett nyúlnia, felmerül a kérdés, és ennek a mai aktualitásra ugye, hogy megfelelően végezzük mi a dolgunkat ahhoz, hogy ne kelljen a hívő embereknek, az egyháztagoknak ilyen világi megoldások felé folyamodniuk, hanem hát Isten adott mindenféle tisztségeket, képességeket, amiket használnak a gyülekezeti tagok, vagy akár a gyülekezet vezetők is, megfelelően végezzük-e a dolgunkat, ez a kérdés merül fel bennem ilyenkor.
3: Igen, ezt szoktuk mondani, hogy minden rossznak alapja a pénz szeretete, vagyis, hogy ez is egy ilyen üzenet, hogy soha ne menjünk abba az irányba, hogy bennünket meg lehessen pénzzel venni bármi olyan dologra, amit Isten nem fogad el. Igaz? Mert egyébként a világ ebbe az irányba megy, nem? Hogy lényegében szinte a pénzzel mindent meg lehet oldani.
4: Pedig nem lehet mindent megoldani. A leglényegesebb dolgokat nem lehet pénzzel megoldani. Ha valaki gyógyíthatatlan beteg, nem tud semmit se kezdeni, mindegy mennyi pénze van, mert gyógyíthatatlan. Hogyha valaki hitetlen, hitet nem tud vásárolni, üdvösségről nem is beszélve, ugye, hogy hát az már az ár ki van fizetve Jézus Krisztus drága vére által.
3: Hát igen, de ezért jött létre a reformáció, mert végül is eljutott a kereszténység is oda, hogy pénzzel az üdvösséget meg lehet venni. Úgyhogy mi most azért visszafordultunk, illetve nem csak a protestánsok, hanem most már a katolikusok sem mennek ebbe az irányba, tehát akkor ez végül is minden beteljesedett, igaz, amit mondtak a proféták.
4: Igen, tehát nagyon sok profécia beteljesedett, van egy részük, ami még a jövőben, és mivel látjuk, hogy amiket eddig mondott Isten beteljesedtek, jó reménységgel vagyunk, hogy a jövőbeli proféciák is hasonlóképpen be fognak teljesedni.
3: Jó, kedves hallgatóink, akkor szokás szerint hallgassunk meg egy kép éneket, zenét, és akkor utána folytatjuk ezt a témát Farkas Leventével.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk ezt a témát Farkas Leventével. Annak idején Izrael reménysége Ábrahám elhívásakor tett ígéretben fogalmazódott meg. Majd leszármazottai számára újra és újra elhangzott. Így, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Izraelnek, ez 1 Mózes 12.3-ban van így megfogalmazva. Amikor Ábrahám előtt feltárult, hogy Isten meg akarja váltani az embert, az igazság napja bevilágított lelkébe, és a sötétség szerte foszlott. Végül pedig maga a megváltó, amikor itt járt az emberek között és beszélt velük, bizonyságot tett a zsidóknak a pátriárkák boldog reménységéről és az eljövendő üdvözítő általi szabadulásról. Ábrahám a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, mondta Krisztus. Meg is látta és örült is. Ez János evangéliuma 8. fejezetében van, az 56. vers. Na és akkor ugyanez az áldott reménység csillant meg abban az áldásban, amikor Jákob, a haldokló pátriárka mondott fiára, Júdára. Azt mondja, Júda, téged magasztalnak testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz, leborulnak előtted atyádnak fiai, nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek. Mózes első könyvében van ez, a 49. fejezetben, 8.-10. vers. Tehát, hogy ő is ígéretet adott, ahogy Ábrahám is ígéretet kapott, Jákob is adott Judának ígéretet, és akkor így szól az ige, hogy az ígéret földje határán Bálám proféciájában hangzott el ismét a világ megváltója eljöveteléről szóló jövendőlés. Ahogy felolvastad, látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel, csillag jön el Jákobból, királypálca támad Izraelből, behúzza Moab halántékát, és Sét összes fiainak koponyáját. Vagyis, hogy...
1: Bezúzza, igen.
0: Vagyis, hogy többször elhangzott az ígéret, már Izraelnek a ilyen proféciai ígéret.
1: Igen, hát ezeknek a proféciáknak és beteljesedéseiknek olyan vonatkozása is van, hogy külső bizonyíték vagy erőteljes alapot ad a hitünknek és a Szentírás szava hihetőségének, mert hogyha matematikai valószínűségét nézzük most csak, hogyha a messiási proféciákról beszélünk. Hogyha ezeknek a matematikai valószínűségét nézzük, ugye, hogy véletlenszerűen beteljesednének, akkor olyan kicsi valószínűséget kapunk, ami matematikailag már lehetetlen. Tehát olyan esemény, ami soha nem történik meg. Nem csak pár ezer év alatt, hanem hogyha az egész univerzumnak a feltételezett csillagászati korát tekintjük, a 13,7 milliárd évet, annyi idő alatt sem valósulhatnak meg ezek a proféciák ilyen nagy számba és ilyen pontossággal, ahogy a mesiásra utaló proféciák. Tehát ezeknek a proféciáknak és beteljesedésüknek a jelentősége számomra az is, hogy a Biblián kívüli bizonyítékot nyújtanak a valószínűség számításon keresztül, ami a matematikának egy részterülete, a Biblia szava hihetősége és hitünk észszerűsége mellett. Ugye, mert sokszor megvádolnak, hogy mi olyan hiszékenyek vagyunk, meg mindent elhiszünk, meg stb. Nem. Vannak alapjai hitünknek, történelmi alapjai, többek között a proféciák, de sok más is természetesen, de a elsedett proféciák a egyik legerőteljesebb bizonyíték amellett, hogy ezek valóban Istennek a szavai, nem kitalált történetek, meg csak Isten mondhatta meg, mert ő tudja a jövendőt is. Több ezer évvel ezelőtt, vagy több száz évvel azelőtt, hogy beteljesedtek volna ezek az események.
0: Igen. És most ugye Mózes könyvéről beszélünk még, akkor azt is el kell mondani, hogy Mózes által Isten állandóan emlékeztette Izraelt arra, hogy el fogja küldeni fiát az elbukott emberiség megváltójaként. Mózes nem sokkal halála előtt kijelentette, prófétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr, olyant, mint én, őre elhallgassatok. Hiszen Mózes is ezt nagyon pontosan tudjuk igazolni a leírt írásokban, hogy ő szinte szerintem soha nem mondta el a saját gondolatait.
1: Igen.
0: Ő csak olyat mondott Izraelnek, nem, amit Isten üzent. Ő nem olvasok semmit, hogy ezt én így gondolom, nem. Hanem igen, elmondta. És akkor ezért ő egy világos tanítást kapott Izrael számára az eljövendő mesiás munkájáról. Prófétát támasztok nekik, atyuk fiai közül olyat, mint te, mondta szolgájának. Jahve, Isten, az én igémet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. Ez a Mózes 5. könyve 18.
1: Igen,
0: fejezetében van leírva.
1: Bibliai proféciák sorozatában ez lesz majd a következő rész. Most egy kicsit visszatérve a csillag, a Balámi proféciához, ugye amit mondasz, hogy állandóan vagy folyamatosan figyelmezteti Mózes az ő népét, a mesiással, illetve tevékenységével kapcsolatosan, ezek az ismétlések mindig nagyon fontosak. Nem szabad megunni őket. Mi is találunk a Bibliában, amikor olvasunk, sok ismétlés van. Ezeknek mind értelme és célja van. Tehát Isten szent lelke nem véletlenül ismétel meg valamit, mert tudja, hogy ezzel mit akar elérni. Például, mikor a frigyládával vagy szövetségládájával kapcsolatosan olvasunk olyan aprólékos leírásokat, hogy egyszer Isten elmondja, hogy milyen legyen. Aztán szinte ugyanazokkal a szavakkal elismétli, elmondja megint, hogy megcsinálták, de szinte ugyanazokat a szavakat, ugyanazokat a részleteket írja le, és unalmasnak tűnne az embernek. De mi volt a Szentléleknek a célja ezzel az ismétléssel? Megerősítsen bennünket abban, hogy Mózes és a kézművesek egy tapottat sem tértek el attól, amit Isten megmondott nekik, hogy mit csináljak. Tehát mindent pontosan úgy csináltak, nem csak részben, hanem mindent pontosan úgy csináltak, hogy Isten meghagyta nekik. Tehát ez a teljes engedelmességnek a képe. Nem csak részben engedelmeskedtek Istennek, hanem teljes mértékben mindent, a legapróbb részletekig úgy csináltak, hogy Istennek. Tehát ez az, például ezeknél a részeknél, ez az ismétlésnek a célja, és a Szentléleknek a célja, hogy ezt megértesse velünk. Tehát ne unjuk az ismétléseket, akár a mesiásra utaló proféciákról van szó, akár a Szent Sátor kellékeinek a leírásáról, elkészítéséről.
0: Én is azt gondolom, hogy ugye Izraelnek utasítást adott Isten arra, hogy folyamatosan a gyerekeiknek mindenki mindig mondja el, ami előtte történt, mindig használják, amiket később Mózes aztán szépen leírt könyvbe, előtte nem igen voltak leírva, de mondják el, és én azt gondolom, hogyha generációk után tényleg akkor ugyanezt elkezdik beszélni az emberek, akkor mindig jó, ha van egy olyan proféta, aki megismétli, nem? Hogy biztos, hogy pontos legyen, mindenki tudja a gondolatokat, de nem biztos, hogy ugyanúgy mondja. Én ezért gondolom, hogy biztos, hogy egy helyes, hogy ismételjék a proféták. De hát ez csak az én gondolatom.
1: Hát nem csak a te gondolatod, mert nagyon sokan gondolják így, ugye, hogy nem mindig feltétlenül, és mindig valami újat kell hallani az embernek, hanem sokszor arra van szüksége, hogy megerősödést nyerjen a régi, jól ismert dolgokba már. Ugye az Új Szövetségben is ír az apostol arról, hogy vannak olyanok, akiknek a viszket a fülük új tanításokat hallani. Nem újat kell nekünk, hanem egyszer vannak üdvösségünknek az alapjai, Jézus születése, tanítása, feltámadása, teremtés, stb. Ezek ismétlésével újra és újra megerősödünk, illetve eszünkbe juttatjuk önmagunknak ezeket a dolgokat, amiket nem szabad elfelejteni. Az úrvacsora is egy ilyen dolog, Jézus mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ugye újra és újra cselekedjük azt, amit ott az utolsó vacsora alkalmával, a saját tanítványaival történt. Hogy ne felejtsük el, és ajándékokat kapjunk újra és újra, mikor úrvacsorázzunk ezeken a cselekedeteken keresztül, szavakon keresztül, Isten jelenlétén, az Isten áldásain keresztül.
0: És az is ide tartozik, amikor már nem régiben közzétettünk egy üzenetet a Biblia magyarázatáról, hogy kell értelmezni a Bibliát, és ebben is szépen le volt írva annak idején, hogy a Bibliát mindig a Bibliával kell bizonyítani, vagyis nem a tudománynak, meg minden kutatással, hanem mindig szépen ellenőrizni tudjuk, hogy ugyanaz a mondat máshol is elhangzik, akkor szépen összeszedjük őket. És ráadásul például én szoktam ezt használni, hogy a fordításokat is. Ekkorában viták voltak a fordításra, hogy egyáltalán miért kell új fordítás, nagy viták voltak, és én mindig azt mondtam, hogy olvassuk meg mindegyik fordítást. És akkor, ha nem is ugyanazok, de akkor is meg fogjuk érteni, hogy akkor hogy kell értelmezni azt, amit olvasunk benne, nem?
1: Igen, tehát a Scriptura Sacra Sui Interpres, ez egy reformátori alapelv, ugye, hogy a Szentírás önmagát értelmezi, tehát ez nem egy új dolog, hanem felelevenítése a reformátori alapelveknek. És hogyha a proféciákra vonatkoztatjuk, ugye, mert proféciák sorozatában vagyunk éppen ezt az alapelvet, akkor azt látjuk, ugye, hogy az egyik profécia magyarázza vagy értelmezi a másikat olyan értelemben, hogy ezek kiegészítik egymást, és adják a képet magáról a Mesiásról, hogy ki lesz, hogy mit fog csinálni, hogyan fogja tenni, miért születik meg, hova születik meg, stb. Stb. Tehát egy kicsit olyan számomra, mint egy puzzle-kának a darabkái ezek az egyes proféciák, ugye, amelyeket, hogyha egymás mellé teszünk, akkor kiábrázolódik, megjelenik előttünk maga a Krisztus kép.
0: Meg hát akkor itt azt az alapelvet is említsük meg, nem? Hogy beszéltünk már korábban a proféciákról, hogy vannak olyanok, amelyek a múltról szólnak, vannak olyanok, ami a jelenről, és vannak olyanok, ami a jövőről. Ezért azt folyamatosan nekünk ellenőrizni kell, hogy amit elolvasunk, hogy az most a jelen, vagy még mindig jövő, vagy már esetleg a múlt. Hát például a Jelenések könyvében rengeteg olyan üzenet van, ami már megtörtént, de ami még nem történt meg, illetve olyanok is vannak, ami most történik. Ezért nagyon fontos ez, hogy többször hangozzon el ez a profétai üzenet, mert így tudjuk mindig megérteni, ellenőrizni, illetve igen, inkább csak ellenőrizni, mert megérteni nekünk inkább lélekből kell, a Szentlélek által, de én mindig ezt tapasztaltam, hogy amit úgy éreztem, hogy ez így kell lenni, akkor az mindig megjelent nekem írásban, hogy igen, jól gondolod, így van.
1: Igen, amit említettél, a gyermekeknek is ugye tanítani, továbbadni a proféciákat, nem feltétlenül értik még meg, hogy miről van szó, ami nem feltétlenül baj. Nem baj. Tudják, tanulják meg, aztán majd később, mikor elérkezik az ideje, akkor Isten majd elvezeti őket, ugye, hogy az értelmüket is, ahogy nyitogatja, meg az ő titkainak a dolgait fokozatosan előttük, majd meg fogják érteni ezeket a dolgokat. És ilyen szempontból a Károli fordítás hasznos lehet, ugye, hogy ezek a proféciák kiemelt vastag betűkkel vannak a szövegben, úgynevezett aranymondások, és a gyerekeknek szoktunk ilyen aranymondásokat tanulni, és ismét mondom még, hogyha lehet, hogy első körben nem is értik, hogy mi az, de hogyha tudják, ugye Isten később majd megérteti velük, attól nem fölösleges megtanítatni nekük, mert még nem értik, vagy később megértik, hogy miről van szó.
0: Így van, és hát én ezért is nagyon szerettem a Károli fordítást, hát mert egyébként az volt az első magyar nyelve így lefordítás, egyértelműen, ha elfogadjuk, hogy teljes írás Istentől ihletett, akkor el kell fogadjunk, hogy ez a fordítás is Istentől ihletett, hanem hogy az is nagyon tetszik, hogy szinte minden ige mellett ott van az idézet, hogy mit nézzünk még át, hol hangzik el még ugyanez a szó, vagy mondat, vagy gondolat, igaz? Tehát szépen rögzítették, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy a Bibliát a Bibliával magyarázzuk meg.
1: Igen, most Bibliaórákon éppen egy olyan sorozatban vagyunk, ahol a Biblia tévedhetetlenségét tárgyaljuk, és a úgynevezett chicagói cikkelyeket gondoljuk végig, és beszéljük meg, és ott az ihletettség is szóba kerül, illetve a másolatok, illetve az eredeti kéziratok, anyagok, az úgynevezett autografák. És ez a nyilatkozat úgy fogalmazza meg, hogy nem a fordítások ihletettek, hanem az eredeti kéziratok, amik bár már nem állnak a rendelkezésünkre, rengeteg másolat van belőlük, és a szövegkritika tudománya, ami egy komoly tudományág, az ő feladata, ugye, hogy összeállítani a sok másolatból, hogy mi lehetett nagy valószínűséggel az eredeti szövegbe. Tehát nem kell attól kétségbe esnünk, hogy nem áll rendelkezésünkre az eredeti kézirat köteg, mondjuk Júdás levelének a először leírt változata, mert nincs meg, meg semmiből nincs meg a legelőször leírt változat, de vannak másolatok, és a szövegkritika, ugye tudománya ezt végzi, hogy mi lehetett az eredetibe. És ugye ezek voltak a tévedhetetlenek, ugye az eredeti autografák, amelyek már nincsenek meg, de ezeknek vannak másolatai, amelyek megbízhatóak. A fordításokat azért nem nevezi ihletetnek, Istentől ihletetnek a chicagói nyilatkozat, mert ezek már értelmezésen mentek keresztül. Tehát minden fordítás értelmezés is. Tehát először meg kell értenem, amit az eredeti szöveg mond, és akkor utána azt a saját nyelvemen, vagy valamilyen más nyelven megfogalmazni. Tehát értelmezés és fogalmazáson, tehát két stáción is keresztül megy, míg egy fordítást ugye a kezemben tartok, ezért mondják azt, hogy nem a fordítások az Istentől ihletettek, hanem az autografák, az eredeti kéziratok, amik már nincsenek meg, de a sok-sok másolatból össze lehet állítani nagy megbízhatósággal, hogy mi lehet az eredetiben.
0: Hát én nem a minden fordításról mondtam, hanem amikor egy ilyen esemény sorozat, mint a reformáció, ahogy elkezdte Luther Márton, és ő is lefordította, akkor én abba hiszek, hogy ha ez az egész egy Istentől ihletett rendezvény sorozat volt, akkor a Biblia fordítása is ebbe tartozik. Viszont utána el szoktuk ezt mondani, nem, hogy annak idején, hát állítólag ugye többet írtak le, de mi négyet rögzítettünk a kánonba, mégsem egyet.
1: Igen. Tehát a fordításoknál, ugye a magyar fordításokat, ha nézzük ott is, a Károly 14-es kiadás között nem csak szinoníma eltérések vannak, hanem jelentésbeli eltérés is van, akkor mostan melyiket mondjuk ihletetnek? Tehát azért mondom, hogy nem a chicagói nyilatkozat.
0: Ugye, ahogy a négy evangéliumot is, hogy ugyanúgy értem, fogalmazzák
1: de meg mikor sokszor. Ellent mondanak egymásnak, tehát ott már nem lett mind a kettő egyszerre ihletet, mert ellent mondanak egymásnak. Tehát azért mondom, a chicagói nyilatkozat ezzel foglalkozik, hogy nem a fordítások, hanem az eredeti kéziratok voltak Istentől ihletettek, de visszatérve itt a proféciákhoz, mert ebben vagyunk, illetve a csillaggal kapcsolatos proféciához. Ez azért örülök neki, hogy előkerült és foglalkozunk vele, mert ez egy olyan profécia, amiről viszonylag kevés szó esik, illetve a közbeszédben, a közgondolkodásban, még az egyházi közbeszédben és gondolkodásban is kevés szó esik erről a proféciáról. Miért módon egy kicsit hanyagoltatik ez a profécia, úgyhogy ezért nagyon jó, hogy előhoztuk ebbe a sorozatba, és most közösen tudunk gondolkodni róla.
0: Így van, és az is nagyon jó, hogy a történelemről is beszéltünk, igaz? Hogy mi történt, vagy hogy hangzott el, mikor az a profécia, és megértették az emberek, hogy vagyis, hogy utána azt is mondják a proféták, hogy ami a történetben megtörtént, az velünk is meg fog történni, nem? Ezért mindig érdemes nem csak a szöveget, hanem a történetet is átnézni, hogy hogy hangzott el, hogy történt, hogy értették meg az emberek. Nekünk mindig a saját idejünkre is oda kell figyelnünk.
1: Igen, és ez segít az értelmezésben mindig, hogyha megnézzük az eredeti szövegkörnyezetet, illetve történelmi eseményeket, hogy itt néztük ennél a proféciánál is, ugye, hogy miért nem Dávid, miért nem Bar-Kokhba, miért nem Izrael testületileg az eredeti csillag, ugye, akiről itt szó van. Ezt mind-mind a történelmi körülmények és közeg segít a megértésben, ugye, hogy akkor itt miről van szó. Valóban nem szabad így kiragadni az igét és a levegőben úgymond kezelni, mert ugye akkor ebből mindenféle nehézségek támadnak, amik rossz irányba visznek bennünket.
0: Igen, akkor hogy foglaljuk össze most a kedves hallgatóinknak, akkor még egyszer ezt a témát, vagy ismételjük meg mi is, nem?
1: Igen, tehát...
0: Sokan mondják így, akik a műsort hallgatják, hogy az elején nem hallotta még, csak a végén lesz, mondjuk el, amit az elején elmondtunk.
1: Igen, tehát a téma fontosságát az jelöli, ugye ezzel kezdtük, hogy egy messiási profécia, ami segít beazonosítani, hogy ki ez a messiás. Vár a zsidóság és az arab világ, de a mi nyugati világunk is kevésbé érti és látja, ugye tudja beazonosítani, pedig ez egy segítség annak a beazonosításába, hogy ki az a messiás. Nyilván Isten szent lelkének a jelenlétére is szükség van, azon kívül, hogy ez le van írva, ugye, hogy ki maga a messiás. Láttuk azt is, hogy a jelen és a jövő idő hogy viszonylik egymáshoz ebben a proféciában, hogy az ige időknek a kezelése, noha az igék jövő idejűek, mégis jelen idejű a használatuk, ami arra utal, hogy a jövőben is látható lesz, nem csak a múltban volt látható, ugye mikor eredetileg a múlt, a számunkra múlt, de nekik az volt a jelen, mikor megszólalt eredetileg a profécia. Tehát egy többes idői skálát ölel át ez a profécia, és

0: hogy elinduljanak a maguk útjára, és megtalálják Jézust, és hasonlóképpen a mi református templomainkon is a csillag, az a betlehemi csillag, ami arra utal szintén Jézusra, és segít tájékozódni bennünket, hogy mi is oda találjunk magához, Jézus Krisztushoz, ahogy annak idején a betlehemi csillag vezette a napkeleti bölcseket is Jézusnak a jászlához.
1: Ezért azt javasoljuk mindenkinek, hogyha bármikor látunk csillagot, mindig jusson eszünkbe Jézus.
0: Amen.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, mindenkinek azt kérjük, hogy gondolják át, amiről beszélgettünk, és utána folytatjuk a proféciákról szóló tájékozódó beszélgetést kedves hallgatóink számára.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Múzeumi világnap. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977. májusában Moszkvában megtartott 11. konferenciáján határozták el a Múzeumi világnap ünneplését. 1978. május 18-án tartották meg először. A múzeumok a kulturális párbeszéd, a kultúrák gazdagításának és az emberek közötti kölcsönös megértés, együttműködés és béke megteremtésének fontos eszközei. A Múzeumok Nemzetközi Napja pontosabban a világ múzeumai által őrzött emlékek, értékek és szimbólumok napja, amelyek mind a kultúránk és a múltunk részét képezik. Az első világnapot 1978-ban tartották, 1992 óta pedig az ICOM tanácsadó testülete minden évben külön témát választ e napnak. A világnap üzenete, amit a múzeumok láttatnak, az nem holt anyag, hanem létünk előzménye, kultúránk, emberi mi voltunk szimbóluma. Internet világnapja. Az internet világnapjának nincsenek olyan hagyományai, mint a távközlés világnapjának, az ENSZ még nem is ismert el hivatalosan, de a folyamatosan növekedő világháló mindenki számára egyre fontosabbá válik. Az internet világnapja május 18-a szervesen összetartozik a távközlés világnapjával, ma már az információs társadalom világnapja néven, hiszen annak legkiemelkedőbb területe. A Nemzetközi Távközlési Egyesület által 2002-ben elindított kezdeményezés célja az, hogy a fejlődő országokban és a lefedetlen területeken is kapcsolódni lehessen a világhálóra. Bár az internet megjelenése és annak elterjedése rövid múltra tekint vissza, ma már szinte nélkülözhetetlen eszköz és lehetőség.

0: lehetőség. A mindennapjainkat alapvetően meghatározza, hogy képesek vagyunk-e részesülni az általa nyújtott előnyökből. A Szent Poézis Néma Hattyú, Berzsenyi 250 konferencia. Az irodalmi magazin következő lapszáma az idén 250 éve született Berzsenyi Dániel életművével foglalkozik. A lapszámot előkészítő konferenciát május 30-án rendezik meg a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban. Az irodalmi magazin folyóirat a jeles évforduló alkalmából a klasszikus költő életművének újra gondolására vállalkozik. Az emlékévhez kapcsolódó ünnepi konferencia és összeállítás célja, hogy friss szempontokkal gazdagítsa a magyar irodalom meghatározó szerzőjének értelmezését. Feltárja költészetének történeti beágyazottságát, valamint rámutasson az életmű hatástörténeti aspektusaira és jelenkori olvashatóságára is. Az esemény követhető lesz élőben az Irodalmi Magazin YouTube csatornáján. A program helyszíne Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum Gimnázium, Sopron, Széchenyi tér 11. Székely János püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Az idei csíksomlyói fogadalmi búcsú főcelebránsa és szónoka május 23-án Székely János szombathelyi megyés püspök a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 20-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Missziói lendület. Megszülettek a 2026-os missziói pályázat eredményei. Jelentős érdeklődés mellett zárult az Evangélikus Egyház Evangelizációs és Misszió Bizottságának missziói pályázat 2026 című felhívása. Az idei évben több mint 80 gyülekezet nyújtott be pályázatot, melyek összesített támogatási igénye megközelítette a 70 millió forintot. A benyújtott tervek sokszínűsége és szakmai színvonala jól mutatja, hogy az evangélikus közösségekben élő és aktív missziói gondolkodás van jelen országszerte. A bizottság a pályázatok elbírálása során különösen azokat a kezdeményezéseket kereste, melyek kreatív módon, újító szemlélettel és hosszabb távon is hasznosítható missziói elképzelésekkel kívánják megszólítani a gyülekezeteket, egyházi intézményeket, alapítványokat, egyesületeket és a társadalom különböző csoportjait. A bizottság végül 37 egyházközségi projektet minősített mintaprojektnek. Ezek a kezdeményezések összesen 20 millió 750 ezer forint támogatásban részesültek. Első alkalommal tartott közösségi napot a Váci Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálat. A Váci Regőci kápolna adott otthont a Váci Egyházmegye Kórház lelkészi és lelkigondozói szolgálata első önkéntes és szolgálati napjának. A lelki töltekezés közös szentségimádás segítette. Mák Noémi klinikai lelkigondozó, Teréz anya lelkisége és a közösség megtartó ereje a szolgálatunkban címmel tartott előadást, melyben Teréz anya lelkiségéről, életéről, a szenvedésről, a halálfélelemről és a lélek Isten utáni vágyódásáról beszélt. Az előadás után lehetőség volt arra, hogy a témát kisebb csoportokban beszéljék át a résztvevők. A későbbiekben a csoportokból egy-egy ember osztotta meg azokat a gondolatokat, melyek az előadás során különösen megérintették őket. A közös program ünnepi szentmisével folytatódott. Zarándoklat a szélrózsára. A szélrózsa

0: Evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, csak közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8-a között Kőszegtől Sopronig. Jelentkezési határidő június 14. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű. Szerdán a felhők mellett sok napsütés várható, de néhol lehet zápor. Az északi szél mellett 20-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A döntés természete. Abban a pillanatban, amikor valaki határozottan elkötelezi magát, a gondviselés is megmozdul. A döntésből események egész folyamata fakad, amelyek előre nem látott fordulatok és találkozások sokasságával kedveznek az illetőnek. S olyan anyagi segítségre lelhet útja során, amelyről emberfia még nem is álmodott. William H. Murray.

0: Mert úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Korintusi első levél 9.26-27.
1: Gyakran nagy hiba, hogy hitünkből hiányzik a buzgóság és tetrekészség. Jól lehet, felülről hitünk szerint megadatik a győzelem, de ennek kiaknázásában nem megyünk el végig. Pedig ez igen fontos lenne. Ha nem számoljuk föl belső ellenségeinket, azok felülkerekedhetnek rajtunk. Ha bármely bűnünkkel továbbra is titkos kapcsolatban maradunk, nem tudunk elszakadni tőle, egyre nehezebb helyzetbe kerülünk. Minden hanyagság a lelki életünkben előbb-utóbb megbosszulja magát. Ahogy Péter apostol mondja, második levele, második fejezet, 21. versében. Mert jobb volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. Ellen G. White így összegez. A törvény előírásait át kell ültetnünk a gyakorlatba. És akkor előttünk jár majd az igazság, és Isten dicsősége lesz védelmünk. Krisztus igazságának fénye lesz oltalmunk, s az Úr dicsősége pajsként követ majd. Adjunk hálát Istennek ezért a bizonyságért. Járjunk szüntelenül úgy, hogy a menny Istene örömét lelje bennünk. Gondoljuk át, micsoda kiváltság, hogy összeköttetésben lehetünk Istennel, és segítő kezeként munkálkodhatunk. Agyunkon keresztül képesek vagyunk együttműködni Istennel a veszendő emberek megmentésében. Sem agyunk befogadó képessége, sem értelmünk működő ereje nem korlátlan. Nevelnünk és fejlesztenünk kell elménk és testünk képességeit, hogy a lehető legjobban használjuk azokat. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk ezeknek a képességeknek az erősítése érdekében. Isten örül annak, amikor egyre hatékonyabban tudunk vele együttműködni.
0: Köszönöm, megtartó jó atyám, hogy a te nagy nevedet hívhatom segítségül, hogy őrizhessem az igédből sugárzó bizonyosságot és a hitet, hogy amíg benned bízom és hozzád tartozom, addig nem vagyok kiszolgáltatva senkinek és semminek. Ezzel egy egyszerű és nyitott bizalommal kérlek most, hogy adj nekem elegendő útravalót. Úgy akarom elfogadni azt, amit az ígén keresztül mondasz nekem, mint a te fontos útmutatásodat. Kérlek, ha vannak ebben törvények, a te szent lelked tegyen képessé arra, hogy engedelmeskedjem azoknak teljes belátással. Köszönöm, hogy ennyire gyakorlati módon is szólsz hozzám igéden keresztül. Köszönöm, hogy a te törvényeid és rendelkezéseid jók és tökéletesek. Könyörülj rajtam, hogy valóban ezekhez igazodjam minden napomon. Köszönöm azt is, hogy van mihez igazodnom a te irgalmad révén. Édes jó atyám, csodálom, hogy ennyire gondod van az életem minden területére. Pedig hányszor vétkeztem, hányszor szenvednek mellettem sokszor még azok is, akiket a legjobban szeretek. Köszönöm, hogy te mégsem parancsolgatni akarsz, hanem megtanítasz szebben, emberibben élni. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: János század végén, talán úgy 95 táján, vagy lehet, hogy egy évvel később, Pátmoszon van egy börtönszigeten, munkatáborba. Abban az időben Pátmoszon vasat bányáztak, és a vasbányászathoz sok-sok ember kellett. Nem valami bűncselekményért kerül ide János, hanem a többi keresztény testvérrel együtt. Hogy miért? Van egy császár, Domitianus, aki tehetségtelen. Svetonius a történetíró leírja azt, hogy Titus után, aki rátermett uralkodó volt, ő volt az, aki 70-ben elfoglalta Jeruzsálemet, egy virágzó birodalmat hozott létre, egy csatában egy véletlen baleset következtében meghal. Öccse lesz a császár. És mint tehetségtelen ember, a tehetséges emberek sorában, akiket Titus maga mellé választott, egyre jobban nevetség lett. A szenátusban gúnyolták a háta mögött. Ezért hát mit csinál egy ilyen ember? Elkezdi önmagát isteníteni. És mert Kis-Ázsiában, ahol rengeteg keresztény volt, János is itt él Efézusban, meglehetősen nagy hagyománya volt annak, hogy az uralkodót az isteni személynek, isteni rangú személynek tartották az emberek, hiszen a görög mitológia szerint az istenek csak úgy lele szoktak kirándulni a földre. Ezért hát itt elkezdődött a császár kultusz, az élő császár kultusza. És mivel ebben a keresztények nem vettek részt, a keresztények megbízhatatlan elemek lettek. És ezért elkezdődött a keresztények deportálása Pátmoszra, erre a börtönszigetre. Ez a háttere a Jelenések könyvének. És most mondok egy nagyon meglepőt. Jelenések könyve egy nagyon egyszerű könyv. Még egyszer mondom, nagyon egyszerű könyv. Akkor, hogyha a kódot tudjuk. A kód pedig nagyon egyszerű. Miről van szó János szívében? Mert innen kell kiindulni. Jánosról azt mondjuk, hogy próféta. Jelenések könyvéről azt mondjuk, hogy prófétai könyv. Igen ám, csak a prófétáknál kell valamit tudni. A próféta az nem úgy véletlenül lesz, nem úgy véletlenül zsárzan Isten szent lelke, és elkezd valamit mondani a jövőről. Ez nem próféta. A próféta az az ember, akinek a vállán felelősség nyugszik. Ilyen ember János. Ő az utolsó élő tanítvány. És a századforduló éveiben, amikor elkezdődik ez az üldözés, ami nem egyszerűen keresztény üldözés, hanem egy nagyon nehéz élethelyzet, amiben meg kell állni, ahol ki kell állni, hogy igenis nincsen élő Isten, csak az égbe, és a császár nem az, akkor mi lesz veled kereszténység? Ez a kereszténység harmadik generációja már. Kis-Ázsiában nagy gyülekezetek vannak. Vannak városok, ahol a városnak az egynegyede már keresztény. Szegényebbek, gazdagabbak. Mi lesz veled kereszténység? Merre megy előre Jézus Krisztus ügye? És János visszagondol, úgy indultunk el, hogy Jézus Krisztus itt a földön felállítja azt az országot, még a mennybe mellette előtt is azt kérdeztük. De Jézus erre úgy felelt, hogy lesztek nékem tanúim a föld végső határáig. És ezt a tanúskodást most már évtizedeken keresztül csináljuk. Ekkor már vannak keresztények szerte a földközi tenger partvidékén, Spanyolországban vannak virágzó gyülekezetek, Angliában vannak már keresztények, Bécs alatt már van keresztény gyülekezet, a Dráva alsó folyása mellett vannak keresztény gyülekezetek, Örményországban van keresztény gyülekezet, Indiában van keresztény gyülekezet, van Etiópiában keresztény gyülekezet. Tessék ezt a térképen most hirtelen végig gondolni. De mi lesz veled kereszténység? Ez az, ami János szívét nyomassza. Ha megnézzük a proféta igéket, mert hát a Jelenések könyvének ez az egyik kulcsa, hogy ismerni kell hozzá az Ószövetséget, tudni, hogy ez egy kódolt üzenet, ki kell küldeni a börtön szigetről ezt a levelet, és ezt a cenzor elolvassa. Úgy kell ezt a Jelenések könyvét kódolni, hogy a gyülekezetek jól értsék, de a cenzor ne értse. Egy fogódzó van, a Biblia, ami akkor az Ószövetség még csak. Az evangéliumokat ismerik, páli leveleket olvassák, de a Biblia ekkor még az Ószövetség. Az Ószövetség képeit kell felhasználni. Az Ószövetség szerkezetét kell felhasználni. Az Ószövetség legyen a kulcs. De a proféták hogy beszélnek az Ószövetségben? A jövőről van szó. Nézzük csak, Dániel. Dániel, ez nem úgy történik, és erre nem nagyon szoktunk gondolni. A legismertebb ószövetségi nagy-nagy vázlott profécia, az Dániel könyvének második fejezete. Mi úgy gondolunk rá, hogy Dániel kapta ezt a látomást, holott nem így van, mert Nabukodonozor kapta. És akkor egy feszült helyzet alakul ki. Feszült helyzetben van Nabukodonozor is. Uralkodásának harmadik évében vagyunk. Harmadik évében a médek, akik tulajdonképpen elfoglalták Ninivét, az asszír birodalom fővárosát, persze babiloniai segédcsapatokkal, de a kedvezményezett, az igazi nyertes az Babilon lett. A médek a harmadik évében Nabukodonozor uralkodásának kezdik benyújtani a számlát. Mi lesz veled, Babilon? Nabukodonozor ekkor építi fel a méd falat, ami a Tigris és az Eufrát ezt összekötő hatalmas nagy védmű, kicsit olyan, mint a kínai nagyfal. És azon gondolkodik az ágyában, hogy mi lesz ezután. És ebben a gondolkodási módban lép be az Isten kinyilatkoztatása. Vagy nézzünk más dánieli kinyilatkoztatást, hetedik fejezet. Hol van Dániel a hetedik fejezetben? Susán várában. Babilon, az új babiloniai birodalom a végóráit éli. Minden reálpolitikus tudja azt, hogy a kereskedők, akik a tulajdonképpeni hatalmat gyakorolják Babilonban, összejátszanak a perzsákkal. Susán az a perzsa határon van. Dániel, mint diplomata, ott van. Ő a történelem ütőerén tartja a kezét. És gondolkodik, mi lesz ezután? Hogy lesz az Isten ügye? És Isten ad egy kinyilatkoztatást. Feltárja előtte az üdvösség történet vázlatát. Nem az eseményeket. Nem azt mondja lesz, hogy ki lesz a hadvezér, meg hol lesznek a csaták. Ez mind lényegtelen. Az események szívét, lényegét tárja fel.

De új szövetségi példát is tudok mondani, Jézus. Mikor mondja el Jézus azt a nagy eszkatológiai beszédet az ő második eljöveteléről, amit feljegyez mind a három evangélium. Máté 24, illetve 23-24-25, azután Márk 13, Lukács 21 feljegyzi. De mikor? Mikor mondja el ezt Jézus? Kijönnek a templomból, Jézus elsiratja Jeruzsálemet, és hogy jönnek lefelé a templomból a Kidron völgyébe, hogy felmenjenek az olajfák hegyére, a tanítványok menteni akarják, ami menthető, és elkezdik mondani azt, hogy hát Uram, azért nézd, micsoda nagyszerű kövek. Akkor Jézus mond egy nagyon kemény profétai mondást, kőkövön nem marad. Gondoljuk végig, ma is látható ezekből a kövekből egy-néhány siratófal van. Tessék megnézni, az ember ilyen pici a kő mellett. Vannak ott 13-16 köbméteres kövek, amit minden kötőanyag nélkül egymásra raktak, és Jézus azt mondja, hogy kőkövön nem marad. És ott ég a tanítványokban ez a kérdés, kőkövön nem marad, ez mit jelenthet? És felérnek az olajfák hegyére, megkérdezik Jézust, és itt a profétailag nyitott helyzet. János szívében is ott van ez a profétailag nyitott helyzet. Mi lesz veled, kereszténység? Ha ezt a kérdést nem halljuk állandóan a könyvben, hanem a képek tekervényeiben eltévedünk, akkor nem értjük meg sohasem a Jelenések könyvét. A Jelenések könyvének ez a szíve. Mi lesz veled, kereszténység? Ez a profétailag nyitott helyzet, amiben beleszól az Isten. Beleszól ez az egész könyv. Hogy válaszol az Isten? Isten képekben válaszol. Miért? Ki kell küldeni a börtön szigetről ezt a levelet, nem? És olyan képekben válaszol az Isten, amit nagyon jól ismer a gyülekezet. Volt egy lerombolt templom. Már réges-régen nincs. 95-ben vagyunk, 70-ben elpusztult a templom. De ennek a templomi szolgálatnak minden lényege benne van az Ószövetségben. Minden keresztény, akinek az Ószövetség a Bibliája, még egyszer mondom, ekkor még ez volt a Bibliája az Ószövetség a kereszténységnek, mindenki ismeri ezt. Megjelenik az emberfia. Ezt sem nagyon értette a cenzor. De amikor kimondta János ezt, hogy emberfia, emberfiához hasonló, akkor minden keresztény tudta, hogy Jézusról van szó, nem? Megjelenik a gyertya tartók között. És mindenki tudta, hogy ez a reggeli, itt kezdődik a reggeli szolgálat. Az ügyeletes pap bement, és a gyertya tartók között megnézte minden lámpát, hogy világít-e rendesen? Itt kezdődik az egész. És nézzük meg, végig-végig ebben a könyvben minden nagy látomás egység után a mennyei szentély feltárul. Utalás az Ószövetségi templomra. Ez a fogódzó, ami itt van. Így tehát, itt nem egyszerűen történelemről van szó. Téved az, aki azt gondolja, hogy a Jelenések könyve előre megírt történelem, itt sokkal többről van szó. Itt valami másról van szó. Arról van szó, hogy Jézus Krisztus benne áll a történelembe. Itt arról van szó, amit Máté evangéliumának a vége úgy mondott el, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Itt arról van szó, hogy Jézus nem valahol nagyon messze van, és mi itt maradtunk, hanem arról van szó, hogy Jézus Krisztus nélkül érthetetlen a történelem. Érthetetlen benne a mi sorsunk. Érthetetlen nélküle a gyülekezetek sorsa. János nagy dilemmájára, hogy mi lesz veled, kereszténység, egy válasz van. És az válasz Jézusra néz. Mert Jézus a kulcs. Ezt egy nagy-nagy mennyei látomás is elmondja, majd fogunk vele foglalkozni bőségesen, a 4.-5. fejezet.
Isten mennyei tróntermébe vagyunk. És az a nagy kérdés, hogy a történelem bepecsételt tekercseit kibonthatja fel. Ki méltó erre? Ez egy nagyon hangsúlyos szó, ez az axios szó. Ki méltó arra, hogy felbontsa a történelem tekercsét, és senki, és sír az egész menny. És akkor az 5. fejezet végén megjelenik egy bárány. A megöletett bárány. Ugye minden keresztény tudja, hogy miről van szó. És ő az, aki méltó, aki fel tudja törni a történelem pecsétjét. És itt érünk el arról, ahhoz a nagy kérdéshez, ami az egész könyvnek a nagy kérdése. Hogy mutatja be ez a könyv a történelem titkát? Hiszen már az első versben azt mondja, Jelenések könyvében, ugye, biztos erről a versről már többször is volt szó, és kívülről is tudjuk ezt a verset, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ugye figyeljük meg, hogy rögtön az első mondatban ott van, ez nem János írja, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, az előbbi gondolatsornak ez az alapja, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgával mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, amelyet angyalával eltűldött, kijelentett szolgájának Jánosnak. Aminek hamarosan meg kell történnie. Na de hogy mutatja be a történéseket a Jelenések könyve? Ez nagyon-nagyon hosszú ideje foglalkoztatja a Biblia magyarázókat. Hívőket és kevésbé hívőket egyformán. Mindenki érzi azt, hogy Jelenések könyvének köze van a történelemhez. Hát itt az első vers rögtön mondja, aminek meg kell történnie. De a történésekről csak a történelem beszélhet? Hogyan mondja el ezeket a történéseket a Jelenések könyve? Azt mondjuk erre jó képekbe. De hát a képek mögött milyen történelem szemlélet van, ezt kellene megnézni. És ma erről szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni, mert a Jelenések könyvének a megértéséhez itt vezet az út. Ha egyszerűen azt csináljuk, hogy igen, ez a prófétai kép egyenlő azzal, és odaírunk egy évszámot vagy egy eseményt, akkor a végén az marad, hogy nem marad semmi. Minden már beteljesedett, semmi közünk hozzá. Legfeljebb elmondjuk azt, hogy hát igen, Jelenések könyvében Isten megmondta előre a történelmet, most már a végén vagyunk, van még ott egy kis maradék, aztán avval foglalkozunk. Ez nem a proféták történelem szemlélete. És megint forduljunk csak az Ószövetséghez. Nézzük csak a Bibliánkat. A Biblia elején és végén két nagy látomás sor van. Mózes első könyvének első 11 fejezete nem történelem, hanem egy látomás a múltról. A Bibliánk végén ott a Jelenések könyve, ami nem történelem, annál több, látomás a jövőről. És e között van a mi életünk. E között vannak a mi történelmi tapasztalataink. Ábrahámtól kezdve egészen Jánosig. A Bibliában ez a két nagy látomás sor mondja el a mindennapi élet megoldó képleteinek a sorát. Nézzük csak. Ott kezdődik a Bibliánk, hogy teremtés történet. És hol fejeződik be? Újjáteremtés, nem? Aztán jön a bűneset. A Bibliánk végén ott van a bűn feletti győzelem, nem? Aztán jön a vízözön. Jézus ezt a vízözönt felhasználja ki Jézus Krisztus második eljövete előtti állapotra, a Noé napjainak az állapotára. És Istennek az utolsó ítélete. És itt tovább. Ez a két rész párhuzamos.
Na de az őstörténet, tehát Mózes első könyvének első 11 fejezete, az nem történelem. Miért nem történelem? Ha történelem lenne, akkor a történelemtől legalább három kérdést fel kell tenni mindig. Mikor? Hol? És azt is meg lehet kérdezni, hogy hogyan. Tehát kezdjük a teremtésnél. Mikor teremtette Isten a világot? Egy válasz van rá, nem tudom. Hol teremtette Isten a világot? Hát az univerzumban valahol. Hogyan teremtette Isten a világot? Nem tudom. Vagy menjünk tovább. Hol volt az Éden? Nem tudom. Mikor volt az Éden? Nem tudom. Meddig élt Ádám és Éva az Édenben? Nem tudom. Isten nem mondta el. Nagyon sok ember itt leteszi a Bibliát, és azt mondja, hogy ez egy mese. Tényleg mese? Volt Éden? Volt teremtés? Biztos. Tehát, ezek a történetek történetiek, de nem történelem. Mi a kettő közötti különbség? A történeti az oki-okozati sorozatba, láncba rendezi a dolgokat, hogy ez volt előbb, ez uralkodott ekkor, ekkor és ekkor, így és így, ez és ez történt. Ilyen részek vannak a Bibliában, de nem a proféciákban, az két nagy profétai előzményben, a látomásban a múltban és látomás a jövőben nem erről van szó, hanem valami másról van szó. Az okról, hogy mi is történt tulajdonképpen. A tartalomról van szó. Mert a bűneset történetét vegyük. Ugye fel lehet tenni ilyen ostoba kérdést, ezt nagyon sokszor hallottam, hogy hogy beszélhetett a kígyó, mikor nincs is állkapcsa. Vagy ki volt Kain feleség, ezt mindig megkérdezik. Ezek értelmetlen kérdések, nem? Ha az értelmét akarom a bűneset történetének megragadni, akkor az az érdekes, hogy a bűneset története az állandóan ismétlődik. Hogy dolgozik ma a sátán? Ugyanúgy, mint az Édenben. Mi ez az ugyanúgy? Isten adott valamit, a kert minden fáról bátran egyél. Ezt elmondta egy törvény formájában. És akkor jön a kísértő. Hogy kísért? Ma is ugyanúgy, mint az Édenben. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyél. Vagyis, úgy kísért a kísértő, hogy amit az Isten ad, azt eltakarja, nem? Ó, nem kell azt olyan komolyan venni. Nem olyan, mint amilyennek gondolod. Aztán a második lépés, amit az Isten magának visszakér, azt akarja, hogy azt hágjam át abban a hiszemben, hogy így tökéletesbedek, így megyek előre. Olyanok lesztek, mint az Isten, jó és gonosz tudói. És utána a következményt eltakarja, bizony nem haltok meg. Miről van itt szó? Tehát van egy történet, ami úgy valóság, hogy újra és újra megtörténik. Megtörtént kezdetben, és Isten ezt elmondta egy olyan kerek formában, hogy minden kultúrában, minden társadalmi helyzetben, minden nyelven és minden gondolkodási formában ugyanígy történik. És a Biblia az arra való, hogy ezt felismerd. Ebből tanulsz, hogyha jön a sátán, akkor igen, tudhatod, hogy itt a képlet, itt az oltalom, itt tudhatod meg, hogy mi miért van. Ez történeti valóság, de nem történelmi formában leírt valami. És ezt nagyon világosan kell tudni.

Ha én csak azt keresem, most a Jelenések könyvére térek, csak azt keresem a Jelenések könyvébe, hogy pontosan ez most mit is jelent, most ezt a hatalmat jelenti, vagy azt a hatalmat jelenti, eltévedek. Azért tévednek el, mert a Jelenések könyve nem ezt akarja mondani. Mond egy lelki törvényszerűséget, és ez a lelki törvényszerűség többször beteljesedik. Tessék megnézni, a Bibliában nagyon sok többször beteljesedő profécia van. Mondjak ilyet? Joel könyve. Szoktunk róla prédikálni a Szentlélek kitöltéséről, nem? Felolvassuk a Joel könyvét, a régi fordításban a Joel könyvének második fejezetének az utolsó 5 verse, az új fordításban ez a harmadik fejezet, mert ez a héber szerinti harmadik fejezet, mert ez csupán 5 vers, és ez a késő első kitöltetéséről prédikálunk. Igen ám, de volt egy elődünk, úgy hívták, hogy Péter. A gödált pünköstkor felolvasta ezt az ígét, és mit mondott? Ma teljesedett be ez a ti szemetek láttára. Igazat mondott Péter, vagy nem? Hát persze, hogy igazat mondott. Akkor mi nem mondunk igazat, hogy lesz késő eső kitöltése? Dehogy is, igazat mondunk. Miért? Azért, mert ez egy lelki törvényszerűség, ami Jézus Krisztus mennybe menetele után is ismétlődik, és ismételődni kell Isten népe életében, mielőtt Jézus visszajön. És sok ilyen többször teljesedő proféciát ismerünk a Bibliából. Miért? Azért, mert a Biblia az nem úgy gondolkodik, a bibliai proféta az nem úgy gondolkodik, most a múlt óráról Hangyás testvér biztos elmondta a lineáris szerkezetet, meg a kiasztikus szerkezetet, és most nem tetszenek érteni. Egyszerű, bemondom, van egy piramis. A héber az úgy gondolkodik, hogy a középen, a csúcson van a lényeg. Elkezdjük innen, visszaérkezünk oda, egy kicsit másképp, és lépkedünk felfele a piramison, eljutunk a csúcsra, ott van a lényeg. Jelenések könyve ilyen. Majd látni fogjuk, mindig így fogunk menni a piramis lépcsőjén sorba. Jelenések könyve tetején egy angyal repül, akinél az örökkévaló evangélium van. Ide ér fel minden, és innen magyarázódik meg minden. És a Jelenések könyvében nem egyszerűen eseményekről van szó, törvényszerűségekről van szó. Ahogyan például a 7 gyülekezetnek írt levél, ez közismert, ugye? Az nem azt jelenti, hogy ez a korszak és az efézusi gyülekezet, az csak ettől eddig tart. Ez téves magyarázat. Hiszen a végén ott van, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek, ma is élnek efézusi hitű emberek. Így van, vagy nincs így? És régen is értek laodiciai hitű emberek. Még akkor is, hogyha sajnos a mikorunkra inkább a laodiciai hit a jellemző. Ez tehát Istennek egy kinyilatkoztatás, egy proféciája, ami arra jó, és most térünk el a profécia lényegéhez, hogy odaálljunk és átvilágítson bennünket, mint egy mennyei röntgensugár. Milyen vagyok én? Mert a proféciát, a profécia történelem szemlélete alapján csak így önkritikusan lehet vizsgálni. Nézzük az ószövetségi profétákat. Mindig az volt a baj, hogy mindenki elhitte, hogy proféta, igen, megmondta Edomról, meg ezt mondta, nem biztos, hogy Izraelről így lesz, szóval körülbelül így álltak hozzá, mondjuk Ézsaiáshoz és Jeremiáshoz. Pedig a proféta mindig úgy szól, hogy oda kell állni, és átvilágít az egész. Egész történelmet. Így értem meg az események mögét. És ezért mondjuk azt, hogy a Jelenések könyvében több van, mint a világtörténelem. A világtörténelemnek a lényege van, a belső magja van, a mozgató rugója van ott. Nem az a lényeg, hogy mi lesz holnap, hanem az a lényeg, ami ma van, meg ami holnap lesz, meg ami tegnap volt, az milyen szabályszerűségek, törvényszerűségek között mozog. Mert Isten ezt előre kijelentette.
Elmondta az embernek azt, hogy mi lesz a következménye, hogy elmondta az Édenbe azt, hogy amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Ádám és Éva még nem tudta, mi az, hogy halál. De Isten előre megmondta. Amely napon eszel, arról bizony meghalsz. És hosszú-hosszú idő kellett, még megértették azt, hogy mi az, hogy meghalni. Mi is így vagyunk vele. Isten elmond törvényszerűségeket, és ezeket azért kell ismerni, és ez a Jelenések könyvének, vagy ez az őstörténetnek is a célja, hogy újra és újra odaálljunk ez elé a tükör elé. És megnézzük azt, hogy mi tulajdonképpen kik is vagyunk. Na nézzük, hogy ez a Jelenések könyvében hogy jelentkezik. Van egy kulcsverse a Jelenések könyvének. Ugye úgy kezdődik a Jelenések könyve, majd részletesben beszélni fogunk már a jövő alkalomtól, most már versről verse. Megyünk a Jelenések könyvében egyes szakaszain, hogy először ugye van egy bemutatkozó rész, egy bevezető rész, megjelenik Jézus Krisztus a gyertyatartók között, és van a 7 gyülekezetnek 7 levél, az 7 valóságos gyülekezet. Ez lényegében 7féle típusa a kereszténységnek, 7féle baja, 7féle erénye a kereszténységnek, ami végig az egész egyháztörténelmen kimutatható. Azt lehet mondani, hogy az egyháztörténelem nagy átvilágítása ez. És utána tulajdonképpen elkezdődik a látomás. De nézzük csak a 4. fejezet első versét egy kicsit részletesebben. Mert ez a kulcs. Ez a 7 szerződés megtörténik a 7 gyülekezettel. És utána azt mondja János, ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amely olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszélt velem, így szólt. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Ott lent a földön. Ez egy nagyon érdekes kép, nem? János szívében ott a nagy kérdés, hogy mi lesz veled, kereszténység. Jön egy angyal, és azt mondja, gyere föl a mennybe. Hát a földről sokkal jobban lehetne látni az eseményeket, gondolná valaki, nem? Gyere föl a mennybe. Mert van egy nyitott ajtó. És ezen a nyitott ajtón keresztül nézd meg, hogy mi lesz az emberiség sorsa. Tehát, hogyha pontos akarok lenni, akkor azt kell mondani, hogy a Jelenések könyve egy mennyből látott történelem. Mennyei szempontú történelem. És ez egy hallatlanul fontos megállapítás. Ha valaki a történelem könyvekből akarja megérteni a Jelenések könyvét, sose fogja megérteni. A történelmet önmagából se lehet megérteni. Bármennyire oki-okozati összefüggésbe próbáljuk nézni a történelmet. A történészek tudjuk azt, hogy sokszor vannak teljesen megmagyarázhatatlan események a történelemben, és azt találgatni szoktuk, hogy ezért volt, azért volt, miért volt, hogy volt, nem tudjuk. Egy biztos pont van. Nyitott ajtó. Gyere fel ehhez a nyitott ajtóhoz, mondja Jánosnak az Úr, és onnan megmutatom neked. És ezt a Jelenések könyve minden pontján látni kell. Itt nem egyszerűen eseményekről van szó, nem eseménykrónika a Jelenések könyve. A Jelenések könyve egy nyitott ajtó, ami megmutatja a történelem belső logikáját, ami ma is igaz, Magyarországon is igaz, az én életemben is igaz, Európa életében is igaz, a világ életében is igaz, bárhol vagyunk igaz. Mert ebben a menny a megváltási terv törvényszerűségeit tárja fel. Tehát a Jelenések könyvében ne azt keresd, hogy mi lesz holnap, hogy hány forint lesz a petróleum vagy a benzin, mert ez nincsen benne. Nem is érdekli a Jelenések könyvét. Hanem azt keres, hogy mi lesz a célja az egésznek. Mi lesz a vég? És a vég itt nem azt jelenti, amit a mi magyar végszónk jelent, hanem a telosz, az ugye mindig el szoktam mondani, hogyha tetszenek nézni a televízióban mondjuk egy görög maratoni futást, akkor ki van írva a célszalagra ez, hogy telosz.
hogy hol ér célba a megváltási terv. Erről szól az egész könyv. És ennek méreható következménye van. Ez a következmény pedig az, hogy a Jelenések könyve nem egy borzalom, egy krimi, amiért borzongani kell, hogy hű, itt most micsoda borzalmas dolgok jönnek. A Jelenések könyve lényegében nem más, mint Jézus Krisztus evangéliuma. Ezért van a közepén, az ég közepén repülő angyal, Jelenések 14.6-ba, ahol szerkezetileg is a közepe van a Jelenések könyvének. Mert a Jelenések könyvéről azt kellene megtanulni, hogy ez a reménység könyve. Azért a reménység könyve, mert azt mondja el, hogy bármilyen nehézség és feszültség jöhet az életbe, ez benne van a bűn törvényszerűségében. Ahogy Jézus mondja, hallanokkal háborúkról, háborúk híreiről, ez nem a vég. Nem erről szól a történelem. Ez a bűn természetes következménye. A cél az evangélium győzelme, és ez a biztos. Nem az eseményeket mondja el ez a könyv, hogy kitalált, hogy hónap mi lesz. Hanem ez a könyv azt mondja el, hogy az evangéliumot, vagyis azt az örömhírt, ami összekapcsol téged azzal, a nagyszerű üzenettel, aminek a lényege abban van, hogy én is célba érhetek. Nekem is helyem van a mennybe. Én is az új Jeruzsálem polgára lehetek már itt a földön. Ezt én hogy érhetem el? Mert János számára is ez volt a nagy cél. János nagyon jól tudta, hogy nem azt kell tudni, hogy na most mi lesz velem. Mi lesz ezzel, azzal, amazzal. János hitte azt, hogy az egyház az Jézus Krisztus tenyerén van. A nagy kérdés az, hogy ez az ügy hogy ér célba. És a Jelenések könyve pontosan ezt mondja el. Ez az ügy biztosan célba ér. Bizonyos feszültségek lesznek, de ez a könyv a reménység könyve. Nem kell kétségbe esni. Bátran bízhatsz. A Jelenések könyve az nem apokaliptikus borzadály, hanem a Jelenések könyve az a reménység könyve. Különben is az apokalipszis az azt jelenti, hogy kinyilatkoztatás. Apokalipto, a fátlat levenni valamiről. Leleplezni úgy, mint egy szobrot szoktak. Ezt jelenti az apokalipszis. Görög szó. Isten azért leplezi le a maga tervét, hogy ne a földi eseményeket tud. Mit érne az, hogyha tudom, hogy hónap mi lesz velem? Hanem azt tud, hogy az egész emberi történelem az Isten kezébe van, és ez a történelem biztosan célba ér. Ezért a történet magvát mondja el a Biblia. A történet magvát. Azt, ami a reménység. És aki a Jelenések könyvében nem ezt keresi, hanem csak eseményeket keres, az méltatlanul bánik a Jelenések könyvével. Mert akkor ilyeneket mond. Megbírta mondani előre az Isten azt, hogy mi lesz a 12. században. Persze, hogy meg tudta mondani, de hát amit mondta, amit én a 12. századra vonatkoztatok, az ma is van sajnos. És engem ma is leleplez, hogyha 12. századi módon gondolkodom, vagy cselekszem. Mai napig is átvilágít engem ez a történet. Mai napig is megráz engem ez a történet. Mert ha nem, akkor a Jelenések könyve történelmi lecke lesz csupán. Előveszünk egy történelemkönyvet, ráhúzzuk a Jelenések könyvét. Rosszabb esetben újságokat veszünk elő, és abból magyarázzuk a Jelenések könyvét. És akkor eltűnik az ég közepén repülő angyal, az evangélium. Mert az evangélium az, hogy az én életem és a te életed, a gyülekezet élete, a világ élete biztosan célba ér.
Amilyen biztos a teremtés, olyan biztos az újjáteremtés. Amilyen biztos, hogy a bűneset újra és újra ismétlődik sajnos a mi életünkben, olyan biztos az, hogy a bűnt legyőzi Jézus. És a bárány vérért szabadulásunk van. Ez a jelenések könyve üzenete. És ezért lett a címe ennek az előadásnak az, hogy nem elég a történelmet ismerni. Mennyből látott történelmet kell látni. És a jelenések könyve az nem történelem, az mennyből látott történelem. Lehet, hogy van egy történész professzor, aki mindent tud a történetről, bár ilyet nem tudok, de el se tudom képzelni, mindent tud, de mondjuk, mindent tud a történelemről. Ha nem a mennyből látott történelem szemüvegén nézi, akkor vak és süket, csak az oki-okozati földi béka perspektívát látja. Ezért nagyszerű könyv a jelenések könyve. És ezért kívánok a további alkalmakra és sok-sok örömet ennek az evangéliumnak a megismerésében, hogy célba érünk. A jelenések a reménység könyve. Célba ér a világtörténelem. Adja Isten, hogy ezt mi mindig tudjuk az ő kegyelméből. Amen.

0: Korábban már hirdettük, hogy lehet kérdéseket feltenni. Kérdeznék egyet, hogyha szabad lenne. Ha jól értettem a mai előadást, a lényeg az, hogy Istennél nincsen idő. És amit mi így egymás után következő eseményeknek látunk, azt ő egyben látja. És ezt próbálja velünk megértetni. Eszembe jutott egy példa, hogy vajon mi csak ebben az időben élünk, vagy ott voltunk a múltban is. Kikölték meg Jézust? A rómaiak, vagy a zsidók? A mi bűneinkért halt meg. Sík Sándornak van egy verse, amelyik szépen kifejti, hogy bizony mi vertük ostorra a Jézust, idézőjelbe. Jól gondolom én ezt így?
1: Természetesen. Hát a Jelenések könyvében én ezt elfelejtettem mondani, de nem is gondoltam rá. A kérdés nagyon jó. Ugye, hogy mutatkozik be Jézus? Én vagyok az alfa és az omega. Kezdet és a vég. Hát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy én az idő felett vagyok. Mi vagyunk emberek az időben, de mi emberek, mint idői lények, újra és újra éljük azokat az eseményeket, például Jézus kereszt halála nagyon jó, vagy Jézus feltámasztása, azt mondja, hogy ha Krisztussal együtt megfeszítettem, és jön a feltámadás, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mi nem csak megfeszítettünk Krisztussal, hanem feltámadott bennünk az új ember. Azért vagytok itt, nem? És így tovább. Az egész keresztény életnek mondjuk ez az egyik alapvető logikája, hogy mi tulajdonképpen újra és újra átéljük azt, ami az egész megváltási terv. Ezért szoktam mondani azt, és ezt sokszor nem értjük, hogy minden embernek van egy megváltási terve, és minden emberben kicsiben lezajlik a megváltási terv, nem? Ami az egész üdvösség történetet összefoglalja. Nekünk is van egy megváltási tervünk, amiben ugyanezek a lépések megvannak. Van nagy nyomorúság, van nagy győzelem.

Az emberek nagyon sokszor azt mondják, hogy hát vannak primitív emberek. Hát bizony el kellene menni az afrikaiaktól, a szegény néger rabszolgáktól örülni, tanulni. Vagy. Nem csak ilyen etikai kérdést tudok. Andrewson voltam most már 30 évvel ezelőtt, és ott volt egy fiú, akinek a nagypapája még emberevő volt. Egy ausztráliai, óceániai fiú volt. Sőtőle tudom például azt, hogy az ausztráliai benszülött nyelv olyan bonyolult nyelv, hogy addig, ez 30 évvel ezelőtt volt, 5 fehér embernek sikerült csak megtanulni. És ők ezen a nyelven körülbelül a leggyengébb és 10-15 ezer sornyi eposzt tud versbe. Tehát most ez egy primitív nyelv. Na jó, azt mondjuk, hogy a technikai civilizáció. Most mondok megint egy nagyon érdekest. Az ázsiai országokban rendszerint, ezt is tőle tudom, ilyen óceániai meg ausztráliai benszülött gyerekeket keresnek az államfők sofőrnek. El nem tudjátok képzelni, hogy miért. Ezeknek az embereknek van a világon a legjobb térérzéke. Egy ilyen benszülött sofőr a szakadék mellett, 1000 méteres szakadék mellett újnyi szélességbe, 100 km-es sebességbe elmegy, mert tökéletesen uralja a teret. Tudjuk, aki autót vezet, hogy a legnehezebb az, hogy megelőzhetem, vagy nem előzhetem meg a térérzék. Kiváló térérzék van, ezért találták fel a bumerángot. Sőt, csinált, ő még tudott bumerángot, szíve választottjának rózsát szedett bumeránggal. 40 méter eldobta a bumerángot, leütötte a rózsaszálát, ahol kellett, odasétált és odaadta a rózsát. És erre az összes fizikus azt kísérletezte, hogy a bumeráng röppályáját hogy találják meg, mindenféle komputerprogrammal nem tudták. Ő tudta csinálni a bumerángot. Na most ki a primitív? Tehát még itt se így van. Szóval ezt az evolúcionista gondolkodást, hogy ugye jöttünk, ugye a majomból lettünk, és akkor jövünk, majd mindig okosabbak leszünk, hát a történelem sem bizonyítja, hogy okosabbak lettünk. Hát a 20. századot úgy hívjuk mi történészek, hogy a barbárság új százada, nem? Ilyen barbárság nem volt a középkorban, a középkor ehhez képest népünnepé volt, nem? Értitek? Tehát ez az evolúcionista gondolkodás bennünket, hívőket ne sötétítsen el. Hát gondoljátok végig, Ábrahám a bronzkorba él, és Ábrahám történetet elolvashatok, ez hallatlan modern. És nem akarom a hölgyeket bántani, Sára hallgatózik a sátornál, nem? Mint ha most lenne. Nem? Nézzétek meg! Szóval... ezért nagyon, nagyon fontos az, hogy mi lássuk a törvényszerűségeket. Hogy ezeket a törvényszerűségeket mi is éljük. És a Jelenések könyve pontosan ezért adódott. Hogy ne azt mondjuk, hogy meg tudta mondani a törököket az Úr. Hát persze, hogy tudta a törököket az Úr. De hát most is vannak azért törökök, most nem az erre a törökökre gondolok, hanem köztünk is vannak olyan törökök. Van alibasák, mondjuk így, nem? Akikre vonatkoznak azok a tanulságok, amik ott megírattak. Ugye? És ez a történelem szemléletnek a lényege. Tehát ne csináljuk úgy, hogy kipipáljuk, hogy ez már beteljesedett, majd még van 3 vers, ami nem teljesedett be. Nem. Az egész teljesedik mindig. Köszönöm szépen.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak a Cambridge Singers kórus felvételeiből.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban a Cambridge Singers kórus felvételeiből készült összeállítást hallgathatták. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 18-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a 115. Zsoltár első versében találhatjuk. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget szeretetedért és hűségedért. Az új szövetségi igét pedig a János szerinti evangélium 7. fejezetének 18. versében találjuk. Jézus mondja, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság. Őszintén állítom, a beszéd a legnehezebb emberi tevékenység. Jó időben jót mondani, szellemesen, némi humorral és bölcs utalásokkal megfűszerezve. Mert mindaz, ami elhagyja ajkaidat, azt mutatja, ki vagy. Nem lehetsz sértő, nem lehetsz túl könnyelmű. Nem szabad sokat, de keveset sem mondani. Kedves kell, hogy légy, de ne túlzottam, mert a sok bajt jelent, akárcsak a kevés. Összeszedett és egyenes kell, hogy legyen a mondani való, és vékony égre szalad, aki egyszer is téved. Hogyan is lehetne megszólalni hát ilyen időkben? Könnyen szeretném mondani, hogy Jézus Krisztus által. Igen ám, de mind tudjuk, hogy sokszor bélyeget nyomnak a saját homlokukra azok, akik az ő nevében beszélnek. De mégis ez az a beszéd, amelyért megéri. Mert Krisztus egyháza nem csupán emberek gyülekezete, hanem olyanoké, akik a szeretetet, a valódi szabadságot hirdetik, amely bizonyos keretek közé van fogva. Lehet, hogy ezek nem mindenkinek tetszenek, hiszen a szabályok betartása kellemetlen az embernek. Ellenben élni mégiscsak bizonyos szabályok között lehet. Erre a szabad szólásra adja az erejét Krisztus. Bár sokan ferde szemmel néznek majd rád, de az igazság egyedül tőle fakad. Bízni és remélni kell, hogy egy nap meghallja az is, aki a leghangosabban tiltakozik. Imádkozzunk! Mennyei Uram, nyisd meg ajkunkat szólásra, amelyből a Te igazságod szól, hogy amikor eljön az óra, a valódi szabadság, szeretet és hit szólaljon meg, amely tőled származik réges régtől, és ezt bízhassuk mások szívére is. Amen. Az áhítatot Somogyvári Flóra írta. Az áhítat alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget szeretetedért és hűségedért. Jézus mondja, aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamisság.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Isten kipótolja a veszteséget. A mai ige Jóel könyve 2. fejezet 25. verse. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Gondolatok az igéről. Igen, kárpótlást kapunk az eltékozolt, nyomorúságos évekért. Isten olyan bőségesen kiárasztja ránk kegyelmét, hogy hátralévő éveinkben még annyit dolgozhatunk érte, hogy az kárpótol bennünket a megtérésünk előtti évekért, amelyeket alázatos bűntudattal elsiratunk. A visszaesés, világiasság sáskáit most már rettenetes csapásnak tekintjük. Bárcsak soha többé ne közelítenének hozzánk. Mint hogy az irgalmas Úr elvette rólunk őket, telve vagyunk lelkesedéssel, hogy neki szolgáljunk. Áldott legyen az ő neve, aki olyan bőven adta kegyelmét, hogy a korábbi sáska ette korszak nyomai eltűntek. Gazda kegyelme által múltbéli keserves tapasztalatainkat most már arra használhatjuk fel, hogy másokat is inteni és óvni tudjunk. Egyre inkább gyökeret ver bennünk az alázat, a gyermeki bizalom és a bűnbánó érzés, mert él bennünk korábbi csődjeink emléke. Ha így egyre lelkesebbek, éberebbek és szelidebbek leszünk, korábbi veszteségeink tulajdonképpen nyereségünkre szolgálnak. Az eltékozolt éveket a szeretet csodája által pótolhatjuk. Túlságosan szépnek látszik mindez. Higgyünk benne, éljünk érte, és akkor megtapasztaljuk. Péter is sokkal buzgóbb és hasznosabb lett, miután felismert gyöngesége megtörte elbizakodottságát. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdette meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét, amely mától kezdődik május 18-a és 19-én. Fontos volt, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak menni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelezte részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap. Az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Keresztény Értelmiségi Fórum. Előadó Petrás Mária. Szeretettel hívnak mindenkit a Keresztény Értelmiségi Fórum soron következő, az idei évad utolsó alkalmára, ma, május 18-án este 18:30-kor a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termébe. A vendégelőadó Petrás Mária Kossuth-díjas népdalénekes és kerámikus művész. A helyszín a 12. kerület Kékgolyó utca 17 szám alatt. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én vasárnap 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad majd helyet. Az időjárásról. Haladunk a nyár felé. Kedden a napsütés mellett lesz felhőképződés, elszórtan néhol esővel. Északi a szél mellett 17-23 fok valószínű. Szerdán a felhő

jogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mély sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten mi értünk

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Sok szeretettel köszöntöm mai műsorunk hallgatóit, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. A Híd evangélikus missziói magazin igyekszik különféle kérdésekre fókuszálva reagálni mindarra, ami érinti a hívő és nem hívő embereket egyaránt. A belső világunkat, kapcsolatainkat, de a korunk jelenségeit is vizsgálják, boncolgatják a szerzői a Biblián tájékozódva, egyben közérthetően, előremutatóan. Legutóbb a világhelyzet fókusztémával jelent meg a Híd, aminek apropóján a szerkesztőt, Szeverényi Jánost kérdezzük a lélekhangolóban. Tartsanak ma is velünk!

0: a korunk realitása, a szellemi kiüresedés, a közeli háborús fenyegetettség, még itt Európában is, istenellenes ideológiák térnyerése, a család veszélybe sodródása, az éghajlatváltozás és a technológiai fejlődés negatív hatásai. Sajnos ez a mai világhelyzet, aminek kapcsán fogunk ma beszélgetni, és ezt helyezted a Híd magazin legutóbbi számának a fókuszába is. Kivonhatjuk-e ezek hatása alól magunkat keresztjén emberként, vagy hol van a helye egy keresztjénnek a világban?
1: Természetesen nem vonhatjuk ki magunkat ezeknek a hatása alól, még azok sem, akik nem hallgatnak híreket önvédelemből. Én nagyon tisztelem őket, több ilyen ismerősöm van, aki egy-két éve nem hajlandó híreket hallgatni, mert telítődött a sok rossz információval, és talán ez az egyik verzió természetesen, hogy ne busongjunk, ne szomorkodjunk, hanem ahogyan Luthertől szoktuk idézni, ha megtudnám, hogy világvége lesz, akkor holnap ültetnék egy almafát. Luther korábban is várták egyébként a világvégét, és nem jött el a világvége. Török fenyegette Európát, gazdasági válság volt, erkölcsi káosz, tehát nagyon hasonló jelenségek voltak akkor is, és sokan azt mondták, hogy igen, itt van a világvége. Luther pedig dolgozott, imádkozott, igét hirdetett. A Híd magazinban nem is szeretnénk mi megismételni azt, amit a televízióban vagy rádióban látunk, hallunk, hanem szeretnénk a Szentíráson tájékozódni, az élő Istennel való kapcsolatban, gondolkodni, imádkozva, igére figyelve, hogy a hívő emberek és az egyház hogyan viszonyuljon ezekhez a mai jelenségekhez.
0: A Biblia kétféleképpen beszél a világról, ahogy én tudom. Egyrészt eszünkbe juthat a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy Jézust adta érte. Másrészt pedig, hogy tartsuk magunkat távol a világtól, ne szeressük a világot. Hogy tudnád összefoglalni, hogy mit tanít mégis a Biblia nekünk arról, hogy mozogjunk a világban, vagy hogy gondolkodjunk róla?
1: Igen, ezt a megkülönböztetést én is nagyon fontosnak érzem. Talán két oldalra vagy szélsőségre is utalhatok. Vannak hívő keresztények, akik annyira megrémülnek a világ negatív jelenségeitől, hogy mint egy visszavonulnak ilyen lelki-szellemi kis zárt körű rendezvénybe, drasztikusabb kifejezéssel élve gettóba, de ezt a világ is, és a politika is szereti alkalmazni, tehát gettósították is az egyházat, főleg a kommunizmusban, illetőleg ma is vannak erre jelek, hogy az egyházat, a kereszténységet nem nagyon engedik megszólalni a médiában és a politikai vonalon. A másik oldal meg talán túlságosan is világias, és nem érzékeli a világban lévő gonoszt és rosszat, sőt, van olyan irányzat is, akik egyenesen tagadják, hogy létezik egy személyes, rossz személyes gonosz, nincs is bűn tulajdonképpen, nem is lesz ítélet, nincs is kárhozat, és akkor egy ilyen teljes feloldódás a humanizmusban megjelenhet a mi gondolkodásunkban, hogy megjelenik többek életvitelében. Tehát ezt a kettőt együtt kell látnunk, ahogyan Isten igéje erről beszél, hogy igenis van a világnak egy teljesen gonosz, sötét, démoni része is, elég csak a háborúra gondolni, ahol naponta ezrek halnak meg, és tízezrek szenvednek, és sírnak, és menekülnek, és lerokkannak. Jézus erről beszél is, ahol gyilkosság van, hazugság, harag, gyűlölet, ott az ördög dolgozik, és ezt el kell utasítanunk. A világban lévő rosszat, erkölcstelenséget, istentelenséget nem kell szeretni, és hitvallóként, őrállóként mindezeket ki kell mondanunk a kicsinyek, a védtelenek érdekében is. Ugyanakkor tudhatjuk, és tudjuk is a Szentírásban, hogy Jézus Krisztus nem azért jött el a világba, mert a világ vagy az egyház annyira tökéletes lenne, pont azért jött, mert nagy bajok vannak a világban is, és az egyházban is. Tehát az az egyház, ahova érkezett, így olvassuk a Bibliában, az övéi közé érkezett, és az övéi nem fogadták be. Egyszerű dolog lenne nekünk Pilátust, meg a világot, meg az árulókat, besugókat kritizálni, nem, az egyház is sokszor olyan állapotban, hogy kiegyezik a világgal, kiegyezik a saját önös érdekeivel, de a vallásos külsőt azért megtartja, tehát az egyház azért is jött Jézus, azért az egyházért, amely ilyen állapotban van, és azért a világért, amely ilyen állapotban van. És így olvassuk valóban, hogy úgy szerette ezt a világot, tehát nem egyszer egyházat, nem egyszer hív embereket, hanem a világot a maga elesett, istentelen, gonosz állapotában, hogy áldozatot vállalt ezért a világért, megváltó halálával. Úgyhogy ezt a kettőt nekünk így együtt kell látnunk.
0: Az az ige is eszembe jutott itt közben, hogy ha az élet igéjére figyel a hívő ember, akkor ragyog a világban. Szerinted ez hogyan történik, te, ha tudsz példákat mondani erre, hogy keresztény emberek hogyan világíthatnak másoknak?
1: Én úgy gondolom, hogy mindenféle módon lehet világítani és jelet adni. Sok keresztény először arra gondol, hogy neki feltétlenül Istenről vagy a Bibliáról kellene beszélni úton, útfélen, folyóson, buszon, villamoson, orvosi rendelőben. Eljöhet ennek is a alkalma természetesen, hogyha Isten így indít minket, de Jézus lényéből, személyiségéből sugárzott ki Isten szerelme, szeretete, intelligenciája, kedvessége, irgalma, és akkor az megnyilvánult egyes cselekedetekben, vagy megnyilvánult néhány gesztusban, mondjuk ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, megáldotta őket, de nem ez a ritus volt a lényeg, hanem a benne lévő indulat és szeretet, tehát az Isten országa alapvetően indulat és motiváció, szív állapota, ezért mondja Jézus, hogy a szív teljességéből szól a száj, tehát a szívünkkel kell valamit kezdeni, a mennyei szívgyógyászhoz elmenni, hogy ezt helyreállítsa, rendbe hozza, megtisztítsa, és érzővé, irgalmassá tegye ezt a szívet, és azután, hogyha a lélek által Isten bennünk lakozik, akkor fogjuk tudni, hogy mikor és mit kell tennünk. Nem véletlenül Jézus ilyen kifejezéseket használ, hogy olyan az Isten országa, mint a hegyen épült város. Tehát nem kell annak izzadnia, fönt van a hegyen is, látják az emberek. És ezt a egyértelműséget, önazonosságot kell talán komolyan venni, hogy itt az Isten országa és a mi missziónk ebben a kicsit felbojdult és hogy nagyon felbojdult, megbolondult korban nem egyszerűen csak nyilatkozatok, vagy éppen egy magazinnak a kiadása ezzel kapcsolatosan, hanem egy indulat, milyen indulat van bennünk, ahogyan a tanítványok egy esetben tüzes esőt kértek volna egy Jézust és a tanítványokat be nem fogadó falura, akkor Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy milyen indulat van bennetek. Tehát Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket, a bajban lévőket.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Szeverényi János, akivel a Híd evangélikus missziói magazin témájához kapcsolódóan a világhelyzetről beszélgetünk. A keresztény embernek az életéhez és a szolgálatához akkor hozzátartozik a szelídség. Milyen esetben van helye annak, hogy erőteljesebben megjelenjen a keresztjének hangja?
1: Szerintem itt megint csak nem felvett pózokról vagy viselkedésről van szó, hanem a Szent Lélek bennünk dolgozik és mozog. És a lélek egyik munkája az, hogy minket is megítél, tehát belül érzékelteti, hogy ez a cselekedet, vagy ez az életforma nem helyes, és ő maga szól, és segít rajtunk. És a léleknek a gyümölcse alapvetően a szeretet, na most a szeretetből fakad az, hogy amikor kell, szeliden kell szólni, és amikor kell, akkor határozottan szólni. Tehát, hogyha egy gyermek veszélyben van, akkor nem a szelídség az érdekes, hogy motyogunk a szánk elé valamit, vagy imádkozunk érte, nem, hanem rákiáltunk, és esetleg megragadjuk, és lehet, hogy akkor a kis kezén lesz egy kék folt, de az életét mentettük meg. Úgy érzem, hogy sok keresztény behúz a nyakát, visszavonul, túl nagynak látja a gondokat, bajokat, és inkább nem szólal meg, és a Bibliában van egy ilyen elég kemény mondat, hogy az egyik profétánál, hogy olyanok vagytok, mint a néma ebek, nem tudnak ugatni. Hát a pásztorkutya az vakkant, az ugat. Meg kell védenünk a ránk bizottakat.
0: Mit ígér Isten azoknak, akik benne hisznek és rábízzák az életüket, például ilyen világhelyzetben, amilyenben most vagyunk? És hát, mi az, amit nem ígér?
1: Hát például szenvedéseket ígért Jézus. Tehát ő nagyon világosan és becsületesen beszélt arról, hogyha követjük őt, akkor hasonló sorsunk lesz, mint neki. Tehát a keresztényeket néha egészen gyilkos indulat veszi körül. Nem is annyira néha, hiszen naponta legalább 10 keresztény mártírá válik a világban, tehát folyamatosan üldözik a kereszténységet. Börtönbe zárják őket, megvonják tőlük az állásukat a nyugati világban is. Tehát, hogyha valaki nem úgy nyilatkozik, vagy nem olyan fényképész, vagy cukrász, amit elvárnának tőle, hogy mondjuk támogassa cukrászatával a homoszexuális gondolatot, vagy életformát, akkor följelentik és megbüntetik. Tehát a nyugati világban is van egy ilyen keresztény ellenesség, és hát az nagy ébredési területeken meg direkt keresztény üldözés. Ez is benne van a pakliba, de ezt nem kell várni, vagy vágyakozni rá. Jön ez magától, hogyha valaki hitelesen és tartósan világít és képviseli az evangélium igazságát, akár a saját családjában is, meg hát sokszor a saját szívünkben is van konfliktus és konfrontáció, és meg kell harcolni a kitnek ezeket a harcait, de ugyanakkor Jézus nagyon sok jót is ígér az övéinek, pont az ilyen helyzetben lévőknek, hogy olyan békességet ad, amit a világ például nem tud adni. Jézus követője, igazi tanítványa, aki hallgatja őt és követi őt, azt tudja, hogy miért él, és tudja, hogy az életének mi az értelme, tartalma és célja, ez örömmel tölti el. Tehát az, hogy van értelme az életemnek, illetőleg nagy távlatokban lehet gondolkodni, hogy van örök életem. Ez másoknak nincs meg. Tehát a nem hívőknek ez a távlati hit nincsen meg, és ez egy óriási ajándék a mi életünknek.
0: Nem egy savanyú a szőlő hozzáállás ez, tehát nem olyan, hogy ezzel nyugtatjuk magunkat, hogyha már más nincs, hogy legalább akkor a mennyországban nekünk jó lesz, vagy ez egy reális reménység legyen.
1: Azért említettem, hogy a elköltözésünk előtti létünket is értelmessé teszi a Krisztus követés. Tehát az nagy ajándék, hogy van örök életünk, de a jézusi tanítás azért arról szól, hogy ma, most mi van veled, és nézz körül, és gondozd magad, és szolgálj, és tedd a dolgodat, és ott van a családod, szomszédok, munkatársak, környezeted, tehát van feléjük szolgálatunk, és az igében ezt olvassuk, hogy aki más felüdít, maga is felüdül, tehát a Jézus követés, ez egy nagyszerű dolog, és felfrissít minket, és boldoggá tesz minket a esetleges értetlenség vagy üldözés ellenére is. És persze bizonyára van olyan, aki megszenved a hitével, és talán ebbe a hitbe menekül, de hát ne ítéljük el őket, bármikor kaphatnak ők is élő és tudatos hitet, de ez még mindig sokkal jobb, mint hogyha valaki feladja, és depressziósá válik, és élő halottá gyakorlatilag, és végig vegetálja aztán az életét. Igen, hát a hit az mindenképpen kegyelem, tehát hogyha valaki hinni tud, akár csak az örök üdvösségben, életben, az kegyelem.

0: szívesen tégedet.
1: Ha a negatív folyamatokra tekintünk a világban, akkor felmerül a kérdés, hogy ennek a világnak az ura most nem Isten, vagy van ura a világnak?
2: Sokan azt hiszik, itt látok egy nagy keveredést, sok keresztény szívében is, hogy úgy érzik, úgy gondolják, mintha ez már az Isten országa lenne, és úgy gondolják, hogy ha én hiszek, vagy a másik hisz, akkor nem érhet baj, akkor nem lehetek szegény, akkor nem fognak megműteni, vagy ha beteg vagyok, azonnal meggyógyulok. Kétségtelen, hogy a hívő életnek lehetnek ilyen következményei. Tehát a alkoholbeteg, hogyha hitre jut, megtér, akkor megtér a pénztárcája, szíve, a környezete. Tehát ezt ne tagadjuk, tehát nagyon sok pozitív hatása lehet a megtérésünknek, de a Szentírás teljesen világosan beszél arról, amit tapasztalunk is, hogy az ember, az emberiség elszakadt Istentől. Kiszakadt. Tehát ez egy ilyen kiűzetett állapot. A paradicsomot el kellett hagynunk. A teljes közösséget az élő Istennel. És a gonoszra hallgatott az embervilág. Hát nem kell ehhez nagy fantázia, meg nagy teologizálás. Ma is így van. Tehát amit az elején mondtam, ahol hazugság van, bántás, gyűlölet, stb., ott a gonosz uralkodik. És Isten tud persze mindenről. Isten egy pillanat alatt leállíthatná a történelemnek a menetét, le is fogja állítani, és véglegesen a gonosz el lesz ítélve, és a mennyországban, az ő környezetében nincsen rossz, tehát ahogyan az igében olvasok, ott nem lesz sírás, ott nem lesz búcsúzás, ott nincsen bűn, ott Isten lesz minden mindenekben, és vele leszünk, de itt nem, itt ez egy harc, bizonyos értelemben egy harctér. És hogy az élő gyülekezetek kis oázisok, egy kicsit emlékeztetnek az Édenre, ott lehetünk együtt, de ott sem gondtalanul. Még a gyülekezeten belül is vannak gondok, bajok, nehézségek, de mégiscsak felfoghatjuk így, hogy a bárka, tehát ahogyan a bárkába begyűjtötte Isten Noé által a megmenekülőket, és ott 8 lélek, tehát 8 ember is megtartatott, sőt, nagyon sok élőlény, és ott a bárkában is nyilván voltak gondok, bajok, amiről részletesen nem ír a Biblia, de hát elképzelhetjük, hogyha ott hetekig együtt volt ez a sok-sok élőlény, akkor ott volt a konfliktus, soktán halálesetek is, sok minden, vagy az emberek ugye sokszor nem bírják cérnával, és összevesznek zárt körülmények között, és ilyen megtörténik a legjobb családban is, a jóra törekvő gyülekezetekben is, tehát itt van a gonosz, itt van a kísértés, itt van a baj a világban, de a szívünk fölött nekünk van hatalmunk Krisztus által. A legtöbb jelenségen nincsen hatalmam. Nem tudjuk megváltoztatni sokszor a világot, de az én szívem felett nekem van kompetenciám, hogy oda kitengedek be, és hogyha a szívemben az Isten országa jelen van, annak lesznek pozitív következményei is.
1: Hogyan tekintsünk a gyerekeink, unokáink jövőjére ebben a világhelyzetben? Mert ez nem tűnik túl rózsásnak, mégis milyen reménykeltő üzenetet tudsz erre adni?
2: Ez az egyik legnyomasztóbb kérdés ebben az egész helyzetben. Még emlékszem jól, a 60-as években az első világháborút megjárt nagyapám, aki egy nagyon kedves, tiszta szívű ember volt, azt mondogatta nekünk, hogy kis unokáim, én csak titeket féltelek. Hát én azért most már megnőttem, és eltelt több évtized, és hála Istennek, hogy nagy krízisek nem voltak a mi életünkben, de most az én szívemben is ott van nyilván ez a nagyapai gondolat, hogy én csak ugye az unokáinkat féltem, féltjük őket, mert nem tudjuk, igen, nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő. Az tény, hogy az emberiség nagyon sokszor a nagy bajokban, a nagy krízisekben eszmél, és próbál megoldásokat keresni. Az politikusok és a gazdasági csoportok egy jó része, mintha erről nem akarna tudni, mintha vakon, őrült módon menne a pusztulás felé, mintha nem látnák ezt a dolgot, de én ebben bízom, vagyis az Istenben bízom. Az Isten vagy valóban befejezi a történelmet, és akkor nála találkozunk, ez is benne van a pakliban természetesen, vagy ad még néhány évet, évtizedet, de az emberiség egy részében vannak fantasztikus elmék, hívő emberek, hívő tudósok, elkötelezett, nagyszerű emberek, akik ha teret kapnak, akkor én még mindig úgy gondolom, hogy az emberiség legtöbb gondjára, problémájára van gyógyír, és itt utalok arra, hogy az előző korokban is voltak kritikus időszakok, krízisek, járványok, háborúk, természeti katasztrófák, amelyek most is vannak, csak mintha úgy besűrűsödtek volna ezek napjainkban, de ha Isten még időt ad a világnak, akkor adhat megoldásokat is ezekre a bajokra, a problémákra.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Szeverény János, akivel a Híd evangélikus missziói magazin témájához kapcsolódóan a világhelyzetről beszélgetünk. A felkérő leveletben írtad a cikkíróknak, hogy Isten igéje alapján kell most is tájékozódnunk, őszintén beszélni a bajokról, a romlásig, háborúig vezető sok hazugságról, törvénytelenségről, ugyanakkor erősíteni, vigasztalni kell a testvéreket. Hogyan vigasztalnád most akkor a saját szavaiddal a testvéreket és az embereket, a hallgatóinkat a Híd olvasóin túl?
1: Ez egy nagyon nagy kérdés, mert ebben a háborúban is nyilván megvan az ukrán meg az orosz igazság, és megvan az ukrán és az orosz hazugság is. Egy főkonzullal találkoztam a napokban, ungári főkonzulja Magyarországnak, és ő mondta, hogy a háború első napján meghal az igazság. Tehát itt a híradásokból nem tudjuk meg a teljes valóságot és igazságot, mert ez az egész összefüggésben a vigasztalással. Mert mindkét fél követel valamit, amire úgy gondolja, hogy erre neki joga van. Na, de hát gondoljunk csak a házasságokra, munkai kapcsolatokra, iskolai helyzetekre. Mindenkinek van valamilyen igazsága, és nyugtalan addig, amíg az igazság nem érvényesül. Hamvas Béla, evangélikus gyökerű filozófus, író, is volt katona az első világháborúban, és aztán azt mondta, hogyha ő egy háborúban részt venne, azonnal békét kötne, akkor is, hogyha ő megkárosulna ebben. De mindenképpen békét kötne. Hát ezt nem hiszik el most nagyon sokan, de nagyon sokan meg így hiszik. Tehát nagyon sokan meg azt gondolnák, hogy azonnal békét kell kötni, ahol baj van, ahol például válási helyzet alakul ki egy házasságban. Én is ezt tanácsoltam a hetekben valakinek, hogy nincs válás, nincs, ezen nem szabad gondolkodni, erről nem szabad fantáziálni, hanem meg kell állni, és bizonyos értelemben kompromisszumokat kell kötni. És nem vagyunk Petőfi Sándorok, forradalmárok, akik mennek előre, és szétnyitott ingel, akár a dárdának is neki szaladnak, hanem a hétköznapi életben sokszor szenvedéssel, ahogyan Pál írja, hordozzátok egymást, sőt, egy helyen azt írja, hogy szenvedjétek el egymást. Szeretetben, tehát ez a vigasztalással összefügg, mert úgy nem vigasztalhatok, hogy illúziókat lebegtetek az emberek előtt, hogy például egy beteg embernek csak azt mondom, hogy majd meggyógyulsz. Hát nem biztos, hogy meggyógyul. Nem biztos, hogy meggyógyul. Vagy nem biztos, hogy béke lesz aztán a szívekben, de abban a helyzetben, amiben vagyok, hát tessék átgondolni, hogy lehet vigasztalni a menekülőket, azokat, akik egy pillanat alatt elveszítették a házukat, a vagyonukat, az összes fotójukat, igazolványukat, vagy ahogyan tudom a híradásokból, hogy vannak olyan bombák, hogy egy több emeletes épületet, amiben katonák voltak, megbombáztak, és akik az emeleten voltak, azoknak még a holttestük sincs meg, mert eltűnik. Hát hogy lehet itt vigasztalni? Ezek hihetetlen nagy fájdalmak, nyomorúságok, erre is mondhatjuk nyugodtan, hogy a pokol. Tehát a pokol is, ahogyan a mennyország is itt kezdődik el a földön, a pokol az Istennek a hiánya, Isten igazságának, jelenlétének a hiánya, és csak azzal tudunk vigasztalni, ha mi magunk élő hittel, szeretettel, imádsággal, pénzzel, étellel, bármivel lépünk a bajban lévők felé, és lehet, hogy csak át kell ölelni valakit, lehet, hogy csak együtt kell sírni vele, lehet, hogy csak hallgatni kell órákon keresztül a panaszát, a jajgatását, tehát ne legyünk rossz vigasztalók, ahogyan Jobot a három barátja próbálja vigasztalni, és kiokítják őt. Együtt kell szenvedni a szenvedővel, együtt kell sírni a síróval, és közben persze fohászkodni feloldásokért, megoldásokért, gyógyulásokért.
0: Pál apostol szavai a Filippi belieknek írt levél második fejezetében a 14-től a 16-ig terjedő versekben találhatók. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. A A világhelyzet sok gondolkodásra, akár aggodalomra is okot adhat a békére, biztos jövőre vágyó embernek. Isten tud a minket körülvevő folyamatokról, és a kezében tartja ezeket. A kiutak, a reménység meglelésében próbál segíteni a világhelyzettel foglalkozó Híd magazin, és erről szólt annak szerkesztője, Szeverényi János is mai műsorunkban. Az Evangélikus Missziói magazin említett és korábbi lapszámai is megvásárolhatók a kiadó elérhetőségein. Evangélikus Missziói Központ, e-mail evmis@lutheran.hu, SMS-ben is üzenhetnek a szerkesztőségnek és a rádióműsor készítőinek a 0620-620-3679-es számon. A rádiómisszió interjúi meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján a missio.lutheran.hu webcímen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez év május 10-én az Óbudai Metodista Gyülekezetben rendezték meg az évi konferencia záró istentiszteletét, amelyen Kovács Zoltán Mihály új metodista szuperintendens beiktatása is megtörtént. Ő Kaled Lászlót követi a szolgálatban. Az ünnepi alkalmon részt vettek a hazai egyházak képviselői és a közép- és dél-európai regionális konferencia metodista püspöke Stefan Zürcher, aki az ige hirdetés szolgálatát is végezte. Mai műsorunkban ennek az alkalomnak az összefoglalóját hallhatják.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Jeremiás próféta.
2: Hogy megállt bennünket, és jót akar nekünk adni.
3: Because that is God's passion.
2: Mert is Istennek ez a szenvedélye.
3: That is what his heart beats.
2: Ezért dobog a szíve.
3: The Israelites experienced this powerfully many times on their journey from Egypt to the promised land.
2: Izrael népe ezt erőteljesen tapasztalta, ahogyan a Vörös-tengeren keresztül átkeltek, és ahogyan bevezette őket Isten az ígéret földjére.
3: God compels Pharaoh to let his people go.
2: Isten meggyőzi a fáraót, hogy engedje el a népet.
3: And God goes before them.
2: Előttük megy.
3: By day in a pillar of cloud, by night in a pillar of fire.
2: Felhőoszlopban nappal és tűzoszlopban éjjel.
3: And then he splits the Red Sea, and God leads them through it into the freedom.
2: Aztán szétválasztja a vörös tengert és szabaddá teszi őket, a szabadságra vezeti őket.
3: When Balak, king of Moab, seeks to curse and destroy Israel, God causes Israel to blessed.
2: Amikor Balák Moab királya meg akarja átkozni Izraelt, hogy tönkretegye őket és elpusztítsa őket, Isten vezeti a prófétát, a látót Bálámot, hogy megáldja Izraelt.
3: And during the crossing of the Jordan from Shittim to Gilgal, they recognize God's intervention once again.
2: És a Jordánnál Shittim és Gilgal között még egyszer megtapasztalják, hogy Isten hogyan vezeti őket.

0: God miraculously leads them through the river into the promised land.
1: Csodálatos módon átvezeti őket száraz lábbal a folyón, az ígéret

0: Ászukban és összezavarodottságukban ugyanezt tapasztalják.
1: On their way back to their home.
0: Ahogyan mennek hazafelé.
1: As they talked about those things, Jesus himself came up and walked along with them.
0: Ahogy olvassuk, ahogy beszélgettek ezekről a dolgokról magukban, Jézus csatlakozott hozzájuk és velük együtt ment.
1: Jesus, God incarnate, walked with them.
0: Jézus a testé lett Isten, velük sétált.
1: God walks with us.
0: Isten velünk jön.
1: With all of us.
0: Mindannyiunkkal.
1: Especially I want to mention the new superintendent.
0: Különösen szeretném az új szuperintendest is említeni.
1: And the pastors we will commission
0: és
1: this morning.
0: És a próbaidős és a helyi lelkészeket.
1: God walks with you.
0: Isten veletek megy.
1: The poem Footprints in the Sand, which many of you probably are familiar with, powerfully conveys the truth that the Lord is a God who has always walked with us.
0: Egy kis vers, amit mindannyian talán ismertek, az a címe Lábnyomok, kifejezi azt, hogy Isten hogyan jár velünk.
1: And continues to do so.
0: És hogy Isten folyamatosan ezt teszi. Így hangzik ez. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt-ott csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, és sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, követődnek szegődtem, mesterem. Azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem, most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom a te szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen, elhagytál a legnagyobb ínségben. Az Úr kézen fogott, a szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át, azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged a vállamon hordoztalak.
1: God is a God with us.
0: Isten a velünk lévő Isten.
1: God walks alongside us.
0: Isten mellettünk jár.
1: God wants to be our God.
0: Ő a mi Istenünk akar lenni.
1: Our companion in every moment and in all of life's questions.
0: A társunk minden pillanatban az életünk nagy kérdéseiben.
1: Do you let God walk with you on Sundays and in your daily life?
0: Engeded, hogy Jézus veled járjon? Vasárnap is, vagy az életed minden pillanatában?
1: In your personal lives and also in your church services?
0: A személyes életedben, vagy az egyházi szolgálatodban veled
1: van Isten? In every moment?
0: Minden pillanatban?
1: Do we let God walk with us in the daily life of our congregations, the daily life of our local churches, of our United
0: Methodist? Engedjük őt, hogy velünk jöjjön a Magyarországi Metodista Egyház minden gyülekezeti hétköznapjában?
1: Of our churches with all its questions and challenges?
0: Az összes kérdésünkben, az összes kihívásunkban?
1: How much room do we give him, his word, his love, his shalom and his leadership?
0: Mennyi helyet adunk az ő igéjének, az ő békességének, az ő vezetésének?
1: My second thought, walking with God.
0: A másik gondolatom az, hogy mit jelent Istennel járni.
1: We realize this text is one big invitation.
0: Figyeljük meg, hogy ez a Mikeási szakasz egy meghívás.
1: The invitation to let God walk with us.
0: Meghívás arra, hogy hagyjuk, hogy Isten velünk járjon.
1: To live with God as our companion.
0: Hogy éljünk úgy Istennel, mint a társunkkal.
1: And to receive all the good God gives us along the way.
0: És hogy vegyük át mindazt a jót, amit ő nekünk készít.
1: And conversely, living with God as our companion means nothing other than walking with God ourselves.
0: És Istennel járni igazából pontosan azt jelenti, hogy mi is ő vele járunk. Nem csak azt, hogy ő velünk jön, hanem hogy mi ő vele megyünk.
1: Following in God's footsteps.
0: Az, hogy a lábnyomaiban járunk.
1: Following Christ.
0: Hogy követjük Jézust.
1: That is why God, through Micah, urges his people to walk with him.
0: Ezért Mikás arra biztatja az embereket, hogy járjanak

0: Istennel.
1: To accept the good from his hands and to live in it.
0: Hogy fogadják el a jót Isten kezéből és abban járjanak.
1: Because God longs for us walk in the good works that God has prepared, Ephesians 2.
0: Ahogyan az Efezusi levél második rész 10. versében olvassuk, előre elkészített jó cselekedetekben járunk.
1: And this answers the question in verse 6.
0: Ez válaszolja meg a 6. vers kérdését.
1: What should we bring to God when he come before when we come before him?
0: Mit kéne hoznunk Istennek, amikor jövünk hozzá?
1: Nothing.
0: Semmit.
1: Our hands are empty.
0: A kezeink üresek.
1: We must not, indeed we cannot bring anything with us.
0: Nem tudunk, és nem is vagyunk, nem is kell semmit hoznunk az Istenhez.
1: Except ourselves as we are and our willingness to walk with him.
0: Csak magunkat, ahogy vagyunk, hogy akarjunk vele járni.
1: That is what Paul asks for.
0: Ez az, amit Pál is kér.
1: Roman 12:1.
0: Római levél 12. rész első versében.
1: Brothers and sisters, God has shown you his mercy.
0: És testvéreim, Isten megmutatta az ő irgalmát nekünk.
1: So I'm asking you to offer up your bodies to him while you are still alive.
0: Arra kérlek hát benneteket, hogy szánjátok oda testeteket, mint élő áldozatot, amely tetszik Istennek.
1: Your bodies are the holy sacrifice that is pleasing to God.
0: Testetek az az élő áldozat, amely tetszik az Istennek.
1: When you offer your bodies to God, you are worshiping him in the right way.
0: Az igaz Isten tisztelet az, ha odaszánjátok a testeteket az Istennek.
1: And God promises a wonderful transformation through the prophet Ezekiel.
0: Ezékiel proféta könyvében egy csodálatos ígéretet olvasunk, amely igaz azokra, akik odaadják az ő életüket Istennek.
1: I will give you new hearts.
0: Új szívet adok nektek.
1: I will put my spirit in you.
0: Az én lelkemet adom belétek.
1: I will make you want to obey my rules.
0: És azt teszem, hogy az én parancsaimat megtartsátok és teljesítsétek.
1: A new living heart that beats just as God's heart beats.
0: Egy új élő szív, amely együtt dobog az Isten szívével.
1: Namely for the good in the world.
0: Mindazzal együtt dobog, ami jó ezen a világon.
1: Of the good of humanity and of life.
0: Ami jó az emberiségben és az életben.
1: A heart that filled with the Spirit of God follows his guidance.
0: Az Isten szent lelkével megtöltött szív Isten parancsolatait teljesíti.
1: And the prophet Micah summarizes God's guidance in verse 8 as follows.
0: Mikás így foglalja össze azt, hogy mit jelent követni Isten parancsolatát.
1: The Lord has shown you what is good.
0: Megmutatta neked az Úr, hogy mit kíván tőled.
1: He has told you what he requires of you.
0: És elmondta, hogy mi az, ami jó és mit kíván tőled.
1: To act with justice.
0: Hogy igazságosan cselekedj.
1: To love, to show kindness.
0: Hogy hűséges szeretettel élj.
1: And to walk humbly with your God.
0: És alázatosan járj a te Isteneddel.
1: What is good can be discerned from God and God's actions.
0: Mi az a jó, amit Istenben és az ő cselekedeteiben láthatunk?
1: From the way God walks with his people.
0: Az az ő jó, ahogyan ő járt mindig is az ő népével.
1: In the Old Testament, good is a relational concept.
0: Az egész Ószövetségben a jó az egy olyan fogalom, ami nem egyedül jár. Ez egy kapcsolati fogalom.
1: Good is the behavior that does people good.
0: A jó az egy olyan fogalom, ami az embereknek jó.
1: That serves as a blessing to them.
0: Amely áldás az embereknek.
1: That allows them to breathe freely.
0: Amely segít abban, hogy végre szabadon lélegezzenek.
1: Not that which restricts, oppresses or worries them.
0: A jó valami olyasmi, ami nem agódást kelt, ami nem lenyomja vagy ránehezedik az emberre.
1: God gives us his commandments for this purpose.
0: Isten az ő parancsolatait erre a célra adja.
1: We uphold them when we foster relationships.
0: És akkor tartjuk meg őket, amikor a kapcsolatainkban élünk.
1: The relationship with God and the relationship with our fellow human beings and the whole creation.
0: Megéljük az Istennel való kapcsolatot, és megéljük a kapcsolatot az embertársainkkal és az egész teremtett világgal.
1: This is the good that God seeks in us.
0: Ez a jó, amit ő keres bennünk.
1: That through our lives, the lives of others flourish.
0: Hogy a mi életünkön keresztül mások élete virágozni tudjon.
1: So, what does someone who walked with God do?
0: Mit csinál az, aki Istennel jár?
1: The first answer.
0: Az első válasz.
1: He practices justice.
0: Igazságosan cselekszik.
1: She follows God's good order for human community and for human interaction.
0: Követi Isten jó parancsát az emberi közösségre és az emberi kapcsolatokra nézve.
1: It is not about personal gain.
0: Nem arról van szó, hogy mi mit kaphatunk.
1: One's own reputation.
0: A jó hírünkről.
1: Profit.
0: A haszonról.
1: Comfort.
0: A kényelmünkről.
1: Or claims to power.
0: Vagy a hatalom iránti vágyunkról.
1: Those who walk with God ask, what is good for the community?
0: Akik Istennel járnak, ezt a kérdést teszik föl. Mi az igazán jó a közösségnek?
1: The community to which I belong.
0: Annak a közösségnek, amihez tartozom.
1: My marriage, my family.
0: A házasságomnak, a családomnak.
1: My church, my annual conference.
0: A gyülekezetemnek, az évi konferenciámnak.
1: The society.
0: A társadalomnak.
1: What is good for them?
0: Mi a jó nekik?
1: What can we do to help strengthen the social structures that
0: mit
1: make our life
0: tenni,
1: together possible?
0: Mit tudunk tenni ahhoz, hogy megerősítsük azokat a kapcsolati struktúrákat, amelyek erősebbé, gyümölcsözőbbé fogják tenni az életünket és a körülöttünk élők életét?
1: What allows our fellow human beings, including those who are so often overlooked, to flourish?
0: Ami segít a kapcsolat, azoknak az embereknek, akikkel kapcsolatban vagyunk, hogy akik iránt felelősséggel is tartozunk, hogy virágozzanak és kibontakozzanak.
1: This is what God seeks in his followers in us.
0: Ezt keresi Isten bennünk az ő követőiben.
1: That we commit ourselves to a community where everyone can live a life of dignity.
0: Hogy szánjuk oda magunkat a közösségben való életre, amelyben mindenki egy méltó életet élhet.
1: What does someone who walks with God do?
0: Mit tesz az, aki Istennel jár?
1: The second answer.
0: A második válasz.
1: He loves to show kindness.
0: Hűségesen szeret, kedves szeretettel szeret.
1: Instead of kindness, one could more precisely translate this as a sense of community.
0: Talán a kedvesség vagy hűséges szeretet úgy is lefordítható pontosabban, hogy a közösség érzése.
1: Sociality or solidarity.
0: Szolidaritás vagy társasági érzés.
1: And solidarity is meant in the same way that God stands in solidarity with us.
0: Ez a szolidaritás vagy együttérzés úgy lehet érteni, ahogyan Isten szolidaritást vállal velünk és együtt érez velünk.
1: And this connects people.
0: Ez összeköti az embereket.
1: Heals broken relationships.
0: Meggyógyítja az elszakadt kapcsolatokat.
1: And fosters community.
0: És megerősíti a közösséget.
1: This is what God seeks from us.
0: Ezt szeretné Isten látni tőlünk.
1: That we resolve conflicts.
0: Hogy megoldunk konfliktusokat.
1: Seek reconciliation and shalom.
0: Hogy a megbékélést és a békét keressük.
1: And stands in solidarity with our former adversaries.
0: És hogy könyörülettel és szolidaritással fordulunk minden felé és a körülöttünk lévők felé.
1: What does someone who walks with God do?
0: Mit tesz az, aki Istennel jár?
1: The third answer.
0: A harmadik válasz.
1: To walk humbly with your God.
0: Alázatosan jár az Istenével.
1: To live watchfully, thoughtfully and prudently with God who walked with you.
0: Figyelmesen, gondoskodóan, tisztán járni Istennel.
1: To look up and keep our eyes fixed on God.
0: Fölnézni, a szemünket Istenen tartani.
1: who goes before us,
0: aki előttünk jár,
1: and on his footsteps of goodness.
0: Az a jóságának lábnyomaiba belelépni.
1: To walk God's path, the path of my God, consciously and resolutely.
0: Tudatosan és magunkat ellenőrizve is Isten útján járni, az én Istenemmel járni.
1: Be open to God's speaking and working through his Holy Spirit.
0: Azt jelenti, hogy mindig nyitott vagyok arra, hogy ő a Szent Lelkével hozzám beszél.
1: To long for it and alig to reach várom. Out for it.
0: Alig várom és megragadom, amit mond nekem.
1: In prayer.
0: Imádságban.
1: In Bible study.
0: A Biblia olvasásban.
1: Worship.
0: Az Isten tiszteleti közösségben.
1: In fellowship with other Christians.
0: És amikor más keresztényekkel együtt
1: and
0: vagyunk.
1: So on.
0: És így tovább.
1: This is what God seeks from us.
0: Ez az, amit Isten keres, és ez az, amit vár tőlünk.
1: That we follow God's footsteps.
0: Hogy Isten jó lábnyomában járjunk.
1: With care and determination.
0: Azzal az elkötelezettséggel és gondossággal.
1: And do the good He has prepared for us.
0: Ahogyan ő, és hogy azt a jót tegyük, amit ő nekünk is elkészített.
1: Personally and as a church.
0: Személyesen és gyülekezetként is.
1: Why can we do this?
0: Miért tudjuk ezt tenni?
1: Because God walks alongside us.
0: Mert Isten velünk jár.
1: Yes, Lord. Be our companion.
0: Igen, Urunk, légy te a mi társunk.
1: Walk with us.
0: Járj velünk.
1: We will follow you.
0: Követünk téged.
1: We walk with you, our God.
0: Veled járunk, Istenünk.
1: Amen.
0: Amen.

0: On Friday, during a colorful festive evening, we thanked Laszlo Kalet for his service as superintendent of our church in Hungary.
1: Pénteken egy színes ünnepi estén megköszöntük Kaled Lászlónak a szolgálatát, amelyet egyházunk magyarországi szuperintendenseként végzett.
0: The formal transition will take place at the end of June.
1: A hivatalos átadás mindkettőjük számára majd június végén történik meg.
0: Nevertheless, the new superintendent is being introduced today.
1: Mindazonáltal az új szuperintendens bemutatására már ma sor kerül.
0: Zoltán Kovács.
1: Ő Kovács Zoltán.
0: We are grateful for his willingness to take on this great responsibility.
1: Hálásak vagyunk azért, hogy készségesen vállalja ezt a nagy felelősséget.
0: And we are also deeply grateful that your wife Gabriella support you in this ministry.
1: És mély hálával tartozunk Kovács Gabriellának is, feleségednek, aki támogatja férjét ebben az új szolgálatában.
0: May God bless her and the whole family as well.
1: Isten áldja meg őt és az egész családot.
0: And now come forward, Zoltán, and also Uwe Laszlo and Zsolt. Zoltán Kovács, as an ordained elder in the annual conference, I have appointed you to a special ministry of supervision and leadership in the United Methodist Church in Hungary.
1: Kovács Zoltán, mint az évi konferencia felszentelt lelkésze, kinevezlek téged a felügyelet és vezetés különleges szolgálatára magyarországi metodista egyházban.
0: Your predecessor can entrust the work experienced hands.
1: Elődöd tapasztalt kezekre bízhatja a munkát.
0: This you have demonstrated through your dedicated ministry at your previous service locations.
1: Ezt már bizonyítottad elkötelezett szolgálatoddal korábbi szolgálati helyeiden.
0: You will experience a great deal of love and deep commitment from many people toward God, humanity, our world and our church.
1: Sok szeretetet és mély elkötelezettséget fogsz tapasztalni sok ember részéről Isten iránt, az emberiség, a világunk és egyházunk iránt.
0: You will experience joyful moments, but also challenging times.
1: Lesznek örömteli, de kihívásokkal teli időszakok is.
0: You are called to guard the faith, to seek unity, to exercise the disciplines of the church.
1: Arra kaptál elhívást, hogy őrizd a hitet, keresd az egységet, gyakorold az egyházrendet.
0: And to supervise and support the church life, work and mission.
1: És felügyeld, valamint támogasd az egyház életét, munkáját és küldetését.
0: Do you affirm your commitment to these ministries? Then say, I affirm my commitment to these ministries.
1: Megerősíted elkötelezettséget a szolgálatok iránt, úgy felelj, megerősítem elkötelezettségemet a szolgálatok iránt.
2: Megerősítem elkötelezettségemet a szolgálatok iránt.
0: Brothers and sisters in Christ, as a people committed to participating in the ministries of the church, I ask you to support and uphold Zoltán Kovács by your prayers, your presence, your gifts and your service.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, mint olyan néphez fordulok hozzátok, akik elköteleztétek magatokat az egyház szolgálatában való részvételre. Kérlek benneteket, hogy támogassátok és hordozzátok Kovács Zoltánt imádságaitokkal, jelenlétetekkel, ajándékaitokkal és szolgálatotokkal.
0: If you are willing to do that, so answer, we will do it with the help of God.
1: Ha készen álltok erre, mondjátok azt, megtesszük Isten segítségével.
0: And now I invite you to pray for.
3: Úr Jézus Krisztus, szerető karjaidat kitártad a golgotai kereszt kemény fáján, hogy a te megmentő, átölelő szereteted minden embert elérjen. Úr Jézus, ezzel a kézzel áld meg Zoli testvérünket, az új szuperintendenst, és add, hogy a te kezed lehessen ebben a világban, evangéliumot tudja képviselni a te követetként. Úrunk, imádkozunk az ő családjáért, feleségért és gyermekeiért, imádkozunk azért, hogy te adj neki bölcsességet, erőt és kegyelmet a te egyházad vezetésében, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
1: Amen.
4: Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked kegyelmedért és irgalmadért. Köszönjük neked azt, hogy a te kinyújtott karod soha nem rövidül meg. És köszönjük neked, mindenható Atyánk, azt, hogy tanítani akarsz minket nap, mint nap. És kérjük, hogy így segíts Zolinak is életének minden napján. Te áld meg az ő életét. Segítsd őt, Uram, hogy ő hadd tudjon mindig ott lenni te előtted, hadd tudjon mindig szelíd és alázatos szívű lenni, amire te is tanítottál bennünket, Úr Jézus Krisztus. Kérjük, hogy te töltsd be őt a te lelkeddel. Kérjük, hogy te nyisd meg az ő szívét. Te töltsd el őt szent lelkeddel, és adj neki mindig világos utat, adj neki mindig világos döntéseket, és segítsd őt, Istenem.
1: Amen. Kovács Zoltán, ruházom fel téged az Úr Jézus Krisztus Atya Krisztus kegyelmével.
0: May he strengthen you through the Holy Spirit with joy in him and with the transforming love of God.
1: Erősítsen meg téged a benne való örömmel és az ő átformáló szeretetével.
0: And may he fill you with his shalom and make you his messenger.
1: És töltsön be téged az ő sálomjával, és tegyen a békesség követévé.
0: Amen.
1: Amen.
0: Yeah, dear conference congregation, in the Church of Jesus Christ, every member has been commissioned to a ministry of witness and charity.
5: Kedves ünneplő gyülekezet, Isten egyházában mindenkinek van szolgálata.
0: At the same time, individuals have been called and commissioned to a pastoral leadership ministry in the congregations.
5: Ugyanakkor Isten elhív embereket a vezetés és a vezetésnek a szolgálatára a gyülekezetekbe.
0: And they will again receive the appointment for one year.
5: És ma az ő szolgálati beosztásukat újra egy évre megkapják.
0: We are grateful for your willingness to serve the people at your place.
5: Hálásak vagyunk, hogy készek vagytok szolgálni az emberek felé a saját helyeteken.
0: And we are also grateful for your spouses and your families that support you.
5: Hálásak vagyunk a családotokért és azokért az emberekért, akik támogatnak titeket.
0: Thank you from the bottom of our hearts.
5: Szívünk mélyéből köszönjük.
0: And I ask you as a conference congregation to continue to pray for our pastors and their families during the year and support them wherever you can.
5: És mint konferenciai közösség, kérlek benneteket, imádkozzatok a lelkészekért és az ő szolgálatukért.

Nagyon hálás vagyok a köszöntésekért, a méltató szavakért, és jól tudom azt, hogy főként ennek a tisztségnek, szolgálatnak szól, amelyre megbízást kaptam, és végül is Isteni a tisztelet, és legyen minden dicsőség az övé az ő egyházában. Szeretném elsőként megköszönni családomnak, hogy több mint 20 éve együtt járnak velem ezen az úton, feleségemnek és gyermekeimnek. Egy lelkész család helyzete nem egyszerű, és a metodista lelkész családok helyzete még nőbb kihívással teli. Hálás vagyok ti értetek. Köszönöm édesanyámnak, aki imádkozott értem és hitben nevelgetett, aki ott volt születésemnél, lelki születésemnél, és aki itt lehet a beiktatásomon is. Köszönöm családomnak is, családtagjaimnak is, rokonaimnak, akik együtt ünnepeltek velem. Köszönöm püspök úr a jelenlétedet. Hálás vagyok lelkész testvéreim támogatásáért, azért a bizalomért, amit tőletek kaptam. És kérlek arra titeket, hogy merjetek és bátran incsetek és figyelmeztessetek, hogyha úgy érzitek, hogy erre van szükségem a következő 4 évben. Hálás vagyok azért a szövetségért, amely veletek összekapcsol és összeköt. És olyan jó tényleg rátok tekinteni és látni, hogy micsoda sokféle ajándék van bennetek és közöttetek, hogy végzitek szolgálatotokat. Hálás vagyok a ti családjaitokért is, és köszönöm nekik is azt, ahogy ebben az egyházban veletek együtt szolgálnak. Köszönöm a gyülekezetnek, az egyháznak, hogy együtt ünnepeltek velem. Ebben az egyházban születtem, itt kereszteltek, itt konfirmáltam, itt jutottam élő hitre, itt kaptam elhívásomat lelkészi szolgálatra, itt kaptam az első megbízatásaimat is lelkészként, és olyan jó volt körüljárni és körbejárni a körzeteket Kaled László szuperintendenssel együtt, és látni, hogy micsoda gazdagság van egy-egy közösségben, kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, de olyan rengetegféle ajándék van közöttetek, és nagyon jó volt látni, hogy támogatjátok a lelkészeiteket ebben a szolgálatban, és hogyan ég a szívetek az evangéliumért és más emberekért. Kívánom, hogy a következő 4 esztendőben jobban megismerjük egymást, és megerősödjön ez a közös szolgálat. Köszönöm azoknak a testvéreimnek, szolgatársaimnak, akik különböző egyházak képviselőiként, vagy az ökumenikus tanács képviseletében vagytok itt, és itt hozzáteszem még a szuperintendenseknek a közösségét is. Hálás vagyok ti értetek, és amit tudok ígérni a következő 4 évben, egyrészt ott leszek június 1-én. Ha az Isten éltet, és a saját nevemben is, egyházam nevében is szeretnénk kivenni továbbra is a részünket ebből a közös szolgálatból, hogy együtt mutathassuk fel, hogy mi egy Istenhez tartozunk. És szeretném még megköszönni azoknak a barátaimnak is, akik lehet, hogy nem tartoznak semmilyen egyházhoz, felekezethez, közösséghez, de itt vagytok velem, és együtt örültök ezen a mai napon. Isten áldja meg a ti életeteket is. Egyik barátommal arról beszélgettünk, hogy ha 5 perc adatik, akkor ez körülbelül 700 szó, és micsoda programbeszédet lehet elmondani. Azután kezembe jutott egy levél, amelyet Csernák István volt szuperintendenstől kaptam, akit szinte napra pontosan 30 évvel ezelőtt köszöntöttek beiktatása után, innen egy néhány kerületnyire, a 6. kerületben, a Felsőerdősor utcában, és 30 évvel ezelőtt az én anyai nagypapám köszöntötte őt, Keve Pista bácsi, és a 3. pontban a következőt írja: bizonyára tudnál programbeszédeket tartani, akár Budapesten, akár más gyülekezetekben, mert ezt tudatosan vagy tudatalatt el is várják tőled. És nyilván vannak elképzeléseid a szuperintendensi szolgálatok távolatairól. Bizonyára sokan fognak megszólítani is ebben a dologban, akár elégedettek voltak elődött szolgálatával, akár kevésbé. El kell kérned a bölcsességet Istentől, hogy ezt milyen mértékben veheted figyelembe. De programod idővel való kialakításához azt vizsgáljad, hogy Jézus Krisztusban mit ígért Isten, és hogyan ítél. Mert mi a magunk nevében nem ígérhetünk, és nem ítélhetünk semmit. Hiszen nem önmagunkat kell megvalósítanunk és igazolnunk, hanem Istent kell kiábrázolnunk a keresztről szóló beszédben, hogy önmagunkat üresítsük meg Isten számára, ne a Krisztus keresztjét.
bonyolult körmondatok, ahogy nagypapám gondolkodása is az volt, de valamit érez belőle az ember, hogy itt valami sokkal nagyobb küldetésről van szó, mint saját magunk megvalósításáról, vágyairól, terveiről. És ehhez, hogyha az ember ezen az úton jár, akkor egy sokkal nagyobb erőt kap hozzá, mint amit el tudna képzelni, amikor a határaihoz ér. Ezt kívánom valamennyünknek, ezt a küldetést, ebben való közös munkát, és ezt az erőt, amit Isten szent lelke ad nekünk és közénk.

0: And let us stand up for the blessing.
1: Álljunk föl az áldásra.
0: And now go in peace and bring the peace to others.
1: Menjetek békességgel és vigyétek a békességet magatokkal.
0: God empowers you to be his ambassadors.
1: Isten felhatalmaz benneteket, hogy a nagykövetei legyetek.
0: Others want to hear from you what you have heard from God.
1: Azt szeretném hallani felőletek, amit Istentől hallottam.
0: You can do to others what God has done to you.
1: És amit hallottok Istentől, azt mondjátok tovább, és amit Isten veletek tett, azt tegyétek másokkal is.
0: So his words becomes your word, and his work becomes your work.
1: Hogy az ő szavai a ti szavaitok legyenek, és az ő szavai a ti tetteitek legyenek.
0: You are blessed in the name of the triune God, the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit.
1: Áldjon meg benneteket a Szent Háromság Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
1: Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatónkat ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is közös gondolkodásunk kerete összefoglaló címe így szól, az építő erejű krízis értelmezése. Ha ezt a címet halljuk, akkor az első gondolat, ami eszünkbe jut, az az, hogy senki közülünk nem szereti a krízist, nem akar belejutni, mégpedig amiatt nem, mert hogy minden krízis magában hordozza a trauma kockázatát. Egy kicsit idézünk most ellenél a két szónál, krízis és trauma. A krízis kapcsán, ami egy olyan válsághelyzetet jelent, amely a kibontakozás felé, de ugyanakkor a leépülés felé is haladhat, a krízis kapcsán a trauma, vagyis az akut válsághelyzet, akár életveszélyt, vagy súlyos összeomlást előidéző, vagy folyamatosan abba bele ragadó élethelyzetet jelző szó, olyan módon kapcsolódik össze, mint ahogyan összekapcsolódik az elhanyagolt kert az eldudvásodással, az elgazosodással. Minden olyan krízis, amelyben nem akarunk a krízis kiváltó okaival foglalkozni, és nem akarjuk azokat megszüntetni, azok traumává válnak, ahogyan az elgazosodó kert, ha nem kapáljuk, ha nem műveljük, ha nem szedjük ki belőle a gyomot, akkor akár embermagasságú gyommal mindenféle kultúrnövényt elfojtó vigasztalatlan látványt nyújt. Nos, valahogy éppen emiatt kell a krízisről beszélnünk. Arról, hogy hogyan tudunk a krízisből valóban építő erőket nyerni, és éppen emiatt gondolom azt, hogy itt szeretnék visszautalni arra a témára, amellyel múlt alkalommal foglalkoztunk, amikor is az autonómiánk, az erős önazonosságunk, illetve a megerőtlenedett, úgyis mondhatnánk, hogy megingott, sodródó önazonosság feszültségében vergődő embert vizsgáltuk meg alaposabban. Arra jutottunk, hogy semmelyikünk nem kerülheti ki azt a kérdést, hogy vajon tudatosítja-e magában, hogy honnan jön és hová megy, vajon az életében ez a kérdés megválaszolható-e, vagy egyáltalán megfogalmazza-e valaki. Mert hogy ez a kérdés az önazonosságunknak a hordozó ereje. Mindaz, ami bennünk és körülöttünk történik, az ebben a sodrásban, ebben a folyamatban ábrázolódik ki. És minden krízis, amelyről most beszélünk, akkor válik építő erejűvé, ha ennek a fajta belső tisztulásnak egy-egy állomásaként tekintünk rá. Azt mondhatnánk, hogy ebben az összefüggésben a krízis tulajdonképpen olyan, mint egy út elágazás esetében az útjelző tábla. Ez az útjelző tábla mutatja meg a helyes irányt, és mutatja egy úttal azt is, hogy ehhez a helyes irányhoz képest a másik út az hova vezet. Vagyis egy krízis tulajdonképpen előszele, egyfajta jó előíze annak a döntésnek, amelynek következményeként megint jobban, tisztábban látom az életemnek a fősodrását. Abban az esetben persze, hogyha ezt a krízist, mint lehetőséget, mint építő erejű, előrevívő döntési helyzetet kezelem. Ha egy ilyen út elágazáshoz érve azt mondom, engem teljesen hidegen hagy, hogy milyen tábla van az egyik irányban mutatóan, vagy a másik irányban mutatóan ideállítva. Én valamerre csak ahogy esik, úgy puffan alapon elindulok, vagy úgy is mondhatnám, hogy megyek afelé, ahol szimpatikusabb, vagy ahol többen vannak. Nos, ha ilyen sodródó belülről, ahogy az előző alkalommal beszéltünk róla, belülről elbizonytalanodott, megingott önazonosság alapján fogok dönteni, akkor ebből a krízis helyzetből, vagyis ebből a döntési helyzetből egy trauma lesz. A sodródás egyre szorongatóbb és egyre nyomasztóbb életérzése. És ez a traumatikus élmény, ez belénk ivódik, átjárja egész gondolkodásunkat. És ebben az összefüggésben beszélünk aztán egy olyan életfelfogásról, egy olyan világlátásról, amelynek az alapvető rezgése nem más, mint a trauma élmények egymásba kapcsolódó láncolata. Ebből az ős élményből, mert hogy sajnos a trauma élmények egymásba kapcsolódó láncolata az emberiségnek egy ős élménye. Sokan azt a rövidzárlatos következtetést vonják le, hogy mindezért a krízisek a hibásak. És ebből a rövidzárlatos gondolkodásból aztán megint csak odáig jutnak, hogy el kell kerülni mindenféle konfliktust, mindenféle feszültséget, nem szabad semmiféle döntési helyzetet provokálni, és ha ilyen döntési helyzetbe kerülünk, akkor addig maradunk benne, amíg valahogy magától el nem múlik. Azt a sajátos vezetői elvet szeretném itt példaként hozni, amikor azt olvastam egy híres vezetőtől, hogy ő az íróasztalára kerülő iratokat úgy szokta szortírozni, hogy úgy gondolja, ezeknek 80%-a magától úgyis megoldódik, a maradék 20%-kal pedig ráér akkor foglalkozni, amikor ideje lesz rá. Nos, úgy gondolom, hogy ez a hozzáállás tipikusan jelzi ezt a fajta konfliktus kerülő magatartást. Nem akarok állást foglalni. Nem akarok semmilyen módon sem színt vallani, mert akkor abból egy krízis lehet, és a krízisek, mint ahogy tudjuk, legalábbis ez a fajta életfelfogás így tudja, a krízisek pedig automatikusan kiprovokálják, magukban hordozzák a trauma ős élményét. De valójában miről is van szó? Hogyan tudunk a krízisek kapcsán hitet tenni amellett, hogy szükségünk van a krízisekre? Hogy a krízisek kapcsán kibontakozó élet tud igazán előre jutni és kibontakozni? Hogyan tudjuk ezt a fajta látásmódot magunkévá tenni. Hát először is egy kis kirándulásra szeretném a kedves rádióhallgatóinkat meghívni. És ez a kirándulás vezessen most bennünket el a természetbe, egy erdőbe, ahol a figyelmesen megfigyeljük az erdőben növekvő fákat, akkor azt látjuk, hogy ezek az ég felé nyújtózó fák, ezek mind-mind újabb és újabb kríziseknek a sikeres meghaladása révén fejlődnek. És itt most nem egyszerűen az évgyűrűkre gondolok, hanem ha közelebbről megvizsgáljuk, akkor azoknak a viharoknak a maradványait, amelyek megrongálták a fákat, amelyeknek kapcsán ágaik törtek le, szakadtak le, és a csonkok mellől új rügyek fakadtak, és új hajtások nőttek ki. Sőt, ha figyelmesebben szemlélődünk, akkor majd olyan fákat is észreveszünk, amelyeket a vihar akár gyökerestül kiforgatott, vagy teljesen tövében tört el szinte, és onnan új hajtások nőttek, és újra talpra áll, újból megtalálja önmagát, újból kihajt, megerősödve a fa. Ez a kép, amely számomra nagyon sokszor elgondolkodtató, a saját életem dinamikájára is rámutató kép volt, ez a kép legyen az, ami most ebben a szellemi kirándulásban bennünket vezet. Mert hogy a természet folyamatosan krízisekre készteti az erdőt. Ezek a krízisek, a viharok, a különböző természeti csapások megpróbáltatásaiban, a villámcsapásokban, a kártékony rovarok, állatok által okozott károkban jelentkeznek, és a fáknak ezeket a kríziseket újból és újból meg kell haladniuk, ha életben akarnak maradni. Nagyon érdekes volt számomra az a példa, amely egy tölgyes kapcsán jutott tudomásomra, amikor is a tölgyest ültető erdész mesélte el, hogy vezetői utasításra, szikes talajra ültették ezt a tölgyest, tudván, hogy itt bizony a tölgyes mind ki fog pusztulni, hiszen annak gyökerei szerte ágazóak, és nem fúrják át magukat ezen a szikes rétegen, hogy aztán hozzájussanak a táptalajhoz. De lám, csodák csodája, pontosabban az építő erejű krízis értelmezés ősi példája nyomán azt tapasztalták, hogy a tölgyes csemeték megváltoztatták természet adta gyökérzet struktúrájukat, átfúrták magukat szinte ezen a szikes felszíni rétegen, hogy hozzáférjenek a termő alsó réteghez, és nemhogy nem pusztultak ki, hanem egy nagyon szép tölgyes erdő keletkezett ebből az ültetvényből. Egy krízist haladtak meg, ezek a facsemeték értelmezték át az ő életüket, úgymond életterüket, szokásaikat, mi emberi nyelven talán így mondanánk, és képesek voltak egy belső megújulásra, alapvető változásra annak érdekében, hogy ebből a krízisből ne trauma legyen, hanem egy megújulás. És most itt szeretnék hozzánk értelmes emberekhez fordulni. Vajon miért kellene nekünk a krízisek láttán megriadnunk, megrémülnünk, magunkba zárkóznunk, eldobni a gyeplőt, és azt mondani, hogy legyen, ahogy majd csak alakul, én feladom. Miért kellene nekünk ezzel a fajta világvége hangulattal fogadnunk a kríziseket? Vagy úgy is fogalmazhatnám egész egyszerűen, miért kellene félnünk tőlük? Azt gondolom, hogy erre az érzelmi töltésre, pontosabban töltés hiányra egyetlen észszerű magyarázat van. Ha nem érezzük biztonságban magunkat, ha úgy gondoljuk, hogy a környezetünkben nincs erőforrásunk, vagy úgy is mondhatnánk, hogy lelkünk krónikus energiahiánnyal küszködik, akkor nem leszünk rá készek, de úgy is mondhatnám, nem leszünk rá képesek, hogy kríziseinket átértelmezve, szakmai nyelven átkeretezve, megújító és új lépéseket előmozdító lehetőségekként kezeljük. És éppen ez az, amiről most az én előadásomnak a befejező részében beszélni szeretnék. Mert hogy ezt látjuk világszerte és kis hazánkban, és újból ez látszik, amikor csődöt mondott emberi életek, sorsok ugranak szemünkbe, úgymond, és ezek mögött, a tragédiák mögött valójában nem külső hatások, nem valamiféle emberi rossz akarat a döntő, nyilvánvalóan ez is jelen van, hanem az a belső energia hiány, az a lelki energiaválság, ami nem tette lehetővé, hogy egy belső erőtartalékhoz nyúlva meg tudjuk haladni, föl tudjuk vállalni ezeket a kihívásokat, és a krízisekből új lépések, új felismerések szülessenek. Nincs gazdája az életünknek. Nincsen emberem, ahogyan egy bibliai őstörténet mondja, amelyet most itt idézni szeretnék. Egy olyan embernek a lemondó önjellemzése ez, aki már 38 éve egy permanens, egy folyamatos traumában él. Lebénult, és bénultságában csak annyira futja, hogy egy csodálatos erejű, gyógyító erejű vízforráshoz viteti magát, de hiába fekszik mellette már sok-sok évtizede, hiába látja, hogy mások újongó örömmel gyógyulnak, ő erre képtelen. Hogy miért is? Azért, mert egyetlen egy titka van ennek a gyógyító erejű forrásnak. Ha felbuzog, aki először lép bele a felkavarodó vízbe, az fog meggyógyulni. Hogyan tudna ő abba belelépni? Hiszen béna. Hiszen éppen azért van itt, hogy bénaságából meggyógyuljon. Na de hát bénán nem tud sem elsőnek, sem utolsónak a fölbuzgó vízbe belépni, és így nem marad más hátra, mint hogy keserűen lássa mások örömét, és mondja magára azt, én nem gyógyulok meg soha, nincs emberem, aki segítsen rajtam. És ekkor lép oda hozzá egy ismeretlen. Egy olyan ember, akit ő még soha nem látott. És ez az ember szelíden megkérdezi tőle, akarsz-e meggyógyulni? Nagyon furcsa ez a kérdés. Mi az, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hát mit gondolsz? Miért fekszem itt már több évtizede? Nyomorult kis hordágyamon. Miért reménykedem, hogy hát, ha valami mégiscsak történik, hát, ha valaki megszán és bevisz a vízbe, és keserűen, lemondóan csak legyint ez a teljesen mozgásképtelen ember, és azt mondja ennek a furcsa egyénnek, aki még ráadásul úgy tűnik, hogy érzéketlenül provokálja is őt, jó kérdés, hogy kérdezhetsz tőlem ilyet, hogy akarok-e meggyógyulni? Hát látod, nincs emberem. Vagy talán azért jöttél, hogy segítsél? Kérdezi újból tőle, most már egy kicsit bosszusan a béna ember, ettől az őt provokáló furcsa idegentől. És erre még furcsábbat mond ez az idegen. Azt mondja neki, egész egyszerűen, kelj fel, vedd a te hord ágyadat, és járj. Nos, a történetnek itt van a kulcs mondata. Azt lehetne mondani, hogy itt van ez az út elágazás, amikor is a krízisből vagy egy totális trauma lesz, vagy pedig egy teljesen új kezdet. Mert hogy a 38 éve béna ember most dönthet. Vajon kikéri magának ezt a fajta gyanúsítgatást, mondhatnánk, pontosabban akár sértegetést? Mivel gyanúsítgatja őt ez az idegen? Talán, hogy majd ő saját erejéből próbálkozva magát hajánál fogva ki tudja rángatni a sárból? Vagy mivel provokálja, azt mondva néki, hogy hát próbáld meg magadnak újból és újból megteremteni a pozitív jövőt? De minthogyha ezekben a szavakban nem ez lenne, nem gúny, és nem valamiféle belső lehetetlenségnek az újbóli megfogalmazása, próbálkozzál, csak úgymond úgysem sikerül, hogy aztán kinevethesselek, nem? Itt valami másról van szó. Érzi, hogy ez egy lehetőség, egy csodálatos lehetőség, egy csodálatos ajándék az életében. Megszólítja, megérinti a szívét ez az inspirált pillanat, amikor ott legbelül a szíve mélyén érzi, hogy itt valami új kezdet vár rá. Azt mondja magában, jól van, föl fogok állni, jól van, kézbe veszem a hordágyamat, és hazamegyek.